hétre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Estétől majd heves viharokkal jön a hidegfront, amit csütörtökre a keleti ország részt is eléri, péntekre tehát már országosan felfrissül a levegő, híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Fábián Éva, Prima Primissima díjas népi énekes, előadó művészt, mesemondót, akivel a hagyományos élőszavas mesemondásról beszélgetünk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és minden mese szerető embert, meg aki szívesen hallgat meséket.
1: A kedves rádió hallgatóknak nem kell bemutatnom Fábián Évike népi énekes mesemondót, hiszen a Hagyományok Háza találkozása néphagyománnyal és a Magyar Népmese Hagyományos Mesemondás elnevezésű képzéseinek oktatója, és tanít az Óbudai Népzeneiskolában is. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy miért tartja fontosnak a hagyományos, élőszavas mesemondást és annak továbbadását fiataloknak, felnőtteknek egyaránt.
2: Gyerekkoromban elbűvölt, elvarázsolt a mese, és most vicces lesz talán, amit mondok, én időnként alig vártam, hogy megbetegedjek, mert ugye mi hagyományos paraszti életet éltünk, anyukám egy bukovinai székely parasztasszony volt, betelepítették a bukovinai székely népcsoportot a háború után, a szerencsétlen kitelepített svábok házaiba, úgyhogy érdekes hangulatban nőttem én ott fel. De édesapám, miután hazakerült a fogságból, megvette egy örei nénitől egy félházat. És talán azért is, mert ő nem betelepített volt, hanem ő megváltotta magának a lakhelyet, szabómester volt, és az mi szabóműhelyünkbe összejött a szomszédság. És bizony ott is a mese, a történetmesélés, az volt az a varázseszköz vagy kulcs ahhoz, hogy oldódjon az a feszült hangulat, ami az összekényszerített népek a szomszédság között volt. Úgyhogy gyerekkoromban én tényleg mesés közegben nőttem fel. Édesapám szabóműhelye úgy működött, mint régen a fonók, és az ott maradt svábok, a törzs gyökeres gyürei őslakosoknak, és a bukovinai székely szomszédságnak is fontos volt akkor még az embereknek, hogy ahogy megszokták régen, csendes, hideg téli estéken összejöjjenek és beszélgessenek. És így aztán egymás életének úgy lettünk a részei, tehát az a feszült hangulat, ami volt az összekényszerített népcsoportok között, ez a történetmesélésekkel, az esti összejövetelekkel oldódott a szomszédságban, így az én gyerekkoromban. Úgyhogy a mese erre is jó természetesen. A gyerekek között meg arra jó, hogy szabadon lendítsék a képzeletüket, ott olyan hősökkel találkoznak, akik minden nehézséget leküzdenek. Egy ilyen kis életre való edző terep tulajdonképpen a gyerekeknek, hogy a fantáziájukon keresztül várható nehézségeket merjenek leküzdeni, vagy nekifogni, hogy a legkisebb is tud győzni. Tehát én optimizmust, reményt látok a mesébe, és ezt nagyon jó a gyerekekkel megosztani.
1: Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, hogy nagyon tisztelem Fábián Évikét a mesemondása okán. Arra bátorít bennünket, felnőtteket is, hogy a legkisebb királyfi nem ott ül és búslakodik, hogy jaj, hanem kiállja a próbákat és halad tovább. Hogy lehet ezt az érzést, ha úgy tetszik, optimista szemléletet továbbadni gyerekeknek és felnőtteknek?
2: Itt egy fél mondattal már említettem, hogy alig vártam gyerekkoromban, hogy megbetegedjek, mert ugye mi hagyományos paraszti életet éltünk, édesanyámnak nem volt szokása, hogy ölbe vegyen és mesélgessen nekünk. Munka közben ott mindig volt történet, éneklés, mesélés, de amikor megbetegedtünk a bátyámmal, akkor édesanyám bebújt mellénk az ágyba, elővette az ajándékba kapott mesekönyveket, és olvasott nekünk. Egy ilyen nagyon érzelemmel dús emlékem, amikor bátyámnak olvasta föl a beteg ágyba a Kincskereső kis ködmönt, mert ő harmadikos volt, és neki kötelező irodalom volt. Hát kevés olyan szívszorító és gyönyörű katartikus élményt tudok elképzelni, vagy kevés olyat éltem át életembe, mint édesanyám fuldokló sírása közepette hallgatni ezt a nagyon-nagyon megható és gyönyörű történetet. És ez nem kifejezetten mese volt. Aztán itt meseolvasás, vagy ilyesmi, az csak a beteg ágyba volt. Esténként, minden este lefekvéskor imádkoztunk, ami úgy ért véget, hogy felsoroltuk a hozzánk közel álló, már elhunyt nagyszülőket, rokonokat, mindenki, akire az emlékezetünk visszanyúlt. Ebbe édesanyám még természetesen segítettek, közte volt az édesanyám családjából való nagyszülők és rokonok és nagybácsik és mindenki, édesapám pedig hosszú történet, bukovinai székely család, de ő Diva mellett Csernakeresztúron született, az ottani rokonokat is felsoroltuk minden este. És ez azért fontos, mert egy gyerek, ha nem találkozik személyesen a rokonaival, őseivel, de például egy ilyen esti ima után felsorolja őket a szülők segítségével, ha esetleg kérdése van, időnként kérdeztük, hogy ki az, mit csinált, hol járt, tehát édesanyám még beavattak minket a család történeteibe. És ez bizony annyira fontos a gyerekek számára, mert alakítja a gyökerek növekedését. Ezekkel a történetekkel lehet táplálni a gyerekeknek a földbe kapaszkodó gyökereit, amivel kötődik ehhez a világhoz, a rokonokhoz, a néphez, ahova tartozik. Ezért tartom én rettenetesen fontosnak, hogy osszák meg a szülők, nézegessenek fotókat, képeket. Nagyon-nagyon szerettük gyerekkorunkban is. Édesapám még mindig elővették a fotókat, apukámnak ki volt tapétázva nem csak szabás mintákkal a szabóműhelye, hanem rokonok, barátok, ismerősök fotóival. És ha kérdezte az ember, akkor arról mesélt. Tehát így kötődött az ember a már elment hozzátartozókhoz, meg szerettekhez, és a még itt lévőkhöz is, vagy a távol lévőkhöz.
1: Nagyon örülök, hogy a családi történeteket említi. Egy korábbi interjúban Évike azt mondta, hogy a szívünkből kell mesélni. Tehát az egy családi történet is lehet.
2: Például nem ismertem az anyai nagymamámat, de édesanyám annyit mesélt róla, hogy én a mai napig úgy érzem, hogy ott él a zsigereimbe. Tehát ha kimegyek Aparhanton a temetőbe, és gyertyát gyújtok, vagy virágot viszek, én hihetetlen sok mindent tudok arról a bukovinai székely nagymamámról, Brigitta mama.
1: Ezek egyébként olyan szép dolgok. Miért lenne fontos, hogy az okos telefon, az interneten látható mesék helyett élőszóban meséljenek a szülők, a nagyszülők a gyerekeknek, és nagyon szép lenne ezt az esti imával összekapcsolni.
2: Igen, ez érdekes. Nem tudom, hogy hallottam-e mástól, hogy ima végén mindig, és Isten nyugtassa, adjon örök békét keresztúri nagytatának, nagymamának, és akkor felsoroltuk nevükkel együtt, nagybácsikat, elhalt rokonokat, ismerős.
1: És tulajdonképpen így a hozzájuk kapcsolódó történetek, amik valójában távoli időben zajlottak, Évike gyerekkorában a jelenhez képest élővé varázsolta. Hogy foglalhatnánk össze a rádióhallgatóknak ezt a szívünkből mesélést?
2: Én csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon mély érzelmi kötődés a szülőhöz, aki mesél neki, nem csak meséket, hanem szinte fontosabbnak tartom, hogy megossza ezeket a családi kapcsolatokat. A gyerek számára olyan, mint amikor az ember közlekedik, kirándul és egy térképet néz. Tehát a kicsi fejébe kialakul a ki vagyok én, honnan jöttem, hova tartozom. Volt nekem állami gondozott tanítványom, akinek nagyon nagy gondot okozott. Tinédzser korában egyszerűen nem tudta megemészteni ezt az eldobottság élményt. Nagyon-nagyon jó nevelőszülőket kapott, és tulajdonképpen én szerintem ő úgy talált támaszra, gyökérzetre, hogy teljes lelkülettel kötődhetett a kapott családhoz, mert úgy fogadták be, hogy a család egész történetét és tárgyait és mindent megosztottak vele.
1: Beszélgetésünk elején bevallottam, hogy nagyon szeretem Évike mese mondását. Ehhez az is hozzájárul, hogy közvetlen kapcsolatot épít, például a gyerekekkel. Tehát amikor mesét mond, kiszól ugyanúgy a mesékből, mint gondolom annak idején az édesapja szabó műhelyébe. Hozzászóltak, beszéltek, kérdeztek, és néha énekel. Ez mint egy megtöri a mese fonalát, de ugyanakkor erősíti is, hiszen a gyerekek figyelmét folyamatosan fenntartja. Hogy lehet ezt megvalósítani? Tehát mi a titka?
2: Nem volt nekem elhatározott, tudatos, feltett szándékom. Így hozta az élet. Ugye mi a Kalamajka zenekarral, ahol a férjemmel együtt zenéltünk, meg a komámmal, aki a bőgős volt, több mint 30 évig táncházaztunk, és a gyerek táncház az az én reszortom volt. Eleinte késtek a táncosok, rengeteg gyerek volt, és így oda lögdöstek szó szerint, hogy óvónő vagy, kezdjél velük valamit. És ugye a gyerek táncház az egy óra hosszát tartott. Az óvodai módszertamba, meg az életbe is megtapasztaltuk, hogy egy óvodás gyerek maximum 30 percet bír ki, úgyhogy aktívan részt vegyen, és azt a 30 percet is folyamatosan frissíteni kell, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk. És akkor így kialakult, hogy az első ilyen összegyűjtögetős játék után táncoltunk egy 10-15 percet, megint játék. És akkor egy jó pár alkalom után azt éreztem, hogy táncikával, ugrabugrával se lehet kitölteni egy órát, és mivel én akkor igen aktív óvónéni voltam, az Zoviba jól sikerült egy irodalomfoglalkozás, egy mese. Egyszer megkérdeztem ott a táncházba a gyerekeket, hogy szeretnétek meghallgatni egy mesét? Akkor egy ilyen dobogón zenélt a zenekar, én leültem a dobogó szélére, és oda csődültek elém. Soha többet nem kellett megkérdezzem. Amikor az első ilyen menetrenden túl voltunk, és lehúzta a zenekar a kis táncrendet, akkor a gyerekek automatikusan leültek a dobogó elé, és na, mesét. Egy jó darabig mesélgettem ugye a készleteimet, amit az óvodába összeszedtem, és bukovinai székely hagyományok között hihetetlen gazdag mesekincset örököltünk, és az 50-es években Ortotai Gyula vezetésével, irányításával nagyon alaposan összegyűjtötték ezeket a meséket. Örökké hálás vagyok Dég Lindának, aki az 50-es években lejárt Kakasdra. Két gyönyörű kötet maradt meg ebből, de én személyesen ismertem az anyukám generációját, és ismertem Fábián Ágostonné, Márika nénit. Ő Dadus néni volt az óvodába. Hála Istennek az óvonénik hagyták ott meséljen, ha kedve van hozzá, és Kovács Ágnes mesekutató a tőle összegyűjtött mesékből összeállított egy óvodába is jól használható kis mesekötetet, de én szívesen olvastam Sevestyén Ádámnak a fonetikusan leírt gyűjtéseit is, mert az nem volt megtisztítva, tehát az összes aszondja izé meg minden benne volt, viszont én azt azért szerettem nagyon olvasni, mert a közegemben élő bukovinai székely öregeknek a beszéd dallama, íze, savaborsa, az teljes erővel visszaköszönt nekem abból a gyűjtésből. Úgyhogy mindegyiket szerettem használni. Természetesen az óvodába se bírtam ki, hogy ne meséljem a műfajtánk, így mondták a bukovinai székelyek, találkoztak egy másikkal, hogy a műfajtánk. Tehát a műfajtánk meséit erősen beépítettem az óvodai meserepertoárba, így aztán a gyerektáncházba is. És úgy alakult, hogy általában az elején talán nem annyira, de évek múlva folyamatosan követtük az évkör ünnepeinek a menetét, és a gyerekjátékokat, a kézművesek a készített kézműves tárgyakat, azokat úgy találták ki, hogy az alkalmazkodjon a következő évköri ünnephez. Hát most például nemrég meséltem egy olyan mesét, azt Rádúj János kibédi. Ma is él még János bácsi, egy pár éve voltam nála, hála Istennek, hogy személyesen is találkoztunk. Nagyon szeretem azt a kötetét, a Vízi tündér leánya. Mert ebben kis frappáns, viszonylag rövidebb kis mesék voltak, és hogyha farsankor meséltem mondjuk a kecske gyermekecskét, akkor nem csak úgy frujázott a csobán legényke a kecskéjének, hanem akkor én dúdoltam dallamot is, és a kecskécske, az mondjuk a moldvai kecsketánc zenére táncolta a táncocskáját. És akkor természetesen a gyerekekkel megtanultuk a táncolj kecske, ne állj meg, mert az Isten nem ver meg. De ezek úgy automatikusan jöttek nálam, tehát nem tudatosan készültem rá. Volt ugyanebben kötetben egy olyan mese, hogy bocsánat a kifejezésért, de amikor elolvastam, azt mondtam, hogy hát ez egy olyan idétlen mese, hogy ezt biztos nem fogom mesélni. Az a mese címe, címet nem szoktam mondani egyébként, csak úgy elkezdem a mesét, de a mese címe az, hogy a gumiruhás gyémánt királyfi. Na, amikor ezt a zenész kollégáim meghallották, mondták, hogy hát tudjuk, hogy élénk a fantáziát, de ez immár hülyeség. Nem én találtam ki. De ott is az volt, hogy a gyermektelen öreg házaspárból anyóka megy a vásárba, viszi a salátát eladni, és megcsendül a réten egy pünkösdi rózsabokor, és megszólítja. Hát persze, hogy két szál pünkösd rózsa, vagy ezt énekli az a kinyílott pünkösdi rózsika, vagy az, hogy a pünkösdi rózsa kihajlott az útra. És lehet, hogy éppen akkor ezt mondjuk játszottuk is a gyerekekkel, mint játékot, így a mesébe is beépítettem. Na hát így kerültek bele a mondókák, a mesék, mesékbe a dallamok. Volt egy olyan farsankor, azt mondta Horthy Zoli kollégám, hogy ő ördög állarcot fog készíteni a gyerekekkel táncház után. Isten nyugtassa Karácsony Molnár Erika kolléganőmet, tőle tanultam egy ilyen csiteri-csütöri-csütörtök, dinnyét lopott az ördög, egy ilyen mondókát. Na én ezzel kezdtem, akkor tánc közben ezt használtuk csújogatásnak. Ilyenkor mindig törekedtem arra, hogy mire hazamennek a gyerekek, memorizálják a dalt vagy a mondókát. és természetesen belé került a mesébe is, hogy ennek a Szentes Miska királyfinak az öreg Dajka nénie tanította ezt, hogy erősítse a lelkét, ha netán megijedne valamitől, valakitől. Így aztán a mesébe a királyfi megtanította a félős lovacskájának, aztán annak a nagy mellényű oroszlánnak is, akivel összeakadtak, aztán mire leküzdötték ott az eseményeket, így együttesen, a feteke ligból nagy bürüngözve jő elő, a hétfejű a sárkány, azt leküzdötték együtt, jött a 14 fejű, harmadszorra, na mondom, gyerekek, harmadszorra, mit gondoltok? Az egyik gyerek mondta, ugye meg közben többször elmondtuk, a dinnyét lopott az ördög, bugyugójába bédugta, és automatikusan azt mondta a gyerek, hogy az ördög. Hát én ráhagytam, hát nem fogom szegényt meghazudtolni. Így aztán azóta én ezt a Szentes Miska királyfit úgy mesélem, hogy harmadszor az ördögöcske bükken elé abból a fetekelikból. Na így változnak a mesék. De az ember egy kicsit megszövi dallal, mondókával, a gyerekek ágabogát növesztenek neki, és még a mese is új életre kel.
3: A kedves rádióhallgatók figyelmébe szeretném ajánlani a Hagyományok Háza egyik kiadványát, amelynek a címe Oda küldj el, András falván, Fábián Éva mesél. Amiket meg lehet hallgatni, meg lehet nézni, és nem tudjuk abba hagyni, mert annyira leköti a figyelmünket. A Hagyományok Háza egyébként nem csak a magyar népmese, hagyományos mesemondás elnevezésű képzésével, hanem továbbképzésekkel is segíti a pedagógusok módszertani továbbfejlesztését. Egy ilyen a Meseszó Egyesület által szervezett tanácskozás volt a közelmúltban, május 16-án a Jászberényi Városi Könyvtárban, ahol az élőszavas mesemondás a pedagógiában címmel vezették be a pedagógusokat az élőszavas mesemondásban. Miért fontosak ezek a továbbképzések, Éva?
2: Magamról tudom, hogy hiába gyakorló óvónő az ember, vagy gyakorló pedagógus, és mesélget a gyerekeknek. Bizony én is nagyon szívesen elővettem a könyvet, és alvás előtt inkább felolvastam. Aztán később ez inkább az irodalmi alkotásokra vonatkozott, mert amikor bátorságom nőtt, hogy könyvtől elszakadva szabadon meséljek, hát az olyan, mint repülni, szállni. Tehát egy nagy szabadságot ad az embernek, és ha valakiben van egy kicsi kreatív csíra, az bizony szárba szökkenti. És azért jók ezek az összejövetelek, hogy akik mi is döcögtünk az elején, hogy merjünk vagy ne merjünk könyv nélkül szabadon mesélni, hogy bátorságot öntsünk azokba, akik erre szándékot mutatnak. Itt Jászberényben ott voltak tanítóképzős, óvonőképzős hallgatók, akiknek külön nagyon-nagyon-nagyon örülünk mindig, mert van remény arra, hogy nem csak benyomnak egy gépet a gyerekek számára, hanem hát a bátorságot nyernek, hogy merjenek szabadon élőszóval mesélni. Hihetetlen, felszabadító, játékos élmény. És csak kívánom nekik, hogy merjenek belefogni, és sok ilyen élmény érjen minden pedagógust, aki ezt meri így élni.
3: Hogy hat vissza például az Óbudai Népzeneiskolában a gyerekek által hallott mese egyéb tevékenységükben? Tehát látszik-e az, hogy ez a kisgyerek hallgatott mesét, mesélnek otthon a szülők, a szókincsükön gondolom egyértelműen látszik, de vajon a viselkedésükben megjelenik-e?
2: Ja, most itt nagyokat bólogattam. Igen, minden csütörtökön ott vannak az előképzősök. A kollégáim Csekemarosi Eszter és Szerényi Andi, ők váltva jönnek hetente, én minden héten ott vagyok, mert mindig van mese a játék és tánc mellett. Ezt mi a Kis Muzsika program alapján csináljuk. Eszter meg Andi, ők már több mint 10 esztendeje a 3. kerületben kijárnak az óvodákba, ott működik ez a program, és én kértem az igazgatónkat, Szerényi Bélát, hogy e szerint csináljuk az erőképzőt az iskolába is, mert egyrészt a mozgás, a tánc, hát én azért eleget, már nehézkes ez nekem, és nekem is nagyon-nagyon nagy élmény volt velük megújulni. Fél óra jut a mesére, nem mindig fér bele egy-egy mese. És ezért azt szoktam tenni, hogy a gyerekekkel mondom, hogy na itt most lezárjuk, eltesszük a meseraktárba, de jövő héten nektek kell kinyitni az ajtaját, és előszedni. Ugye egyik héten Andi néni van, másik héten Eszter néni. Egyikük soha nincs ott, tehát felidézzük, hogy ők sem maradjanak ki, meg a hiányzók. És nagyon érdekes azt tapasztalni, hogy felidézés során, ahogy visszajön a gyerekekből az előző héten hallott mese eleje, néha megtűzik más meséből kölcsönzött ilyen kis részletekkel, vagy ágabogakkal, ahogy én nevezem, és gyakran tapasztaltam azt, hogyha egy-egy gyereknek megtetszik egy tájszó, egy kifejezés, van, hogy a felidézés során még az is előbükken belőlük. Tehát nagyon jó nyelvgyakorlat, tehát az anyanyelv gyakorlása. És megszokják azt is a játékok kapcsán, hogy Andi néni így tudja, Eszter néni úgy, én meg amúgy, és jön még néhány gyerek, Oviba másképp tanultuk. Tehát már mire véget ér az az előképző két év, megtapasztalják, hogy a népmese népzene az azért is népmese és népzene, mert állandóan változik. Tehát még ezt se kell nekik megmagyarázni, mert ez egyértelmű számukra.
3: A gyereknap közelettével miért nagyobb ajándék egy élőszóban elmondott mese egy kisgyereknek, mint bármilyen tárgy, amit akár drága pénzért veszünk?
2: Gyerektáncházban tapasztaltam azt, ugye óvónőként minket azért arra neveltek, hogy készítsünk szemléltető eszközöket, meg egyebeket a mesékhez. A gyerektáncházban ilyesmire nem volt lehetőség, hála Istennek, és ott tapasztaltam azt, hogy teljes mértékben helytálló csak az élő szó. Tehát, hogy az élő szónak, a beszédnek, a szép nyelven megfogalmazott meséknek azért van szerintem nagyobb ereje, mert a gyereknek elindul a fantáziája. Tehát, ha nem kötöm meg képekkel, tárgyakkal, akkor kialakul az ő kicsi világába az a saját mesevilág, amit nem lehet se lerajzolni, se filmbe. Illetve, ha megteszik, akkor megkötik a gyerek fantáziáját. Tehát szabadjára ereszthetjük így a gyerekek képzeletét, fantáziáját. Nagyon érdekes, amikor lerajzoltatjuk velük. Az is csodálatos. De volt fordítottja is, hogy volt előképzős tanítványok, rajzoltak. És amikor meglátták a gyerekek a falon ezeket a mese illusztrációkat, mondták, hogy ezt meséld el, meg azt meséld el. Tehát izgatta őket, hogy az miféle mese. És így szedte belő a két borsökröcskét. Csodálkoztam, mert nem ismerték. Azt hittem, hogy soha nem meséltem, mert azt mindenki ismeri. Hát nem. Felnőttek olyan generációk, akik nem találkoztak például. Hogyha most azt mondom, hogy két borsökröcske, ugye, hogy fölmerül az emberbe, de lehet, hogy mi elég régiek vagyunk ahhoz, hogy ez így történjen. És akik frissebb lények, azok nem találkoztak vele. Aki bátorságot nyert és kipróbálja, és mer úgy mesélni a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy bárkinek, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hatalmas ilyen szabadságérzés. Tehát játékosság van benne, szabadság van benne, amikor hagyja, hogy a szavak életre keljenek. A mesékbe motivumokat kiszínezi az ember. Nagyon jó játék, amikor én például visszaolvasok olyan meséket, sokszor magamnak is, amit régóta mesélek, és amikor visszaolvasom a könyvbe, akkor mindig megdöbbenek, hogy uram, fia, hát alig ismerek rá. Tehát úgymond ilyen csúnya szóval, hogy a használatba annyit csiszolódik és változik ez a mese, hogy tényleg még a szülő anyja se ismerne rá időnként. És én úgy érzem, hogy nem szokott ez a meséknek a kárára válni, inkább az előnyére.
3: Kedves hallgatóink, Fábián Éva, Prima Primissima díjas, népi énekes előadó művésszel, mesemondóval, a hagyományos élőszavas mesemondás jelentőségéről beszélgettünk. Fülöp Csaba technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az áldással fejeztük be az elmúlt alkalommal, és egy kicsit visszatérve hozzá, ez

A liturgiában és a kánonban is szerepel. Ez mindig így volt. Az azonban megváltozott, hogy régebben az oltárcsók után következett az áldás. Ennek egy jelképes értelme volt, mint egy Krisztustól, az oltártól forrásozott mindnyájunk Isten oltalmába való ajánlása. A mostani liturgia ezt megfordította. Most már az oltárcsók az elbocsájtás után történik. Inkább búcsúzási gesztus, reprezentálva az egyházi jegyesi csúkját a vőlegény Krisztus felé. Az áldás után az elbocsájtás következik. Az ókorban a gyűléseket, a hivatalos összejöveteleket elbocsájtó felszólítással zárták le, jelezve, hogy eddig tartott az a cselekmény, ami miatt összehívták az embereket. Ezt a szokást a liturgia is átvette, de rendkívül széles és mély tartalommal. Ugyanis Jézus, hangsúlyozza a professzor úr, a csodatetteit, beleértve a bűntől való szabadítást is, gyakran ezzel a felszólítással zárta le. Menj békével! Számtalan beteg gyógyítási alkalma Jézusnak ezzel zárul le. Az evangéliumokban több alkalmat is találunk erre. Ezzel összegezte tehát a megváltó, hogy az illető minőségileg magasabb állapotba került az ő beavatkozása révén Istennel, a világgal, a társadalommal és önmagával való kapcsolatában új, teljesebb, egészségesebb harmóniára jutott. Mi a feladata a meggyógyultnak, akár testileg, akár lelkileg gyógyult meg? Az, hogy ezt megőrizze saját jövőjében, pontosabban a Jézustól kapott töbletet vigye bele minden viszonyába. A legrégebbi liturgikus összejöveteleket, főként keleten, ezzel a formulával zárták le, menjetek békével. Nyugaton ehhez illesztették, vagy ehelyett volt az ite missa est. Ez azonban eredetileg a mitto, mittere, missio szavakra utal, ez egy latin szó, hangsúlyozom a kedves rádió hallgatóknak, egy latin ige, küldök, küldeni, küldetés. Tehát arra tette a hangsúlyt, hogy a keresztények most menjenek a világba, s tegyenek mindig tanúságot Krisztus küldetéséről. Legyenek tudatában annak, hogy Krisztus küldetésében járnak, azaz küldetésük van. Szinte rossz fordítás az, hogy azt mondtuk, hogy a Szent Mise véget ért, pont. Ennyi. Nem, a Szent Mise folytatódik a küldetéssel. Így lehetne talán ezt pontosabban megfogalmazni, hogy Krisztus küldetésében jártok, azaz küldetéstek van. A 4. század végétől azonban magának az összejövetelnek változott meg a neve. Eddig kenyértörésnek nevezték, Szent Ambrus óta a missza szó Szent Misét, misét kezdett jelenteni. Ettől kezdve az ite missza est kijelentést így is lehetne fordítani, menjetek, a mise megvan. Erről próbáltam egy kicsit beszélni az elmúlt percben. Vajon mi minden tartalmaz ez a fordítás, teszi föl a professzor úr a kérdést.
S így válaszol, vissza kell utalnunk magyarázatunk elejére, a templomban való gyülekezésre,

0: a világban élő keresztények azzal, hogy időszakonként Krisztus köré csoportosulnak, mint egy kiveszik magukat a világból, a köré gyülekeznek, aki totálisan fölülről van, akit e világi szempontok szerint sohasem lehet megérteni, csak a hitben, a hívő öntudatában lehetséges fölismerni. Aki ő hozzá tartozik, az a világban él, tehát szüksége van a természet fölötti felülről való megerősítésre. Ezért szakítjuk ki magunkat a világból, amikor elmegyünk Isten és az ember találkozási helyére, a templomban. Ott először, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, természet fölötti igazságokat kapunk, amelyekkel szellemünk táplálkozhat, majd testi-lelki táplálékot kapunk a kultikus lakoma során, hogy ez a sajátos étel valóban életté váljék bennünk, hogy legyen erőnk a bűn és az önzés elleni küzdelemben, hogy valóban gyarapodjék bennünk az isteni élet. Hivatkozik itt a professzor úr János evangélium 6. fejezetének 53. versére, vagyis az eukarisztikus beszédre. A Szent Mise végén elhangzó küldetés kissé sarkított fogalmazásban erre utal. Ti a világból jöttetek, a világ üdvözítőjéhez. De nem is hiába, mert szellemi, lelki, testi erőforráshoz jutottatok. Ám nem élhettek itt a templomban. Menjetek ki megint a világba, és éljetek minden vonatkozásban, vigyétek bele a világba a megváltás erejét. Családi, személyi, munkahelyi kapcsolataitokba, beszédeitekbe, az anyagi javakkal való viszonyotokba, a szabadidő kitöltésébe, szóval mindenbe. Ti fogjátok igazolni a világban Jézus igazát. Általatok fog megbizonyosodni, hogy ő reális, követhető, megvalósítható programot adott. A szőlőtő tanúságtételetek következtében gyümölcsöt tud teremni a történelemben. Így növekszik a világban az igazság, az igazságosság, a béke és a szeretet, a Galata levél 5.22 szerint. De ez csak akkor valósul meg, ha a Szent Misén résztvevő és a kegyelmi ajándékokkal elhalmozott ember minden megpróbáltatás közepette élni akar a világban, a krisztusi, a keresztény életformában. Ahogy erről a Jakab levél ír az első fejezet 3. versében. Ha mindent megtesztek, akkor Jézus megváltói áldozata, melyet megjelenítünk az eukarisztikus lakomán, amelynek részesei lettetek, valóban a világ életéért adott áldozat. Ezután a válasz nem más, mint Istennek legyen hála, és a már említett oltárcsókkal fejeződik be a Szent Mise. Kedves rádióhallgatók, csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy Jézus számtalanszor hangsúlyozza, hogy tanúságot kell tenni a krisztusi embernek róla, a hívő embernek is, aki a Szent Misén tevékenyen részt vett, szent áldozásban részesül. Tanúságot kell tennie arról, hogy mennyire másként jön ki a Szent Miséről, hogy találkozik Jézussal, és ez a találkozás elkíséri, erőt ad neki a mindennapi életben. Ne felejtsük, és éppen a tegnapi szentmisében, a vasárnapi szentmisében fejeztem be a homíliát ezzel a mondattal, amit a szentmisében kapunk, nem csupán magunknak kapjuk. Nem zárhatjuk magunkba, tovább kell adnunk. Kedves rádióhallgatók, a szentmise egész életünk lelki középpontja. Ezért befejezésül azt tanácsolom, becsüljük meg Krisztusnak ezt a csodáját, amelyben vasárnapról vasárnapra, sőt, hétköznapról hétköznapra részt vehetünk. Találkozzunk a tanító és a minket tápláló Krisztussal, legyen az eukarisztia örök életünk tápláléka, ahogy Krisztus mondta a János evangéliumának 6. fejezetében, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. Ez a szentmise legigazibb értelme. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesével, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófavédelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 századpontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 századponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügy miniszter a tárca a Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e, azaz most szerda, a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Létrehozzák az Országos Közlekedés Szervezőt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette, több magyar városban is bevált modell ez, Budapesten pontosan ezt a funkciót látja el a BKK. Elmondta, az uniós pénzekből majd új motorvonatokat vásárolnak, lecserélik az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végrehajtanak. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mit hallhatnak, ha velünk maradnak mai összeállításunkban. A mai műsorban először az 1664. évi török elleni hadjáratról beszélgetünk Komjáti Zoltán Igorral, akinek nemrégiben könyve is jelent meg e témában. Azt követően Varga Kamil Ferences testvér olvassa fel a Vadalma illatú történetek című eszéjét, melyben Sinka István novella világát mutatja be, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. Jó rádiózást kívánok! Nemrégiben jelent meg az Unikus műhely gondozásában és kiadásában Komjáti Zoltán Igor Tétován Mégis Diadalmasan című könyve. Ez már a harmadik könyv, ami megjelent tőled, és az alcíme a következő, az 1664-es felső magyarországi hadjárat története. Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
4: Ugye én történész vagyok, és Kohári II István tevékenységével foglalkoztam, amikor meghívást kaptam 2012-ben az Egri Végvári műhelynek az egyik konferenciájára, és ott egy Kohári témát adtam elő, és általában ezen Egri Végvári műhelyen megszokták beszélni, ugye ez 2 évente történik az Egri Vármúzeumban, megszokták beszélni az ottan jelenlevő személyek és előadók, hogy milyen legyen a következő téma. És akkor Vár, Végvár és Uradalom, ez lett volna a téma 2014-es előadásra, és ő elkezdtem volna rá készülni, amikor 2014-ben közölték, hogy mivel Zrínyi Miklós emléké van, ennek fogják szentelni a 2014 őszi konferenciát is. És akkor ugye én a Kohári II Istvánra vonatkozó kutatásaim során a levéltárban többször találkoztam Kohári I Istvánnak az irataival, tehát ennek a Kohári Istvánnak az apjával. És tudni kell ugye, hogy ő Kohári I István az 1664-es felső magyarországi hadjáratban 2-szer kapott kinevezést a magyar hadak fővezérségére első Lipót császártól. Ez 12 év ezelőtt kezdődött, és akkor úgy volt, hogy találtam bizonyos forrásokat, tehát a kutatás során, ugye, hogy 2004-ben kezdtem el a szisztematikus kutatást, és ugye 10 év alatt találtam több forrást a Kohári család levéltárában, első Kohári Istvánra vonatkozólag is, és akkor ezeket megnéztem, ugye mindig felírtam a regiszterembe, és össze tudtam állítani egy körülbelül 20 oldalas anyagot ahhoz, hogy tudjam publikálni. Aztán ugye 2014-ben megtörtént ez a konferencia, aztán a további kutatások során kiderült, hogy egy kis fejlesztéssel lehet belőle írni egy monográfiát is. Ő nagy segítségene volt a Hungary Jebedzsi Sportegyesület, annak a konferenciára való fölkészülés, és így 2022 elejéig rengeteg anyagot tudtam összegyűjteni ahhoz, hogy 22. januárjában elkezdjem a redakciót a könyvnek a megírásához. Ez egy körülbelül 200 oldalas könyv, így kiadott formában, és gyakorlatilag a redakció, a végleges összeállítás 2022. január és 2024. július között történt. Fölvettem a kapcsolatot az Unikus műhely kiadóval, hogyha készen lesz, akkor majd pályázzanak rá. És szerencsém volt, mert ugye 2024. júliusában befejeztem ezt a könyvkéziratot. 2024. augusztusában az Unikus műhely kiadója beadta pályázatra, és hát vártam az eredményre, És egy véletlen keresés folyamán rábukkantam arra, hogy a könyvpályázatot megnyertem 2024. októberében. Tehát sikerült egy NK pályázatot rászerezni, de még különféle átalakításokat kértek a szövegben, és így gyakorlatilag 2026. márciusának végén került ki a nyomdából a könyv.
3: És miért ez a korszak, illetve miért a felső magyarországi hadjárat foglalkoztatott?
4: A kiinduló téma az, hogy Kohári I. István kétszer nyerte el abban az évben a felső-magyarországi adatnak a fővezérségét. Tudni kell, hogy 1663-64-ben zajlott egy Habsburg-török háború, amelynek a főhadi eseményei a Dél-Dunántúlon Zrínyi Miklóshoz kötődtek. Ugye 1663-ban a török had elindult Bécs meghódítására, és Érsekújvárat elfoglalta. De mivel a 64-es év elején Zrínyi Miklós egy úgynevezett téli hadjáratban megverte a törököket ott a Eszék környékén, és a hidat is fölégette, ezért a török hadvezetés úgy gondolta, Köprülő Ahmed nagyvezér, hogy Zrínyújvárat kell lerombolni. Tehát a Eszék és a Balaton közötti területen vonult föl a magyar hadak ellen, és ez lett 1664-ben a főhadjárat. A bécsi hadvezetés azonban készített egy mellékhadjáratot is, amelynek Louis de Sous tábornokot nevezte ki a parancsnokának. Őneki az volt a feladata, hogy a török erőket lekösse a Dunától északra levő régióban, és visszafoglalja azokat a várakat, amelyek 63 őszén török kézre kerültek, tehát Lévát, Nyitrát, aztán pedig, hogyha lehetősége van, akkor Párkányt, meg Esztergomot is. Párkányban ugyanis egy török erőd volt, ami a Párkányi hidat védte. Tehát, hogyha Louis de Sousnak lehetősége van arra, akkor Esztergomot is elfoglalja.
3: Hát ez nagy vállalás lett volna.
4: Nagy vállalás, de ez csak egy mellék hadjárat volt. De ugye Louis de Sousnak az volt a szerencséje, hogy mellékhadszintéről származó török erők jöttek oda. Tehát a főhaderő, a szultáni csapatok, meg a mezei erők, azok a Dél-Dunántúlon voltak. Mégis Louis de Sous tábornoknak nagy szerencséje volt, mert ugye két nagy mezei csatában Zsarnócánál, meg Aramzent Benedek mellett meg tudta verni a török haderőt. 1664. május 3-án elfoglalta Nyitrát, június 14-én pedig Lévát tudta elfoglalni. Utána elindult délre, és az egész könyvnek a koncepciója az, hogy megmutassa azt, hogy ugye nem csak a főhadjáratnak az eseményei voltak Magyarországon, hanem ugye nem csak Alsó Magyarország volt, Felső Magyarország, mert Dél-Dunántúl, és a Dél-Dunántúlon volt a főhaderő, de volt egy Alsó Magyarország is, és az az érdekes, hogy annak a területén zajlottak a Felső Magyarországi hadjáratnak az eseményei. Tehát ez egy rossz elnevezés, nem tudta mai napig a magyar történetírás megmagyarázni azt, hogy az Alsó Magyarországon zajló harcok miért Felső Magyarországinak nevezik. Én úgy gondolom, hogy azért, mert ugye a főhadszintér az Dél-Dunántúlon volt, és ahhoz képest minden felsőnek minősült, idézőjelben felsőnek. Tehát gyakorlatilag ezek a hadműveletek a Duna, Vág és a Garam folyó közelében zajlottak, abban a háromszögben. Tehát az Esztergom, Nyitra és Garamszentbenedek térségében zajlottak ezek a harcok.
3: Tulajdonképpen erre a hadjáratra miért került sor?
4: Hát ugye abból indulunk, hogy 1661-ben Zrínyi Miklós az udvari haditanás tudta nélkül fölépített egy kőből és palánkból épült várat, a mai Zrínyújvárat. Most nem tudom megmondani, hogy melyik település közelében van, de ez egy olyan komplett vár volt, ami alapvetően hátráltatta volna a török haderőnek az ottani működését. És ugye a vasvári békének ugye voltak előzményei, 1608-tól kezdve gyakorlatilag ugyanazokat a béke szerződési pontokat kötötték meg, mint addig a Szűnynél is, meg Nikolsburgnál is, vagy bárhol. És ugye egyik pontja ezeknek mindenképpen az volt, hogy a másik fél tudta nélkül várakat nem építenek az addig meglevők mellett. Ugye ezt megszegte Zrínyi Miklós, és ez egy ilyen állindok volt arra, hogy elfoglalják, hogy leromboltassák. Ugye Zrínyi Miklós nem volt hajlandó lerombolni, udvari haditanásnak a kérésére sem, és ugye ebből származott a konfliktus. Meg volt egy ilyen belső dinamizmus az Oszmán Birodalomban, hogy mindig alkalmazni kellett a katonákat, hogy nehogy lázadjanak. Tehát a főhaderő a janicsárság volt, ezek, hogyha nem kaptak fizetést, vagy nem volt zsákmányuk nekik, amit a háborúkban megszereztek volna, akkor ezek föllázadtak volna.
3: Talán a dél-magyarországi történések miatt ez a rész, vagy ez a fejezet egy kicsit feledésbe merült.
4: Igen, feledésbe merült. 1894 és 2017 között 4 vagy 5 kisebb léptékű tanulmány készült ebben a témában. 2 írt Bagi Zoltán Péter, 16-ban és 17-ben, és 1894-ben Rónai Horváth Jenő. De ezek csak a hadműveletekkel foglalkoztak, a konkrét harci eseményekkel. Az én munkámban, amit nemrég került ki a nyomdából, a Tétován és mégis diadalmasan című könyvben, más aspektusokat is belevettem ebbe a könyvbe. A hadseregek toborzását, az élelemellátást, a zsoltfizetést, a kémkedést vagy hírszerzést, és van benne egy fejezet Kohári I. István tevékenységéről is.
3: Maga cím mire utal Tétován, mégis diadalmasan?
4: Azt látjuk, hogyha nézzük a hadi eseményeket, akkor Louis de Szűs tábornok nem egy folyamatos előrenyomulást folytat, hanem előrenyomul, de visszavonul mindig. Tehát ilyen Tétován előre mozog, visszamozog, egyrészt vissza kell neki vonulnia, mert nincs elég embertartaléka neki ahhoz, hogy ő meg tudja állítani az állandóan megújuló török támadásokat. Ugyanis mindig általában 20-25 ezer fős török hadsereggel áll szembe. Ugyanis a egri vilájetnek az alföldi részéből levő török haderők is ide vonultak erre a hadszintére, hogy megállítsák Louis de Szűs tábornokot. És de mondom, 20-25 ezer fős hadsereggel támadtak, amikor szétverték őket, például Zsarnócánál is, megint összeálltak 2-3 hét múlva, és ismét támadtak. Louis de Szűsnek viszont nagyon kevés embere volt, tudni kell azt is, hogy a magyar csapatok általában mindig szétszélettek.
3: Bocsáss meg, ezek magyarok voltak?
4: Ez egy keresztény haderő volt, volt körülbelül egy 8500-10000 fő közötti német haderő, császári sereg, meg volt egy magyar haderő is mellette, amely hol csatlakozott a németekhez, hol nem. És ezeknek ugye a vezetőjévé Kohár Istvánt nevezték ki. Kétszer. 1664. április 10-én és 1664. július 9-én.
3: Megvan, hogy miért Tétován szerepel a címben. Igen. A diadalmasan miért?
4: A diadalmasan azt jelenti, előbb is beszéltem róla, ugye, hogy 2 várat vissza tudtak foglalni a törököktől, és még 2 mezei csatát is nyertek, ráadásul még Párkányi hidat is lerombolták, meg a Párkányi erődöt. Párkánynál kialakítottak a törökök egy palánkvárat, ami a fahidat védte. Ott lehetett egyedül átmenni azon a hídon, a Dunántúli részről Észak-Magyarországra. Ezt elpusztították. Ahhoz viszont nem volt erejük, hogy Érsekújvárat megostromolják. Tehát alapvetően, tehát diadalmas azt jelenti ez a szó, hogy a sok nehézség ellenére mégis sikereket tudtak elérni. És ugye tudjuk, hogy a vasvári békében Réva és Nyitra ugye a status quo alapján megmaradhatott a magyar részen, míg Érsekújvár elveszett. Egyedül ez mutatható föl pozitív értékként, amit ki tudtak harcolni a 63-64-es hadjárat során. Tudni kell, hogy az augusztus 10-i vasvári béke a Szentgotthárdi csata után történt, viszont azt a könyvemben mindenképpen kifejtettem, hogy a hadműveletek még zajlottak azután is. Tehát ezt az augusztus 10-i békeszerződést még nem ratifikálták. Azt csak szeptember 27-én történt meg, és addig hadi állapot folyt. Tehát hiába volt meg a békekötés, Veselényi Ferenc nádor is, és Első Lipót uralkodó is, a vármegyéknek nemesi inszurekciót, vagyis nemesi vármegyei fölkelést rendelt még el. És még adat van a könyvemben arra is, hogy még október 4-én is fegyverbe voltak ezek az erők. Vagy nem jutott el hozzájuk a ratifikációnak a híre, vagy pedig még valamiért fegyverben voltak októberben is, de például Nyitra vármegye. Október 11-re lustrációt hirdetett, tehát katonai seregszemlét.
3: Ez a török sereg már nem az volt, ami korábban Magyarországra betört. Mennyiben volt másabb, esetleg gyengébb?
4: Ugye tudni kell, hogy a török hadseregnek az erejét a janicsárok adták, és a török földesuraknak, a szpáhiknak a magán hadserege. Tehát ugye ez volt a reguláris haderő, emellé még szedtek különböző rabló alakulatokat, meg kisegítő alakulatokat, vagy akincsiket, és azt is tudni kell ugye, hogy rácok is szolgáltak itt, tehát szerbek. Hát ugye ez a haderő ugye elég nagy létszámú volt, de százezreknél nem tehető. Attól függetlenül, tehát ami Mohácsnál történt 1526-ban, ott azért verték meg őket, mert hiába volt fejlett a magyar haderő, mégse tudott lépést tartani a török haderővel. A fegyverzetben, meg a haditechnikában, meg a taktikában. Volt egy történész, aki azt mondta, hogy minden birodalom megszenvedi a túlterjeszkedésnek az árát, tehát a török birodalom, oszmán birodalom is ráfizetett arra, hogy túlterjeszkedett. Már az a haderő, ami Mohácsnál megverte a magyarokat, az már nem volt ugyanaz. Ezt mutatja az is, amikor Luidius tábornok Zsarnócánál, Zsarnóca fal, az Balsfány megyében található, egyszerűen egy 10 000 fős török haderőt megállított 3-4 000 emberrel. Ugye a törököknek az volt a problémájuk, ott ugye ez 1664. május 16-án történt, ugye felállította a magaslaton Luidius az erőit, törökök pedig a Garam folyón akartak átkelni, és szemből támadtak. De nem volt annyi eszük már nekik, hogy megkerüljék ezt a kisebb haderőt, hogy átkeltek volna Garamon két oldalról, megkerüljék. Nem. Egyszer frontális támadást indítottak. És ebben el is veszítették. Tehát a császáriak a zsarnócai csatában 89 főt veszítettek, a törökök meg 1000 főt.
3: Mennyiben tekinthető a te könyved a Tétován mégis diadalmasan hiánypótlónak?
4: Azért hiánypótló, mert egyrészt sikerült tisztázni a korábbi szakirodalmaknak a hiányosságait. Ugye Rónai Horváth Jenő is azt állította 1894-ben levő kettő munkájában, hogy a Gram-Szent Benedek csata után Lévát ugye fölmentette a Luidiusnak a hadserege, és állítólag 10 napot pihent ott, és csak utána ment Esztergom meg Párkány felé. Ez nem igaz, mert találtam egy olyan forrást, amelyben nyoma van annak, hogy semmiféle pihenés nem történt, hanem a császári haderő egyből Érsekújvár alá ment ostromra. Ezt külön vastag betűvel szedtem ki a szövegben. Akkor ugye sikerült tisztázni az útvonalat, tehát Tétován mégis diadalmasan járkált, tehát a pontos útvonalat nem tudtam rajzolni, hogy hova, melyik helyről vonult. Azt is sikerült tisztázni. Akkor ugye ezt, hogy augusztus 10-én a vasvári béke után még hadiállapot volt, az is egy novum, meg ugye Kohári Egy Istvánnak a tevékenységét is be tudtam mutatni.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést Komjáti Zoltán Igornak, akinek a Tétován mégis diadalmasan című könyvéről beszélgettünk, illetve hát magáról, arról az eseményről, ami ebben feldolgozva van, az 1664-es felső magyarországi hadjáratról.

0: Vadalma illatú történetek, Sinka István novella világáról szóló eszéjét Varga Kamil Ferences testvér olvassa fel.
1: Nem olyan régen olvastam Sinka Istvánnak a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra Sinka Istvánnak a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy Vadalma illatú történetek, Sinka István novella világa című írásomat. Sinka István novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. A cikke prózavilág emberi és elkölcsi üzeneteit járja körül. Novellái sorsokról, igazságtalanságoktól és az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. Sinka István 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 Vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az Érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony, ennek is már 65 éve. Mélyen megragadtak a történetek mondani valói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. Sinka művei általában a magyar parasztság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Sinka maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban legelőkön volt ridegpásztor. Az év minden napját a juhokkal töltötte a mezőn. Távol nem csak a várostól, de még a majorságoktól is. Ezért őt hamar elragadta a tüdőbaj. Így Sinka Istvánt édesanyja nevelte föl. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermekkorában minden mese volt. Különösen a faluvégi, kölesi sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár töbisek is, a sövénykóró is. Írja az Érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beállt dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Rendkívül szerteágazó olvasmány élményekhez jutott, történelmi regényekhez, virágirodalmi klasszikusokhoz, útleírásokhoz. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az Érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne. Írja szintén az Érparti történetekben. Ma könnyen és gyorsan hozzájuthatunk bármilyen irodalomhoz. Vegyes minőségű tartalomhoz. Már ne is beszéljünk az internetes tartalmakról. Érdemes megfontolni Sinka tapasztalatait, és kiegészíteni Kodály Zoltán általános érvényű tanácsával, csak tiszta forrásból. Sinka szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében is megért dolgok. Bár életének egy részét Budapesten töltötte, novelláinak helyszínei többnyire a legegyszerűbb emberek életterei, a tanyák, puszták, majorságok. Vajon ki hallott közülünk Kocsordosról, Kölesérpatakról, Mezőgyarak pusztáról, Kárászmegyer majorról, Belmegyerrel, Szákos tanyáról, Ősi pusztáról, Pankota pusztáról, Gyapjú pusztáról, és így tovább. A legegyszerűbb emberek világa és élettere. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadász című írásában Kádár kegyes István csak azért ejtel egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek erőtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa. Nem változik. Ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is. Minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az Érparti történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeriért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár se. A Végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud a vele erőszakoskodó. Őt ember számba sem vevő gazda tisztel. A legmegdöbbentőbb a 3 üreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket előzőknek. Kik úgy éltek, mint soká ikában megtört emberek, s úgy haltak meg, mint az árvák, s úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt a meghalt sumér királyok, írja az Érparti történetekben. Egy másik novellájában a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Másik helyen azt is megírja, hogy a kegyetlen János úr veri béreseit, még Jónt is, amikor azonban meg akarja tolni rajta, látja János úr szorult helyzetét. 3 ember tör rá baltában a kezében. Ekkor elveti a bosszú gondolatát és nagy önfeláldozás visz véghez, csak azt kérve, hogy lányáról, Floricáról majd gondoskodjon. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbá tételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A 2 kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. Így ír. Az almazugiak megrázták még egy ideig az öklüket is. Megrázták az öklüket a küzdő ember után, aztán apró kis karókat faragtak, fogták az ölet, s egymás után sorban, zsibongva, megindultak a széles és tág uradalmi földek felé. A Határőrök című írásában Labozsán Demeter, a jó csendőr, lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia, egyszerű parasztemberek. A történelmi és háborús határ átlépi az utakat, belehasít a búzatáblákba, eltorzítja a táj arcát, s vele együtt az ember életét is. A két főszereplő egymással szemben áll, de kizárólag a háború miatt, mert a háború elválaszt, határt húz az emberek közé. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát, miközben maga a táj egy végzetes, szimbolikus áldozatban üzeni saját szenvedését. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár Sinka nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. A Pogány című írása szerint Péter Ambrus már 20 éve Szilaj gulyás. A falut nem keresi föl, hiszen őt sem keresi a falu. Nem megy el testvére temetésére sem. Amikor Péter Gergő az unokaöccse meglátogatja, hogy lelkére beszéljen, akkor hallja az alábbi imát tőle. Így nem tekinti Pogánynak, de még fel is néz rá. Így ír. Vénségemben, erőim fogytán, ne hagyj magamra engem. Légy velem, ha majd elborulnak a szemeim. Ha már a főd, majd ásítozik csontjaimra. Mert igen elfáradtam, és igen magános vagyok, én Istenem. Sóhajt a gulyás, és törli szakálas arcát. Oszha majd kerül, vesz a sötétség, vedd eszedbe, milyen egyedül is vagyok. A Kóti csata című elbeszélésében Bagó Mihály és Ökrös Sándor a két haragos egy villámcsapás kapcsán elfeledkeznek nézeteltérésükről. Mihály megmenti Sándort. A leégett kunyhóból csak egyetlen énekszöveg, imádság marad meg. Perej, Uram, perlőimmel, harcolj az én ellenségeimmel. A lap egy református énekes könyvből idézi a Genfi Zsoltárt. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között, hisz nem pusztán szenvedés történetek azok. A Sárga tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végi gazból. Mindennél nagyobb dolog az élet, írja. Más írásaiban a humor és az irónia oldja a tragikumot. A mindennapi derű fontos ellenpontja a nyomornak. Hugával egyszer ürgét láttak, s ezen hosszú órákig kacagtak. Ekkor az a kivételes eset is megtörtént, hogy édesapjuk is velük nevetett. Tudtak örülni szegénységükben az apró dolgoknak is. A húga amúgy is leleményes volt, mikor nem volt mit enniük testvéreivel. Így ír. Abban az időben sokszor előfordult az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. A kisnéném ilyenkor odavezetett bennünket a létrához, s a létrefokán sorba ültetett minket, s azt mondta. Na gyerekek, most kacagjunk! Ő kezdte mindig. Először lágyan és puhán, aztán mind csengőbben. Mi elébb csak kuncogtunk, de a kis néném addig újrázta, míg a végén mindnyájan kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk is kicsordult bele. Lassanként nem csak a közeli, hanem a távolabbi szomszédok is összebarátkoztak. Ami kihűlt bennük, az egymás szeretete, ott a mi ajtónk előtt is a kis néném kacagása megint felmelegítette, és kezdték újra szeretni egymást. Bár Sinka István írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A szenvedés mögött mindig ott derem be az emberi tartás, a szeretet és az élet továbbélése. Hősei eleshetnek, de emberségük megmarad. Ez az üzenet ma is megszívlelendő. A világ változhat, de az emberi méltóság értéke örök.

0: Buszkó József néprajzkutatóval beszélgetek, és nem először. Ők éppen szakrális témákról szoktunk szót ejteni, azokba elmélyedni. Most pedig a legújabb könyvét tartom a kezemben, Szent Gyuri. Ezt hirdeti nagy betűkkel a címe, és meg is magyarázza az alcím, a hajdúdorogi Szabados György életének elbeszélése.
1: Igen, igyekszik az ember, amikor címet ad egy tanulmánynak, vagy egy kötetnek, lehetőség szerint egyrészt tömören megfogalmazni az üzenetét, a tartalmát a könyvnek, másrészt pedig belefogalmazni azt is, hogy talán érdemes majd belelapozni, elolvasni. Hát ez nagyon nehéz dolog egyébként, de törekszünk rá, nem mindig sikerül. Talán most, mintha igen. Hát Szabados Györgyről van szó, aki egyébként itt ezen a vidéken, mondjuk Hajdúnánástól, de különösképpen Hajdúdorogtól Máriapócsig terjedő területen, a sok-sok településen át, egyszerűen csak ilyen néven fordult elő, így emlegették, így emlékeztek és emlékeznek manapság is rá, hogy Szent Gyuri. Több esetben megtapasztaltam, hogy a pontos nevére nem is emlékeztek, sose találkoztak vele, hogy egyébként őt családi nevén, rendes családi nevén Szabadosnak hívták. De azt hiszem nem is ez a lényeg. Éppen az a lényeg, hogy Szent Gyuri, tehát a keresztnevéhez odaragasztották a Szent jelzőt. És hát én annak próbáltam utána járni ebben a kötetben, hogy mindez miben teljesedett ki az ő életében, ami 1921 és 1995 között zajlott.
0: Személyesen ismerte még őt?
1: Gyerekkori emlékem, gyerekkori élményem. Nekem talán nem sikerült vele közvetlenül beszélgetnem, hiszen én gyerek voltam, ő pedig az én édesapámtól is idősebb, de olyan lelki és vizuális emlékeim maradtak fenn róla, ami egész eddig életemig végigkísért. Olyannyira, hogy mindig fontolgattam magamba, hogy azok, akik vele egy helyen éltek, esetleg nem gondolnak-e arra, hogy még közel lévén az ő élet útja, valamit megörökíteni ebből, egyrészt a tárgyi hagyatékából, vagy szellemiségéből, lelkiségéből. Miután nem láttam erre elmozdulást, azt gondoltam, hogy én, aki ismertem is,

0: sőt láttam őt, másrészt pedig mégiscsak néprajzkutató vagyok, talán többet nem adódik lehetőség az életbe, hogy egy ilyen életutat, még ha ilyen töredékes is már, hiszen már régen nem él, megpróbáljam összegyűjteni a vele kapcsolatos ismereteket és leírni. Tehát az én emlékem Újfehérhez kötődik, tekintettel arra, hogy a Nagy Mária ünnepekhez kapcsolódóan azt megelőző egy-két nappal mindig feltűnt a település nyugati határa felől egy hang, amelyikből csak azt hallottuk, hogy valaki énekel, valaki nagyon csodálatos férfi hangon Mária énekeket énekel, és ez bezengte az utcát, bezengte a fél falut, hiszen nem suttogott, hanem nagyon harsogóan, nagyon szépen énekelt. Na persze mi ilyenkor kicsődültünk, körbevettük, de különben a felnőttek is, akik általában meginvitálták, legalább a kapuig ellátták élelemmel, itallal, stb., mert tényleg úgy tekintettek rá, mint egy nem csupán egy különleges emberre, hanem egy szent emberre, aki Isten küldötteként járja végig a településeket, szülőhelyétől Mária Pócsig, úgyhogy visz egy kis oltárt, amit különben maga készített, egy kis házi oltárocskát, maga faragta ezt, aminek a egyetlen témája volt a Mária Pócsi szűzanya a gyermek Jézussal. Ez egy kihajtható, összehajtható kis alkotás volt, ezt tehát vitte egyik helyről más, így jelentettek a helyek minden feszületnél, amelyek útba estek, ő megállt, ott elvégzett egy kis szertartást, volt erre neki egy forgatókönyve, ilyenkor levette a hátáról ezt a kis oltároskát, kinyitotta a tábláit, és ő emellett, ez előtt érdepelve végezte ezeket a szertartásokat. Nekünk gyerekeknek ez óriás élmény volt, mondanom sem kell, hozzánk közel is volt feszület, láttuk, láthattuk, hogy mi történik, ezért maradt meg ilyen nagyon mélyen bennem ez a fajta látvány, és ez a hanghatás, amit én gyerekként átéltem.
1: És hogyan lett ő szent itt? A szentet most egy kicsit úgy kell értenünk, hogy egyel kevesebb a kereke?
0: Igen, ezt így kell érteni. Tehát elődeink, Bálint Sándor és mások is találkoztak olyan személyekkel, akik valamilyen módon mások, többek voltak, mint az átlag, mármint vallásos, szakrális értelemben. Miben voltak mások? Magatartásukban, viselkedésükben, de ez mind pozitív jelzővel illetendő. Abban például, hogy mindig nem csak előültek a templomban, hanem előénekeltek, a legszebben énekeltek. Ők voltak leggyakrabban, úgymond hadrafoghatók minden egyházzal, templommal kapcsolatos feladatot illetően, mindig mindenben a papnak, a közösségnek a segítségére voltak, mindig ott voltak minden olyan családnál, ahol segítségre volt szükség, mindig ott voltak a temetéseknél, a ravatal mellett, és végig énekelték az éjszakát, vagy végig imádkozták az éjszakát a halott siratokkal például, tehát ilyen tekintetben ők egy kicsit másabbak, többek voltak, sokszor azt mondták rájuk, hogy persze lóg egy deszkán, azért. De azért ezt, ha egy másik irányból közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy talán olyan személyekről van szó, akik megérkezésük során a föld felé valahol félúton megrekedtek, és egy kicsit közelebb maradtak a Jóistenhez, mint mi átlagemberek, akik meg itt éljük az életünket halálunk pillanatáig. Na most ez egy szép foglalata annak, ami rájuk jellemző volt, de azért azt tudnunk kell róluk, épp egészséges emberek voltak, szellemileg nem voltak veszélyesek sem a magukra, sem a környezetükre, hanem az a kis töblet, az a kis lógódeszka az abban nyilvánult meg, hogy valami olyan pluszt adtak a szűkebb és tágabb közösségnek, amire egyébként mások nem lettek volna képesek.
1: De ő nem félúton rekedt meg ég és föld között ide érkeztében, hanem egy baleset érte, ugye?
0: Történt, hogy kisebb fiú volt, és egy hajdúdorogi szekeres vásározás során annyira összebarátkozott egy székely szekerező kereskedővel, hogy felkérezkedett hozzá, és elment vele. Nem szólt a szüleinek természetszerűleg, akik persze halálra izgulták magukat, keresték, míg aztán hetek múltán kiderült, hogy valami nagy messzességben van, valahol Erdélyben, Székelyföld peremén, és ott valami baleset érte. Történt, hogy fáramászás közben leesett, és olyan mértékben megsérült, hogy maradandó károsodásra keletkezett, de nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben, és az sem a megfogyatkozáson, hanem a többlet vonatkozásában, tehát olyan csatorna csatornák nyíltak meg nála a szellemiek vonatkozásában, amelyek őt elindították, elvezették ebbe az irányba, és ő a saját egyéniségének a kiteljesedését a Jézus közelében való élésben találta meg. Úgy is jellemezte önmagát is, hogy én olyan ember vagyok, aki mindig Krisztussal él, minden pillanatomban, minden pillanatában, mindent, amit tett, amit cselekedett, ő ezt ezért tette, mert ő Krisztus szolgálja.
1: És a papokkal, a helyi papokkal, nem is tudom, hogy ő görög volt, vagy római.
0: Görög.
1: Milyen volt a kapcsolata?
0: Mondanom sem kell, hogy ez a kapcsolat csak pozitív lehetett, tekintettel arra, hogy olykor a kántort is helyettesítette, mert bár egyébként nem tudott például orgonál játszani, de minden éneket kívülről tudott, minden imádságot kívülről tudott, a liturgiát pontosabban tudta, mint a papok olykor, sőt, mi több, ez talán némi kellemetlenséget okozott, mert ha a pap valahol rövidített vagy tévedett, akkor ő figyelmeztette. Olyan mélyen beégett, bevésődött az egész lelkébe, gondolkodásába, tudatába, hogy ő igazából egyfajta kontroll is volt a Szent Misén, mert ha Gyuri jelen volt, akkor ott mindent úgy kellett végezni, ahogy azt a nagy előírások szerint egy papnak el kell végeznie a Szent Mise keretében.
1: Akkor mondhatjuk, hogy ő búcsúvezető volt? Hivatalosan is, vagy csak olyan megtűrten?
0: Inkább ilyen megtűrt, olyan személyiség volt, akit szívesen engedtek maguk elé a zarándokok. Hiszen gondoljunk el, ő általában egyébként gyalog ment, de olykor, ha tehette és rá tudták beszélni, akkor felült egy-egy szekére, de inkább gyalogos közösségeket vezetett, mondjuk Hajdudoroktól, Újfehértón, Nagykállón, Kállósemjénen, aztán Pócspetrin keresztül Mária Pócsra. Hát azért ez nem akármilyen, ugye egy közel 40 kilométeres gyalogutat jelentett, és még vegyük hozzá, hogy egy zarándokút az soha nem azt jelentette a vallásos néplélek tekintetében, hogy végig szaladunk, hogy minél hamarabb a templom érjük, aztán megfutunk haza. Nem, hanem vezekeltek, tényleg zarándokoltak, és felajánlották ezt az utat minden gyötrelmével, fáradalmával, kihívásaival, együtt bűnei megbocsátása véget. Ebből következőleg gyalog, mezitláb, minden feszületnél megállva, ott rögtönzött kis helyi imádságokat elvégezve mentek egyik feszülettől a másikig, egyik templomtól a másikig, míg nem aztán elérkeztek Mária Pósa. De egy-egy ilyen közösségnek a lelkivezetője, akit nagyon szívesen maguk elé engedtek, tehát a Mária Pósa igyekvő, az Szent Gyuri volt, Szabados György volt.
1: És hogyan lett belőle szekeres zarándok?
0: Ez a szekeres szó, ez nagyon érdekes, mert lovas szekére gondolnánk, de nem erről van szó, hanem névi habókosságának köszönhetően nagyon megtetszett neki a kórházakban használt rokkantak számára igénybe vehető három kerekű kis kézzel hajtható kocsi. Hát ilyeneket lehetett látni már falvakban is, én is láttam ilyet gyerekkoromban, tényleg olyan emberek használták, akik valamilyen testi problémával küzdöttek, vagy már megöregedtek. Na hát ez annyira megtetszett neki, hogy ő szerzett egyet, holott fizikailag egészsége szempontjából nem volt ráutalva. Na de ő szerzett egy szekeret. Ő neki ez volt a szekér. Ez volt a ló, amivel ő elment Mátraverebészenkútra, végig tekerte, de elment Mária Pósra is. Ezzel a kis szekérrel. Jön Gyuri, jön Szent Gyuri a szekérrel, mondták messziről. Persze ez, ahogy korosodott, mindinkább szüksége volt rá. Meg is könnyítette az életét, hiszen a kis szókmókját ugye már könnyebben el tudta szállítani. De gondoljunk bele, hogy az útjai nagy részében nem voltak mai értelembe vett jó minőségű aszfaltutak. Jobb esetben makadámút, vagy egyébként homok, meg sáros út. Hát azért abban tekerni evel a háromkerekű kis szekérrel, ez nem akármilyen teljesítmény volt. Tehát az ő szekerezése így értendő.
1: Az utolsó fénykép is, ami róla készült, ebben a szekérben ábrázolja őt.
0: Igen, arról van szó, hogy idősödő korában, amikor elveszítette már édesanyját is, akkor a saját kérésére Hajdúszoboszlóra helyezték el egy ottani idősek otthonában, és ezt a szekeret oda is elvitte magával, és reggeltől estig ebben üldögélt. Tulajdonképpen mondják, hogy ebből halt ki, vagy ebben halt meg.
1: Milyen emléke maradt Szent Gyurinak Hajdúdorogon?
0: Hajdúdorogon élő emlékezet, az ő személyisége az idősebbek számára Szent Gyuriként, Szent Gyurkaként manapság is élő fogalom. Egyébként itt természetesen mindenki tudja azt is, hogy Szabadosnak hívták, ismerik a családját is, az idősebbek az ő szüleit is ismerték, és azt mondtad, hogy összességében egy nagyon-nagyon pozitív jelző tapad az ő személyiségéhez. Ha most innen megyünk tovább mondjuk Mária Pós felé, akkor egyre inkább csak a szent jelzővel illetett Gyurit vagy Gyurkát ismerik. Szent Gyurkának vagy Szent Gyurinak, ez településenként változik, de minden esetben ott is azt mondhatom, hogy pozitív. Tehát nem egy lekicsinlő, nem egy idióta, nem egy elmebeteg szemét jellemeznek ezzel, hanem egy olyan ember, aki valóban szent volt, aki más, aki több volt, mint amilyen ők voltak, és mindenki azt mondja az idősebbek közül, hogy őt hallani, vele találkozni, az több volt, mint egyszerűen egy zarándokkal való találkozás. Éppen ezért, aki csak tehette, segített neki, megvendégelte, hogy utaltam rá, behívták a házukba, leültették, és akkor ellátták elemmúzsiával az útra, stb.
1: Az elhangzott beszélgetésben dr. Buczkó József néprajzkutatót hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok lágymányosról a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerde este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófavédelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopo Vildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 pontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 ponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca a Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e, azaz most szerda, a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Létrehozzák az Országos Közlekedés Szervezőt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette, több magyar városban is bevált modellez, Budapesten pontosan ezt a funkciót látja el a BKK. Elmondta, az uniós pénzekből majd új motorvonatokat vásárolnak, lecserélik az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végrehajtanak. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban a 60-as évek legendás magyar slágereiből készült válogatásunkat hallhatják. Közreműködik többek között Kós János, Sárosi Katalin, Korda György, Mikes Éva, Cirok László és még sokan mások. Ha tehetik, tartsanak velünk!

születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az mások szebben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

Kedves hallgatóink, hajnali zenei óránkban a 60-as évek legendás magyar slágereiből készült válogatásunkat hallották. Közreműködött többek között Kós János, Sárosi Katalin, Korda György, Mikes Éva, Cirok László és még sokan mások. A szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 1-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áld meg törekvéseiket. Bizalommal kérlek, atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te szeretetedbe vonja lelküket. Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben. Engedd, hogy szép legyen életük. Áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és a pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen te benned és szeretetedben. Élvezzék a földi boldogságot, amelyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. leópápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Abdel Hafid Keit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Keit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta, a pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Úgy vélte, az Olaszországban és Európában is szorgalmazott kegyetlen remigrációs retorika eleve elutasítja vagy bűnözőként tünteti fel a háború, éhezés és az éghajlatváltozás pusztító hatás elől menekülőket, de a migránsok nem számok vagy választási szlogenek, hanem reményt kereső emberek. Kijelentette, az ideológia falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben 14. leópápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát. A Szentatya szombaton felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A múlón 14. leópápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával is találkozik. Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófavédelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosok koncelebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a Messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelkipásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szentatya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homiliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leo ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is. Mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyala imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
2: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott urangyala imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A vatikáni hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A kommunikációs dikasztérium új dokumentumfilmje, a Leo Rómában, július 1-én jelenik meg a vatikáni hírek a Vatican News platformjain, 14. Leo pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leo, a Leo Chicagóból című dokumentumfilmek után a vatikáni hírek bemutatja a Leo Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leo pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az arándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a vatikáni híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a kommunikációs dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófa védelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopo Vildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 századpontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 századponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügy miniszter a tárca a Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Sok szeretettel köszöntjük Anna Mária, Tihamér, Áron és Előd nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája Hana. Jelentések kegyelem, könyörület. A Mária pedig bibliai név. Eredeti héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen. Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, melynek jelentése csend, béke. Az Áron bibliai név talán héber eredetű, a jelentése ihletett, tisztánlátó vagy a bátorság hegye. Az Előd magyar eredetű név kutatások szerint az előszónak a D kicsinyítő képző származéka, e szó jelentése első, előllevő, illetve első rész kezdet, a név jelentése pedig elsőszülött, ős. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. A magyar egészségügy napja Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Tabáni kereskedő családból származott. Szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a Bécsi Szülészeti Klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést pedig a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nő betegekre. Rájött a hatásos védekezésre is. Erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. Ma van a köztisztviselők napja. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdett

Véleményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbe lépésének emlékére Magyarországon július 1-je legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. 1646-ban megszületett Gottfried Wilhelm Leibniz, német racionalista matematikus és filozófus. A 18. század legsokoldalúbb elméje Newtonnal együtt a matematikai analízis megalapozója. Jelentősek a biológiában, a geológiában, a nyelvészetben, a teológiában és a jogban elért eredményei is. 2004-ben meghalt Marlon Brando, amerikai színész. Oscar-díjas, Golden Globe-díjas, az Actors Studio-ban Irving Piscator és Stella Adler tanítványaként lépett színpadra 1943-ban, majd Elia Kazan tanítványa volt. 1949-től filmezett, 1959-ben megalapította a Penna Baker produkciót, majd 1960-tól filmrendező is volt. 1954-ben évszínésze díjat, majd Aranykagyló, Golden Globe és Emmy díjat is kapott, az Oscar díjakat visszautasította. 1740-ben megszületett Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány- és földtantudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. A Bécsi Egyetemen filozófiát és jogot tanult, majd a Selmeci Bányászati Akadémián szerzett oklevelet. 1768-ban a dél-magyarországi bányákhoz került bányamérnöknek, 1770-ben a bánáti bányák igazgatója lett, majd bányatanácsos volt Erdélyben. 1788-ban II. József az összes erdélyi bányák vezetőjévé nevezte ki, 1798-tól pedig Bécsben az erdélyi főbányahivatal igazgatójaként dolgozott 20 éven át. 1778-ban Tirolban ő fedezte fel a turmalin nevű drágakövet, 1783-ban Erdélyben pedig a tellúr aranyércet. Az opál egy nemét, a hialitot róla nevezték el Müller üvegnek. 1838-ban Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomás létesítésére és annak vezetői állására. A pályázat egyik feltételeként a magyar nyelv ismerete szerepelt, ezért nem is jelentkezett rá senki. Lenhossék József tanácsára két évvel később újra meghirdették az állást, és egyúttal felkérték Zlamel Vilmost, adja be pályázatát. 1838. július 1-én őt nevezték ki első országos állatorvosnak Pesten. Zlamel jelentős intézkedéseket hozott a fertőző állatbetegségek leküzdésére és megakadályozására. 1872-ben megszületett Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője. 1884-ben megszületett Kisfaludi Strobel Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadság szobor megalkotója. 1951-ben megszületett Gedővári Imre, olimpiai és világbajnok kardvívó, sportvezető. 1974 és 1988 között szerepelt a magyar válogatottban. Három olimpián vett részt, melyeken összesen egy első, két harmadik és egy negyedik helyezést ért el. 1961-ben megszületett Lady Diana, walesi hercegné, Károly herceg első felesége. 1969-ben Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. Ekkor vált általánossá a kalauz nélküli közlekedés. Az első kalauz nélküli járat 1961. decemberében indult. 1981-ben meghalt Breuer Marcell Lajos, világhírű magyar építész, a Bauhaus mestere, a csővázas szék megalkotója. A funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. Walter Gropius tanítványa és későbbi munkatársa. A bicikli kormány mintájára 1925-ben megalkotta a csővázas széket, melynek első változata Veszili szék névvel lett ismert. Leghíresebb bútor darabjának a csővázas széknek prototípusát a Bauhaus tanárának, a 20. századi absztrakt festészet atyának iskolai lakásába készítette. A festőnek annyira megtetszett az ötletes és tetszetős találmány, hogy ő volt a szék első vásárlója. Innen származik a bútor darab elnevezése. Ő tervezte továbbá az UNESCO párizsi székházát, a Minnesota-i Collegeville St. John apátságot és Franciaországban az IBM kutatóközpontját is. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. leópápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Abdelhafid Keït, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Keït, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta, a pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Úgy vélte, az Olaszországban és Európában is szorgalmazott kegyetlen remigrációs retorika leve elutasítja vagy bűnözőként tünteti fel a háború, éhezés és az éghajlatváltozás pusztító hatás elől menekülőket, de a migránsok nem számok vagy választási szlogenek, hanem reményt kereső emberek. Kijelentette, az ideológia falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben 14. leópápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát. A Szent Atya szombaton felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A múlón 14. leópápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával is találkozik. Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófavédelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiségúhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Estétől majd heves viharokkal jön a hidegfront, amit csütörtökre a keleti ország részt is eléri, péntekre tehát már országosan felfrissül a levegő. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. július 1-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Ezután megtekintjük az előttünk álló napok időjárását, majd pedig a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Taigi Anna Máriáról és Giovanni da Trioráról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Most ugye az medencefenék izomzatnak kettős funkciója van, jól gondolom, hogy egyrészt úgy értem, hogyha egy erős izomzat van, akkor az pozitív értelemben is hatat, meg negatív értelemben is?
1: Inkább a tónusával kapcsolatban, hogyha egy jól működő, dinamikus rendszerről beszélgetünk, ami azt akarja, hogy a légzéssel együtt a medencefenék izom és a hasizmok is, a hasizomnak a legbelső rétege normálisan, optimálisan tud működni, akkor nekünk van egy jó kis rendszerünk. Viszont vannak olyan helyzetek, például császáros édesanyáknál nagyon sokszor tapasztalom, hogy náluk ugye hasi úton történt a szülés, és ez a hasi úton történő szülés akár feszesebb alaptónusú medencefenékizomzathoz is vezet. De egy hüvei szülésnél is lehet, hogy feszesebb alaptónusa van a medencefenékizmoknak. Hogyha egy izom nincsen megfelelő alaptónusban, akkor gyenge. Attól függetlenül, hogy túlnyúlt, vagy pedig túlfeszült, ugyanúgy gyenge, és okozhat inkontinens problémákat.
0: Anna, mennyire befolyásolja a kötőszövet egy laza izomzattal rendelkező, vagy egy kötött izommal rendelkező hölgy állapotát?
1: Ez nem feltétlenül...
0: Nem függ össze?
1: Sokszor nem. Medencefenéknél sokszor nem.
0: Mert laikus létemre én azt gondolom, hogy ahol nem elég kötött az izom, ott...
1: Ez azért érdekes, mert például van ez a rectus diasztázis nevű...
0: Ez mi?
1: Természetes folyamata. Ez azt jelenti, hogy amikor a két egyenes hasizom, ami a szeméremcsont és a szegcsont között helyezkedik el, várandóság, vagy túlsúly, vagy túlterhelés, hasi hízás hatására elkezd szétvándorolni egymástól, ezt hívják ugye szétnyílt hasizomnak, de én ezt se nagyon szeretem, csak ugye ez így a trendi fogalom. És például sportoló édesanyáknál, vagy sportoló uraknál is lehet amúgy látni, hogy annyira feszes izomzattal rendelkeznek, hogy automatikusan jobban távolodik a két egyenes hasizom egymástól. Úgyhogy nem feltétlenül...
0: Ami oka lehet például egy ilyen problémának.
1: Akár, nem? Igen.
0: Összes szóba került az, hogy császáros anyukák is jelentkeznek, és eszembe jutott a császárvonal,
1: igen,
0: ugye, a kisverusról beszélgettünk itt az adás előtt, aki itt többször nyilatkozott már, tehát vannak olyan szakosodott közösségek, ha úgy tetszik,
1: igen,
0: akik ezzel foglalkoznak, részletesen foglalkoznak. Egymással milyen kapcsolatban vagytok?
1: Igen, én dolgozok együtt a verusékkal, és nagyon-nagyon szeretem őket. Szokták tőlem kérdezni, hogy mikor ajánlok online tornaprogramot, és mikor nem ajánlok tornaprogramot. Én, mint medencefenékre specializálódott gyógytornász, hüvei szülés után tényleg minden édesanyának javasolnék egy uroginekológiai kivizsgálást, amit ugye Szarka doktornő
0: igen,
1: is végez.
0: Igen, itt nálunk Miskolcon is.
1: Igen. Illetve, hogyha az uroginekológus azt tanácsolja, hogy medencefenék specialista gyógytornászt keressen fel a hölgy, akkor fordítson rá időt, energiát. Mert az a tapasztalatom, hogy utána már sokkal könnyebb belemenni egy bármilyen edzésprogramba, hogyha az alapok megvannak, és sokkal könnyebb felépíteni a regenerációt. Viszont, hogyha valaki császáros édesanya, császáros édesanyákkal 2019 óta foglalkozok, vagy bármilyen nőgyógyászati operáción átesett hölgyekkel, és nagyon látom, hogy mennyire fontos az az edukáció, amit a császárvonal is ad a hölgyeknek azzal kapcsolatban, hogy fontos tud lenni a hekkezelés annak érdekében, hogy ne legyen későbbiekben problémájuk, panaszuk.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról beszélgetett. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Magyaródnál a Vásáros Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásáros Namény felé vezető felhajtóágát lezárták. Helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Vásáros Namény felé 60 térségében, még mindig az M3-as autópályán, az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő Gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Új terelést építettek ki Gyöngyös térségében az M3-as autópályán. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásáros Namény felé vezető oldalon, a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv használható. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. Szintén a 3-as főúton, kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt van félpályás lezárás. Eger átkelési szakaszán a 25-ös főúton átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra kell számítani felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi, északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idején lehet erős vagy viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi, északnyugati szél. Hajnalra már többfelé csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, helyenként keleten, északkeleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, helyenként viharos az északi, északnyugati szél. Kora reggelre 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, utóbbiakból azonban néhol zápor is kialakulhat. Az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 12 és 19, késő délután 25 és 30 fok valószínű. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Többfelé azonban kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A minimum 12 és 20, a maximum 26 és 31 fok között várható. Ma meleg füllett időre számíthatunk, amely továbbra is megterhelő lehet minden szervezet számára. Napközben aztán északnyugat felől hideg front közeledik, emiatt fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége erősödhet. Tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre még több fásszárú, illetve mellettük már egyre több lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollenterhelés az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsit főfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakulhat. Az úti fűé jellemzően alacsony közepes, esetenként elérheti a magas szintet. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a kladoszpóriumé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Magas pázsitfű pollen koncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a részecskék kisméretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be. A késői virágzású fák, valamint már a pázsit fűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Radnóti Miklós, július. Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog. Nedves hajjal futkároznak mezét lábos záporok. Elfáradnak, földbe búnak, este lett. Tiszta testű hőségül a fényes arcú fák felett.
1: Radnóti Miklós július című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdakösség határában lelőtték.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kielvez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-jel együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged, és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot, és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja. Egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelkipásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szent Atya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az urany.

0: A IV. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
0: 14. Leó ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is. Mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyala imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
0: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott úrangyala imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak szerzetes

0: nőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A vatikáni hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A kommunikációs dikasztérium új dokumentumfilmje, a Leó Rómában, július 1-én jelenik meg a vatikáni hírek a Vatican News platformjain, 14. Leó pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leó, a Leó Chicagóból című dokumentumfilmek után a vatikáni hírek bemutatja a Leó Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leó pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az arándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leó Rómában című dokumentumfilm a vatikáni híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leó című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leó Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a kommunikációs dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A Gadara környékén élő megszállottak jelenete kissé zavarba ejtő. Az evangélium két emberről szól, akik démonok uralma alatt állnak, ugyanakkor megismerhetjük egy egész vidék lakosságának lelkületét is, akik inkább a megszokott nyugalmat választják, mintsem a szabadító Jézust. A történet középpontjában nem a megszállottság borzalma áll, hanem az, hogy az emberek kérik Jézust, távozzék vidékükről. A két megszállott Jézus közelettére kiabál: mi közünk hozzád, Isten fia? Mintha maga a sötétség szólna belőlük, felismerve a világosság közelettét. Jézus egyetlen szóval kiűzi a démonokat, de ennek ára van: a disznók pusztulása. A város lakói ekkor döntéshelyzetbe kerülnek, és azt választják, hogy Jézus távozzon. Ez az evangélium fájdalmas tükör. Vannak pillanatok, amikor szembe kell néznünk azzal, hogy mi is inkább a kényelmes megszokást választjuk, mint az életünket megváltoztató Krisztust. Jézus jelenléte mindig döntés elé állít, nem lehet közömbösen viszonyulni hozzá. A szent jelenléte leleplezi a sötétséget, és ez gyakran kényelmetlen. A megszállottak felszabadulnak, de a többiek nem örülnek, félnek, és inkább visszatérnének a jól ismert rendhez. Vajon hajlandók vagyunk-e engedni, hogy Jézus gyökeresen átalakítsa az életünket, még akkor is, ha ez fájdalmas és veszteséggel jár?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 229-es, a Szent Vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 220-as számú éneke csendül fel. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent Vagy Uram 229-es, a Szent Vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 220-as számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára mai szerdai reggeli szentmisénket elhunyt Zavarkó Balázs és felesége Sándor Irén szülőkért, élő család tagjaikért és elhunyt hozzátartozóikért ajánlom fel. A szentmise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket.

0: gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

könyörögjünk. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. A hűtlen népet prófétája által így inti az Úr. A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor élni fogtok, és veletek lesz az Úr, a seregek Istene, úgy, amint valljátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek, így talán megkönnyörül az Úr, a seregek Istene, József maradékán. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket nem tetszenek nekem, ha egészen elégű áldozatokat mutattok be nekem, ajándékaitokat el nem fogadom, rá sem tekintek a béke áldozatra, amelyet hizlalt állatokból mutattok be. Vidd el előlem énekeit zaját, hárfát zenéjét meg nem hallgatom, mint a víz áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak az igazságosság. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötör minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik: menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és oda veszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi. A mai evangéliumi szakaszban Jézus Krisztus két megszállottat, ördögtől megszállottat gyógyít, illetve az ördögöt kiűzi tőlük, belőlük. Az első dolog, ami jutott eszembe ezzel az evangéliummal kapcsolatban, az az, hogy nem rég beszéltem néhány pap testvéremmel, hogy az Egri Egyház megyében, mint minden más egyház megyében vannak ördögüzések, és van egy erre a célra, erre a feladatra, erre a küldetésre egy ördögüző pap. És ezzel azt szeretném, és akkor úgy kicsit csodálkozva beszéltünk mi papok erről, hogy ilyen is van. És hát azt hiszem, hogy ez a mai evangélium ezzel kapcsolatban arra figyelmeztet bennünket, hogy van ilyen is, és hogy ahogy szoktunk bevallani, illetve a hitünket vallani, hogy hiszünk az Istenben, hát hinnünk is kell abban, hogy van egy ördög, aki a vesztünkre akarja. És mint ennek tudatában léve, akkor óvakodjunk minden olyan dolog, ami az ördöggel kapcsolatban keveredheti az embert. A másik dolog, ami hát egyértelműen kijön ebből az evangéliumból, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma. Van hatalma legyőzni a sátánt, az ördögöt is. És az ördög az retteg tőle. Tudja, hogy egyedül csak neki van hatalma őt legyőzni, és ezért retteg tőle. Úgyhogy ha valamilyen bűnben, vagy valamilyen függőségben vagyunk, akkor bátran fohászkodjunk az Istenhez. Krisztus nevének van ereje. És az utolsó dolog, ez a kicsit rosszul is esetett Jézus Krisztusnak, hogy mennyire rossz lehet az emberi szabadsága, hogy ennek a csodának a csodának az ellenére a város lakói nem tértek meg, nem ébredtek fel erre a tudatára, hogy ők is, mint ez a kettő megszállott ember, lehettek volna a helyükön, és nem vették észre, hogy Jézus Krisztus, ő az egyetlen, aki ettől meg tudna szabadítani őket, és inkább azt választották, és erre kérték őt, hogy távozzon el tőlük. És itt azt látom, hogy nagyon sokszor hogy bennük lehetett a félelem attól, hogy az életük gyökerestül meg fog változni, ha ezt az idegen embert befogadják a határaikba. És lehet, hogy sokszor mi is ilyenek vagyunk az Istennel szemben, hogy határokat szabunk, hogy eddig jöhetsz, de ezen túl már nem, mert félünk attól, hogyha beengednénk, akkor nagy változások történhetnek az életünkben, amitől félünk. És hát ez a mai evangélium arra buzdít bennünket, hogy ne féljünk, mert amit Isten akar hozni a mi életünkben, az gyógyítás, az szabadság alapvetően az ördögtől és minden bűntől. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, kedves testvérek, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
1: Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat. Hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
0: Elhunyt testvéreinkért, akikért ezt a szent mise áldozatot felajánljuk, hogy Jézus kegyelméből a földi életet után Isten örök országába eljussanak, kérjük Urunkat. Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkbe árasztod a megváltás kegyelmét, add, hogy szolgálatunk szent titkaidhoz méltó legyen. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk neked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igéd, ő általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért öltött a szent lélektől testet, és született a szent szűztől, majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked. A keresztván kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonságot adjon nekünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és Istenre valljuk a támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal is minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
1: úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerinti békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Köszönjük.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az életem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Úrunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged a boldogságos üzenet, a magyarok nagyasszonya közben járásának. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Birincsik Márton irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Pest vármegyében a zivatarok egyes helyeken jelentős károkat okoztak. Elsősorban megrongált tetőszerkezetekhez, útra dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltók, közölte a katasztrófavédelem kedd este a távirat irodával. A Szódon a Hatvani úton egy társasház tetejét és kéményét is megrongálta a szél. Turán a Búbos Banka utcában, valamint Csemőn a Szabadság utcában tetőszerkezeteket bontott meg a vihar. Péteriben a Petőfi Sándor utcát egy kidőlt fa eltorlaszolta. A káresemények száma folyamatosan emelkedik. A tűzoltó egységek egyik kárhelyszínről vonulnak a következőre. Edelényre úgynevezett hőzivatar, Debrecenre és környékére vihar csapott le kedden, közölték a legfrissebb kormányzati gyorsjelentésben. Az extrém hőség miatt több üzemzavar jelentkezik a villamos energia hálózaton. A kormány.hu/hőség oldalon elérhető gyorsjelentésben emlékeztettek arra, hogy kedden megdőlt a hőmérsékleti abszolút rekord. Budapesten 41, Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban, főképp a Dunántúlon, zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Boldog Taigi Anna Mária özvegy. Szénában született 1769. május 29-én. Édesapja Giannetti Alajos gyógyszerész volt, édesanyja Massi Mária. A vallásosan élő szülők kislányuk születése után 6 évvel elszegényedtek, ezért Pizától Rómáig a 200 kilométeres utat mindhárman gyalog tették meg. Rómában édesanyja keresetéből tengették életüket. Anna időközben szép lányá fejlődött. Szolgáló lett egy előkelő családnál, ahol gyakran veszélybe került tisztasága. Isten kegyelmével azonban megőrizte azt. A mindenható férjet rendelt neki 20 éves korában, Taigi Domokos főúr személyében, aki kezdetben igencsak nyers természetű és kötekedő ember volt. Anna életében 1790 táján nagy fordulat állt be. Egy szerbita atyánál végezte a szentgyónást, és ettől fogva egyszerűen öltözködött, a férje beleegyezésével a fogolykiváltó rend tagja lett. Felöltötte a harmadrendiek ruháját, aztán keményen kezdett böjtölni, és önsanyargatásokba kezdett. Minden hajnalban szentmisén vett részt, szentáldozáshoz járult, majd odahaza a házi munkákkal foglalatoskodott. 4 fiúnak,

belátás adományával 47 éven át rendelkezett. Sok embernek a lelkébe látott, és előre megmondta, hogy milyen kísértések várnak rá. Ehhez a tanulatlan asszonyhoz bizalommal fordultak tanácsért államfők és egyházi vezetők. Betegségéből maga az Úr Jézus gyógyította meg. Felgyógyulva, mások számára is kieszközölte a gyógyulást. Amikor főzés vagy takarítás közben érezte közeledni Isten szívére ölelését, alázatos egyszerűséggel így imádkozott: "Hagy békét, Uram, hagy békét, Uram! Én szegény, családanya vagyok, vonulj vissza tőlem!" Nem egyszer a konyhában esett elragadtatásba, és a falhoz támaszkodva várta ki a jelenés végét. Ilyenkor sohasem aludt ki a tűz a fazék alatt, a lábasból nem futott ki az étel. Nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. 1836 őszén súlyos beteg lett. 6 hónapon át lassan haldoklott, s bár egész életében Isten elhalmozta rendkívüli kegyelmek özönével, mégis szentségek nélkül halt meg, de nem a kegyelem állapotának a hiányában. 1837. június 9-én hagyta el ezt az árnyékvilágot. Róma köztemetőjében temették el. Teste épp maradt. 1865-ben átvitték a trinitáriusok Szent Krizogon templomába. 1920-ban avatta boldoggá 15. Benedek pápa. Megemlékezünk ezen a napon boldog Giovanni da Triora ferences vértanú papról. Kínában halt meg 1816. február 7-én. 56 éves volt. Olaszország virágát, ahogyan Kínában nevezték hívei, szülei vallásosan nevelték. Minden reggel iskolába menetele előtt buzgó minisztráns volt. Elemi iskolái elvégzése után szülei Porto Maurizóba küldték tovább tanulni a barnabita atyákhoz. 17 éves korában elhagyta családját, és Rómába ment. A Kapitóliumra sietett, hogy Szent Ferenc ruháját kérje a római rendtartományban élő kisebb testvérek provinciálisától. A János, a Giovanni nevet adták neki. Próbaéveit dicséretesen végezte, és letehette szerzetesi fogadalmait. Elvégezte a teológiát. Pappá szentelése után filozófiát tanított Tivoliban, majd több kolostor rendfőnöke lett, de érezte, hogy Isten nem a katedrára hívta. Szívében missziós hivatást érzett. 1798-ban engedélyt kapott egy kínai útra. 7 hónapig tartott az út Makaóig. Itt még egy évet várakoztatták. 1801. januárjában átléphette az úgynevezett mennyei birodalom határait. Kantonban tovább ismerkedett e nép minden sajátosságával. De Kiaking császár rossz szemmel nézte a keresztények missziós tevékenységét. János atyára Liantainban csak nem 8000 keresztény hívőt bíztak. A papot rég nem látott hívek öröme határtalan volt. Faluról falura járt, és vitte Krisztus örömhírét, keresztelt, és kiszolgálta a többi szentséget is, ami szükséges volt. A keresztutat imádkozta. Később Hubeiben működött, majd He Chou faluban. Valamennyi állomás helyén apostoli fáradozásait eredménykoronázta, de újra föllángolt a keresztények üldözése. Nagy fogásként keresték. 1815. július 26-án 12 társával együtt ütöttek rajtuk egy kápolnában. Azonnal elhurcolták Louis Yangba, a körzeti mandarin ítélőszéke elé. Bátran megvallotta katolikus szenthitét társaival együtt. Akkor a kínzások következtek. Helységről helységre hurcolták, hogy ezáltal másokat is megfélemlítsenek. Nyilvánosan megveszőzték. Végül arra akarták kényszeríteni, hogy taposson rá Krisztus keresztjére. Minden erejét összeszedve ellenállt. A császár maga rendelte el, hogy végezzék ki. 1816. február 7-én János atyát börtönéből a vesztőhelyre hurcolták. A kínai új év napja volt. Nagy tömeg várta a kivégzést.
keresztet vetett,

pénzét odaadta hóhérnak, majd végtagjait összekötötték, keresztre tették és megfojtották. Halála pillanatában a nap elsötétedett, s nagy madársereg ereszkedett le keresztjére. Holtteste még egy napig függött a fán, aztán eltemették. Később Kantonba, majd Makaóba vitték, és a székesegyházban temették el. 1866-ban Rómába szállították, s a Santa Maria Aracioli bazilikába helyezték el. 1900. május 27-én 13. Leó pápa boldoggá avatta.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áld meg törekvéseiket. Bizalommal kérlek, atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te szeretetedbe vonja lelküket. Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben. Engedd, hogy szép legyen életük. Áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és a pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen te benned és szeretetedben. Élvezzék a földi boldogságot, amelyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Július 1-én 16 óra 30 perctől Pirkadat egy hosszú sötét éj után zenés monodrámát láthatnak a civil közösségek házában. Kihagyhatatlan előadás azoknak, akik úgy érzik, nem azt az életet élik, amire valójában hivatottak. A szerző nem kisebb dologra tesz kísérletet, mint emlékeztetni a résztvevőket rég elfeledett eredeti élet céljaikra. Az egyetlen életútra, ami az embert boldoggá és gazdaggá teheti. A történet az ember és lelke közti párbeszédeken és eredeti, szívhez szóló dalokon keresztül visz el a végkifejletig. A szerző előadó Horváth Zsófia lesz. A belépés ingyenes, de kérik, hogy adománnyal járuljanak hozzá az előadás létrejöttéhez. Jelentkezni e-mailben a pirkadatmusical@proton.me e-mail címen keresztül lehetséges. Július 3-án tartják 18 órai kezdettel a civil közösségek házában a Ha majd leszék fesztiválnyitó zenés irodalmi estet. A Ha majd lesz színházi egyesület egy 2022-ben fiatal színészek által alapított független utazótársulat. A mára professzionálissá vált közösség első nagyszabású rendezvénye a 2025 nyarán megrendezett EGRI Ha majd lesz fest volt, amely idén is megnyitja kapuit. A fesztivál nyitó napján megismerhetik a társulat tagjait, akik nem csak fellépői, hanem szervezői is az eseménynek. Az ingyenes zenéses során elhangzanak kedvenc dalaik, verseik, miközben mesélnek magukról, közösségükről, és arról, hogy kik is ők valójában. Fesztiválnyitó zenés irodalmi est lesz tehát július 3-án 18 órától a civil közösségek házában, a Ha majd lesz fest szervezésében. Július 5-én Egerben a Kisdobó téren Strauss estet tartanak. Az EGRI Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertjét hallgathatják meg. Felépnek Szendi Szilvia és Peller Károly operaénekesek, közreműködik az EGRI Szimfonikus Zenekar, vezényel Szabó Sípos Máté. A zenei élmények mellett a helyi éttermek is gondoskodnak a kellemes est hangulatáról. A vacsora 18 órakor, a koncert 19 órakor kezdődik. Július 2-től szeptember 19-ig lesz látható a Krakkerházban a Rejtett Ütem című kiállítás Kopasz Tamás Munkácsi díjas képzőművész 45 éves aktív alkotó munkájának 50. egyéni kiállítása, amely az elmúlt 25 évének meghatározó képzőművészeti ciklusaiból válogat. A kiállítás célja annak a következetesen épülő alkotói gondolkodásnak a reprezentálása, amely Kopasz Tamás átfogó képzőművészeti tevékenységét meghatározza. Kopasz számára a festészet és a plasztikai képzőművészeti látás nem különálló műfajok, hanem ugyanazon alkotói magatartás eltérő megnyilvánulási formái. A kiállítást tehát július 2-től láthatják a Krakkerházban, Egerben, Rejtett Ütem címmel. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Nyolc óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az Olaszországi Iszlám Közösségek Uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. a Mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre. Közölte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A szervezet tájékoztatása szerint az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt két fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó Zöld Fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el támogatás. Orbán Viktor azért járt március 5-én a terrorelhárítási központ központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a terrorellenes koordinációs bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, közölte az aranykonvoj ügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirati irodával. Havasi Bertalan a tisztító tűz helyett Tiszás önégetés című közleményében hozzátette. A bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor közösségi oldalán, írták. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdú János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEG biztosította. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban, főképp a Dunántúlon, zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.

fogalmad nincsen, lefogadom. Mi az, hogy fázni a szigorú napokon, amíg nem láttam, hogy Moszkvában milyen a tél. Magadba döntöd, a tüzeste jár.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 1-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban a Lajta László Néptánc Együttes művészeti vezetőjével, Bécsi Gyulával beszélgetünk, fennállásuk 50. évfordulója alkalmából. Szó lesz a jubileumi gálaműsorról, melyet e héten szombaton tartanak. Felidézzük az együttes történetét is, a táncház mozgalmakat, és persze az utánpótlás fontosságáról is beszélünk. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Igazából 17 óta, hogy elkezdtük ezt az Eger környéki gyűjtéseket, és ez egy hosszú, szerintem nem is lehet befejezni ezt a folyamatot, ez mindig itt van a fejemben, a lelkemben. Nagyon óvatosnak kell lennem vele, mert az elmúlt lassan 10 évben a táncosaimnak szinte 90%-ban Eger környéki táncokat teszek a lelkükbe és a lábukra, és ezen most már egyébként az elmúlt másfél-két évben változtattam, mert elkezdtünk erdélyi táncokat is a repertoárba tenni és tanulni.
1: 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyház történelmi sorozatunk mai adásában a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével filmjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről, Dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
3: Bercsényi ezzel a 4 beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, bár is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges.
1: 9 óra után kilátó című regionális műsorunkban először az 1664. évi török elleni hadjáratról hallanak, majd Varga Kamil Ferences olvassa fel Sinka Istvánról szóló eszéjét, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szentemberét is. Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal a Tolcsván található Héliadi Herbakastélyba látogatunk az adás szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Somogyi Krisztinával, az intézmény központ vezetőjével beszélget. Következzen most rövid ajánlónk.
4: Mivel kozmetikumokról beszélünk, gondolom én, hogy ez a kastély elsősorban a hölgy látogatók körében lehet igazán népszerű. Meg tudja ezt erősíteni, hogy inkább hölgyek érdeklődnek a kiállítás, és így a kastély iránt, vagy hölgyek és urak egyaránt?
5: A kastély története a hölgyeket is, az urakat, sőt még a gyerekeket is érdekli, úgyhogy családok, különböző munkahelyi vagy baráti társaságok, nyugdíjas csoportok, kastély és vártúrán lévő turisták érkeznek hozzánk, tényleg minden korosztályból és mindkét nemből.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban a szerzetes rendek feloszlatásáról, a témában született könyvekről lesz szó. Halász Nivárd ciszterci szerzetes szólal meg ajánlunkban.
6: A civil életben kellett megpróbálni elhelyezkedni a férfi szerzeteseknek, nővéreknek, és a férfi szerzeteseknek talán az, vagy első ránézésre talán a könnyebbség, hogy papként vagy megpróbálhatnak elhelyezkedni, meg is próbálhattak. Ebben a püspökök is készségesek voltak, egészen addig az állam azt mondja, hogy jó, de mi maximalizáljuk, hogy egy püspök hány volt szerzetes, az ő terminusuk szerint vehet át.
1: Ezt követi a Lélekszava című műsorunk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják a keresztvetésről. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban a paradicsom befőzéséről, valamint a lecsó készítéséről Süllye Károlynét hallják.
7: Mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét, a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte.
1: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Radnóti Miklós Július című versét Baranyi Péter mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Tajgi Anna Máriáról és Giovanni da Trioráról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 13 órától hírek következnek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Kosztolányi Dezső költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és ma reggeli műsorunk vendégét Bécsi Gyulát, akivel a Lajta László Néptánc Együttes 50 éves jubileuma alkalmából találkozunk most. Köszöntöm itt a stúdióban.
2: Köszöntök én is mindenkit.
1: Tekintsünk vissza egy kicsit a kezdetekre. Azért itt 1976-ról beszélhetünk, amikor is ez elindult. Honnan szerették volna ezt elindítani? Mi volt ennek a gondolatmenete?
2: 1976, táncházmozgalom. Tehát akkor nem csak az EGRI központi néptánc együttes, mert így indult el egyébként, hanem az országban elég sok táncegyüttes útjára indult. Itt nagy hatása volt a táncházmozgalom az emberekre, az akkori emberekre, és olyan közösségeket formáltak, akik úgy gondolták, hogy akkor ezt nem csak táncházak alkalmával, tehát a magyar néptáncot nem csak táncházak alkalmával csúnya szóval használják, de egyébként használni kell a táncot, hanem egy adott közösségen belül, akár városban vagy falukban, falvakban kialakítanak egy-egy ilyen közösséget, esetleg adnak nevet a táncegyüttesnek, és a saját maguk örömére táncolnak, illetve az is elindult, hogy akkori nagy koreográfusokat, művészeti vezetőket megszólítva, felkérve, hogy vezessék vagy tanítsanak be egy-egy táncot, elindulni akár fesztiválokon, versenyeken, vagy csak megmutatkozni a helyi városokban és falvakban.
1: Lehet az, hogy ez némileg egy fogodzó is a mindennapokban, főleg ott a 70-es években, hogy kiszakadjanak az emberek kicsit, élvezzék az életet, hogy legyen valami, ami a közösséget összehozza.
2: Biztos, hogy a mai napig egyébként így van. Ez valóban szerintem így lehetett. Illetve hát a magyar kultúránkról beszélünk, tehát igazából nem kellett nagyon messzire menni, hogy találjon az ember egy énekest, egy táncost, egy zenészt, főleg akkor abban a korban, de egyébként a mostani korszakban is rengeteg énekezzenész táncos van, nagyon-nagyon sok fiatal műveli.
1: Hogyan alakult a további időszaka az együttesnek? Volt-e változás ebben? Volt-e valami, amiben meg kellett újulni?
2: Mindig meg kell újulni. Hiába a hagyományunkról beszélünk. Az elmúlt 20 évben egyébként úgy újult meg, vagy úgy formálódott át a néptánc, hogy elég erősen színpadra készített művekkel jelent meg, és talán az elmúlt ilyen 5 évben megint erősödik a táncházmozgalom. A havi-heti táncházok, óvodáktól egészen a felnőtt korosztályig, műfázakban, országos táncház találkozó.
1: 5 év, tehát itt arra gondolunk, hogy a Covid időszak az egy ilyen megtorpanást okozott?
2: Az mindenhol egyébként, de mivel ugye itt közösségi tevékenységről beszélünk, ráadásul ha csak azt nézzük, hogy páros táncokat nézünk, akkor ott elég közel vannak egymáshoz a párok, ami egyébként nem baj.
1: Ami egyébként azt is adja, hogy nyilván nekik jól kell együttműködni a színpadon is, meg egyébként is.
2: Abszolút, éppen most írtuk a konferenc szöveget, és hát rengeteg gyermek, akiket én kezdtem el tanítani 3-4-5 éves korukban, most már 18-17-16 évesek, és ők együtt táncolnak olyan koruk óta, tehát több mint 10 éve, és ez egy folyamat, hogy a gyerekből hogy lesz felnőtté váló táncos, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és kőkemény munka. Nyilván lehet úgy is csinálni, hogy maguk szórakozására, mondjuk a megyehatárt alig-alig elhagyva, de nekem mindig is fontos szempont volt az, hogy ők is ismerkedjenek, és tapasztaljunk mi is akár szakmai megmérettetéseken is, vagy akár csak egy-egy ilyen mulatság alkalmával.
1: Milyen korban próbálom úgy megfogalmazni, hogy nem érdemes elkezdeni a néptáncot, de mondjuk megismerkedni a néptánccal?
2: Ez egy jó kérdés. Igazából most többször is volt már olyan, hogy a táncosaim ugye férjhez mentek, és baba születik, és az utolsó pillanatokig próbálnak bennmaradni az együttesben, mert nekem kell mondani, hogy erre már sajnos te nem tudsz eljönni, mert közel 8 hónapos terhes vagy, tehát nem, de nagyon szeretnének, szóval igazából már a anyuka pocakjába elkezdődik ez, hogyha néptáncol a szülő is. Egyébként meg egy ilyen mesés, énekes, zenehallgatás, az azt gondolom, vannak ilyen ringatók, lépkedők, én mondjuk nem csinálom, én hozzám ilyen 4 éves kortól kerülnek a gyerekek, és főleg játékosan, de már táncolunk. Ők még nem tudják, hogy az tánc, de a játékos formában már táncolnak.
1: Mit ad a gyerekeknek maga a néptánc? Mitől szeretnének ők ott maradni? Mi az, ami magával ragadja őket?
2: Hát maga a zene, azt gondolom, énekek, és ami a legfontosabb, a játék. Ezen belül nyilván ők ezt néptáncnak hívják, de a játékos mozgások, talán kötődés a személyhez, tehát az is fontos, ad egy biztonságot, egy olyan közeget, ahol biztonságban érezheti magát a gyermek, de egyébként a felnőtt is, hiszen nagyon sokszor, sokáig, hosszantartva csináljuk ugyanazokat a mozdulatokat meg, hónapokig. Körülbelül így a gyerekeknél is minimum fél év tánc tanulás után készül el egy koreográfia. De ez a minimum, és elég intenzíven. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a biztonság ad egy hatalmas nagy szabadságot, és folyamatosan sikerélmények vannak. Aki kevésbé tud táncolni, az lehet, hogy nagyon jól tud futni, és a fogócskában, vagy akár egy ilyen ugrálásban, vagy énekszóra, ugrálással nagyon ügyesen tud, és sikerélménnyel tér ki az ajtón, és majd legközelebb is örömmel fog jönni.
1: A néptánc akkor való nekünk, mindenkinek, magyaroknak, vagy tehát tanulható olyan formán, hogy ezt mindenki élvezni tudja, vagy ez tényleg a ritmus érzéktől függ?
2: Rengeteg gyűjtés van a Kárpát-medencéből egyébként. Mi most 2017 óta az Eger környéki táncokat kezdtük el felkutatni, milyen gyűjtéseket készítettek, kik azok, akik még erről tudnak mesélni, akár énekelni, táncolni, és azért egy faluban sem úgy működött, hogy mindenki nagyon jól tudott táncolni, mégis beállt a mulatságban, mert egyrészt lássák, hallják, másrészt ha már abban a korban volt, akkor udvarlás, vagy éppen párválasztás. Mindenki meg tudja magának találni azokat a dolgokat a néptáncban, amik számára akár könnyedebbek. Itt is azon múlik, hogy mi a célja. Egy művészeti vezető mit talál fontosnak, hogy versenyre készüljenek, vagy csak, ahogy mondtam is, hogy a megyehatáron belül, itt helyben, a falunapon, a városi rendezvényeken megmutatkozzam, az is teljesen jó. Mi azért elég sokszor el szoktunk járni országos versenyekre, szolisztikus formában, csoportos formában, minősítőkre eljárunk, azokra mi nagyon-nagyon sokat készülünk, és nagyon mélységében szeretjük megnézni a táncot, a viseletet, tehát ilyen kerek összhangban van a ének, zene, tánc, szokás, és akkor, ha ez a cél, akkor ott kell teljesíteni, de mégis azt mondom, hogy magamban így visszanézve igazából mindenkinek adok szerepet. Tehát aki kevésbé tud táncolni, az is kap szerepet.
1: Igen, ezért is kérdeztem, hogy hány éves kortól érdemes ezzel megismerkedni, mert nyilván látszik azon a gyereken az, hogy neki akkor melyik szerep való, vagy hogy milyen pályát tud majd befutni.
2: Nem mindig látszik. Van, amikor van egy ilyen fordulópont, vagy pozitívan, vagy negatívan egyébként, mert van olyan is, aki nagyon tehetséges, és most itt főleg gyerekekről beszélek, ez is ilyen általános iskola, alsó és felső, hogy ez csak így megváltozik, és vagy elhagy, vagy megváltozik, és azt veszem észre, hogy önszorgalommal együtt, odafigyeléssel jön föl, és zárkózik föl, és egyszer csak elhagyja azt, aki mondjuk tehetséges volt, és kevésbé szorgalmas.
1: Akkor itt a tínédzser korszak az, ami meg.
2: Az a vízválasztó, igen, többnyire az a vízválasztó. Tehát a Covid-kor rengeteg gyerkőcöt elveszítettünk, sajnos. Ott ugye a sport az elvitte, volt egy nagyon jó kis csapatom, és belőlük maradt a fele, ilyen 20 fő. Velük az elmúlt 3-4 évben szinte mindent elértem. A legmagasabb szintig eljutottam velük az egerkörnyéki táncokkal egyébként. Nagyon, most már ifjúsági csoport egyébként, és nagyon jó velük dolgozni, nagyon szeretek velük dolgozni.
1: És akkor náluk mi lehetett egyébként ez a forduló? Tehát az akarat, az, hogy ők akartak ott maradni, vagy a közösség ereje?
2: Hát szerintem is, de volt bennük valami plusz. Tehát a többségében volt egy plusz. Volt olyan csoportom, akivel nagyon nehezen tudtam. Eljutottam velük is nagyon szép, magas szintekre, viszont azt éreztem, hogy mint közösség nem tudom őket megtartani. Nagyon sokféle szempontból igyekeztem, és nagyon sokat adtam nekik, és az lett a végül, hogy megszüntettem én. Tehát nem bírtam már lelkileg, és nem akartam azt sem, hogy olyan szintig jusson el, hogy akár megutáljuk egymást, és egy ilyen lehetőséget adtam nekik, hogy a felnőtt együttesbe, akkor aki szeretne még följöhet, de azt a csoportot nem tudtam tovább vinni. Ilyen is van, nálam legalábbis van.
1: Akkor vannak mélységek, magasságok.
2: Abszolút, ugyanúgy, mint az elmúlt 50 évben az együttesben. Több koreográfus vezette az együttest, voltak olyan művészeti vezetők is, akik profi táncosok voltak. Van, aki még a mai napig gyerkőcöket tanít, itt Egerben is egyébként. Rengeteg olyan jó művészeti vezető volt, akik olyan szinten tudtak hatni az emberekre, és olyan szinten át tudták adni a néptánc szeretetét, hogy ez vált a szakmájukká. Egyébként nekem is van egy pár ilyen gyermekem, az egyik az egyébként az Állami Népi Együttesnek a tánckar asszisztense, tehát de ez egy hosszú és nagyon mélységes folyamat, és nyilván kell hozzá a befogadás is. Olyan értelemben értem itt a mélységeket, hogy akár anyagi, akár táncosok létszáma, tehát hogy mennyien a kezdetektől mennyien maradnak meg, és ahány művészeti vezető, annyi szemlélet van. Kinek ez a fontos, kinek az a fontos. Van olyan, aki a táncszínházat is behozta, van olyan, akinek a táncház az alap, tehát hogy azt a szemléletet viszi. Én pedig szerencsés vagyok, mert tanulhattam ettől is, attól is, és így összeraktam a magam kis dolgát, illetve a táncművészeti egyetemet elvégezve, én ott is szakmailag azt gondolom, hogy elég sokat tudtam tanulni, és ezáltal sokkal többet tudok átadni a fiataloknak, táncosoknak.

0: Akkor maga az együttes tartalmaz valami olyan pluszt, amitől 50 éven keresztül ez fenntartható lehetett. Mi lehetett ez?
1: Mindig voltak az együttesben olyan emberek, akik azokon a mélypontokon vagy időszakokon valahogy átívelték, akár úgy is, hogy kimondva vagy kimondatlanul maguk közül kiválasztva egy táncos kiválasztva átmenekíti ezeket a korszakokat, és ugye vannak olyan személyek, szerencsére mai napig, akik még élnek, hogy annyira magukénak érezték ezt a dolgot, hogy megtettek mindent azért, hogy életben maradjon. Én éppen múlt héten volt egy az előző vezetővel, Barsi Csabával volt egy próba, egy ilyen visszaemlékezés, és én ebben bele se gondoltam, hogy én már 15 éve vezetem a Lajtát, és azt mondta, hogy én vagyok az, aki a legtovább vezeti, vagy vezette eddig a Lajtát, tehát hogy a 5 vagy 6 koreográfus, vagy művészeti vezető volt hivatalosan, de ahogy már mondtam is, azért voltak olyan személyek, akik átmenekítették, többek között az én mesterem is, a gyerekkori mesterem, a Német Erzsébet Zsóka, és a Kovács Ernő a férje, sajnos Zsóka már nincs köztünk, elhivatottak, és igazából ez úgy tud működni, most már én is megtapasztaltam, hogyha az ember a saját idejét, sokszor a családjától is elvéve, és energiáját befekteti a célba, amit szeret. Teljesen más egyébként táncosként jelen lenni, és sokszor nekem hiányzik ez a felszabadultság, mert szerencsés vagyok, ugye, mert nagyon sokáig táncosként is jelen voltam egyébként már akkor is, amikor a Lajtát vezettem. Sokkal nagyobb felelősség van, és teljesen más a lelkület annak, amikor vezet az ember egy együttest, mint amikor csak táncol. Ezért is értem, hogy mi a jó ebbe, mert hogy én is megéltem nagyon sokszor, és ez a paraszti világban is így volt, hogy a öröm, bánat, bú, minden megjelenik, akár az énekekben is, de az ember meg tud tisztulni egy-egy tánc alkalmával.
0: Mi a célkitűzése önnek, mint vezetőnek akkor, a Lajtával? Merre tovább, ha igen, kitekintünk?
1: Hát amikor én átvettem, most már tudom, hogy 15 évvel ezelőtt, akkor nekem nagyon fontos volt az, hogy a gyerekeket, mint utánpótlást betegyem a Lajtának a táncos létszámába, és ezt folyamatosan fenntartva tudom táplálni a utánpótlással a felnőtt együttest, mert rengeteg olyan gyerkőc van, aki már felnőtté vált, amióta én is vezetem. Ez az egyik fontos, hát a tánc szeretete, a magyar kultúra szeretete, és mindig azt mondom egyébként, és nem mindig sikerül, hogy ha már csinálunk valamit, akkor azt csináljuk rendesen, tehát nagyon sokszor kell egy fél év után is, miután elkészült egy koreográfia, akár elvittük fesztiválokra, és még jól is sikerült, és akkor megint el kell kezdeni az alapoktól, tehát hogy nekem ez az egyik ilyen, hogy elmegyünk fesztiválokra, ami jó is, meg nem is, ami a hibám egyébként, ez a táncház Itegerben nem is nagyon van táncház egyébként. Tehát, hogy ezt így, ez egyik tervem, hogy majd most kézbe fogom venni, mert azt gondolom, hogy kell a fiataloknak egy olyan közeg, ahol, mert azért itt a megyében elég sok táncegyüttes működik, ahol ők össze tudnak járni. Van egy ilyen kifejezés a táncban, hogy kurázsira táncolás. Itt a férfi legénykék egymás ellen, egymásért, mint bajtársak, egyébként megismerkedve is táncolnak, vagy akár ugye párválasztás szempontjából is, meg egyébként is, tehát ez az egyik legnagyobb funkciója ez a táncház. Nekem ez, tehát elsődlegesen a gyerekek voltak, az utánpótlás, és most már igazából 17 óta, hogy elkezdtük ezt az Eger környéki gyűjtéseket, és ez egy hosszú, szerintem nem is lehet befejezni ezt a folyamatot, ez mindig itt van a fejemben, a lelkemben. Nagyon óvatosnak kell lennem vele, mert az elmúlt lassan 10 évben a táncosaimnak szinte 90%-ban Eger környéki táncokat teszek a lelkükbe és a lábukra, és ezen most már egyébként az elmúlt másfél-két évben változtattam, mert elkezdtünk erdélyi táncokat is a repertoárba tenni és tanulni, úgyhogy erre kell figyelnem, illetve arra, hogy többet kell majd együtt utazni, akár külföldi utakra, mert a Barsi Csabi idejében ez nagyon jól működött, és igazából az emberek, mint én is, ezekre emlékszem vissza, amikor nem kötelesség, mert azért egy ilyen fesztivál, egy minősítő, az már kötelesség, hanem amikor elmegyünk egy ilyen külföldi útra, akkor az ott egy teljesen más lélekben kell megjelenni, és sokkal egyrészt erősíti az is a közösséget másképpen, másrészt pedig azt gondolom, hogy más örömöket ad.
0: Egy része akkor ez a lelkület, de hát nyilván mint együttes és mint egyesület ugye működnek.

0: műsorunkon, és hát ha jól emlékszem, a viseletkészítésre egy ilyen 3-4 millió forint ment rá. Tehát nekünk egy ilyen 10-12 millió forintba került a Eger környéki táncoknak a gyűjtése, bemutatása, tehát rengeteg viseletből áll a magyar kultúra, viseletdarabokból. Most a táncház találkozón vettem az egyik legénykének egy csizmát, de az lehet, hogy már tavaly volt, tavaly vettem, bocsánat, mert hogy szóló, páros szólóba indultak versenyen az én lányommal, a Zsófival, és hát nem volt csizma, és 85 ezer forintot fizettünk egy darab csizmáért. Mondjuk egy ilyen leányzón és egy fiú páron körülbelül egy ilyen félmillió, de lehet, hogy attól is függ, például egy Györgyfalvi Mellyes, az 350 ezer forint. Tehát, hogy nagyon drágák a viseletek, és az eredetit szinte már nem is lehet nagyon megkapni, és tényleg valóban nem gondolnak bele azok az emberek, akik ezt nem látják, vagy laikusak, és nem gondolják, vagy nem tudják, csak azt látják, hogy milyen szép, és ez szuper dolog, meg hogy milyen jó a tánc. Amikor ezt látja valaki, akkor azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk, de nagyon sokba kerül, és ez még csak a viselet. Fenntartani egy együttest éves szinten milliók. Tavaly csináltunk egy műsort a Márai központban szeptember 20-án, seregléssel volt egybekötve, ez ilyen Kárpát-medencei felhívás volt a néptáncosok, népzenészek, illetve a népművészettel foglalkozó egyesületek számára, és mi a betyár műsorunkat vittük, amivel másodjára minősültünk, Bidrócki Mártonnak az életét mutattuk be táncon keresztül, és az nekünk ott közel 2 millió forintba került az este. Ingyenes volt egyébként, vannak pályázati lehetőségek, az idén a város is támogatott minket a jubileum alkalmával, és a művészeti vezetőnek nem csak az a dolga, hogy a táncot tanítsa be, hanem egyrészt lehetőségeket kell keressen arra, hogy milyen megmutatkozási formákat tudunk találni, akár egy fesztivál, akár egy kisebb verseny, illetve egyébként a Lajta László Néptánc Együttes immárom 8 éve az Országos Ifjúsági Szólótáncversenynek a főszervezője, lebonyolítója, és mivel országos szinten kevés volt a pénz, így most mi a működési pénzünket is beletettük az idén, és már 2 évvel ezelőtt is a megvalósításba, ami nekünk azt jelenti, hogy mínuszos a büdzsé, de okoskodok, ügyeskedek, tehát van a Csóri Sándor alap, amiből pályázhatunk. Most az idén nem kaptuk meg sajnos, ami egy ilyen korrekció lett volna. Januárban pályáztunk rá, de egyébként senki nem kapta meg az országban, a néptáncosok köreiben, ahogy én tudom. Nekünk most nagyon jól jött volna erre a jubileumra, de így is tehát túléljük, és meg tudjuk valósítani a most szombaton a 50. jubileumi gálaműsorunkat. Tehát nem könnyű. A művészeti vezetők feladata igazából a pénzszerzés, a koreográfia készítés, a egy-egy személlyel való, mert ugye hát mindenkinek vannak sérelmei, akár a próbatermen kívül is, és akkor azt megbeszélni. Mondhatnám így, hogy pszichológusok is vagyunk, de egyébként igen, mert...
1: Multifunkciós.
0: Abszolút, mert egy-egy ilyen verseny alkalmával, mindegy, hogy most az egy csoportos vagy szolisztikus, olyan szintre kell felhozni a lelkeket, annyira bele kell tennie magát az embernek, és hogyha nem teszem, tehát én azt vettem észre, hogyha nem teszem bele, tehát most egy falunapon elmennek táncolni, nem fogom ugyanazt nyújtani én se a táncosaimnak, mint amikor egy nagyországos fesztiválra készülünk, és előtte 2-3 órával már ott hatok a lelkükre, a fejükre, hogy hogyan is mind kell ezt csinálni. És szerintem ez az egyik ilyen trükk vagy titok, és nagyon fontos.
1: És ez meg volt a kezdetektől, vagy ez kialakult az évek alatt, hogy mire van szüksége az itt lévő embereknek?
0: Én azt gondolom, hogy bennem volt, tehát ezt azért gondolom, mert nem magamról gondolom, hanem mások látták ezt bennem. Tehát a Német Erzsébet látta bennem, az első mesterem és Balsi Csabi, akik nagyon sokat segítettek elindulni ezen az úton, vagy néha helyre tenni, mert az is fontos, mert az ember, hogyha ilyen mellékvágányokra kerül, akkor azt sokszor észre se veszi, és kell, hogy egy külső szem elmondja neki, hogy ezt

így kéne, és akkor nem biztos, hogy elsőre megfogadja az ember, de amikor ő maga is megtapasztalja, hogy ez tényleg nem jó, akkor vissza a kezdetekhez. Tehát én így gondolom, és folyamatosan nyilván ez, mivel változik a szakma is, így nekem is kell változni. De a gyerekanyag, a gyerekek ugyanazok, mint amikor én is gyerek voltam, ugyanaz kell nekik. Tehát, és ugyanazt kapják, amit én kaptam gyerekként. Például jövő héten kezdődik a táborunk, és alig várják a fiúk, hogy ráspolyt, reszelőt, kést fogjanak a kezükbe, és faragjanak, és csiszoljanak. Van, aki egy héten keresztül csak csiszol egy botot, és jönnek oda hozzám mondjuk 10 percenként, hogy jó-e, majd megmondom, hogy még nem. És másnap reggel képesek 7-kor már ott lenni, mert van egy ilyen lehetőség, hogy aki hétre jön, az még pluszba készítheti a kis tárgyait, és akkor ők ott vannak 7-kor.

0: Arra beszéltünk korábban, hogy ugye mélységek és magasságok is, hogy azért változik a világ körülöttünk, de akkor az elmondottak alapján is, hol van a helye a néptáncnak, az együttesnek, magának a világban?
1: Hát szerintem a néptánc az elmúlt 15-20 évben elkezdett nagyon jó helyre kerülni. Óvodákba, iskolákba, iskolai rendszerekben. Régebben is volt ilyen, de ennyire sok és ennyire jól képzett szakemberek, és most itt nem csak a néptáncra gondolok, hanem úgy egyébként a kultúrában dolgozó emberekre, mert nagyon jó énekesek, táncosok, ezzel foglalkozó, népművészettel foglalkozó emberek kerültek ide. Most én mondjuk a néptáncra leszűkítve nagyon jó szakemberek kerülnek ki a Magyar Táncművészeti Egyetemről, illetve ezáltal nagyon jó tánccsoportok jönnek létre, eredményes együttesek jönnek létre. Éppen, mert én már Mikófalván lakom egy ideje, és Bélapátom a boltba oda rohant hozzám egy leányzó, aki egyébként külföldön élt, tanítottam itt a Szilágyiba táncolni, nem gondoltam volna, hogy ő fogja ezt folytatni, és kettő vagy három országban is járt, és mindenhol táncolt, és azt mondta, hogy most éppen majd szülni fog, de ha tud, akkor már fog csatlakozni a néptáncba. Én azt gondolom, hogy tehát így világszerte elismert már a néptánc, nyilván a magyarok körében erősebben, de rengeteg mindenünk fölkerült az UNESCO-ba is, tehát a csárdásunk is, a táncház módszertan, tehát hogy azt gondolom, hogy erre most már figyelnek, és méltó helyen van, és még lehetne nyilván, mert minden együttesnek vannak még álmai vagy céljai, és azokhoz viszonyítva akár lehetne még többet is erről, akár felsőbb körökben is, de én azt gondolom, hogy amikor én elkezdtem táncolni, és ahol most tart, sokkal egyetemesebb a magyar néptánc, ami jó is egyébként, meg nem is, mert éppen a Balsi Csabi mondta, hogy milyen fontos a táncház, és igaza van, hogy ezt mindig vissza kell abba a mederbe tenni, amiben való. De a mai világban meg már a színpadra is abszolút való.
0: És hát ugye színpadi produkciókat fogunk látni szombaton, most szombaton, hiszen a Gála műsorral méltóképpen megünneplik majd ezt az 50 évet. Mit lehet tudni a műsorról?
1: Igen, egyébként a műsorban még megjelenik Pozsikja Imni Róza néni is, őt Egercsehiben ismertük meg, mint énekes hölgy az Eger környéki gyűjtésünk kapcsán. A kezdetektől a 80-as években készült egy nyírségi táncból koreográfia, az nagy kedvence a régi lajtás táncosoknak, és az lesz az egyik ilyen, a széki táncok, az lesz a másik, és van egy olyan két körtánc, mint karikázó, az lesz a harmadik ilyen régi. A jelenlegi lajta életében, illetve a Balsi Csabi idejében az előző vezető életéből, művéből van egy jobbájtelki tánc, tehát erdélyi anyag, az a második koreográfia volt az együttesben, és nagyon szívesen táncoltam, és ahogy most így készülünk egyébként, mind a régi táncosok is hatalmas nagy élményekkel, sztorikkal vannak, hát ugye ők az elmúlt minimum 40-45 évben voltak jelen, de mi is a közel 20 évvel ezelőtti koreográfiának is nagyon-nagyon örülünk. A jelenlegi lajta pedig hát Eger környéki táncokkal fog megjelenni, illetve, hogy már mondtam, az elmúlt időszakokban igyekeztem az erdélyi táncanyagokat is behozni a táncosok életébe. Györgyfalváról, illetve Ördöngős Füzesről fognak táncolni, vagy fognak bemutatni táncokat. Györgyfalván egyébként 14-ben voltunk a táborban, ott összeismerkedtünk a györgyfalviakkal, azóta is jó barátságot táplálunk, ők voltak itt nálunk Egerben is, bemutatkoztak. Illetve lesz egy olyan, ami szerintem egy különlegesség, és jó, hogy családok tánca. Itt, ahogy már mondtam, rengeteg olyan, akár így együttesen belül is kialakultak olyan párkapcsolatok, és születtek gyerkőcök, és azok is táncolnak.
0: A csodálatos gálaműsornak nézünk elébe akkor.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szeretettel várjuk akkor a táncházak megalakulását, és hát Isten tartsa meg a Lajta László Néptánc Együttest.
1: Köszönöm szépen.

Elhangzott reggeli műsorunkban a Lajta László Néptánc Együttes művészeti vezetőjével, Bécsi Gyulával beszélgettünk, fennállásuk 50. évfordulója alkalmából. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre. Közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A szervezet tájékoztatása szerint az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat Alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt 2 fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el támogatás. Orbán Viktor azért járt március 5-én a terrorelhárítási központ központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a terrorellenes koordinációs bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, közölte az aranykonvoj ügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirati irodával. Havasi Bertalan a tisztító tűz helyett Tiszás önégetés című közleményében hozzátette. A bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor közösségi oldalán, írták. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdú János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEG biztosította. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban, főképp a Dunántúlon, zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Bárta beszélget.
2: Bercsényi ezzel a négy beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, már is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen, megint gyöngyösen, nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották. Az ő előzetes engedélyét kikérve, tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyar ország meg Erdély ország, mert ez a kettősség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem két hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruinings, és mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegetem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Mi az, milyen szabadságjogokat veszítette el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczik ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni, minden vármegyének, hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelem, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre, 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesek büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. 1187-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, a pozsonyi országgyűlésen megkoronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetes, ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnélik, 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, hát első Lipót. Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg Rákóczi felfogásában, mert az 1987-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogásában.
3: Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, ami, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egy harmad, az igen. Akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
2: Nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények. Azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
3: Tehát Lipót halála után...
2: A fia. Első József.
3: Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
2: Rákóczik soha nem levelezés azért folyt természetesen. Mindig császárnak tituláltat. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a dolga.
3: De nem magyar király.
2: De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehető legválságosabb időszakában érkezett a Rákóczi szabadsághat, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár ő felsége.

0: Az előbb ugye ezt felhoztam, ezt a országgyűlések, országgyűlések, csak arra lennék kíváncsi, hogy miben kell látni a különbséget. Tehát mitől országos egy gyűlés, és mitől országgyűlés.
1: Tehát az országgyűlés összehívásának ugye a feltétele az, hogy a király vagy akadályoztatása esetén a nádor hívhatja össze. És akkor ki kell küldeni a meghívókat, annak rendje módja szerint az országgyűlés megnyitása előtti intervallumban, és akkor a képviselők megérkeznek, azok nem átvilágításon, de ugye a megbízó levelüket ellenőrzik, minden, és akkor alsóház, felsőház. Az alsóház az mindig ugye testületnek kiküldött meghívót kapnak, tehát a városok például, akár a hajdúvárosok, a jászok, kunok térsége, a szabadkirályi városok, stb. Az alsó papság is, ugyanígy. A főnemesek meg a főpapok azok személyre szóló. Na és így két ház ugye összeül, és akkor külön tárgya az alsóház, külön a felsőház, akkor, akkor fölírat a királyhoz, a király visszaír, stb. Oda-vissza alapon tisztázzák még meglévő különbségeket. Na most tessék mondani, hogy ha király első József, ő természetesen ebből nem enged, ilyen nincs, az országgyűlés engem megválasztott, és akkor itt van Rákóczi, és akkor összehív Széchenybe országgyűlést. Uh-huh. Hát neki erre nincs jogosítványa. Uh-huh. Országos gyűlést. Uh-huh. Országos ügyekről tárgyalnak ott, 1705-ről van szó, 1705, és országos gyűlés. De a nevében is, és hogyha a latin kifejezéseket ugye emlegetjük, akkor abban a pillanatban kiderül a különbség is. Ugye a hivatalos országgyűlés diéta, ez pedig conventus generalis.
0: Na mint most, egy ilyen általános...
1: Általános gyűlés, országos gyűlés, közgyűlés, hogy azt lemondjam, tömeggyűlés, mint ahogy az, igen, a jogtörténészek egyike másikánál fölbukkant. De van egy vitapartnerem, nem tudom nevét, nevezhetem-e, vagy mondhatom, Mezei Barna jogtörténész professzor, aki az én cikkem megjelenésre úgy válaszolt, hogy a conventus generalis kifejezés, vagy a congregatio generalis kifejezés, ezek minden további nélkül szinonimáik a diétának. A viszont válasz pedig úgy hangzott, igen, valóban így van, igen, csak mindig hozzátették azt, hogy régni Hungárié. Tehát conventus generalis régni Hungárié, az valóban országgyűlés, az igen, az diétának szinonimája. De Rákóczi conventus generalisánál nem az szerepel, hanem az, hogy onodiensis, meg Széchenyi, tehát szó nincs arról. Emlékiratokat, hogyha elővesszük, Rákóczi emlékezet. A Széchenyi országos gyűlésnek a első komoly problémája az, hogy minek nevezzük az összejövetelünket. Nem nevezhetjük diétának. Nem nevezhetjük. Azért, mert az ország előjárói nincsenek itt, például. Tehát a nádor, Eszterházy Pál, hát az különben Rákóczi nagyon-nagyon rossz véleménnyel volt a nádorral, hogy amikor kellett, akkor nem állt a sarkára, a királlyal szemben, nem képviselt a nem... Igen, természetesen, természetesen. Szóval nem lehet semmi körülmények között a régi Hungárié kifejezés nélkülözni. Úgyhogy Széchenyben conventus generalis, vagy általános gyűlés, vagy országos gyűlés, ez tetszés szerint ezt lehet szinonimát. De igenis, nem lehet országgyűlésnek nevezni. Na most akkor még egy nagyon fontos dolog, az országgyűlés törvényhozó hatalom, törvényhozással ér véget egy országgyűlés. Na most az országos gyűlés, Rákóczi, ő úgy tekintette, hogy ez egy országgyűlés is az ő szempontjából, és végzéseket, artikulusokat fogalmaztak meg. Na de ezek az artikulusok azért később, miután lecsendesedik az ország, a corpus jurisba bekerülnek. A Rákóczi féle országos gyűléseinek az artikulusai nincsenek ott.
0: De most például ez az 1705-ös
1: Széchenyi országos
0: gyűlésen, hogyha itt a korábban Erdély fejedelemévé választott Rákóczit már itt vezérlő fejedelemé választja az országgyűlés, nem választotta annak? Mert hogy erről szólt. írások.
1: Na, akkor jön a következő. Jön a következő. Igen, tisztázandó kérdés.
0: De nem erről volt szó, hogy vezérlő fejedelemmé választották?
1: Igen, ez így rögzül a közgondolkodásban, hogy vezérlő fejedelem, sőt.
0: Ami mit jelentene? Tehát a nádorhoz képest...
1: Őt 1704-ben megválasztották.
0: Erdélyi fejedelemnek,
1: de nem iktatták be.
0: Így van.
1: Magyarországon 1705-ben, Széchenyben őt duxá választották. Vezérré választották.
0: Tehát a vezér és a vezérlő fejedelem az nem ugyanaz.
1: Ez két különböző cím. Uh-huh. Két különböző titulus. De a két különböző titulust összeolvasztották úgy, hogy vezérlő fejedelem. Tehát amikor én ezt leírom, akkor kötőjelesen használom. Mert Magyarországon ő, idézőjelben mondom, csak dux, Erdélyben pedig princeps. Ha én ezt lefordítom, akkor vezér, vezérlő, kötőjel, fejedelem.
0: Ez olyan, mint az olaszoknál a duce például? Tehát mondjuk a ducének használták.
1: Hát a duxból, igen. Tehát a vezér, igen. És teljhatalommal rendelkező Magyarországon, Erdélyországban princeps. Magyarországon dux.

0: Na most ez a dokumentumokban össze-vissza használják, a korabeli dokumentumokban. Aki a jogban egy kicsit járatosabb volt, tehát gondolok itt a jegyzőkre, azok szigorúan megkülönböztették.
1: Notáriusokra.
0: Igen, notáriusokra. Szigorúan, vagy szekretáriusok. Tehát szigorúan megkülönböztették a két titulust. Tehát eleve a címzésben van nem is számtalan olyan, amit vezérlő fejedelem, de például a Széchenyi, a magyar nyelvű Széchenyi szövetséglevélben így van, vezérlő fejedelem kötőjel nélkül vezérlő fejedelem. Ez honosodott meg nekünk, hogy a tankönyvekben, meg stb. De nem, ez dux et princeps. Tehát ez a címe és titulusa is egészen más jogkör jelent. Magyarországon a dux teljhatalommal rendelkező valaki, mind belg, mind külpolitikai tekintetben.
1: De a nádorhoz képest, a nádor a király helyettese, ugye így szól a fáma, de a vezér az pedig...
0: Hát akkor a felkelőknek a vezetője. A szabadságharcnak a vezetője. Tehát
1: de
0: ez
1: mint
0: nem az hivatalos. Hát a király szempontjából, nádor szempontjából nem, ez nem hivatalos. Ezért szabadságharc, hogy visszaállítani a szabadság jogokat. És nem a függetlenségről van szó, nem magyar királyság függetlenségéről, arról van szó, hogy a Habsburg dinasztiától való függetlenedésről van szó. Tehát nyerje vissza Magyarország ugyanazokat a jogokat, ami az 1687 előtt megillette. Az onnodi országos gyűlésen is, ugye amikor kimondják az renunciációt és a detronizációt,
1: magyarul a Habsburgház trónfosztását,
0: akkor az azt jelenti, hogy igen, interregnum, de a magyar királyságban beálló interregnum. Magyar királyságon belüli király nélküliség hivatalosan.
1: Na de most, hogyha ezt egy országos gyűlésen kimondják, hogy már pedig akkor a Habsburgház zat mi innentől
0: koronától nem megfosztatott,
1: az most ezzel mit érnek el, vagy ez most mit változtat, akkor inkább azt kérdezem.
0: Hát még inkább elmélyítette az ellentéteket, kibékíthetetlenné
1: tette. Jó, de tette. Jogilag nem változik semmi.
0: Az ég ott a világon semmi nem tud. Csak abban az esetben, hogyha itt ez a fegyveres küzdelem, ugye végérvényesen legyőzi az ellenséget. Na de, ez az interregnum akkor ugye azt jelenti Bercsényi szavaival, hogy szó szerint szeretném idézni Regina Hungária. Ez egy Jungfrau, tehát egy mennyasszony. És a mennyasszonynak lesznek kérői Európában. Vagyis külső hatalmak felfigyelnek Magyarországra, és király választás lehetővé válik a jelenkezők közül. És ez ilyen értelemben a lengyel példának a mintája, a lengyel példának az utánzása, mert ott mindig, igen, a király ellenében is választanak ellenkirályt. Mint ahogy Rákóczit is meg akarták ugye ellenkirálynak választani 1707-ben. Tehát Bercsényi már 1705-ben kapacitálta Rákóczit arra, hogy mondjuk ki az interregnumot, mert meghalt a király Lipót. És ez a nem király, bármint a fia, hát akkor miért nem kellene kikényszeríteni a királyválasztást. Nem kizárva azt, hogy esetleg őt választják
1: meg.
0: Hát Miksa Emánuel erre gondoltak, a bajor választóra gondoltak elsősorban. Na de szóba jött a porosz trónörökös. Szóba jött az orosz cárnak, Péter cárnak a fia. 1780,
1: de már 1700... Ezek a esélyesek, mondjuk a Rákócziék esélyese is voltak? Tehát mondjuk egy bajorral, egy porosszal, egy orosszal mivel jártunk volna jobban?
0: Ez ki rá? Na most...
1: az, hogy... ki tudja már, ugye?
0: Magától értetődő, hogy ez lehetetlenség, így függetlenül attól, hogy interregnum tudnék, Franciaország állandóan kötötte az ebet a karóhoz, hogy egy lázadó fiúrral én nem köthetek szövetséget, csak azzal a személlyel köthetek követséget, aki szuverén. És akkor Magyarországon szuverén vagyok, vagy nem vagyok szuverén. Ő Erdélyország szuverén uralkodójának képzelte magát. Tehát a princepséget, a megválasztott fejedelemséget, ezt elismertetni kívánta, óhajtotta, és nem a Magyar Konfederációnak az élén kívánta, óhajtott maradni, hanem Magyar Lipót fia helyett, József helyett meghívni olyan személyt a magyar trónra, akit választ a magyar nemesség, és koronáz a magyar nemesség. Tehát Magyarországban és Erdély országban gondolkodik, ez két különböző szint a Rákóczi gondolkodásában és tervében. És ő Erdély fejedelmeként kívánt jelenni a kikényszerített magyar választás mellett.

0: Mikortól lett ő legitimen Erdély fejedelme? Tehát most az egy dolog, hogy ez a...
1: Na most természetesen ugye ez csak a erdélyi felfogás szerint legitim. 1707-ben, igen, amikor Marosvásárhelyen beiktatták, ugye, fejedelmi székbe ültették, a fejedelmi választást 19 feltételhez kötötték az erdélyiek, ezt ugye kölcsönösen megbeszélték, igen, pontosítunk, stb., és erre nagyon-nagyon odafigyelt, hogy megsértse az erdélyi rendeket. És Marosvásárhelyen, igen, megválasztották, és 1704-ben, 1707-ben pedig, igaz, a fejedelmi székbe ültették. Na most ez az erdélyi törvények szerint, ugye ez egy legitim. 1711 után véletlenül sincs megint, hogy Corpus Juris, mert a Corpus Juris van erdélyi része is, és van magyar része. Szó nincs róla.
0: Hát mondjuk 1711 után gyakorlatilag ez itt sorban minden érvénytelenné vált.
1: Hát 1707-től kellene akkor indulni, mi pedig a szeptember 4, szeptember 15, tehát ez a Gregorián és a Julián naptárnak a egy is ugyanazon napját jelenti, tudnék ez az a bizonyos varsói szerződés, amelyben Péter és Rákóczi megköti azt a szövetség, 17 pontból álló szövetséget, amely értelmében Rákóczi lengyel király lesz. Elvállalja a lengyel királyságot. Ennek az egész szerződésnek az alapja, meg alap gondolata az volt, hogy Lengyelországban nincs király, és van király. Tudnélik, 12. Károly svéd király elűzte a második Ágost, lengyel királyt, és választatott egy neki megfelelő szemét, ez a Stanislav Leszczynskit. De Stanislav Leszczynskit lengyel nemesség egy része fogadta el, a másik része nem fogadta el. És Péter ezzel az elégedetlenkedőkkel leült, megállapodtak, hogy hívnak egy lengyel trónra valakit. És Nagy Péter követei, meg lengyel követek megkeresték Rákóczit, és felkérték arra, hogy vállalja el a lengyel királyságot. És Rákóczi, hát hosszú hezitálás után, de azt mondta, jó, de ebben a 17 pontos megállapodásban ott van az, hogy Péter 20 ezer katonát fog biztosítani Rákóczinak Magyarországra. De csak akkor, hogyha őt lengyel királynak megválasztják, és megkoronázzák.
0: Ez a cár feltétele volt.
1: Igen. Igen, pontosan így van.
0: Azért akarta ő Rákóczit lengyel királynak, hogy akkor tulajdonképpen, hát most csúnyán mondom azt, hogy bábja legyen, de vagy legalábbis ő irányíthassa akkor ott a dolgokat. Tehát, hogy Rákóczi az ő embere legyen magyarul.
1: Persze, magától értetődő, tehát 12. Károlynak a, ha tetszik, neokirálynak érdekes módon nevezték, ugye Stanislav Leszczynskit, az nem elfogadható a lengyeleknek, mert például az egy protestáns.
0: Igen.
1: Az egy protestáns királynak a, hogy hívja, adományát, azt nem szabad elfogadni Lengyelországban. Igen, tehát kell egy katolikus, minden. De Péter több vasat tartott azért a tűzben, mert ő fölkérte például Savoy Jenőt is. Savoy Jenő azt válaszolta neki, hogy neki ezt meg kell konzultálni a császárral.
0: Szépen tehát vagyunk.
1: Addig ő nem mondhat semmit. Na de megkértek például Marlborough herceget is. Természetesen voltak, az előbb emlegetett, ugye Lubomirskiek közül is volt egy kiválasztott, Senyavszki is volt egy kiválasztott, tehát volt ugye helyi érdekeltség is a lengyel koronára. Mindez attól függ, hogy a svéd 12. Károly vezette hadjárat mennyire sikeres Oroszország ellen. Tudnék, Lengyelországból kiszorította az orosz csapatokat, és 1707 után 1708-1709 ez a keleti hadjárat. Tudnék, 12. Károly, akit vasfejűnek csúfoltak konoksága és makacsága miatt, azt terjesztette, meg mindenhol emlegette, hogy addig nem nyugszik, még Péterrel le nem számol úgy, mint második Ágost lengyel királlyal. Mert ezt nem lehet tűrni, stb. És 1709-ig sikeres a dolog, De Poltavánál olyan vereséget szenved 1790, hogy azt nem heveri ki Svédország. És 1700...
0: Hát azért az nagy, az valljuk be jutólag, meg egyáltalán azért az nagy falat. Tehát hogy egy, mondjuk egy akkori orosz nagybirodalmat én be akarok kebelezni, vagy legalábbis le akarok igázni, azért az nagyon nagy vállalkozásra a svéd királynak, nem?
1: Hát eleve reménytelen. Meg a vasfejűség arra vonatkozott, ugye, hogy 1700-tól kezdve 1708-ig nem volt olyan csata, amit ne 12. Károly nyert volna meg az oroszok ellen. De 1708-ban és 1709-ben katasztrofális vereséget szenvedett, egyrészt azért, mert nem volt megfelelő utánpótlás, nem volt megfelelő élelmezés. És akkor itt most nem menjünk bele, hogy Mazepa kozák hetmannak mi volt a szerepe, meg mi volt. Mi nem volt a szerepe. A lényeg az, hogy Mazepa kozákjai svéd táborban vannak. Svéd táborban vannak. Na, egy aktualitást azért hadd mondjak el. Ugye Mazepa árulását az ortodox egyház utána megbüntette, és kiátkozta. Egyszer is mindenkorra. De hát a politikai helyzet megváltozása Ukrajnában azt jelentette, hogy most 2000, nem merem mondani hangosan, de azért 14-ben rehabilitálták volna, rehabilitáltatták, mégpedig azt hiszem a konstantinápolyi zsinattal. Úgyhogy Mazepa a mai nap az ukrán felfogásban nem áruló. Az oroszoknál továbbra is kiközösített és áruló. Igen, mert 12. Károllyal ugye működött egyre. Na most ez azért érdekes ez az egész, mert a poltavai csata után hát Rákóczinak az 1707-ben kötött szerződése, hát az semmis lesz, mert a lengyel területek fontosabb az orosz politikai érdekeknek, mint egy Kárpát-medence.

0: svédek hatalmát kell megtörni. És ez a Baltikumot jelentette. És abban a pillanatban, amikor Poltava nagyon-nagyon súlyos vereséget szenvedett ugye Svédország, akkor el kellett gondolkodni Péternek, hogy Rákóczi legyen lengyel király, vagy pedig akit elűztek, hívja vissza. És nyilvánvaló, hogy azt a variációt választotta, úgyhogy második Ágostnak megbocsátott, visszahívta, visszafogadta, és együtt fognak majd utána a svéd maradék befolyást ugye felszámolni. Ez 1700. Poltavából azért megmenekültek ilyen 1500-2000 fő lengyel-svéd, és ezek Magyarországra szöktek. Uh-huh. Az oroszok elől, tehát Magyarországra érkeztek, és Rákóczi munkácson feleskedte őket, és ők részt vesznek az utolsó nagy csatában, 1710, ugye a Romhányi csatában, igen, és ott vannak a Potocki seregei, meg Grudzinszki katonái, de az más kérdés, hogy a csata után sürgősen élelemszerző akciókba fogtak, és gyorsan elvonultak, vagy kivonultak, és kiszoktak a Kárpát-medencéből vissza 12. Károlyhoz, aki török földre menekül Poltava után, és ott fognak gyülekezni majd Benderben.
1: Gyakorlatilag ugye azt általános iskolai tanulmányaiból, meg középiskolai tanulmányaiból a rádióhallgatók is tudják, hogy 1711-ben lezárul a Rákóczi szabadságharc a szatmári békével. Azért attól függetlenül, hogy ez számunkra, illetve hát, hogy a Rákóczyak a szabadság jogok elérésében, tehát nem sikerültek az eredeti tervek, azért abban mindenképpen hasznos volt, vagy volt ennek a nyolc évnek egy olyan meg kellett történnie vetülete, hogy azért a Habsburgok csak felismerték, hogy a magyarok innentől fogva mindig is potenciális veszélyt jelenthetnek. Tehát nem fogják ők annyiban hagyni a szabadságukat.
0: Egy érzékeny pontra tapintott rá, mégpedig ugye a szatmári béke elnevezésre. A hivatalos neve pacifikáció.
1: Ami nem béke.
0: Hanem békesség.
1: Békesség.
0: És ez természetesen, ugye ez megint a közgondolkodásban, ez meg tankönyvekben, stb. Ez mindig béke, béke, béke, és arról nem is beszélve, hogy a Rákóczi kornak nagy kutatói mindegytől egyik békét mondtak. És 2005-ben, Széchenyben, amikor volt a jubileumi konferencia, akkor Várkonyi Ágnesnek én szóvá tettem ezt a béke-békesség dolgát. Tudnék, a levéltárban meglévő dokumentumnak a pontos címe Puncta Pacificationis. És ennek
1: és a békesség pontjai?
0: Pontjai, uh-huh. Igen. És ennek a magyar változata megjelent Pálfi János titkárának, Pulai Jánosnak a latinul, és megjelent magyarul is a változata. Tudnék, Pálfi felesége nem tudott latinul, ezért neki lefordította, és a címe természetesen békesség. Szatmári békesség. És ez azért nem mindegy, megint az én felfogásom szerint, és erről is vitatkoztunk. Ja, az is érdekes volt, hogy Várkonyi Ágnes ugye arra hivatkozott, hát Márki Sándor is így használta, Asztalos Miklós is így használta. Miért kell ezt most megváltoztatni? Szerintem nagyon fontos szempont miatt meg kell igenis magyarázni azt, hogy a pax meg a pacifikáció, ez két különböző dolog. A pacifikáció, ez magyar Rákóczi vonatkozásában azt jelenti, hogy a király meg az alattvalói között létrejött egy megállapodás, létrejött egy megegyezés, hogy azt mondjam, kiegyezés. Uh-huh. Károly Árpád nagyon-nagyon remekül vetette föl annak idején, hogy a magyar történelem a Habsburgok vonatkozásában, ha jól emlékszem, 9 kiegyezést, megegyezést kötöttek. 1867 is ugyanilyen kiegyezés, megegyezés. 1606, bécsi, nem béke, az is pacifikáció
1: volt, bocskai.
0: Igen. Tehát igenis én határozottan és sokszor emlegetem és állítom, hogy nem pax. Függetlenül attól, hogy Bánkuti Imre is béke, szatmári béke.

0: És igen, a szakirodalomban megítélésem szerint ez ki nem beszélt jogtörténeti, azt hiszem, hozadék, hogy igenis ez, a pacifikáció és a pax, ez két különböző dolog. Ez nem ekvivalensek.
1: Nem, csak a kérdés az, hogy mondjuk mennyi idő kellene ahhoz, hogy ezt szépen lassan átalakítsák.
0: Úgy tűnik, hogy évtizedek. Úgy tűnik, hogy évtizedek.
1: Mert ugye ez gyakorlatilag most amióta ez ugye megköttetett 1711-től 2026-ig, tehát ez ugye 313 éve, ez így van. Tehát, hogy ennek sok idő kell, hogy mondjuk lehet, hogy 100 év múlva már így fogják tanulni.
0: Az emlékműveken is mind béke. Uh-huh. Az emlékműveken is, igen. És ugye elmegy az ember oda Nagymaténybe, és akkor ott van a béke. Na most még egy utolsó gondolat a vonatkozásban, hogy az amnestia mindenkire kiterjedt a szatmári pacifikáció értelmében.
1: Használjuk a latin kifejezést is, akkor nem.
0: Igen. Tehát a csendesség, békesség, lecsendesítés, ami tetszik, igen, mindenkire kiterjedt. Ha 3 héten belül a vezetők hazatérnek, ők is minden további nélkül régi jogaikba visszahelyeztetnek, stb. Ez egy óriási dolog természetesen, mégpedig a vonatkozásban, hogy el lehet indulni a béke garantálása mellett egy építkező folyamat beindulhat, megindulhat, mint ahogy az egész 18. század nem más, mint az ország benépesítése és gazdasági fellendítése. Tehát nem szabad azt mondani, hogy...
1: Ez egy méltányos ajánlat volt, nem?
0: Tehát... Mindenféleképpen reális, maradjunk annyiban, reális, mindenféleképpen tudnék. Még egy dolgot nem szabad elfelejteni. 1709 és 10-ben olyan pestis járvány van Magyarországon, hogy 400 ezer ember hal meg.
1: Bizony.
0: A Rákóczi szabadságharc 8 éves időszakában pedig 85 ezer. És Bánkóti Imre, nagyon neves történészünk emlegeti ott a értékelésnél, hogy nem volt már kivel és nem volt mivel harcolni.
1: Igen.
0: Rákóczi 1711. februárjában ugye elmegy Lengyelországba, és onnan Károlyit például vádolni azzal, vagy éppen kérlelni, és utána szigorúan hazaárulózik, mert Pálfival ugye kiegyezett, onnan, mert ő felszabadítóként akart visszajönni, és ez megint Bercsinek a hatása. Felszabadítóként. Mert hogyha bezárkózok Munkácson, és nem tudom, hogy meg kell adni magamat kapituláció, akkor a nemzet örökre megbélyegez bennünket. De felszabadítóként visszajöhetünk.
1: Tehát ő haragudott Károlyra, igen, mert hogy gyakorlatilag ő letette a fegyvert, vagy...
0: Ő volt a Dux.
1: Igen.
0: Ő volt a Dux, igen, és amikor elment Lengyelországba, akkor teljhatalmat átadta Károlynak. És Károly, meg Pálfi, a két magyar, ugye két magyar, de horvát bán, igaz, és Károly a fő generális, leültek, megvitatták, stb., és Károly, mivel harcoljunk, kivel harcoljunk?
1: Igen. Igen. Ez egy kicsit olyan deja vu a Kossuth Görgei esetnél egy jó pár évvel később. Nem mondom, hogy teljesen összehasonlítható, de vannak hasonszálak benne. Ezen még nem gondolkodott el, talán?
0: Nem,
1: Kossuth is átadta Görgeinek.
0: Áruló,
1: átadta Görgeinek ugye a hatalmat.
0: Maradjon.
1: Persze ő vitte el azt a balhét, hát így is nevezhetjük. Hát az a lényeg, hogy ugye a szatmári békességgel amnestiát kapott felkelők. Rákóczi nem élt ezzel, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő
0: a békességnek itt van a táskámban.
1: Megnézzük a beszélgetés után. Tehát Rákóczi ezt nem fogadta el, és vállalta az emigrációt.
0: Mindig a felszabadító, abban gondolkodott, ugye, hogy felszabadítók itt visszatér. Ezért megy Franciaországban, ezért fog a törökökhöz menni végül 1717-ben.
1: És ott is marad, és ott is hal meg.
0: Igen.
1: Tudnánk még erről is beszélni, meg egyáltalán a szabadságharc kimeneteléről, mit adott,
0: Eger
1: mit nem adott, mindenről,
0: Eger
1: vonatkozásáról, de igen. Már így is egy adásból kettő lett, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Jó volt felidézni a régi tanulmányokat. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.

A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről, dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hűség idején is biztonságban működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A Vörös Kód protokoll 5. és 10. napja között országosan összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser központokhoz, közölte a távirat irodával a Szociális és Családügyi Minisztérium sajtóirodája. Mint írták, a bejelentések közül 79 esetben kértek segítséget közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez. A szociális szakemberek több esetben szerveztek intézményi elhelyezést, szükség esetén mentőt hívtak, illetve egészségügyi ellátásba irányították a rászorulókat. A minisztériumi tájékoztatás szerint a bejelentések döntő többsége a közép-magyarországi régióból érkezett, ahol a legnagyobb a közterületen élő hajléktalanok száma. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében a távirat irodával. A kormány célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre, írták. Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvénymódosításokkal a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK rendszerének átalakítását. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy keddi hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. A Szerencsejáték ZRT vezetését a helyettesítési rend szerint átmenetileg a gazdasági igazgató Puzsgai Balázs Attila látja el, írta. Guller Zoltán 2025. március 5-e óta töltötte be a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztját. Kinevezésekor megtartotta a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki posztját is. Ha valóban elmozdít Magyar Péter miniszterelnök egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többe fog kerülni a kártérítésük, mint a kórházi klímák, mutatott rá a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán úgy fogalmazott, az önkénynek ára van. Felidézte, a korábbi Baka, Jóri és egyéb ügyek kapcsán a nemzetközi bírói fórumok kimondták, hogy a ciklus közben megszűnő mandátumú közjogi vezetőknek a juttatásai a ciklusok hátralévő részére is járnak, azaz, ha valakit idő előtt leváltanak, a mandátuma hátralévő éveire járó bérét is ki kell neki fizetni, rögzítette. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha Magyar Péter tényleg elmozdít egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többet fog költeni az ő kártérítésükre, mint a kórházi klímákra. Ez is az önkény ára, írta a Kereszténydemokrata politikus. Magyar Péter félre akarta vezetni a magyarokat, de a saját kormánya buktatta le. Génmódosításos javaslat ügyében a saját államtitkára cáfolja, jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben. Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba kijelentette. A Tisza párt EP képviselői az EP legutóbbi strasbourgi plenáris ülésén megszavazták azt a javaslatot, mely korlátlan teret enged azon új génmódosítási eljárásoknak, melyeket génszerkesztésnek hívnak. Elmondta, a javaslat értelmében a tagállamoknak nem lesz lehetőségük a tiltásra, és az érintett élelmiszereken még csak fel sem kell tüntetni, hogy előállításuk során génszerkesztési eljárást alkalmaztak. A magyar kormányfő azt állította, hogy a génszerkesztés nem jelent génmódosítást, és az ilyen eljárásokra nagy szükség van. Ezzel szemben saját államtitkára korábbi felszólalásaiban megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és az eljárás nagyon súlyos kockázatot hordoz. Végül az időjárásról. a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban, főképp a Dunántúlon, zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Ruhát cseréltünk, de szívet nem, vallották a zirci apátságban élő szerzetes nővérek, akiket a magyarországi szerzetesekkel együtt 1950-ben fosztott meg a kommunista diktatúra a hivatásuktól, elhurcolt kényszerlakhelyekre, összezsúfolt kolostorokba, majd az 1950-ben meghozott törvényerejű rendelettel feloszlatta a szerzetes rendeket. A szerzetesek, apácák többségükben civil pályán folytatták életüket. 75 évvel ezelőtt a Zircre internált nővérek kézzel írtak és rajzoltak egy emlékalbumot, amelyben a Zircen töltött idejükre emlékeztek. Ennek az albumnak a hasonmás kiadását jelentette meg az Új Ember kiadó. Megjelentetett egy másik könyvet is, amelyben tanulmányt szentelt a magyarországi szerzetes rendek feloszlatásának, és 500 nővér életútját írta le Halásznivárd, Ciszterci és Kálmán Peregrin ferences szerzetes. A lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem és a bilincsbe vert szeretet című kötetekről Halásznivárd beszélget Császi Erzsébettel.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A budai Ciszterci Rendház plébániáján vagyunk, a Móricz Zsigmond körtér körül. Két könyv miatt jöttünk ide, amelyek az 1950-es években a feloszlatott szerzetes rendekről szólnak, illetve az egyik könyv egy 1950-es kiadású, az a címe, hogy a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem. Ezt a nővérek írták, akik az írci apátságnak a tagjai voltak, és amikor megtudták, hogy feloszlatják a szerzetes rendeket, akkor írtak és rajzoltak egy könyvet Endrédi Vendel apátnak, aki a vezetőjük volt az írci apátságban. A másik könyv pedig egy mai kiadás, amelyben 500 nővérnek az életrajzát gyűjtötték össze. Két szerző foglalkozott ezzel a két könyvvel. Az egyik itt ül velünk szemben, Halásznivárdnak hívják, ő ciszterci szerzetes, az írci ciszterci apátság tagja és levéltáros. A másik pedig Kálmán Peregrin, ferences atya. Ő a Ferenciek téri templom igazgatója, házfőnöke. Halásznivárdot kérdezzük arról, hogy hogyan történt, mi volt az előzménye az 1950-es években a szerzetes rendek feloszlatásának.
4: Gyakorlatilag ez a feloszlatás, ez nem váratlanul éri a szerzeteseket, ami 1950 nyarán őszén bekövetkezik, hiszen 1945-ben a már nagy birtokkal rendelkező rendek birtokait államosítják, illetve földosztás keretében azokat a szegény parasztságnak osszák ki, majd pedig 1948-ban a tanítással foglalkozó szerzetes rendeket éri egy újabb csapás, amikor a felekezeti iskolák államosításával a katolikus szerzetes iskolák is államosításra kerülnek, ezzel gyakorlatilag a munkaterületüknek az egyik legnagyobb hányadát veszítik el ezek a szerzetes rendek, itt annyirán gondolhatunk férfi és női rendekre, az óvodáktól egészen tanárképzőkig bezárólag, tehát egy teljes oktatási palettát felvonultató képet, vagy egy rendszert érint ez az államosítás, és a következő mozzanata az pedig az lesz, amikor 1949 végétől 1950 májusáig bezárólag a kórházi lelki gondozással, betegápolással foglalkozó elsősorban, mint a női rendeket érinti ez az intézkedés, a betegápoló nővéreket eltávolítják a kórházakból, és aztán ezt május 26-a az a végső időpont, amikor az utolsó kórházakból is távolítják a nővéreket, majd pedig június 8-áról, illetve június 9-éről, 10-ére virradóra pedig megkezdődik az első hullám a szerzetesek deportálásának. Négy nagy hullámot különíthetünk el ebben a nyári időszakban. Ez az első, ami legváratlanabbul éri a szerzeteseket. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben az első fázisban a déli és a délnyugati határszérről, illetve a határsávból, vagy annak közeléből a lévő szerzetes házakból a karhatalom segítségével az éj leple alatt internálják különböző gyűjtők kolostorokba a szerzeteseket. Egyaránt érint férfi szerzeteseket, női szerzeteseket, tehát hogy gyakorlatilag olyan város, mint Pécs egyik nap, vagy egyik napról a másikra arra ébredt, hogy a gyakorlatilag százas nagyságrendben voltak Pécs esetében szerzetesek, ott ferencesek, ciszterciek, a irgalmasok a férfiak részéről, a mi asszonyunk női kanonokrend, irgalmas nővérek, keresztes nővérek, annunciáta nővérek, és talán még folytathatnánk a sort a női részről, akiket egyetlen éjszak alatt teherautókra pakolnak, és a legszükségesebb dolgokat vihetik csak magukkal, általában 20 kilóban maximalizálják azt a csomagot, amit egy-egy szerzetes magával vihet, és hasonlóan drasztikus és durva a második hullám is, ami 1950. június 18-ról 19-ére viradóra történik. Ekkor már az ország belsejéből is deportálnak szerzeteseket, akár itt Budapestre is gondolhatunk, Székesfehérvár különböző helyeket érintenek. Például a mi ciszterci rendi emlékezetünk megőrzött egy olyan momentumot, amikor a székesfehérvári rendháztagjai deportálják, ahol volt az egyik idős és beteg atya, akit Lakatos Dénesnek hívtak, ő ideggyulladásban szenvedett, ezért mozogni sem tudott, és itt a visszaemlékező rendtársak szerint elhangzott az a mondat, hogy dobjátok fel a teherautóra, útközben majd úgyis megdöglik. Ez az első két hullám a deportálásnak, ez hagyta a legmélyebb nyomokat és a legnagyobb megrázkódtatásokat. Ez jelentette, amikor már később júliusban és augusztusban kerül sor ilyen deportálási hullámra, az már sokkal emberségesebb, vagy a visszaemlékezések is azt tükrözik. Nyilván ekkor már a szerzetesek is felkészültnek, tehát hogy gyakorlatilag várják azt, hogy őket mikor deportálják, és így vannak ezzel az érci monostorban a rendtársak is, hogy készülnek arra, össze vannak a legszükségesebbet, akkor már összecsomogolják arra az esetre, hogy valamelyik éjszaka megérkezne értük is a teherautó. Azonban máshogy alakul az érci monostornak a sorsa, mivel ugye ennek az egész deportálási hullámnak a nyomásgyakorlás a célja a püspöki kar felé, hogy egyezzen meg a kommunista állammal. Egyrészt az, hogy így a szerzeteseket összegyűjtik, ezzel rájuk is nyomást akarnak helyezni, hogy önként lépjenek ki a rendből, viszont ezt a célt nem tudják elérni. Nagyon minimális, tehát hogy 1% alatt van az, akik ekkor kilépnek a rendből. Olyanok ugyan vannak, akik mondjuk pszichésen vagy egészségileg nem bírják ezt, és hazamennek rokonokhoz, de ez nem a rendből való kilépést jelenti. Illetve sokan megszöknek akár az előjárók biztatására is ezekből a internáló táborokból, amik legtöbb esetben egy-egy vidéki monostort, kolostort jelentenek, de azért erre vigyáztak, vagy ezt jól kigondolták a kommunisták, hogy olyan helyekre vigyék őket, egy-egy kisebb monostor, kolostorba, ahol az oda deportáltaknak a száma többszörösen meghaladja az épületeknek a befogadó képességét. Tehát például a ciszterciéket az első hullám idején Pécsről, Bajáról és Szent Gotthárdról, tehát több közel 35 főről beszélünk, ezt egy 12 fő számára épült Kármelita kolostorba, Kunszentmártonba szállítják őket, illetve rajtuk kívül még lazaristákat és jezsuitákat is, tehát el tudjuk képzelni a léptéket, hát hogy legalább négyszerese, ötszöröse az oda telepített szerzeteseknek a létszáma, mint a befogadó képesség, hogy mennyire tudják ezt tűrni, viselni. A kommunisták nyomást gyakoroljanak a püspöki kar, illetve a Magyar Katolikus Egyházra, és miután ez az első körben nem sikerül úgy, ahogy ezt elvárják, akkor döntenek, hogy jó, akkor egy újabb deportálási hullámban még inkább koncentráljuk ezeket, és még nagyobb létszámú deportáló helyeket, internáló kolostorokat hozunk, vagy hoznak létre, és ennek lesz az egyik ilyen célpontja Zirc is, hogy annyi felkészülési időt kapnak a ciszterciek, hogy ők kézen közön még 1950. július végén információt kapnak arról, hogy 500 apáca fog napokon belül Zirce érkezni, tehát amikor 1950. augusztus 1-én hajnalban begurulnak az apácsák díszudvarára az első autók, akkor nem váratlanul érik, hanem akkor már elő vannak készítve, kiürítve a szobák, előkészítve a terek arra, hogy ide nővéreket, apácákat fognak hozni.
3: Beszéljünk adatokról. Hány szerzetest és hány apácát érint a deportálás körülbelül?
4: Országos szinten ez közel 3000 szerzetest és szerzetes nővért érintett a különböző hullámokat össze, adjuk, hogy a különböző hullámokban érintetteknek a számát. És ha kifejezetten Zirc tekintetében gondolkozunk, vagy arról beszélünk, akkor pontosan 490 nővér az, akit Zircre hoznak. Emellett Zircen ekkor már tartózkodnak nővérek, hiszen ott az Isten szeretett leányainak volt egy zárdája, ami korábban az államosítás előtt leányiskola és óvodaként működött, illetve a Szent Ferenc leányai beteg ápoló közösségnek pedig a nővérei a Zirci kórházban dolgoztak, tehát több mint 500 szerzetes nővér tartózkodik végül is 1950. augusztusában Zircen, illetve akkor a zirci közösségben a férfi szerzetesek, tehát a zirci apátság törzs állománya ciszterci szerzetesek nagyjából 80-an vannak itt a 17-18 éves noviciusoktól a 84-5 éves aggastyán idős rendtárs, akik bezárólag, tehát egy elég széles korfát mutat ez a társaság, és maguk a nővérek is, és 19 éves a adataink szerint a legfiatalabb, akit ekkor Zircre deportálnak, és 89 éves volt a legidősebb. A 19. század közepétől a 30-as évekig terjed ez a korfa, vagy hát akkor születtek ezek a szerzetesek, és alapvetően ugye maga a monostor Zircen az úgy 100 főre épül, vagy annak a befogadására képes, meg annak az ellátására, tehát itt akár most a szennyvízrendszerre gondolunk ilyen gyakorlatilag szempontból, akár csak az elhelyezésre, tehát és itt hónapokon keresztül majdnem 600 ember él egy fedél alatt, tehát gyakorlatilag itt minden talpalatnyi helyet felhasználtak, tehát az úgynevezett királyterem, ami egy ilyen reprezentatív az előkelő vendége fogadására egy ilyen nyugat-európai szemléletben épült tér, azt is oda a beteg, fekvőbeteg nővére kerülnek, akárcsak az apátnak a saját lakosztályába, illetve az irodájába is. Ő egyetlen egy szobát tart meg, de még a kápolnáját is átadja, hogy ott a fekvőbeteg apácák számára ott külön misét mutathassanak be, és hát ők is így, akik nem tudnak az apátsági templomba lemenni, azok is részesülhessenek a szentmise áldozatban. Tehát nagyjából ilyen számokról beszélhetünk, hasonló léptékű volt még közel 400-450 nővér a Mária Besnyői internáló táborban, de a többi, az újszászi, az egri érseki palotában is internáltak nővéreket, ott is közel 100 főről beszélhetünk, tehát ezek általában elég népes kolóniák voltak, hogyha fogalmazhatunk így.

0: ebben a könyvben, a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem, ebből mit tudna felolvasni ez a búcsúzó a nővéreknek?
1: Igen, hát a nővérek ebben több pontra is kitérnek, akár a megérkezésükre, de a mindennapjaikra, tehát kezdhetnék akár egy részlettel, hogy hogyan fogadják ők azt, hogy Zírszre kerülnek. Ennek talán érdemes a hátterét ismerni, hogy nem tudták, amikor ők felszálltak ezekre a teherautókra, ahhoz otthonukból, amikor deportálásra indulnak, hogy hova fognak kerülni. Az a hír terjenget, hogy Szibéria a cél. Elképzelhetjük az ő lelki állapotukat, hogy mennyire megnyugvás az, hogy nem Szibériában, hanem egy másik kolostorban kötnek, ahol még ráadásul szeretettel is fogadják őket. Erre így emlékeznek például vissza a nővérek ebben a faksimile kötetben. Minden fáradtságunk eltűnt, aggodalmunk szertefoszlott, midőn megláttunk téged, édes jó anyánk az érci templom művészi oltárképén. Tudtuk már, hogy jó helyre hoztál minket, testvéri szívekhez, a te fiaidhoz, akiket éppen úgy szeretsz, mint minket, és akik a szeretetet megértve dolgoznak, fáradnak a lelkekért, a mi lelkünkért.
0: Ez volt a fogadtatás.
1: Igen. Én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ismertem olyan idős rendtársat, aki ennek szemtanúja volt, ennek az 1950 nyári eseménynek, meg gyakorlatilag tevékeny résztvevője is. Ő maga mesélte azt, hogy amikor begördültek ezek a teherautók a nővérekkel, hogy a krumplit vagy a szenet teherautókról viszonylag könnyen le lehet hányni, le lehet szó, de idős fekvőbeteg apácákat nem. Tehát ez több óráig tartott, még a nővérek felhurcolkodtak a számukra előkészített helyekre, de ezt, ha elgondoljuk, hogy 60 olyan fekvőbeteg nővér érkezett, akiket tolókocsiba, székeken, hordágyakon cipeltek föl a számukra előkészített helyekre, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora előkészületet igényelt, illetve tőlük is mekkora áldozatot. Egyébként maga André D. Wendel, az Irci apát, aki a közösség vezetője és aki gyakorlatilag a vendéglátója, ha így tekintünk a nővéreknek. Ő maga az egyik külföldi rendtársnak írt levelében azt leírta, hogy még a legelesettebb, legmegtörtebb idős beteg nővérek szemében is, és az arcán is a megnyugvás és az öröm látszódott, hogy a fogadtatás láttán, illetve az, hogy egy ilyen ősi monostorba, szerzetesi környezetbe kerülhettek. Hogy mennyire előkészültek a szerzetesek, vagy próbáltak gondoskodni a nővérekről, illetve hogy a mindennapokat is mennyire megpróbálták megszervezni. Egyrészt létrejött egy úgynevezett nővériroda, ami ezt az 500 nővérnek a mindennapjait próbálta koordinálni, illetve hogy ők miben tudnak segítségére lenni a vendéglátóknak. Másrészt pedig a szerzetesek tudták, hát, hogy nővéreknek lelki táplálékra is szükségük van. Persze nem 500 személy estében nem volt elhanyagolható a fizikai táplálék sem, de hogy a lelki táplálék meglegyen a lelki gondozásuk, ezt is megszervezték, de ezen túl szabadidős tevékenységeket is, ha így tekintünk, tehát kórus szerveztek, nyelvtanulást, akkor varroda létesült, tehát hogy valahol a nővérek is le tudják magukat foglalni, és hasznosnak érezzék magukat még ebben a helyzetben is. Erre a nővéri irodára emlékeznek vissza itt a nővérek, hogy kopogunk, s barátságos tessékre belépünk. Mosolygó arcok, derűs hangulat fogad bennünket. Többször itt találjuk dr. Palos Bernardin főigazgató urat, Detre és Gusztáv atyákat, kik a nővérek zavartalan életének és ezer kérésének szentelték ez időtájban idejüket. A legkisebb kérés sem kicsi nekik, és a legnagyobb sem teljesíthetetlen. Így próbálták ezt az egész időszakot számukra gördülékenyebbet tenni, de tényleg ez akár a mi atyáinknak a visszaemlékezéséből kitűnik, hogy senki sem erre készült, hogy egy ilyen lágerkolostorban éli a szerzetes életét, de hogy mégis nem tört ki egyfajta pánik hangulat, hanem mindenki megpróbált ebben a helyzetben is a legjobbat kihozni magából, és a tőle telhetőt azt adni. Tehát, hogy nyilván a beteg idős nővérek az imádságukkal kapcsolódtak be ebbe a szeretett közösségbe, ki mondjuk, aki varni tudott, vart, de ugyanakkor maga ez a könyv is annak a példája, hogy ezek között a nővérek között rengeteg kiváló művészi tehetséggel megáldott nővér volt, akik szentképeket kezdtek kvázi gyártani. Ugye arra említettem, hogy 500 fő, illetve a teljes létszámnézők közel 600 emberről beszélünk, az élelmezése nem kis feladat. De azt el kell mondani, hogy az állam ehhez nem nyújtott támogatást. Az apátságnak a készletei azok végesek voltak, tehát itt szükség volt egy civil összefogásra is, és ez meg is valósult a környék lakossága azonnal a nővérek, illetve az apátság segítségére sietett, és még csak azt sem mondhatjuk, csak a katolikusok. Az Irchez közeli Dudar, ez egy szinte teljesen református település, még onnan is maga a református lelkész, aki felszólította híveit, hogy adakozzanak erre, és ő maga hajtotta azt a szekeret, ami adományokkal, élelemmel megpakolva kezdett meg a nővéreknek a megsegítésére, és azt egyébként tudjuk visszaemlékezésekből, hogy az ilyen internáló táborok közül a Zirci volt a legszervezettebb, illetve itt volt a legzökkenőmentesebb, akár az étkezés megszervezése is volt, ahol majdhogy nem már az éhezés közelébe kerültek a nővérek. Mária Besnyőn azért tudjuk, hogy elég vékony volt a koszt. Zircen viszont annyira nagy lelkű volt a közösség, és tényleg ezt a közelmúltban, amikor bemutattuk ezt a kötetet, akkor ki is emeltük és meg is köszöntük így utólag is az írcieknek és a környékbelieknek, hogy ennyire egy emberként össze tudtak fogni, és a szükséget szenvedők mellé tudtak állni. Hogy lelkileg is azért gondozni próbálták a nővéreket. Egy-egy ilyen lelki foszlányt a nővérek feljegyeztek ebbe a faksimile kötetbe. Amit itt szeretnék idézni, az így kezdődik, az efezusi levélből vett idézettel. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy Krisztus a hit által szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva legyetek. Ezt a benső emberré átalakulást munkálta lelkünkben a Szentlélek, a kedd csütörtök szombatesti elmélkedésekben. A sötét egyetlen mentődeszkájába fogódzott a kezünk, és mindent megoldó Isten szeretet mélységében merítgetett. A szeretetbe, amely erősebb, mint a legerősebb kötelék, több, mint a mennyasszonyi ruha és a fogadalom kimondott szava. Isten a szeretet. Mi szakíthat el tőle? Rendeletek, parancsok, új körülmények, nagy csütörtök esték, vagy nagy péntek délelőttök. Minden csak közelebb visz hozzá, és mind jobban megsejteti lelkünkkel a szélesség és hosszúság, a magasság és a mélység misztériumát. Még egy történelmi esemény, illetve most már utólag tudjuk, hogy történelmi esemény is zajlott ekkor, ugyanis ebben az időben szintén Zircen tartózkodott a novíciusok között, ekkor kezdte meg a szerzetes életét, az a Brenner János, akit ma már boldog Brenner Jánosként tisztelünk, és ő ekkor kapta a ciszterci szerzetesi nevét, az Anasztázt, és ekkor került sor a beöltözésére is, tehát amikor a szerzetes életét megkezdi, ekkor egyébként 17 társával együtt. Fontos azt elmondani, hogy olyan körülmények között, hogy gyakorlatilag a másnapot sem tudták, hogy annak, hogy itt vannak a nővérek, lehet, hogy hamarosan őket is deportálják. Ebben a lélekállapotban, ebben az ilyen körülmények között vállalja 18 fiatalember azt, hogy Isten szolgálatára szegődik, és itt a kötetben találhatunk néhány foszlányt abból a nővérek feljegyeztek, amit a Rendrédi Vendel a beöltözési szertartáson elmondott. Elkaptunk néhány hangfoszlányt apátok szavaiból. Az új beöltözöttekhez szólt a szentélyben. A nagy kérdés, mi végre jöttél? A lélek hangtalan válaszol. Mi végre jöttél ma, 1950. augusztus 19-én? Néró megismételt uralkodásának nem tudjuk pontosan hányadik esztendejében. Mertél ma jönni? Nem magadtól jöttél. Meg tudod-e köszönni, hogy meghívott az Isten? Új név. Talán nem tetszik. Isten adja. És új nevet adtak, ada nekik. Pillanatra felfénylik lelkünkben életünk boldog titka, a mi nevünk, amelyre a kegyelem egy órájában megkereszteltettünk, az ő lelke által. Ismét csak szélesség, vég és határ nélkül. És hogy gyakorlatilag itt indul meg ez a szerzetes élet, vagy ez az egyháznak adott élet, amiben aztán ő 1957. december 15-én teljesedik be a vértanúság koronáját elnyerve.
0: Mi történt a szerzetesekkel, meg a nővérekkel? És ebben a nagy zsúfoltságban sem maradtak sokáig.
1: Átmeneti megoldás volt, vagy elképzelés volt a kommunisták részéről is, és végleg le akartak számolni az egyházzal is. És ennek keretében aztán 1950. szeptember 7-én megjelenik a 34. törvényerejű rendelet, amely megvonja a szerzetes rendek működési engedélyét. Tehát arra hivatkoznak, hogy ezek a szerzetes rendek már, illetve ezek a szerzetesek haszontalanok a társadalom számára, hiszen már nem tanítanak, nem foglalkoznak betegápolással és hasonlók. Mindezt azért nem teszik, mert néhány évvel, hónappal korábban a kommunista államhatalom volt az, ami ezt a működést ellehetetlenítette. Ilyen körülmények között végülis 4 rend az, amit a vallásszabadságnak a látszatát fenntartva, tani kívánva a kommunisták engedélyeznek, és 2-2 iskolát, tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek megtarthatnak, de az összes többi rend, a 4 megmaradó rend is korlátozott létszámban, tehát nem a teljes létszámukat tekintve folytathatják a szerzetes életüket, a többi rend viszont, ha úgy tetszik, illegalitásba vonul, mivel hiába vonják meg a működési engedélyüket, egy szerzetes rendet egy állami hatalom nem oszlathat fel. Egyházjog értelemben csak a római pápának, illetve a szerzetesi dikasztériumnak van erre a mai egyházjog szerint is joga, hogy egy rendet, egy szerzetesi közösséget megszüntessen. Tehát ahogy ezt fogalmazták is nővérek, hogy ruhát cserélhetünk, de szívet nem.

0: civil életben kell megpróbálni elhelyezkedni a férfi szerzeteseknek, nővéreknek is. A férfi szerzeteseknek talán az, vagy első ránézésre talán könnyebbség, hogy papként vagy megpróbálhatnak elhelyezkedni, meg is próbálhattak. Ebben a püspökök is készségesek voltak egészen, addig az állam azt mondja, hogy jó, de mi maximalizáljuk, hogy egy püspök hány volt szerzetes az ő terminusok szerint vehet át. Tehát itt is csak egy részükről volt szó, ott is mások civil munkát kellett, hogy vállaljanak. Szerencsés volt az, aki mondjuk szellemi munkához jutott, de többségben itt is inkább fizikai munka jutott nekik osztályrészül. A nővéreknek pedig sokszor még mostohább volt a sorsuk. Ott is azok talán szerencsésebbek voltak, akik egy-egy püspökségen vagy szemináriumban tudtak elhelyezkedni, ahol mégis egyházias környezetben, kisebb csoportokban együtt élhetnek. Azok is, akik akár egy egyházi szolgálatban sekrestyésként, kántorként, plébániai házvezetőnőként helyezkedtek, azok is egyfajta biztonságot találhattak, de itt is a túlnyomó többség a szerzeteseknek, szerzetes nővéreknek teljesen civil életben volt kénytelen visszatérni. Tudunk olyan példát, hogy amelyik nővér bányában talált munkát, más vasgyárban, tehát mondjuk törékeny nők is kemény, súlyos fizikai munkát kénytelenek voltak vállalni, és ők évekkel később tudtak, mondjuk akik korábban betegápolással foglalkoztak, azok kórházakban újra elhelyezkedni, és nagyon minimális volt azoknak a létszám, akik mondjuk valamilyen oktatási területen. Tehát mondjuk lehet, hogy valaki korábban a rendi főiskolán, a tanárképzésben működött, és utána egy eldugott kis településen lett általános iskolai tanárnő.
1: A rendeket megszüntethették egy tolvonással, de a társadalomban igény mutatkozott továbbra is a hitéletre és a gyerekek oktatására. Titokban végezték mindezt. Hogyan működött?
0: A nővérek és az atyák a hivatásokat azt továbbra is meg szerették volna élni ezek között a körülmények között is. A szerzetesi ruhájukat nem viselhették, nem hívhatták őket a szerzetesi nevükön, hanem ők nekik vissza kellett vedleni gyakorlatilag civil emberekké. Ez sem ment olyan könnyen, hát belegondolunk abba, és ott is vannak ilyen visszaemlékezések, hogy gyakorlatilag a nővéreket sokszor meg kellett tanítani járni a civil ruhába. Tehát, hogyha belegondolunk abba, voltak olyan idős nővérek, akik már 50-60 éve éltek a közösségben, és csak ezt a szerzetesi ruhát viselték. Teljesen más mozgást igényelt, ebbe is bele kellett szoktatni őket. De ebben az új helyzetben is a hivatásuknak, és pláne azok a rendek, ahol ifjúságneveléssel foglalkoztak, azt próbálták folytatni, nem veszélytelenül, sőt, ez bizonyos esetekben kifejezetten veszélyesnek minősült, hiszen az állam ezt illegálisnak minősítette, ezt a fajta tevékenységet. Mégis főleg itt, ha Budapest tekintetében gondolkozunk, de akár vidéki városokban, például én Eget is ki tudom emelni, ott a mi atyáink, tehát a ciszterci atyák az angol kisasszonyokkal együttműködve folytatták titokban az ifjúság nevelését, de egy-egy nővér vagy egy-egy atya is kis csoportokat, vagy csak egy-egy diákot vállalt, akinek nyilván itt a szülők is, ha olyan pozícióban voltak, olyan állást töltöttek be, akkor nem volt kívánatos, hogy az ő gyerekük mondjuk hivatalosan hittanra járjon, de ezt a család fontosnak tartotta, akkor ezt ilyen körülmények között egy kedves nővérnek, vagy egy kidobott szerzetesnek a segítségével lehetett megvalósítani, és ez, hogy mennyire nem volt veszélytelen, hogy számos esetet ismerünk, amikor ezért retorzió is érte a szerzeteseket is, nyilván a családokat is, de a szerzetesek vitték el végül is a balhét, ha szabad ilyen póriasan fogalmazni, és akkor ezek közül a nővérek, atyák közül többen börtönbe is kerültek, vagy nagyobb átfogó perek, koncepciós perek keretében, vagy pedig csak egy-egy ilyen kisebb per keretében elítélték őket, vagy kidobatták őket, kirúgatták őket az addigi munkahelyükről.
1: Mielőtt áttérünk az életrajzokat ismertető könyvre, még erről a címről szeretném kérdezni, hogy a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem. Ezt a képet, ezt hogy magyarázná, hogy fordítaná le ezt a címet? Mit jelent ez?
0: A láger körülményekbe kényszerítették ezeket a szerzeteseket, szerzetes nővéreket a megtörésük érdekében, de számukra ez a szeretett közösségnek a megnyilvánulása lett, tehát, hogy hiába voltak szűkösek a körülmények fizikailag, a lelkileg a tér az kitágult, mint a mennyei Jeruzsálem előképe sejlett föl előttük ez az élet, és valahogy ezt próbáltuk így, ezt a kettősséget, hogy a megfogalmazni, illetve egy olyan címet találni, ami ezt megmutatja, hogy mi volt a cél a kommunisták részéről, és milyen célt értek el, abszolút nem azt, amire ők számítottak.
1: Még annyit a könyvről, hogy ez gyakorlatilag gyöngybetűkkel van írva, ez valószínű végig ugyanaz a nővér írta, szinte mint egy könyv, sok oldal úgy van, szinte kézzel úgy van tördelve, képek vannak benne, rajzok, ábrák, népművészeti motívumok, színesek, idézetek, tehát nagyon dekoratívan elkészítette.
0: Igen, igen, tehát ez egy nagyon precíz munka volt, valószínű több kézalkotása, ja. De a nővérek tényleg ugye a rajzokat, az illusztrációkat is ők maguk készítették, festették, kvázi kiállítás is készült, vagy bemutatás is készült azokból a szent képekből, amiket ők az ércen töltött hónapok alatt készítettek, és kvázi ez egy ilyen fizetőeszközzé vált, ahogy már említettem, a nyersanyagokat hozták a főzéshez, azoknak hát nem tudtak mivel fizetni, de szent képekkel igen, és ezt a híveinktől, az írt híveinktől tudjuk, hogy nem egy család ma is, ahol a nagymama, dédnagymama imakönyvébe őriz ezekből a szent képekből, amit a nővérek készítettek. Nem is csak ebben a könyvben maradtak nyomai, hanem az írci, az írt környéki családok imakönyve is rejtenek ilyen kis kincseket.
1: Akkor ez volt a hasonmás kiadás, vagyis a facsimile könyv az 50-ből, és most a másik könyv, amit Halászné Várdi és Kálmán Peregrin írtak, Bilincsbe vert szeretet, ez a címe. Az alcíme pedig a szerzetes rendek felszámolása és az írt tárnálótábor élete 1950 nyarán. Ez egy tanulmány tartalmaz először is a Halászné Várdi és Kálmán Peregrin tanulmányát, és utána 500 nővér életútja olvasható. Felolvasni egy nővéri életutat belőle.
0: Igazán sokszínű a nővéreknek az életútja. Akit én kiválasztottam, az egy irgalmas nővér, ugye az ő hivatalos nevük a Szeretett Leányai Társulata. Vincés nővérekként is ismerik meg ezt a közösséget, és itt Páhi Katalin Ilona nővérnek az életét szeretném ismertetni, aki 1906. november 28-án Nemesvitán született, és 1998. december 3-án itt Budapesten a Ményesi úti rendházában hunyt el a nővéreknek, de ugye között a két évszám között ebben hosszú életben mi fér bele. 1926-ban csatlakozott a rendjéhez, tehát a Szeretett Leányai Társulatához, ahol 1931-ben köteleződött el fogadalommal, majd ő, mint betegápoló elsősorban kórházakban működött Szekszárdon, illetve Újpesten, majd pedig Kaposváron, végül pedig Pécsen, onnan dobják ki a nővértársaival együtt a kórházból. A nővéreket sem teljesen váratlanul érte ez a kidobás, tehát hogy ez hónapokon áttartó folyamat volt, így próbálták felkészíteni az előjárókat, a rendtársaikat. Ez a nővér is, Ilona nővér is kántori oklevelet szerez, és egy nővértársával egy Pécs környéki plébániára kerül, ahonnan aztán annak ellenére, hogy ott ők már dolgoznak, egy júliusi éjszakán deportálják őket, és először Pilisligetre viszik, és talán itt fontos még megemlíteni azt, hogy Zirc is, ez egy ilyen második állomás volt a legtöbb nővér esetében, tehát Pilisligetről és Ludány-Halásziba volt két olyan internálótábor, ahonnan aztán Zircre hozták több más kisebb hely mellett is, és ez az Ilona nővér is itt tölt néhány hónapot, majd pedig az egyik ciszterci szerzetes, akit ő még a szülőhelyéről, a szerzetes gyerekkorából ismert, és még Dajkát is, az isteni gondviselés hogyan működik, ő veszi magához, és egy pápa környéki Nagy Tevel nevű faluba kerül kántornak, de aztán az atyát onnan hamarosan kidobatja az állam. Ő ott nem működhet, illetve elhelyezik onnan a nővér, ezután kézen közön végül is sikerül neki a korábbi hivatásában ápolónőként elhelyezkedni, először pápán, majd pedig a Celdömölki kórházban dolgozott, és aztán később megint visszatér ez a kántori vonal az életébe, és akkor a Celdömölk mellett Izsákfán kántorkodik, és ő abban a szerencsés helyzetben is részesült, hogy megérhette a rendszerváltozás és a rendjének az újraindulását, és az életének az utolsó másfél évét azt már a rendjének a visszakapott anyaházába tölthette, és ott a nővértársai között újra szerztesi életet élve térhetett meg a teremtőjéhez 1998-ban.
1: A rendszerváltásig búvópataként működtek a rendi tagok. Feldolgozták a tanulmányokban ezt a részt is?
0: A tanulmányot az elsősorban az 1950-es eseményeket mutatja be, annak az előzményeit, illetve egy ilyen kitekintést arra, hogy Közép-Európában mennyivel volt hasonló vagy különböző ez a helyzet. Azt elmondhatjuk, hogy a kommunista államok tekintetében hasonló eseményekre sor került, van, ahol már korábban, van, ahol magyarországi eseményekkel egy időben az deportálásokra. Hasonló volt a megoldás, tehát ilyen internáló kolostorokat hoztak létre, ami a különbség, ha a Csehszlovákiára gondolunk például, ott, hogy sokkal hosszabb távon álltak fönn ezek az internáló kolostorok, akár hosszú évekig, és aztán csak később bontották ezeket kisebb egységekre, de a nővérek akkor is együtt élhettek, és együtt végezték a munkájukat. Például az érdekesség, hogy

0: annyira erős volt, és annyira nagy társadalmi felháborodást okozott volna ez, ahol ez, rendek azok működhettek, ha korlátozva is, de működhettek kvázi szabadon. Magyarországon gyakorlatilag azt is megtiltották, hogy három főnél több egy adott rendi közösségből, három főnél több nővér például, vagy szerztes egy lakásban, vagy egy fedél alatt éljen, tehát ezzel is szét akarták zilálni ezeket a közösségeket. Ez nem sikerült, mivel a rendszerváltáskor ezek a nővérek, atyák, szerzetesek vállalták, hogy újra már 60-70-80 éves fejjel újra közösségi életet kezdenek, illetve voltak olyan rendek, akik pedig vállalták azt a kockázatot, hogy ők titokban megpróbálnak fiatalokkal foglalkozni, azt már említettük, hogy itt akár hitoktatás keretében, de olyan szempontból is, hogy hivatásokat toborozzanak, hivatásgondozást végeztek, új vendégeket vettek fel, tehát hogy a rend is tovább éljen. Ez csak korlátozott keretek között sikerült. Ez előbb-utóbb ezeket leleplezték, és az ezekben résztvevőket, akár a mi rendünk esetében Zsigmond Loránd atya volt az, aki itt a beszélgetésünk helyszínén Budán-Szent Imre városban szervezte ezt az egész titokban folyó növendéknevelést, és ő például 3 év börtönt érdemelt ezért a kommunisták szerint, és aztán hamarosan a börtönben szerzett megbetegedése miatt meg is halt. Tehát, hogy ez korán sem volt veszélytelen, de hogy mégis hősies módon ezek a szerzetesek, szerzetes nővérek vállalták ezeket a kockázatokat Isten nagyobb dicsőségére, és hogy az a rendi karizma, amit ők képviselnek, az átmenekíthető, átmenthető legyen egy új generáció számára, és azt hiszem ezért hálával tartozunk nekik, mert egyrészt, hogy ők ezek az adott szerzetesek a hivatásukban, a szerzetességükben, kereszténységükben kitartottak áldozatosan. Másrészt azért, hogy ezzel a hűséggel, amit ők ebben a helyzetben megvalósítottak, vagy amiről tanult bizonyságot tettek, azzal lehetőséget adtak arra, hogy a rendszerváltás után ezek a rendek újraindulhassanak, és mi, akik a rendszerváltás után lettünk ezeknek a rendeknek a tagjai, azok volt hova belépniük, és volt hol formálódniuk.
1: Halász Szivárddal beszélgettünk. Ő ciszterci szerzetes, az Ír ciszterci apátság tagja, levéltáros. Két könyvről volt szó, amely a szerzetes rendek 1950-es években történt feloszlatásáról szólnak. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztvetésről elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Hittanórákon, olykor már az óvodákban is, a gyermekeknek először a keresztvetést igyekszünk megtanítani. Azt is mondjuk nekik, hogy minden imánkat keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be. A keresztvetés maga is imádság, különösen akkor, ha tudatosan és összeszedetten végezzük. Barsi Balázs ferences atyától hallottam egy alkalommal. Amikor keresztet vetünk, és azt igazán szépen tesszük, akkor beöltözünk a Szent Háromság egyisten szeretetébe. Azt mondjuk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és a szavakkal teljes összhangban először zárt öt ujjunkkal megérintjük homlokunkat, majd mellkasunkat, bal és jobb vállunkat, és végül szépen összetesszük két kezünket, és azt mondjuk ámen, vagyis úgy legyen. A keresztvetéssel a keresztény ember megvallja a hitét. Azt, hogy ahhoz a Jézus Krisztushoz tartozik, aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott minket. A keresztvetés különösen is arra emlékeztet minnyájunkat, hogy Jézus a kereszten az életét adta értünk azért, hogy nekünk örök, isteni életünk legyen. Ebből az örök életből először akkor részesültünk, amikor megkereszteltek minket. Hatalmas változás történt ekkor életünkben, egész személyiségünkben. Isten, az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg Rómaiakhoz írt levelének 5. fejezet 5. versében, a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Azaz, Isten a saját örök életébe részesít minket. Ezt az isteni örök életet nevezzük teológiai, azaz hittudományos kifejezéssel megszentelő kegyelemnek. A kegyelem régies, de szép szláv eredetű szóval a malaszt, Isten élete bennünk. A megszentelő pedig azt jelenti, hogy megszentel, vagyis az örök életre tesz alkalmassá. Amikor belépünk egy-egy szentegyházba, azaz katolikus templomba, és a szentelt víz tartóhoz lépve ujjainkat mutató és középső ujjunkat, a szentelt vízbe mártva igaz áítattal keresztet vetünk, akkor mindig a keresztségünkre emlékezünk. Arra, hogy Krisztus megváltói kegyelméből fakadóan vízből és Szentlélekből újjászülettünk, új emberré váltunk. Ezt az új életet kell nekünk, keresztényeknek, Krisztus követőinek folyamatosan növelnünk, gazdagítanunk Isten szeretetében és szentségében. Például azáltal, hogy a napunkat, az imáinkat, a munkánkat, különböző tevékenységeinket a kereszt jegyével kezdjük.

Lelki pásztorként jó néhányszor mondták nekem különféle beszélgetések alkalmával. Atyám, reggel nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm. Sietnem kell ugyanis a munkába, illetve iskolába. Ilyenkor mindig azt válaszoltam. Ajánlok egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb imamódot a nap elkezdésére. Ébredésemet követően, akár még az ágyban ülve vessek úgy keresztet, hogy az igazán átölelje testemet, lelkemet, egész valómat. Ezután pedig mondjak egy ilyen vagy ehhez hasonló fohászt, Istenem, szeretlek, segíts, hogy szeressem az embertársaimat is. Istenem, ma a te dicsőségedre szeretnék élni. Vagy egyszerűen, Jézusom, szeretlek. A szép keresztvetés és a fohász egy percnél többet nemigen vesznek igénybe, mégis eltöltheti szívünket annak öröme, hogy imával kezdtük a napot, méghozzá úgy, hogy ennek fényében szemléletjük aztán a történéseket, és végül este így vizsgálhatjuk meg a lelkiismeretünket, és imádkozhatunk, beszélgethetünk a Jóistennel, mielőtt keresztet vetünk magunkra, esetleg párnánkra is, ez nem babona, és békében nyugovóra térünk. A kereszt jele és a keresztvetés megerősített minket a kísértésekben, a nehézségekben, a próbatételekben is. A keresztvetés a hitünk megvallásának, a bátor tanúság tételnek is eszköze és lehetősége. Például akkor, amikor gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközön egy szentegyház, katolikus templom mellett elhaladunk, és keresztet vetünk, mert kifejezzük hálánkat és szeretetünket az iránt, a Jézus Krisztus iránt, aki vállalta értünk a szenvedést és a kereszthalált, de feltámadt, él örökké, és jelen van a templom szentségházában, az oltári szentségben.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
0: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
0: A hőség idején is biztonságban működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A Vörös Kód protokoll 5. és 10. napja között országosan összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser központokhoz, közölte a távirat irodával a Szociális és Családügyi Minisztérium sajtóirodája. Mint írták, a bejelentések közül 79 esetben kértek segítséget közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez. A szociális szakemberek több esetben szerveztek intézményi elhelyezést, szükség esetén mentőt hívtak, illetve egészségügyi ellátásba irányították a rászorulókat. A minisztériumi tájékoztatás szerint a bejelentések döntő többsége a közép-magyarországi régióból érkezett, ahol a legnagyobb a közterületen élő hajléktalanok száma. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében a távirat irodával. A kormány célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre, írták. Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvénymódosításokkal a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK rendszerének átalakítását. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy keddi hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. A Szerencsejáték ZRT vezetését a helyettesítési rend szerint átmenetileg a gazdasági igazgató Puzsgai Balázs Attila látja el, írta. Guller Zoltán 2025. március 5-e óta töltötte be a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztját. Kinevezésekor megtartotta a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki posztját is. Ha valóban elmozdít Magyar Péter miniszterelnök egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többe fog kerülni a kártérítésük, mint a kórházi klímák, mutatott rá a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán úgy fogalmazott, az önkénynek ára van. Felidézte, a korábbi Baka, Jóri és egyéb ügyek kapcsán a nemzetközi bírói fórumok kimondták, hogy a ciklus közben megszűnő mandátumú közjogi vezetőknek a juttatásai a ciklusok hátralévő részére is járnak. Azaz, ha valakit idő előtt leváltanak, a mandátum a hátralévő éveire járó bérét is ki kell neki fizetni, rögzítette. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha Magyar Péter tényleg elmozdít egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többet fog költeni az ő kártérítésükre, mint a kórházi klímákra. Ez is az önkény ára, írta a Kereszténydemokrata politikus. Magyar Péter félre akarta vezetni a magyarokat, de a saját kormánya buktatta le. Génmódosításos javaslat ügyében a saját államtitkára cáfolja, jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben. Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba kijelentette. A Tisza párt EP képviselői az EP legutóbbi strasbourgi plenáris ülésén megszavazták azt a javaslatot, mely korlátlan teret enged azon új génmódosítási eljárásoknak, melyeket génszerkesztésnek hívnak. Elmondta, a javaslat értelmében a tagállamoknak nem lesz lehetőségük a tiltásra, és az érintett élelmiszereken még csak fel sem kell tüntetni, hogy előállításuk során génszerkesztési eljárást alkalmaztak. A magyar kormányfő azt állította, hogy a génszerkesztés nem jelent génmódosítást, és az ilyen eljárásokra nagy szükség van. Ezzel szemben saját államtitkára korábbi felszólalásaiban megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és az eljárás nagyon súlyos kockázatot hordoz. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban, főképp a Dunántúlon, zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kunya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süye Károlyné Klárikát hallják.
5: Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöldszínű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is. Ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi. és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztata rákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk, a paradicsom? Mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. A növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos, feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt, innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom. Gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztése a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy a jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérökképződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam is, csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említett a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, is főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket, szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom, abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazekam, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval. Még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győztem szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre és a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így megvolt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozz már a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne hozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fej hagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le. Ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest, természetesen amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekbe, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hátulra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot, most a cellofánfóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül? Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van három nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabátot. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, kibélelték régi plédekkel, sőt édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van, és akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőztek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el.

0: Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is, én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti, és legeslegjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót, és mindig azt az íz keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
1: Igen, csak italként is, friss ételként is tökéletes.
0: Igen, paradicsomléként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá, és akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam senkitől, nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag is. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csordulásson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúzba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikába, sem Angliába, sem Németországon, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, Én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
1: és
0: rá.
1: És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom,
0: igen,
1: meg a
0: nagyon
1: mellett.
0: Jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, hát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
1: Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, igen. Akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
0: elhabarva
1: zöldséget.
0: Elhabarva a tojást, vagy van. Pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
1: Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
0: Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem az uborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én, hétfőn délelőtt, Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szent misét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben, gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól, az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-jel együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára a fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelki pásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szent Atya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leo ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is, mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki,

0: Istenre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén, a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn, Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
0: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott urangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano Vatikáni napilap mellékletét. A Vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A Vatikáni Hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A Kommunikációs Dikasztérium új dokumentumfilmje, a Leó Rómában, július 1-én jelenik meg a Vatikáni Hírek, a Vatican News platformjain, 14. Leó pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leó, a Leó Chicagóból című dokumentumfilmek után a Vatikáni Hírek bemutatja a Leó Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leó pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az zarándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leó Rómában című dokumentumfilm a Vatikáni Híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leó című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leó Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 óra

0: akkor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először három nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Radnóti Miklós, július. Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog. Nedves hajjal futkároznak mezét lábos záporok. Elfáradnak, földbe búnak, este lett. Tiszta testű hőségül a fényes arcú fák felett.
1: Radnóti Miklós július című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor pap költő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.

0: A nap imája.
1: Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áld meg törekvéseiket. Bizalommal kérlek, atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te szeretetedbe vonja lelküket. Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben. Engedd, hogy szép legyen életük. Áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és a pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen te benned és szeretetedben. Élvezzék a földi boldogságot, amelyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő mélyébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az Olaszországi Iszlám Közösségek Uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az ukrajnai Karitás szerint a 4 éve tartó háború miatt a lakosság 70%-ának pszichológiai támogatásra van szüksége. Kiemelték, közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal. Krisztina Szemegen-Bodak, az ukrajnai Karitás szervezet Harkivi egészségügyi programjának vezetője, egy olasz katolikus hírügynökségnek beszélt az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásáról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található 11 elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospiszház, 5 mobil pallitív gondozói csoport és 8 multidisziplináris csoport. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre. Közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A szervezet tájékoztatása szerint az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt 2 fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó Zöld Fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el támogatás. Befejeződött a felzárkózó települések program szociális bérlakás projektje. A program keretében 2 év alatt 617 lakó költözhetett új otthonba, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A közlemény szerint a Szeretetszolgálat Alapítványa és egy egyesülete nyílt pályázaton tette elérhetővé a hátrányos helyzetű családoknak, hogy modern, egészséges és tágos otthonok bérlői legyenek. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásával összesen 50 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. Mint írták, a program keretében 2026. júniusáig összesen 227 szociális bérlakást alakítottak ki, mintegy 100 településen. Ebből 165 ingatlanba már be is költöztek a bérlők. A beköltöző 617 lakó közül 282 gyermek. Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában június 27-én. Dr. Dolhai Lajos rektor a hálaadó szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, s a napszentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott: neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Dolhai Lajos atyát, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát hallják.
2: Szent László királyunk méltóan élt abban a sajátos hivatásban, amit a gondviselő Isten kijelölt neki. Talán mindnyájan vagy sokan hallották már Prohászka Ottokár püspöknek a nevét, aki a két világháború között élt, székesfehérvári püspök volt, és Szent László királyunkkal kapcsolatban azt írja: Szent István apostoli királyunk volt, ő vezette el a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László királyunk tette igazán keresztényé. Ez volt az ő sajátos hivatása. Tegyük hozzá rögtön, hogy nem volt könnyű helyzete, mert nagyon nehéz időkben, 1077-ben lett országunk királya. Tudjuk jól, történelemben mindnyájan tanultuk, hogy Szent István királyunk halála után kitört trónviszályok és pártoskodások miatt szinte válságba került Magyarország. Gondoljunk csak arra, hogy az ország Szent István királya után 40 év alatt 8-szor cserélt gazdát. Valóban úgy tűnt, hogy szinte veszni indult István öröksége, mert külső és belső ellenségek veszélyeztették a magyar népet. A pogány magyarok pedig elérkezettnek látták az időt a kereszténység kiirtására. Voltak a magyarok között olyanok, akik ismét elkezdtek a bálványoknak áldozni, felgyújtották a templomokat, megölték a papokat. Ezzel kapcsolatban gondoljunk csak Szent Gellértnek a vértanúságára. Már-már úgy tűnt, hogy a pogányság győzedelmeskedik a kereszténység fölött. Éppen ezért László királyunk rögtön uralkodásának kezdetén kiadta a parancsot, hogy a pogány szertartásokkal hagyjon fel mindenki, és éljen Isten törvényei, meg Szent István törvényei szerint. Folytatta Szent István királyunk egyház építő tevékenységét, templomokat épített. 1092-ben Szabolcs várában zsinatot hívott össze az egyházi életnek a megreformálására. A magyar nemzet és a magyar egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, hogy Szent István, Szent Imre és Szent Gellért erekjéért oltára emeltette. Ezzel a magyar népnek saját fajtájából adott szenteket, vagyis igazi példaképeket. És lehetne még sokáig sorolni, hogy mi mindent tett Szent László a magyar kereszténység megszilárdítása érdekében.
1: Dolhai Lajos rektor Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza. Mindenkinek van Krisztustól kapott hivatása, van, aki papi, szerzetesi hivatást kap, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszi a közösségben Jézust. Akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten ismeretére, szeretetére. Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet, hangsúlyozta Dolhai Lajos rektor. Kiemelte, a keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók, megkapják az erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak. A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta beszédét a rektor. Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat, 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanár nevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben vett részt. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyünkön július 4-én szombaton lesz. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az zarándoklaton a résztvevők Kósede egri cigány pasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket is meghallgathatnak. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede egri cigány pasztorációs referenspont tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő, már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek: mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötör minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik: menjetek. Azok ki is mentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Juttassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek, így talán megkönnyörül az Úr. Nem azt mondja most a próféta, hogy könyörüljetek meg egymáson, s akkor az Úr is megkönnyörül rajtatok, hanem igazságot és igazságosságot követel a mindennapi életben ahhoz, hogy Isten irgalmasságában remélhessünk. Mindannyiszor gunytűzünk az evangéliumból, valahányszor annak lényegét, az Atyaistennek Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott irgalmasságát hazug módon utánozzuk. Mert nekünk is megesik néha a szívünk az elesetten, és próbálunk segíteni rajta nyomorúságában, de nem gyakoroljuk az igazságosságot, amely egyetemes, világot fenntartó, az emberi jelenséget a mélyben megalapozó valóság. Nem elég lehajolni és elérzékenyülve, meghatódva saját jószívűségünktől megsimogatni a szenvedőt, hanem meg kell adni neki azt, ami az igazságosság alapján jár. Nem csak nagy társadalmi méretekben, hanem kicsiben, a családban, s minden keresztény közösségben is gyakorolni kell az igazságosságot és az igazságot. A férjednek, a feleségednek, életszövetségetek okán, az igazságosság alapján kijár részedről a tisztelet, szeretet, hűség, hiszen millió más helyett éppen téged választott, és te őt. Szabadságotok abban áll, hogy ez a választás beteljesedjék egy igazságos élet mindennapjaiban. A gyermekeknek az igazságosság alapján jár a gondoskodás, törődés, nevelés. A szülőknek az igazságosság alapján jár a tisztelet, megbecsülés, engedelmesség. De még a rokon szemben alapuló, baráti kapcsolatokban is jelen van az igazságosság követelménye. Akit egyszer barátomnak választottam, azt az igazságosság alapján nem sorolhatom többé a nagy tömeg névtelen egyedei közzé. Ha szent akarsz lenni, és mi más akarnál lenni, hisz Krisztushoz tartozol, nem lenne jobb, ha a szeretet, vagyis az igazi szentség érdekében elkezdenén gyakorolni az igazságosságot, mint hogy el nem kötelezve magad sem valaki mellett, sem egy közösségben, csak lubickolni akarsz a spontán, ingyenes szeretet fürdőjében. Ha komolyan elkezded, még a mai napon, hamarosan meg fogsz szabadulni egy veszélyes illúziótól. Kiderül, hogy nem csak tökéletes nem vagy, de még csak a haladók között sem állsz a szentség útján, hanem az egészen kezdők között van a helyed. Fájdalmas felismerés ez, de leszámolni egy illúzióval többet ér a lelki élet útján, mint 3-4 látomás. Lassanként pedig rá fogsz jönni, hogy az igazságosság nemhogy szemben nem áll a szeretettel, de valójában a kettő egy. Az igazságosság a szeretet egyik arca, amely nélkül semmilyen szeretet nem lehet valódi, azaz őszinte és tartós, örökké valóságra érdemes.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Prišiel si sem predčasne nás mučiť. Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadárskeho kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. Vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: čo ťa do nás, Syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť. Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň. On im povedal, chodte. A oni vyšli a vošli do svíň. V tom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kanapej káver dolma pela gadara kiphu vreslo, duje bengyale manusenca maladilo. Ande murmunca andau grobo avna savri, kasave bidej vleske sasle ke konik citromailas pod rom intjate pirel. Kadeci pinas? Če grija jamen karink tute devlesko šavo? Anda kodija vilan kat he, ke angle je vrama te pagre same? Dur lendar, but bale hanas pejčar. Anda kadile beng, mangnas les, te avri naša vesamen, bišava me andele bale. Žan, pendas lenge. Pekadi avri gejle andale manuš, haj andre gejle andale bale, pesostele bale, sa tele našle paj dolma ando paj, haj kot hetasile. Le bajara našentar, haj kanando foro resle, sogodi avri pendele manušenge, vikodi sole bendja lenca pecisajlas angla lende jakha.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Als Jesus an das andere Ufer des Sees kam, in das Land der Gadarener, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Sofort begannen sie zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? Nicht weit von ihnen weidete gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen. Wenn du uns austreibst, schick uns in die Schweineherde. Er sagte zu ihnen, geht. Da verließen sie die Menschen und fuhren in die Schweine. Und die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und kam im Wasser um. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt alles, auch was mit den Besessenen geschehen war. Und die ganze Stadt zog zu Jesus hinaus, und als sie ihn trafen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Boldog Taigi Anna Mária, özvegy. Szénában született 1769. május 29-én. Édesapja Giannetti Alajos gyógyszerész volt, édesanyja Massi Mária. A vallásosan élő szülők kislányuk születése után 6 évvel elszegényedtek, ezért Pizától Rómáig a 200 kilométeres utat mindhárman gyalog tették meg. Rómában édesanyja keresetéből tengették életüket. Anna időközben szép lányá fejlődött. Szolgáló lett egy előkelő családnál, ahol gyakran veszélybe került tisztasága. Isten kegyelmével azonban megőrizte azt. A mindenható férjet rendelt neki 20 éves korában. Taigi Domokos főúr személyében, aki kezdetben igencsak nyers természetű és kötekedő ember volt. Anna életében 1790 táján nagy fordulat állt be. Egy szervita atyánál végezte a szentgyónást, és ettől fogva egyszerűen öltözködött, a férje beleegyezésével a fogolykiváltó rend tagja lett. Felöltötte a harmadrendiek ruháját, aztán keményen kezdett böjtölni, és önsanyargatásokba kezdett. Minden hajnalban szentmisén vett részt, szentáldozáshoz járult, majd odahaza a házi munkákkal foglalatoskodott. 4 fiúnak és 3 leánynak lett az édesanyja, akik közül hármat rövid idő leforgása alatt eltemetett. Bőségesen kijutott neki a rágalmakból, de nem roppant össze alattuk. Bár igen szerényen éltek, mégis tudta segíteni a szegényeket. Mind a francia forradalom szörnyűségeiben, mind a napóleoni zsarnokságban az Isten büntetőkezét látta. Egyházáért pedig önmagát ajánlotta fel áldozatul. Isten rendkívüli adományokkal halmozta el. Már 22 éves korában látomásai voltak. A jövőbelátás adományával 47 éven át rendelkezett. Sok embernek a lelkébe látott, és előre megmondta, hogy milyen kísértések várnak rá. Ehhez a tanulatlan asszonyhoz bizalommal fordultak tanácsért államfők és egyházi vezetők. Betegségéből maga az Úr Jézus gyógyította meg. Felgyógyulva mások számára is kieszközölte a gyógyulást. Amikor főzés vagy takarítás közben érezte közeledni Isten szívére ölelését, alázatos egyszerűséggel így imádkozott: Hagy békét, Uram, hagy békét, Uram! Én szegény, családanya vagyok, vonulj vissza tőlem! Nem egyszer a konyhában esett elragadtatásba, és a falhoz támaszkodva várta ki a jelenés végét. Ilyenkor sohasem aludt ki a tűz a fazék alatt, a lábasból nem futott ki az étel. Nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. 1836 őszén súlyos beteg lett. 6 hónapon át lassan haldoklott, s bár egész életében Isten elhalmozta rendkívüli kegyelmek özönével, mégis szentségek nélkül halt meg, de nem a kegyelem állapotának a hiányában. 1837. június 9-én hagyta el ezt az árnyékvilágot. Róma köztemetőjében temették el. Teste épp maradt. 1865-ben átvitték a trinitáriusok Szent Krizogon templomába. 1920-ban avatta boldoggá 15. Benedek pápa. Megemlékezünk ezen a napon boldog Giovanni da Triora ferences vértanú papról. Kínában halt meg 1816. február 7-én. 56 éves volt. Olaszország virágát, ahogyan Kínában nevezték hívei, szülei vallásosan nevelték. Minden reggel iskolába menetele előtt buzgó minisztráns volt. Elemi iskolái elvégzése után szülei Porto Maurizóba küldték tovább tanulni a Barnabita atyákhoz. 17 éves korában elhagyta családját, és Rómába ment. A Kapitóliumra sietett, hogy Szent Ferenc ruháját kérje a római rendtartományban élő kisebb testvérek provinciálisától. A János, a Giovanni nevet adták neki. Próbaéveit dicséretesen végezte, és letehette szerzetesi fogadalmait. Elvégezte a teológiát. Pappá szentelése után filozófiát tanított Tivoliban. Majd több kolostor rendfőnöke lett, de érezte, hogy Isten nem a katedrára hívta. Szívében missziós hivatást érzett. 1798-ban engedélyt kapott egy kínai útra. 7 hónapig tartott az út Makaóig. Itt még egy évet várakoztatták. 1801. januárjában átléphette az úgynevezett mennyei birodalom határait. Kantonban tovább ismerkedett e nép minden sajátosságával. De Kiaking császár rossz szemmel nézte a keresztények missziós tevékenységét. János atyára Liantainban csak nem 8000 keresztény hívőt bíztak. A papot rég nem látott hívek öröme határtalan volt. Faluról falura járt, és vitte Krisztus örömhírét, keresztelt, és kiszolgálta a többi szentséget is, ami szükséges volt. A keresztutat imádkozta. Később Hubeiben működött, majd Hezhou faluban. Valamennyi állomás helyén apostoli fáradozásait eredmény koronázta, de újra föllángolt a keresztények üldözése. Nagy fogásként keresték. 1815. július 26-án 12 társával együtt ütöttek rajtuk egy kápolnában. Azonnal elhurcolták Louis Yangba, a körzeti mandarin ítélőszéke elé. Bátran megvallotta katolikus szenthitét társaival együtt. Akkor a kínzások következtek. Helységről helységre hurcolták, hogy ezáltal másokat is megfélemlítsenek. Nyilvánosan megvesszőzték. Végül arra akarták kényszeríteni, hogy taposson rá Krisztus keresztjére. Minden erejét összeszedve ellenállt. A császár maga rendelte el, hogy végezzék ki. 1816. február 7-én János atyát börtönéből a vesztőhelyre hurcolták. A kínai új év napja volt. Nagy tömeg várta a kivégzést. Keresztet vetett, pénzét odaadta hóhérnak, majd végtagjait összekötötték, keresztetették és megfojtották. Halála pillanatában a nap elsötétedett, s nagy madársereg ereszkedett le keresztjére. Holtteste még egy napig függött a fán, aztán eltemették. Később Kantonba, majd Makaóba vitték, és a székesegyházban temették el. 1866-ban Rómába szállították, s a Santa Maria Aracioli bazilikába helyezték el. 1900. május 27-én 13. Leó pápa boldoggá avatta.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Anna Mária, Tihamér, Áron és Előd nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája Hana. Jelentése kegyelem, könyörület. A Mária pedig bibliai név. Eredeti héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen. Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, melynek jelentése csend, béke. Az Áron bibliai név talán héber eredetű, a jelentése ihletett, tisztánlátó vagy a bátorság hegye. Az Előd magyar eredetű név kutatások szerint az előszónak a D kicsinyítő képző származéka, e szó jelentése első, előllevő, illetve első rész kezdet, a név jelentése pedig első szülött ős. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

kórházhoz köthető jeles eseményeket. Ma van a Semmelweis nap, a Magyar Egészségügy napja. A Magyar Egészségügy napja Semmelweis Ignác, a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Tabáni kereskedő családból származott. Szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a Bécsi Szülészeti Klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést pedig a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nő betegekre. Rájött a hatásos védekezésre is. Erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. Ma van a köztisztviselők napja. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbe lépésének emlékére Magyarországon július 1-je legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. 1646-ban megszületett Gottfried Wilhelm Leibniz, német racionalista matematikus és filozófus. A 18. század legsokoldalúbb elméje, Newtonnal együtt a matematikai analízis megalapozója. Jelentősek a biológiában, a geológiában, a nyelvészetben, a teológiában és a jogban elért eredményei is. 2004-ben meghalt Marlon Brando, amerikai színész. Oscar-díjas, Golden Globe-díjas. Az Actors Studio-ban Irving Piscator és Stella Adler tanítványaként lépett színpadra 1943-ban, majd Elia Kazan tanítványa volt. 1949-től filmezett. 1959-ben megalapította a Penna Baker produkciót, majd 1960-tól filmrendező is volt. 1954-ben év színésze díjat, majd Aranykagyló, Golden Globe és Emmy díjat is kapott, az Oscar díjakat visszautasította. 1740-ben megszületett Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány- és földtantudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. A Bécsi Egyetemen filozófiát és jogot tanult, majd a Selmeci Bányászati Akadémián szerzett oklevelet. 1768-ban a dél-magyarországi bányákhoz került bányamérnöknek, 1770-ben a bánáti bányák igazgatója lett, majd bányatanácsos volt Erdélyben. 1788-ban II. József az összes erdélyi bányák vezetőjévé nevezte ki, 1798-tól pedig Bécsben az erdélyi főbányahivatal igazgatójaként dolgozott 20 éven át. 1778-ban Tirolban ő fedezte fel a turmalin nevű drágakövet, 1783-ban Erdélyben pedig a tellúr aranyércet. Az opál egy nemét, a hialitot róla nevezték el Müller üvegnek. 1838-ban Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomás létesítésére és annak vezetői állására. A pályázat egyik feltételeként a magyar nyelv ismerete szerepelt, ezért nem is jelentkezett rá senki. Lenhossék József tanácsára két évvel később újra meghirdették az állást, és egyúttal felkérték Zlamel Vilmost, adja be pályázatát. 1838. július 1-én őt nevezték ki első országos állatorvosnak Pesten. Zlamel jelentős intézkedéseket hozott a fertőző állatbetegségek leküzdésére és megakadályozására. 1872-ben megszületett Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője. 1884-ben megszületett Kisfaludi Strobel Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadság szobor megalkotója. 1951-ben megszületett Gedővári Imre, olimpiai és világbajnok kardvívó, sportvezető. 1974 és 1988 között szerepelt a magyar válogatottban. Három olimpián vett részt, melyeken összesen egy első, két harmadik és egy negyedik helyezést ért el. 1961-ben megszületett Lady Diana, walesi hercegné, Károly herceg első felesége. 1969-ben Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. Ekkor vált általánossá a kalauz nélküli közlekedés. Az első kalauz nélküli járat 1961. decemberében indult. 1981-ben meghalt Breuer Marcell Lajos, világhírű magyar építész, a Bauhaus mestere, a csővázas szék megalkotója. A funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. Walter Gropius tanítványa és későbbi munkatársa.
A bicikli kormány mintájára 1925-ben megalkotta a csővázas széket, melynek első változata Veszili

széknévvel lett ismert. Leghíresebb bútordarabjának, a csővázas széknek prototípusát a Bauhaus tanárának, a 20. századi absztrakt festészet atyjának iskolai lakásába készítette. A festőnek annyira megtetszett az ötletes és tetszetős találmány, hogy ő volt a szék első vásárlója. Innen származik a bútordarab elnevezése. Ő tervezte továbbá az UNESCO párizsi székházát, a minnesotai Collegeville St. John apátságot és Franciaországban az IBM kutatóközpontját is. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén. Jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az olaszországi iszlám közösség uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. A katolikus egyházfő szombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. Orbán Viktor azért járt március 5-én a terrorelhárítási központ központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a terrorellenes koordinációs bizottságot, vagyis a terror elhárítással megbízott szervezetek vezetőit, közölte az aranykonvoj ügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. Havasi Bertalan a tisztító tűz helyett Tiszás önégetés című közleményében hozzátette. A bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor közösségi oldalán, írta. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdú János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök, olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedű Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lép hatályba, áll a dokumentumban. Az egészségügy nem lehet titkosított dossziék rendszere. A titkolózás ideje lejárt, közölte az egészségügyi miniszter kedden este a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, az előző kormány 10 évig titkolt egy jelentést a magyar kórházak valós állapotáról. Most kiderült, már 2015-ben is rendszer szintű volt a baj. Hiányzott orvos, ápoló, eszköz és sok helyen az alapvető higiéni és feltételek sem voltak rendben. Az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata, közölte a miniszterelnök, amikor a Semmelweis nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a közösségi oldalán. Semmelweis nap alkalmából hálásan köszönjük minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját. Az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata, fogalmazott Magyar Péter. Július 1-e a Semmelweis nap az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja Magyarországon. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. Végül az időjárásról. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A konvektív gócokat elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetik. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
2: Megyek az utcán lefelé, nyitott kabátban hazafelé, lehet úgy fél hét felé, megyek a nincsből a van felé. Cipőmben ott az üzemet, az hajtja összes léptemet, visznek szárnyas bokák, minden lépésnél van tovább. Jönnek a házak, oszlopok, túl vagyok rajtuk, túl vagyok, táncolok nincsből a van felé, fél hétből megyek a hét felé.

zavarja. Tovább az utcán lefelé, jövet a nincsből van felé, veletek házak, oszlopok, veletek együtt úgy futok. Megyek az úton lefelé, 2004 este felé, és ő még azt is jól rendelé, hogy senki se mondja gyere bé.

Oszolányi Dezső István Izabella, ez utóbbi két név a keresztszülőtől való, 1885. március 24-én született Szabadkán, és 1936. november 3-án halt meg Budapesten. Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja, Csád Géza, azaz dr. Brenner József idegorvos unokatestvére. Édesapja Kosztolányi Árpád gimnáziumi igazgató, édesanyja a francia származású Brenner Eulália. A gyermek lelki-szellemi fejlődésére a nagyapa, Kosztolányi Ágoston volt kiemelkedően nagy hatással, aki a 48-as szabadságharc honvédszázadosaként BEM seregében szolgált, ismerte Kossuthot, Petőfit. Ő tanította unokáját írni, olvasni és angolul. A szabadkai gimnáziumból, ahol édesapja volt az igazgató, kicsapták, mert egy versek kapcsán azt mondta tanárának, hogy tanár úr ehhez nem ért, különben sem vagyok kíváncsi a véleményére. Magántanulóként tette le az érettségit, utána Budapestre ment, és beiratkozott a bölcsészkar magyar-német szakára. Hamarosan ismert, tisztelt, elismert és igen szeretett költő és író lett. Egész életében kisgyermekkorától fogva rettegett a ráktól, mely végzett vele. Betegségét 1933 nyarán vette észre. Felesége Harmos Ilona szeretettel ápolta a halálra készülő örök gyermeket, akiben még utoljára fellobbant a szerelem Radákovics Mária iránt, aki gyönyörű verseket ihletett. Harmos Ilona 1967-ig élt, fiúk Ádám 1980-ig. A hajnali részegség sajátos szempontú elemzésekor elgondolkodhatunk azon, hogy miféle élmény, gondolat teremti a létösszegző költeményeket. Irodalmunk remekei születnek a halál árnyékában, amikor az ember szembesül saját kicsinségével, esetlegességével, amikor megadja magát az isteni akaratnak. Egy korai verse. A szegény kisgyermek panaszai. Mint aki sínek közé esett, és által érzi tűnő életét, míg zugva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferde kép, és lát, ahogy nem látott sose még, mint aki sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze meselett, mint aki sínek közé esett. Mint aki sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között a búsidő robog fejem fölött, és a halál távolba mennydörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett.

Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kislánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akkor még sok más színű tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió, tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya, augusztusi délkor a kapu alján. És akkor még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal, és el nem unnám, egyre-egyre írnék egy víntoronyba, szünes-szüntelen, oly boldog lennék, Istenem, de boldog, kiszínezném vele az életem.

A hajnali részegség című remek mű egy euforikus lelkiállapotot rögzít. A nem létező baráthoz szólás attitűdje teszi lehetővé, hogy bepillantsunk a költő lelkének legmélyebb rétegeibe, az ihlet pillanatába, mely létrehívja a felismerést, hogy minden alkotás az ég ajándéka. Kosztolányi ekkor már tudta, hogy hamarosan el kell búcsúzni a földi lét gyötrelmeitől és talmi örömeitől is. Az ihlet pillanatát egy közönséges léthelyzet teremti meg. A költő, aki egész életében a titkot kutatta, homo esztétikusként a szépséget kereste és teremtette virtuóz rímeivel, pszichológiai tudásával, a szenvedők iránti részvét etikájával, most zaklatott idegrendszerrel jár föl alá szobájában. De valami sejtelem az ablakhoz hívja, hogy számvetését megkezdhesse. Tekintete először a Logodi utca házainak tárt ablakai látványára esik. Látja a szegényes szobákban alvó emberi lényt, aki az ő perspektívájából, fentről, a költő és a halálra készülő ember nézőszögéből szánandó. Nem szánalmas, csak szánalomra, részvétre, gyöngétségre méltó a szétszórt cipők, ruhák között. A költő meglátja az emberi létezés esetlegességét, kisszerűségét, hiszen a feldöntve és vakon álmodók csak álmaikban lehetnek szabadok, amikor e földi ketrecből a lélek egy szebb világba juthat. Az ember csak hiszi, hogy valóban él, Kosztolányi szerint a lét csupán illúzió. Szerinte a földi lét csak intermezzó egy nagyobb távlatban. A lakás, mint ketrec láttatása, az ébren díszítgetett otthon állati ollávállása azt az érzetet kelti, hogy az emberhez méltatlan a földi lét. Amikor a költő tekintete az ég felé irányul, a derűs ég a hűséggel lesz azonos a rímpárban és gondolatában. A következő képek asszociáció sora felvillant néhány megkit pillanatot a gyermekkorból. Az égbolt, anyám paplanja, rég volt, kék folt, szétfolt rímei nem csak a zseniális művész sejtetik, hanem azt is, hogy ezeknek már nincs jelentősége. A csillagok lélegző lelke nézi őt, ott van a hűség, igazság, béke, ahonnan jöttünk és ahová vágyakozunk. Talán a gyermekkor volt az az egyetlen korszak az ő életében, amikor tisztán, pontosan tudta az igazságot, melyet felnőtt életében fokozatosan elfeledett. Ám most isteni kegyelemként betekinthet oda, ahová menni fog. A hajnali ég csodája feltárul a haldokló előtt, a bálterem óriása megengedi, hogy lássa a termet, ahová meghívást kapott. Mindez emlékezteti az emberi lény földi bájaira, de mik ezek ahhoz képest, ami fönt várja a vágyakozót. A költő most kapja meg az ajándékot, hogy betekinthet abba a világba, amit itt a földön, tévúton keresett. Mint az emberek többsége, ő sem ott kereste a hűség és igazság honát, ahol van. Most is csak véletlenül láthatta meg égi ajándékként. A költő megtörtén vallja be magának, hogy az irodalom, amit kopott regéknek nevez, a ringyók, azaz a szerelmi kicsapongásai, a kézirat, vagyis a költői megfeszített munka, mind-mind eltakarták előle azt, amit keresett. Rádöbben, hogy 50 év tévejgései után része lehet az isteni kegyelemben, hogy bár magát hitetlennek tartja és érdemtelennek a nagy úrhoz, az ég óriásához, meg kell köszönnie a túlvilági perspektívából már méltatlannak érzett földi létet. Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom.
hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba lefölinkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek. És amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve is vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe, csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatnám, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség, az égbolt. Egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes odaát, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szány suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen, meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóval obbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt. Valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, a mozgás riadt csilingelés, csodás halknői suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénnyel lesz a tiszta békét, a haloványék túlvilági kékét, vagy tan egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosollyal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain, a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, s csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve.
Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem, ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mit morzsolom szét. Szóval bevallom néked megtörötten. Földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is, hogy el kell mennem innen. De pattanó szíven feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak itt nem lelek sem most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

A halotti beszéd ugyancsak 1933-ban írt verse. Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember egyedüli példány, nem élt belőle több, és most sem él, s mint fánsenő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet, nézzétek itt-e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kővé meredve, mint egy erekje, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn. S ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő, olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonát, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltban sem, és a gazdag jövőben, akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt. Mi meg mesélni kezdtünk róla, hol volt. Majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva. Nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt. A világon egyszer.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Nikola Parov Naplegenda című albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Nikola Parov Naplegenda című albumáról hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Délidőben.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Birincsik Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Őkovács József történet munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján, a Csodabogyós barlangban Virág Károly túravezetővel beszélget Tikovics Ernő, majd Fekete István júliusi Bak című írását hallgathatják meg Tóth Levente előadásában. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján először az 1664. évi török elleni hadjáratról hallanak, majd Varga Kamil Ferences szerzetes olvassa fel Sinka Istvánról szóló eszéjét, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szentemberét is. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát hallgathatják meg, majd 15:30 kezdődik Hitvalló című műsorunk. A mai adásban Bíró Péter Néllés Virág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről folytatja a beszélgetést. 16 órakor gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalmából szólunk a fakitermelési moratóriumról, megemlékezünk dr. Ringelhalm Györgyről, Eger egykori polgármesteréről. Bemutatjuk az egri turisztikai destináció menedzsment aktualitásait. Gorcsőr alá vesztük a cseresznye minőségét egy nagyrédei termelő segítségével. Ajánlunkban Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját hallják, aki a fakitermelést érintő új jogszabályokról tett említést.
4: Általánosságban elmondható, hogy a moratórium kihirdetése előtt sem végeztünk ezeken a védett területeken véghasználati jellegű fakitermelési munkákat. Az újdonság ebben a moratórium határozatban az, hogy ezt az időszakot egy hónappal még meghosszabbította, tehát kitolta szeptember végéig, illetve a moratórium határozatnak van egy olyan feladat szabó része, amely a erdő alapú gazdaságban érintett különböző ágazatokért felelős miniszterek számára is szab egy feladatot, mégpedig egy egyeztetési feladatot a tekintetben, hogy a moratórium ideje alatt kezdjék meg az egyeztetéseket arra vonatkozóan, hogy a moratórium időszaka után kialakuljanak új erdőkezelési feltételek.
3: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából, majd Boldog Tajgi Anna Mária életéről emlékezik meg Katona István, néhai egri segédpüspökünk. Ezt követően meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a japán küzdősportokról, versenyekről, edzésekről és sikerekről beszélget a szerkesztő Molnár András. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Grélusz Dániellel beszélget Farkas Éva kolléganőm. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját és vezetőjét hallják. Ezt követően Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével Papi Ildikó beszélget. A 20 órai sávban előbb Neil Boyd Egek mit évül egyek című regényének negyedik részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugároz. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén. Jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az olaszországi iszlám közösség uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. A katolikus egyházfő szombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. Orbán Viktor azért járt március 5-én a terrorelhárítási központ központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a terrorellenes koordinációs bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, közölte az aranykonvoj ügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. Havasi Bertalan a tisztító tűz helyett Tiszás önégetés című közleményébe hozzátette. A bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor közösségi oldalán, írta. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdú János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök, olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lép hatályba, áll a dokumentumban. Az egészségügy nem lehet titkosított dossziék rendszere. A titkolózás ideje lejárt, közölte az egészségügyi miniszter kedden este a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, az előző kormány 10 évig titkolt egy jelentést a magyar kórházak valós állapotáról. Most kiderült, már 2015-ben is rendszer szintű volt a baj. Hiányzott orvos, ápoló, eszköz és sok helyen az alapvető higiéni és feltételek sem voltak rendben. Az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata, közölte a miniszterelnök, amikor a Semmelweis nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a közösségi oldalán. Semmelweis nap alkalmából hálásan köszönjük minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját. Az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata, fogalmazott Magyar Péter. Július 1-e a Semmelweis nap az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja Magyarországon. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. Végül az időjárásról. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A konvektív gócokat elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetik. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
0: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Őkovács József történeti munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen olvasnivalót hoztál most a hallgatóinknak? Milyen témában?
1: Most a Vidék szovjetizálása című kötetet hoztam, amely egy történeti témájú könyv, mondhatjuk azt, hogy egy tudományosan ismeretterjesztő könyv. Ez nyilván azt jelenti, hogy tudományosan alátámasztott tényekből dolgoznak a szerkesztők, szerzők. Teljes mértékben forrásközpontú a munka, de mégis a nagy közönségnek nem csak a szakmának szól, hanem tényleg az átlagembernek közérthető formában próbálja bemutatni a magyar történelem egy igen fontos korszakát, amelyről talán nem olyan sokat tudnak a hallgatók.
0: Viszont egy olyan korszakot mutat be, amelyben vannak olyan hallgatóink, akik ugye élhettek.
1: Nagy valószínűséggel a hallgatók között biztos, hogy van olyan ember, aki talán emlékszik is ezekre a történetekre. Vagy azért, mert nagyon kicsi volt, vagy azért, mert már egy picit nagyobb volt, de biztos, hogy a család miatt nagyon sokan érintettek, tehát hogyha nem is személyes emlékek vannak, de az érintettség az biztos, hogy jelen van, hiszen az a könyv című, hogy a vidék szovjetizálás, ugye mi is az, hogy vidék, tehát igazából Budapesten kívül minden vidéknek számít jelen esetben, de itt azért mégis a könyv jelentősebb része inkább olyan értelemben vett vidékre fókuszál, mely a falvakra, a klasszikus magyar falura, illetve a paraszti életformára koncentrál, és azért is aktuális most ez a kötet, egyébként 2023-ban jelent meg a Jaffa kiadó gondozásában, mert ugye a vidék szovjetizálása az lényegében 1945-tel kezdődik, tehát hogyha egy kicsit egy évfordulókhoz szeretnénk kötődni, akkor azért ennek idén évfordulója van, tehát mégiscsak 80 éves távlatból beszélünk, és azért is aktuális, nem csak azért, mert most éppen milyen évet írunk, hanem azért is aktuális, mert ha ma elutazunk bárhova, vagy szétnézünk a falvainkban, azért a falvak kezdenek elnéptelenedni, nagyon sok helyen már az elnéptelenedés második, harmadik fázisában vannak, és ez a folyamat lényegében erre az időszakra vezethető vissza. Tehát ez a könyv egyfajta magyarázatot, képet ad arról, hogy mégis mi történt itt 1945 és 62-63 között, tehát egy ilyen 20 évnek a történetét mutatja be, és lényegében, ha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor nagyon sok kérdésre választ kaphat, hogyha esetleg nem falusiként, hanem városiként elmegy akár itt Heves megyébe, akár Borsod megyébe a falvakat járni, és hogy miért olyan üresek, miért vannak előregedve ezek a települések, és hát amit mondjuk esetleg történelmi tanulmányainkból, vagy más egyéb olvasmányainkból, vagy akár filmekből ismerünk, hogy milyen volt mondjuk a két világháború közötti magyar vidék, az hogyan változott meg, és hogyan alakult ki azzá, ami most, az mindennek a 20 évnek a folyamata.
0: Ha már a címnél tartottunk, a vidék szót megmagyaráztad a hallgatóinknak, most a cím második feléről is mesélj egy kicsit.
1: A szovjetizálás fogalom jelen esetben, hát ez alapvetően a szakmában használt fogalom, az utóbbi 15-20 évnek a szakkifejezése. Ez lényegében az 1945 utáni társadalmi változásoknak az összefoglaló neve. Itt ugye a könyv, meg illetve ez az egész folyamat az 1945-ös földosztással kezdődik, illetve annak a szorosan vett előzményével, és utána ennek a folyamatával, ennek a következményével, az azután következő időszakokkal, és mindez egy folyamat, ami ugye nyilván a szovjet jelenlétnek is köszönhető, tehát a szovjetizálás ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a Szovjetunióban használt, a Szovjetunióban már kialakult társadalmi hatásoknak, átalakulásoknak a magyar megfeleltetése. Ezt mondanám rá így leegyszerűsítve, bár ugye egyébként nem szoktuk nagyon így lefordítani, tehát most lehet, hogy ez így úgy tűnik, mintha nem magyar szó lenne, de erre egyébként nem szoktunk más magyarosabb kifejezést használni, mert azt gondolom, hogy a szakmának az igen jelentős része most már így általánosan ugyanazt érti ezen a fogalmon. Emiatt is lehet visszautalni arra, amit a legelején mondtam, hogy ez egy ilyen tudományosan ismeretterjesztő könyv, hogy itt is azért megjelenik akár a címben is az a szakmaiság, hogy egy olyan fogalmat használni a hétköznapi olvasó előtt is, amelyet lehet, hogy korábban csak a akadémiai körökben, a tényleg a tudományosan megírt tanulmánykötetekben, konferenciákon lehetett hallani.
0: Említed azt a kifejezést, hogy a szakma, viszont olyan könyvesboltokban is kapható, vagy kapható volt, ahol nem csak a szakma jut hozzá, és nem csak a tudományos területen dolgozók, tehát akkor kiknek íródott, kiknek szól?
1: Alapvetően mindenkinek, egyébként a szakmának is szól, hogyha valaki meg szeretné ismerni ezt a korszakot jobban, és mondjuk nem ezzel foglalkozik, nem mondjuk nem tudom, ókorral, középkorral foglalkozik, akkor is egy nagyon fontos mű, sőt, még az egyetemi oktatásban is van létjogosultsága ennek a kötetnek, hiszen teljes mértékben forrásközpontú, tehát itt a forrás alatt azt értjük, hogy levéltári forrásokat sorakoztatnak fel, és a legfontosabb olyan forrásokat választották ki a szerzők, illetve szerkesztők, amelyek úgymond beszélnek, tehát nagyon sok mindenki számára közérthetően megfogalmazzák azokat az eseményeket, amelyeket ők ki szeretnének emelni, és itt ugye leveltári forrásokat, illetve korabeli sajtóanyagot is használnak, visszaemlékezéseket, interjúkat is, viszont hogy a szakmaiságot kicsit úgy erősítsük benne, egy nagyon komoly irodalmi jegyzék is van benne. Ugye, hogyha egy szép irodalmi könyvet olvasunk, abban általában ritka vagy kevesebb szakirodalmi, felhasznált irodalmi hivatkozás van, bár azért tudjuk, hogy akár mondjuk Szabó Magda esetében is nagyon sokszor megmagyaráz olyan dolgokat, ami miatt mondjuk egy ilyen magyarázó jegyzettel kell ellátni a kötetet. Itt ugye ez egy kicsit más, tehát itt tényleg a Magyar Nemzeti Levéltár egyes tagintézményeinek a különféle jegyzőkönyveit, különféle földbirtokrendező tanácsok iratait, illetve bizottsági anyagokat is felhasználnak, de mégis megpróbálják a közérthetően az átlagember számára befogadható módon megírni, és ugye, ahogy mondtam is, hogy a szakmaiságot növeli az is, hogy egy könyv esetében, hogy mondjuk mennyire széles az irodalmi, tehát az irodalom jegyzéke, hogy mennyire széles az olvasottsága az adott szerzőknek, hiszen azért a történelemtudományban is, illetve más tudományterületeken is manapság egy alapvető elvárás az, hogy ismerjük egymásnak az írásait, és hogy ismerjük a szakirodalmat, nem csak a forrásokat, hanem a szakirodalmat is kell ismerni, és például ebből is nagyon jól látszik azt, hogy a szerzők a nemzetközi szakirodalomban is nagyon jártasak, és tényleg követik a legújabb, legkúrensebb irodalmakat. Ezzel párhuzamosan egyébként a régebbi, akár társadalomtudományi értekezéseket is, itt például most kinyitottam a felhasznált irodalomnak az első részénél, ahol az A betűnél járunk még csak. Itt ugye Andorka Rudolfnak is több munkáját felhasználják. Ugye Andorka Rudolf, hát a magyar szociológia egyik alapítója volt, fogalmazhatunk így. Annak idején szociológiai tanulmányaim során a szociológia alaptankönyve az Andorka Rudolfnak a munkája volt, tehát lényegében ő határozza meg a mai társadalomkutatást, a mai társadalomtudományt. Tehát nyilván egy ilyen könyvben is nem csak a gyakorlati tapasztalattörténeti események jelennek meg, hanem egy kicsit ilyen elméleti társadalomformáló oldalról is, emellett pszichológiai oldalról is, mert arról nem beszéltünk, hogy kötetnek három szerkesztője van, és a három szerkesztőnek az egyike, ő nem csak történész, hanem pszichológus is, emiatt az ő munkáiban nagyon sokszor, nagyon erősen megjelenik ez a pszichológiai vonal, hiszen az ő kutatásaiban itt a történeti pszichológia nagyon erősen meg szokott jelenni, aki egyébként szintén az Egri Egyházmegye területéről származik, mert ő egy jászárokszállási születésű, vagyis jászárokszálláson nőtt fel, tehát ő az Egri Egyházmegye területéről származik, ő élete első időszakát viszonylag közel hozzánk élte le.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Márti, ahogy mesélsz erről a könyvről, még itt a beszélgetés eleje közepetáján érdemes azt leszögezni, hogy nem szabad megijedni a címtől, hogyha ezt meglátjuk a könyvesboltban, hiszen alapvetően már említettük, így súroltuk ezt a gondolatot, hogy ez nem a szakmának szól, illetve használunk ugye olyan szavakat, hogy kutatás, szakirodalom, hogy nem szabad megijedni ettől a könyvtől, hiszen gyakorlatilag ez nem valamilyen ilyen magas irodalmi vagy szakmai zsargont, szakzsargont használó kötet, hanem gyakorlatilag köznyelvi fordulatokkal van megírva, hogy egy úgy mondom, hogy laikus, átlagos olvasó is a kezébe tudja venni. Viszont azt már említettük, hogy mindenkinek ajánlható, nyilván akinek már megvan a bizonyos szintű tudása, fiatal felnőttek, idősebbek számára. Miről szól maga a könyv? Ugye három szerkesztője van, gyakorlatilag három író műve. Miről szól ez pontosan, és mit szeretne közelebb vinni az olvasójához?
1: Még visszatérek egy kicsit a gondolatod első részéhez, hogy nem kell tőle megijedni. Ha az ember elkezdi olvasni, lehet, hogy fog találkozni pár olyan kifejezéssel, ami lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy szakzsargon, vagy szakzsargon. Nyilván nagyon nehéz ilyen témákról annyira egyszerűen írni, hogy teljes mértékben mellőzzük a szaknyelvet, ha lehet így fogalmazni, de a szerzők, akik egyébként 10 voltak, ők nagyon jól leküzdötték ezt az akadályt, és ami még azt gondolom, hogyha mondjuk bemegyünk a könyvesboltba, jelenleg is kapható egyébként a könyv, akkor ha megnézzük a címet, az egy dolog, viszont egy nagyon szép olyan, tehát hogyha a könyvet külsőre meg lehet ítélni, akkor azért ez nem annyira egy ilyen komoly könyvnek tűnik, hiszen az elején egy kis traktor van, amin ugye ott ülnek a traktoros vezetők, ugye ezzel a vidéki életet, a földműves réteget szeretnék ugye szimbolizálni, meg egyébként színvilágban is tényleg ez az ilyen bordós, bézses szín. Én amúgy azt gondolom, hogyha ezt valaki meglátja a polcon, akár csak így messziről, úgyhogy mondjuk a címet nem olvassa, akkor is felkelteti az embernek az érdeklődését. Nyilván a Jaffa kiadó gondozásában megjelent könyvek általában egyébként ilyenek szoktak lenni, tehát azért is emeltem ki az elején a kiadót, mert ilyen esetben, amikor egy olyan könyvről beszélünk, ami a szép irodalom és a magas szintű tudomány közötti könyvet jelenti, mert végül is ez egy ilyen határterület. Itt a kiadó az nagyon fontos szempont, hogy ugye a kiadó mit képvisel, a kiadó mit vár el, és utána ugye hát a szerkesztők szerkesztették nyilván a könyveket, tehát a könyvet, de azért itt a kiadónak a szerepe az mindig nagyon fontos, hiszen a kiadónak van egy arculata, van egy olyan elképzelés, hogy ők mit szeretnének, meg mi az, ami eladható, hiszen ugye jelen esetben itt a könyvnél nagyon fontos az eladhatóság, hiszen hogyha mondjuk akár a Tudományos Akadémiának egy kiadványáról beszélünk, az ugye teljesen más, hiszen ott más a célközönség. Itt viszont az egy fontos szempont volt, hogy a nagy közönség számára viszonylag érthető módon ennek a történeti korszaknak, ami egy nagyon fontos történeti korszak, és nagyon fontos történeti eseményeknek a sorozata, megpróbálják bemutatni úgy, hogy az átlag ember az érdeklődőknek is érdekes legyen. És hogy visszatérjünk a kérdés második felére, hogy miről is szól, talán úgy lehetne legjobban elmondani, miről is szól, hogyha egy picit belenéznénk a tartalomjegyzékbe, ahol több nagy fejezetre van osztva, és azon belül a fejezetekre vannak osztva így a könyvnek a különféle eseményei. Hát itt ugye nyilván a legelején ki kell térni, a szerzők kitérnek egy kicsit az elméleti háttérre, ennek így a történeti elemzésére, mert azért mégiscsak történészekről van szó, tehát itt azért nem újságírók írták ezt a könyvet, ezt ugye azért fontos kiemelni, mert azért egy történész nagyon ritkán tud elvonatkoztatni attól, hogy mondjuk ne forrásközpontúan írjon valamit, hiszen azért mégiscsak ebben él, ebben dolgozik, ez tényleg így a napi rutinnak a részét képezi, hogyha meg lehet így fogalmazni, tehát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz akár elengedni azt, hogy úgy írjunk le valamit, hogy nem hivatkozzuk le, hiszen ez annyira az életünk részét képezi. És akkor ugye, hogy utaltam is már így a beszélgetésünk elejére, hát ugye a szovjetizálás kezdett, ez a háború végével kezdődik, tehát azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy a második világháború az egy több éves tragédiája volt az országnak, és amikor véget ért a háború Magyarországon, azzal nem szabadultunk fel, hanem kezdődtek a következő tragédiák, a magyar társadalom következő tragédiái, hiszen amikor azt gondolnánk, vagy hogyha így átgondoljuk, hogy mégis milyen háborús események voltak, akkor ugye visszagondolunk arra, hogy Magyarországon véget ért a háború. De ezzel párhuzamosan azt látni kell, hogy 1945. márciusában egy miniszteri rendelet értelmében, ugye, hát amit úgy szoktunk nevezni, hogy a földosztás folyamatának a kezdete, ami ugye azt jelentette, hogy ha megnézzük a rendeletet, akkor ott meg van határozva, hogy mekkora földterülettel rendelkező gazdáknak kellett a földjüket odaadni az államnak, mondhatjuk így, hiszen ugye államosították ezeket a területeket, de nem csak a földeket, hanem az állatokat, a gépeket, mindent. És itt azért nagyon sok visszaélés volt ezzel kapcsolatban, mert hogy először egy bizonyos mértékű földterületről volt szó, aztán utána egyre kisebb lett, aztán az is, hogy most mit vesznek alapul, mit nem, tehát lényegében ez az időszak, hogy most nagyon leegyszerűsítve szeretnénk megfogalmazni, akkor a háború előtti nagybirtokrendszernek a teljes mértékű felszámolását jelenti. Itt ugye a propaganda szerint ez volt a cél, hogy a föld nélküliek földhöz jussanak, hiszen ha megnézzük a háború utáni, vagy akár említhetnénk az 1941-es népszámlálást is, azért azt emelem ki, mert ugye a népszámlálások 10 évente szoktak lenni, és ugye 45-ben nem volt, tehát 45 előtt 41-ben volt, utána következő az már az 51-es volt. A népszámlálási adatokból lehet leginkább azt tudni, mondjuk hány föld nélküli ember volt az országban, nyilván nagyon sok, de ezek az emberek azért nagyon sokan a nagy birtokokon, az uradalmakban dolgoztak, és itt azért egyik napról a másikra nagyon komolyan megváltozott embertömegek élete. Vagy azért, mert egy olyan helyen dolgozott, ami felbomlott, vagy azért, mert elvették a földjeit, azt, amit ő, vagy akár a családja több generáción keresztül folyamatosan átadott generációról generációra, tehát ilyen családi hagyományok teljes egészében megszűntek. Illetve az is, hogy mondjuk, ha valaki földhöz jutott, vagy házhelyhez, akkor mit kezdett vele? Hiszen azért ez ma is így van, de nyilván igen is így volt, hogy most azért már kapok egy két holdföldet, mit csinálok vele, hogyha nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá vetőmagom, lehet, hogy tudásom sincs hozzá, nyilván most sincs mindenkinek hozzá tudása, régen sem volt, tehát nem úgy születtek az emberek, hogy tudták, hogy mit kell kezdeni, és azért azt meg nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendelet, ez márciusban született meg, és ugye a tavaszi vetéseket meg már el kellett kezdeni. És ugye ez egy nagyon komoly anomáliát eredményezett így az országban, hogy nagyon sok vetetlen föld volt tavasszal, aminek utána ugye ősszel is meg lett a következménye, ugye kevesebb volt a betakarított termény, illetve nagyon sok belső társadalmi feszültséget okozott ez az egyes helyi közösségekben, hiszen itt ilyen helyi földosztó bizottságokat hoztak létre, és a helyi közösségben alsó szinten vitték végbe ezt az egész folyamatot. Utána nyilván ennek volt egy megyei szintje, illetve egy országos szintje is, de itt ugye a könyv alapvetően helyi, lokális szinteket próbál bemutatni, és egyes közösségeknek így a helyi tapasztalat történetét. A tapasztalat történet szót már talán másodszor használom szándékosan, hiszen a társadalom történetben ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tapasztalat történeteket vizsgálni, hogy az egyes emberek által megélt eseményekről beszélni, vagy akár azokat kiemelni, hiszen ugye nagyon sokszor, hogyha teljesen mindegy, hogy milyen korszakról, vagy milyen történeti eseményről beszélünk, ugye az írott történelem igen jelentős része az a nagy politikáról, politikatörténetről szól. Az utóbbi években, évtizedekben Magyarországon is már így nagyon népszerűvé vált a társadalom történet, tehát a tömegnek a történetét vizsgálni, hiszen ugye, ha most így visszagondolunk a középkorban is, kikről tudunk az uralkodókról, illetve a nagy nemesi családokról. Tehát, hogy mondjuk valakinek jobbágy felmenői vannak, mondjuk elkezd családfát kutatni, akkor amíg van anyakönyvezés az adott településen, addig nyomon követhető a család, hogy előtte mit csináltak, azt nem tudjuk, hiszen róluk nem írtak. Velünk kapcsolatos források nagyon ritkán maradtak fenn. Itt viszont ugye a 20. században egy olyan szerencsés helyzetben vannak a kutatók, ami hát most szerencsés helyzet vagy hátrány, ezt ugye nyilván el kell dönteni, hogy nagyon sok a forrás, nagyon széles forrásbázis van, és hát nagyon sokan személyes történeteken keresztül is be tudnak kapcsolódni ezekbe az eseményekhez és ezekhez a tapasztalatokhoz, és azért, hogy az elején beszéltünk róla, hogy ez a könyv egy olyan időszakot ölel fel, amelyre a hallgatók közül talán emlékeznek, vagy érintettek. Én ugye akkor kiemeltem ezt, hogy ha nem is emlékszik rá, de érintett, hogy akár csak itt a földosztás kapcsán is, ugye a másod-harmad generációt élünk most, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban ez megjelent ez a téma, hogy mondjuk beszéltek róla, hogy a nagyszülőnek, dédnagyszülőnek mondjuk mekkora földterülete volt, és utána azzal mi lett, vagy hogy miért költözött el a következő generáció akár a városba, és utána ugye nyilván itt most nem csak 45-ről kell beszélni, mert ez a könyvnek csak az első fele, hanem utána így a könyv második részében a 48 és 56 közötti időszakról is nagyon részletes írás van, de amit még én így fontosnak tartok kiemelni, az az 59 és 61-62 közötti időszak, de ami pedig már a kényszer kollektivizálásnak a mondhatjuk azt, hogy fénykora, hiszen ebben a három évben azért a kollektivizálás nagyon gyorsan, tehát nagyon felgyorsult. Itt ugye a kollektivizálás alatt az erőszakos tésztesítési folyamatot kell érteni, és erre viszont biztos, hogy még többen emlékeznek a hallgatók közül, vagy azért, mert részesei voltak, vagy pedig gyerekként a szüleik által részeseik voltak, hogy milyen az, amikor egyik napról a másikra oda kell adni, és egy ilyen közös valamiben kell részt venni, amihez már így az egyéni érdekek nem úgy kapcsolódnak, mint korábban ugye a saját tulajdonhoz, és valószínűleg nagyon sokan emlékeznek arra is, hogy ez milyen hatással volt akár így a családi életre is, hogy ha megnézzük így a falvaknak a népességét, akkor lehet látni, hogy 1960-as évektől folyamatosan csökken a népességszám, hiszen akik az 50-es években született gyerekek, náluk indult el az a folyamat, amit ma is nagyon sokszor ki szoktunk emelni, hogy lehet, hogy még egy faluban megszületik egy gyerek, általános iskolába odajár, középiskolába már elmegy a városba, aztán egyetemre elmegy valahova, de már nem fog visszamenni. Ez nem egy új keletű tendencia, hiszen ez már a 60-as, 70-es években is így volt, tehát ha megnézzük az 50 után született embereket közülük, nagyon sokan inkább Budapest központú életformát választottak, vagy pedig hát a városokba mentek, hiszen itt a kényszer kollektivizálással párhuzamosan egy iparosítási folyamat is elindult a városba, tehát lényegében, vagyis az országban, és ezzel ösztönözték arra az embereket, hogy ne a falun, a kis falusi közösségükben éljenek, hanem hiszen ott ugye egyre kevesebb lehetőség lett, azáltal, hogy már nem a saját gazdaságukban dolgoznak, és így kényszerből is, ha elmentek városba, iskolába, akkor nagy valószínűséggel ott maradtak, és ez egyébként nagyon jó nyomon követhető akár itt a Heves megyei falvak népesség számának alakulásában is, mert hogyha megnézzük, mondjuk nem feltétlenül mondjuk Eger környékének, vagy közvetlen környékének, hanem hogy ezzel pár kilométerrel arrébb megyünk, akkor nagyon sok olyan település volt, akár itt a mi régiónkban is, ami a 60-as években ilyen 1200-1300 fős település volt, most pedig 500 fő alatti. És azért azóta csak 60-70 év telt el. Tehát azért itt két generáció élte le azóta így az életét, és azóta tehát így nem is feleződött, hanem sok helyen harmadolódott, de azért olyan települések is vannak, ahol a mondjuk a 60-70 évvel ezelőtti lakosság számnak akár a 70-80%-a is eltűnt.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szeretettel köszöntöm Önöket a sok-sok ismétlés után. Bis órát quicanit, mondá Szent Ágoston atyánk. Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Mi másról is szólhatna egy egyházzenei műsor? De nem fordul-e elő velünk, hogy nagy lelkesen éneklünk, és a szövegre alig vagy nem is figyelünk. Szent Háromság vasárnapján szépséges antifóna szövegekre bukkantam, amelyek a Laudes zsoltáraihoz kapcsolódnak. Valljuk be, egy laikus a Laudest kevésbé tudja beilleszteni a napirendjébe, mint mondjuk a vesperást. Minthogy az említett szövegekhez nem társult dallam, zavartalanul tudtam elmélyedni azok értelmében. Arra jöttem rá, hogy az öt antifóna szövegből olyan szép szentháromságos imádság bontakozik ki, amelyet bátran lehet imádkozni, akár az év minden napján. Sokszor emlegettem már hallgatóimnak az esztergomi breviárium alapján készült Énekes Zsolozsma köteteit. A húsvéti diurnále című kötetben, vagyis amelyik a húsvéti időszak nappali óráit tartalmazza, olvashatjuk tehát a következőket. Ó boldog, ó áldott, ó dicsőséges háromság, Atya és Fiú és Szentlélek! Hála legyen neked egy Isten, hála legyen neked igaz háromság, egy és örökké való Istenség. Ó igaz, legfőségesebb örök háromság, Atya és Fiú és Szentlélek, neked dicsőség, neked hálaadás. Ó igaz, legfőségesebb örök háromság, Atya és Fiú és Szentlélek, irgalmaz, irgalmaz, irgalmaz nekünk. Téged méltán dicsőít, téged imád, téged magasztal minden teremtményed, ó boldogságos háromság. E szövegekhez nincs kikottázott dallam. Egyetlen, kottával ellátott antifónát találunk az öt zsoltárhoz, amelynek szövegét az első vesperásból vették a kötet szerkesztői, ott az ötödik zsoltár antifónája. Ezt a középkorból eredő eljárást antifóna szóla Super Psalmosnak nevezzük, egyetlen antifónát éneklünk mind az öt zsoltárhoz. Itt Gödöllőn a premontrei testvérekkel az első zsoltár előtt és az ötödik után. Ez egy könnyítés az éneklésben kevésbé gyakorlott hívek számára. Így hangzik a diurnáléban kikottázott antifóna.

Minden. Neki legyen dicsőség örökké a mennyben. Ám hogy a breviárium eredeti antifóna szövegei, melyeknek magyar fordítását az imént felolvastam önöknek, se maradjanak ki, azokat a zsoltározásba illeszthetjük bele. Csak úgy, mint a zsoltárverseket, recitálni fogjuk. Ennek is van természetesen szép latin neve. Versus ad repetendum. Vers az antifóna megismétléséhez. A doxológia után énekeljük zsoltártónuson recitálva az illető szöveget az antifóna visszatérése előtt. Így. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen. Ó boldog, ó áldott, ó dicsőséges háromság, Atya és Fiú és Szentlélek, belőle van minden, és így tovább. Az esztergomi breviáriumból a kutatáshoz és énekléshez alkalmas gyakorlati kiadást bocsátott közre az 50-es Lórán Tudományegyetem bölcsészettudományi karának latin tanszéke. A pünkösd utáni idő propriumát tartalmazó kötetben természetesen megtaláljuk a laudes antifónákat, szépséges és egyáltalán nem könnyű dallamukkal. Ha előbb a szövegeket vizsgáljuk, újabb érdekességeket fedezünk fel. A diurnáléval ellentétben itt minden antifónának két része van. Az első rész után találunk egy-egy verzust. Az első és a második antifóna első része megegyezik. Ó Beata et Benedicta et Gloriosa Trinitas, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ó boldog, ó áldott, ó dicsőséges háromság, Atya és Fiú és Szentlélek. A verzus az elsőben Tibi Laus, Tibi Gloria, Tibi Graciarum Actio. Neked dicsőítés, neked dicsőség, neked hálaadás. A másodikban azonban miserere, miserere, miserere nobis. Irgalmaz, irgalmaz, irgalmaz nekünk. Hasonlóképpen a harmadik és negyedik antifóna fő része is megegyezik. O vera summa sempiterna trinitas. Pater et filius et spiritus sanctus. O igaz, legfelségesebb, örök háromság, Atya és Fiú és Szentlélek. A harmadik antifonához most az első antifonához kapcsolt verzust énekeljük, Tibi Laus, stb. A negyedikhez pedig a második antifona verzusát, miserere, miserere, stb. Az ötödik antifona első része új szöveg. Te jure laudant, te adorant, te glorificant, omnes creature tue, o beata trinitas. Téged méltán dicsőít, téged imád, téged magasztal minden teremtményed, ó boldogságos háromság. A verzus ismét az első antifónából, Tibi Laus. Ha a fő részeket látjuk el betűjelekkel, ezt a sort kapjuk. A, A, B, B, C. A verzusoknál azonban már kirajzolódik egy szép szimmetria. A, B, A, B, A. Ha zenei szempontból vizsgáljuk a laudes 5 zsoltár antifónáját, újabb figyelemre méltó észrevételeket tehetünk. Az első antifóna az első tónusban van, majd a második, harmadik, negyedik és ötödik tónus következik. Ha már ilyen szépen belejöttünk a latin egyházzenei szakkifejezésekbe, nem hallgathatom el ennek nevét sem. A series tonorum azt jelenti a tónusok sorozata.
A késő középkorban, a 11.-12. században komponálták meg a szentek officiumát, az úgynevezett históriákat ennek az elvnek az alapján. Az antifónák responsóriumok tónusa így jött sorban. 1, 2, 3, stb. Szent Háromság vasárnapján a Laudes Zsoltár antifónáiban tehát nem csak a szövegben fedezhetünk fel tudatos szerkesztést, hanem a zenei megoldásokban is. Ennek tetejébe a harmadik és negyedik antifónában dallamegyezéseket is találunk. A negyedik antifóna fő részének első felében az utolsó hangok kivételével ugyanazt a dallamot halljuk, mint a harmadik antifóna megfelelő szakaszában, csak a tónusnak megfelelően 5 hanggal lejjebb transponálva. A főrész második felében csak az első 6 hang különbözik, a folytatásban hangról hangra megegyezik a harmadik antifóna főrészének második felével. Ezzel a szerző egyszerre mutatta meg azt, hogy a harmadik és a negyedik tónus rokonok, és azt, hogy a szövegi egyezést és különbséget a dallammal is tudja szemléltetni. Következzék hát az antifónák sorozata egy-egy zsoltárverssel és doxológiával, mindezeknek illusztrálására.

mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Ó, Beáta, és így tovább.

Újjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak vigassággal. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen

Laudánt, és így tovább. Szent Háromság vasárnapján a Laudes kantikumához, Zakariás hálaénekéhez is gyönyörű antifónát ajánl a húsvéti diurnále. Ám ha az esztergomi breviáriumot fellapozzuk, e tételnek az eredetiét is az első vesperásban találjuk meg. Mária hálaénekéhez, a Magnifikáthoz van kapcsolva. Ennek szövegét is imádkozhatjuk dallam nélkül. Itt azonban Szent Háromságos hitünk megvallása hangsúlyosabbá válik. Téged Istent, születetlen atyát, téged egyszülött fiút, téged vigasztaló lelket, szent és oszthatatlan háromságot teljes szívvel és ékes hanggal magasztalunk, dicsérünk és áldunk. Néked dicsőség mindörökké. Még világosabb az antifóna hitvallás jellege a latin szövegben, ott ugyanis a confitemur szót találjuk abban a mondatrészben, ahol a magyarban a magasztalunk áll. Toto corde et ore confitemur laudamus atque benedicimus. Vagyis teljes szívvel és szájjal vallunk, vagy megvallunk, dicsőítünk és áldunk. Zenei különbségeket is találunk a két tétel között. A breviárium magnifikát antifónája lényegesen bonyolultabb a magyar változatnál. Sokkal több hajlítás van benne. Kicsit közelít a melizmatikus gregorián műfajok felé. Negyedik tónusú dallamával így hangzik.

A magyar változat egyszerűbb, és az ismerős első tónusú típus antifóna dallam megkétszerezésére épül.

0: Kedves hallgatóim! Kívánom, hogy szép énekeink lelkes éneklése mellé szövegük átelmélkedése is csatlakozzék, hogy megízlelhessük Szent Ágoston majd 2000 éves szentenciáját. Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Bis órát kvikánit. Isten áldja Önöket!
1: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az október 1-e 31-i időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei. A hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hívta fel a figyelmet. Szerda reggel újraindultak a Flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli hőség a működésben, derül ki Vitézi Dávid közösségi oldalán tett bejegyzéséből. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Flirt motorvonatok már kedden este elkezdtek éledezni, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, ami nélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. A rendszer kedden, egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella hőmérsékletet is érzékelt a miniszter közlése szerint. Már lehet jelentkezni, Ne bánts világ, láss, hallj, érts, országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők a távirati irodával. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező a Déri Nép program. Kifejtették, az új struktúra lehetővé teszi, hogy az iskolák az általuk legfontosabbnak tartott prevenciós témaköröket válasszák ki, miközben a két témanapból álló folyamat mélyebb feldolgozást és tartósabb hatást biztosít a diákoknak. Az egészségügy nem lehet titkosított dossziék rendszere. A titkolózás ideje lejárt, közölte az egészségügyi miniszter kedden este a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, az előző kormány 10 évig titkolt egy jelentést a magyar kórházak valós állapotáról. Most kiderült, már 2015-ben is rendszer szintű volt a baj. Hiányzott orvos, ápoló, eszköz és sok helyen az alapvető higiéni és feltételek sem voltak rendben. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget. Szerda éjfélig van érvényben a hőségriasztás legmagasabb, 3. fokozata. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet, közölték a kormány.hu oldalon. Mint írták, az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint kedden országosan 56 esetben riasztottak mentőegységet a hőség okozta tünetek miatt. Az átlaghoz képest ez 15%-os emelkedést jelent a riasztások számában, tették hozzá. Végül az időjárásról. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A konvektív gócokat elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetik. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Prőle Gergely a beszélgetőtársam, az Habsburg-Otto Alapítványnak elnöke, korábbi németországi magyar nagykövet, és a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője civilként. Ott van az egyház döntéshozói grémiumában immár 20 éve. És ahogy láttam a képeket, amikor Tar Zoltán, az új miniszter, akikhez az egyházak is tartoznak, fogadta az egyházak vezetőit, te is ott voltál. Milyen vízió bontakozott ki? Mert sokakban van rémület, sokakban van nagy öröm, hogy változás történik, és megy az ijeszgetés az egyházak felé bizonyos részekről, hogy az iskolák területén leveszik a kezüket, nem jön a támogatás, majd az egyházak szegregálnak, stb. Tehát mindenféle ilyenek elhangzanak, direktbe vagy nem direktbe. Mi volt a benyomásod végül is egy református lelkész, a minisztert, és korábban vezetőségi tagja volt a Magyarországi Református Egyháznak, tehát én remélem, és úgy gondolom, hogy nem akarja ellehetetlen az egyházat, csak hát új alapokra akarja helyezni a kapcsolatokat, amire azt hiszem, hogy meg is érett az idő.
2: Egy 16 éves kormányzást követően érthető, hogy rengeteg bizonytalanság van egy ilyen változást követően, és az is bizonyos szempontból érthető, ha ki a maga politikai ízlése vagy észjárása szerint próbálja értelmezni azt, hogy mi is történik valójában. Így igaz, Tar Zoltánt nagyon régen ismerjük, úgy, mint a Református Egyház zsinati tanácsosát, sőt a kabinet főnöke is református lelkész. Tehát azért az szerintem nagyon fontos dolog, hogy pontosan tudjuk, hogy ki milyen háttérrel és milyen, ha tetszik, biblikus alapokról közelít ahhoz a szolgálathoz. Végül is a miniszter is ezt jelenti valahol, amit elvállalt, illetve amit a választások után rájuk bízott a miniszterelnök. Én azt gondolom, hogy egyelőre víziót is nehéz pontosan definiálni. Én azt láttam ezen a találkozón, hogy egyértelmű helyzeteket szeretne teremteni az új kormány. Azt szeretné, hogyha világosan elmondaná mindenki, hogy mit akar, milyen szándékai vannak. Arról biztosítva lettünk, hogy az egyházakat érintő törvények nem fognak megváltozni. Mi evangélikusok például a kis létszámú hittancsoportok fennmaradásában nyilvánvalóan érintettek vagyunk, hiszen a legkisebb keresztény történelmi egyházként iskolákban nem mindig van 5 főnél nagyobb hittancsoportunk. Az is kiderült az elmúlt hetekben, hogy azok a mendemondák, szóbeszédek, amik az egyházi iskolák finanszírozásáról szóltak, azok nem állják meg a helyüket. Tehát én azt láttam, hiszen nem csak Tar Zoltán, hanem Lannert Judit is ott volt ezen a megbeszélésen, hogy világos helyzetet, nyílt párbeszédet szeretnének, és az egyházi vezetők pedig erre mindnyájan nyíltnak mutatkozta.
1: Fölröbbent, hogy az iskolai hitoktatás választható, kötelező, vagy hogy kell mondani, jellegét meg akarják szüntetni, tehát erről nem volt szó, illetve marad?
2: Igen, tehát amit mi hallottunk, az volt, hogy a jelenlegi rendszert senki nem akarja megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy amikor az evangélikus egyház püspökei Magyar Péternek írtak egy gratuláló levelet, arra is válaszként egy ilyen kijelentést kaptunk írásban. Én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen bízhatunk. Az, hogy mindenféle mendemonda szóbeszéd felbukkan, ez pedig ugye egy, ha tetszik, politikai jelenség, hiszen azt meg kell érteni, hogy a Tisza választói között nem kis arányban olyanok is vannak, akik nem feltétlenül barátai az egyházi érdekek érvényesülésének. Úgy is mondhatnám, hogy semmi közük, se valláshoz, se egyházi intézményekhez, se semmiféle olyan keresztény közösséghez, amit mondjuk mi természetesnek tartunk. Tehát ezt bizonyos értelemben adottságnak kell tekinteni, és én amikor szót kaptam ezen a megbeszélésen, és egyébként amúgy is, tehát függetlenül a kormányváltástól, én azt gondolom, hogy a keresztény egyházaknak a missziói parancs teljesítéséhez szükségük van arra, hogy világosan lássák, hogy milyen közegben működnek. És nehéz lenne azt állítani, hogy a keresztény közösség Európában, akár közép, akár Nyugat-Európában erősödőben lenne. Tehát a modernizáció hatásaival nekünk tisztában kell lennünk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a missziói parancs teljesítése az egyre nehezebb, újabb és újabb elképzelések, ötletek kellenek ahhoz, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani. Én arra kértem a kormányzati tisztviselőket, hogy abban legyünk egymás segítségére, hogy tudjuk a magyar társadalom kohézióját, hogy tudjuk ennek az országnak az életét valamilyen módon együtt élhetőbbé és jobbá tenni, hiszen mi más lenne a keresztény közösség célja, mint hogy ilyen közcélokat együtt tudjunk szolgálni. Úgyhogy én azt remélem, hogy ha ebbe az irányba el tudunk indulni, és erről elindul egy közös gondolkodás, akkor ez az egyházaknak is akár még hasznos is lehet.
1: A rendszerváltozás óta egy bizonytalansági tényező mindig, hogy az egyháznak támogatása nincs kormányzatokon átívelő módon megoldva. Tehát mindig van egy kiszolgáltatottság az aktuális hatalomnak, ami nyilvánvalóan nem tesz jót az egyházak hitelességének se.
2: Ugye van egy történeti, illetve jogi adottság. Ugye ez a rendszerváltást követően ez így alakult ki. A járadékrendszer, ami az egyházak finanszírozását biztosítja, az 1%-os adó nyilatkozat, ami mondjuk ad egy járulékos mozgásteret az egyházak működésének, illetve a közfeladat átvállalás nyomán kapott pénz, hiszen ebben működtetünk intézményeket, akár oktatási, akár diakóniai intézményeket, nagyjából ebből áll össze az egyházak mozgástere. Egy valamit én evangélikusként, ugye a protestantizmusban az egyház anyagi támogatása az egy teológiai szempontból is lényeges momentum, tehát én azt gondolom, hogy sajnos, ugye szokták mondani, hogy a szocializmusban mindig az a legrosszabb, vagy a kommunizmusban, ami utána jön. Tehát az a fajta elkényelmesedés, ami a keresztény híveket jellemzi, és pedig, hogy ha átlagot számolunk, akkor egy-egy egyháztag havonta 1000-2000, esetleg 3000 forintot tesz bele a közösbe, akár egyházfenntartói járulékként, akár persejpénzként, ez bizony nagyon messze van a bibliai tizedtől, de attól meg végképp messze van, amitől az egyház valóban függetlennek és autonómnak érezhetné magát. Ez az egyik része. A másik része, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy megint csak fontos a kormányzat és az egyházak szigorú együttműködése. Ez pedig az, hogyha van egy alapvető jogi szabályozás, akkor azon felül ne legyenek ilyen főkegyúri jogként kiosztott kisebb-nagyobb bombonok. Ugye ezt azért ismerjük az elmúlt évekből, mi evangélikusok, azt kell mondjam, kevésbé, de a nagy testvéregyházak azt, hogy itt egy kis fővárosi palota, egy kis vidéki kastély, egy futballstadion, azért ez előfordult, és ez, hogy mondjam, nem mindig erősítette az egyházak közötti kapcsolatot sem pedig abban a kiszámítható finanszírozásba vetett hitet, ami ugye mindenképpen fontos lenne. Tehát kiszámíthatóság, önfelelősség, közös társadalmi felelősség, ezek mellett, a fogalmak mellett kellene igazából újra definiálni az egyházak anyagi helyzetét, egyház és állam kapcsolatát.
1: Dolgoztál azt hiszem Svájcban is, Németországban is diplomataként. Ott milyen módon működik együtt, segíti, vagy nem segíti egymást az állam és az egyház, és az anyagi dolgok le vannak-e úgy rögzítve, hogy az nem vitatárgya?
2: Ugye különböző rendszerekről beszélünk, amiről manapság nagyon sok szó esik, az a német adórendszer, ahol ugye az adó beszedéskor, hogyha valaki születésekor beírja, hogy ő valamelyik vallás felekezetnek a tagja.
1: Hát a szülei írják be mondjuk.
2: A szülei írják be pontosan, akkor onnantól kezdve az ő adójából automatikusan levonnak egy bizonyos összeget annak a felekezetnek a számára, ami be van írva az ő neve mellé, egészen addig, amíg ő egy nyilatkozatban le nem mond erről.
1: Na most ugye az elmúlt... Ez kilépés az egyházból,
2: vagy pedig... Kilépés az egyházból.
1: De egyházjogilag, vagy pedig...
2: Hát ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy abból a szempontból, hogy nem fog adót fizetni, abból a szempontból igen. És azért ez Németországban egy meglehetősen nagy összeg, és az egyházak szenvednek is attól, hogy az utóbbi időben bizony évente több százezren lépnek ki ilyen módon, nem csak a katolikus, hanem a protestáns egyházakból is. Ez egy súlyos csapás nekik, és ez az, amiért nekünk van egy bajor testvéregyházunk. Egyre gyakrabban beszélgetünk arról velük, hogy milyen furcsa, hogy sorsközösségbe kerültünk, hiszen mi egy közép-európai posztkommunista országban kis diaszpóra egyházként sok szempontból ugyanazokkal a gondokkal küszködünk, amivel ők egy olyan erős nyugat-európai országból, ami ráadásul a protestantizmus szülőföldje, ahol úgy fogy az egyház, hogy ők is ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek. Én azt gondolom, hogy persze azért az, hogy egy ország szociális körülményei, vagy az ott élő polgárok szociális körülményei milyenek, az jelentős hatással van arra is, hogy mit tudnak a saját egyházuknak felajánlani. Itt a hívek tudatossága, adakozókészsége, az egyháznak az a képessége, hogy világossá tegye a hívei számára, hogy miért van szükség az adakozásra, és azt ő pontosan mire költi. Tehát ez a fajta transzparencia, ez nélkülözhetetlen. Mi az evangélikus egyházban erre törekszünk, és örömmel kell megállapítanom, hogy a 10 évvel ezelőtti 70% körüli önfinanszírozott gyülekezetekhez képest most már 90% körül vannak az önfinanszírozott gyülekezeteink, ami persze nem kell, hogy olyan nagyon meghasson bárkit is, mert ez nem azt jelenti, hogy ezek a gyülekezetek automatikusan képesek lennének arra, amivel évszázadokkal ezelőtt az őseik, és pedig, hogy saját maguknak templomot építessenek.
1: De nem a fő utcára, mert egy ideig nem volt szabad.
2: Pontosan, igen, tehát meg tornyot sem volt szabad sokáig építeni, tehát ugye ettől még messze vagyunk, de a jelenlegi működés fenntartása, a gyülekezet működési költségeinek fedezése, az viszont benne van ebben a 90%-ban.
1: Németország után Svájcról is szóljál, légy szíves, hogy ott mi van. Kantonról kantonra változik? Hogy nézett ki?
2: Hát nekem Svájc egy fantasztikus tapasztalat, és azt gondolom, hogy a katolikus rádió hallgatóinak pedig különösen érdekes az, hogyha elmondom azt az élményemet, amikor a Kurt Koch bíborosnál jártam, ugye, aki a Vallásközi Párbeszéd kongregációjának a vezetője a Szentszéknél, talán még most
1: igen,
2: is.
1: Hát most már nem kongregáció, hanem dikasztérium, változott a neve.
2: Ti tudjátok jobban, hogy ez hogy is van. Minden esetre, amikor én őt meglátogattam, mert nagykövetként végiglátogattam az összes püspökséget, mert tudtam, hogy ez egy érdekes dolog. És mint bázeli püspök látogattam meg őt. A bázeli püspök székhelye Solothurnban van, ott egyébként, ahol 1954-ben az aranycsapat megszállt a világbajnokság idején, és ahol állítólag a harangzúgás miatt nem tudtak puskásöcsiek aludni. Ez most csak egy apró színes részlet, de hát...
1: És ezért kaptak ki a döntőben?
2: Kaptak ki a németektől a döntőben. Ez az egyik városi legenda, tudjuk, hogy van erről számos. Na de, akkor elmentem Kurt Koch, akkor még püspök úrhoz, Én nem rejtettem természetesen véka alá, hogy én evangélikus vagyok. Ő nagyon kedvesen fogadott, és azt mondta, hogy most képzeljem én el, lemutatott az ablaka előtt álló Audi gépkocsira, képzeljem el, hogy neki minden egyes az ő püspökségéhez tartozó gyülekezettel egyezkedni kellett arról, hogy tehet-e elektromos, rendelhet-e elektromos ablakemelőt ebbe az autóba. Mert Svájcban annyira protestáns módon zajlik a püspökök megválasztása, egyébként valóban megdöbbentő módon, hogy ott jelölik a gyülekezetek a püspököt, erről a jelölt listáról az illetékes kantonok, tehát a világi hatóságok levehetik azokat a jelölteket, akik nekik nem tetszenek, majd annak az a névsor kerül újra a gyülekezetek, közösségek színe elé, amit így a kantonok kiválogattak, és közülük választják meg a püspököt.
1: És a pápa jóvá hagyja.
2: És a pápa jóvá hagyja. Ugye két ilyen püspökség is van Svájcban, az egyik a bázeli, a másik pedig a kúri püspökség, ami hát nekem persze protestánsként egy szívmelengető érzés volt, hogy a helyi katolikusok hogy gondolnak erről, ezt nem tudom. Minden esetre Kurt Koch bíboros ezt nagyon nagy humorral és nagyon kedvesen interpretáltam.
1: Ott egy sokkal nagyobb öntudatfelelősség és egyház működtetésére áldozatkészség jellemzi a híveket, gondolom Svájcban, nem?
2: Úgyne, tehát azért
1: a németekhez képest is.
2: Van egy alapvetően protestáns szellemiség, tehát az egész svájci államberendezkedés, és ne felejtsük el, hogy Svájc az egyetlen olyan ország, ahol Európában 1848-ban győzött a polgári forradalom. És azóta voltak éppen stabil politikai viszonyok vannak, voltak kisebb-nagyobb húzavonák, de ott az önfelelősségnek egy sokkal jelentősebb társadalomformáló ereje van. Ezért tudtak fennmaradni. Ezért van az például, hogy amikor azt látjuk egy élelmiszer üzletben, ez egy kedvenc példám, lehet az Európai Unióból érkezett tojást kapni mondjuk 40%-kal olcsóbban, mint ha svájci tojást vennénk, bizony ők a svájci tojást veszik meg drágábban.
1: Hát a svájci tyúkokat preferálják.
2: A svájci tyúkokat preferálják, és pedig azért, mert tudják, hogy a társadalmi kohézió fenntartása érdekében ez a fajta áldozatkészség elengedhetetlen.
1: És ha túllépünk Európán, egy pillanatra gondolatban, hát az Egyesült Államokban vagy Kanadában, ott aztán tényleg csak az van, amit a hívek összeadnak, így aztán meg is van az öntudatuk a híveknek, és föl kell kötnie a lelkésznek vagy a papnak a nadrágját, hogy megfeleljen az elvárásoknak, de amit terhet le tudnak venni a vállukról a civilek, azt megteszik.
2: Igen, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát egyrészt a hívek számára világossá kell legyen az, hogy amit ők akár a lelki életük szempontjából, akár a közösségi javak szempontjából kapnak, az nyilván a Jóisten kegyelméből, de nem ingyen van. Tehát, hogy a lelkész az munkát végez. Annak van egy szent szolgálata, de azt a munkát, azt el kell végezni. Ha jól végzi el a munkát, akkor talán a gyülekezet is szívesebben adakozik annak érdekében. Ha hallja, hogy azokra a szentbeszédekre, prédikációkra fölkészült az az illető, amikor vasárnap odaáll a hívek elé, és nem össze-vissza beszél avval kapcsolatban, hogy éppen mi is van a szentírásban, ez bizony azt gondolom, hogy anyagilag is honorálni kell. Vagy hogyha a hittancsoportok jól működnek, ha a gyülekezeti kirándulások jól meg vannak szervezve, hogyha a kiadványok, a hírlevelek, a híradások a gyülekezet életéről valóban jól meg vannak szervezve, akkor lehet elvárni a hívektől azt, hogy ezt ők anyagilag is honorálják.
1: Illetve az iskolájuk is, akkor az egyházközségi felekezeti iskolák is akkor működnek, és jönnek a tandít fizető családok, hogyha az iskola a helyzet magaslatán áll.
2: Igen, és ezen a bizonyos állami megbeszélésen Tar Zoltán és Lannert Judit és államtitkáraik jelenlétében én felelevenítettem azt a vizsgálatot, amit még Kopp Mária végzett. Ez egy életminőség vizsgálat volt. Ugye, ami annak idején már nem is tudom, hát ennek legalább 15-20 éve van már. Ugye ők megvizsgálták azt, 6 csoportra osztva az embereknek a közösséghez való viszonyát, hogy egészen onnantól, hogy valaki hívő keresztényként közösséghez tartozva mennyire hasznos tagja a társadalomnak, illetve ha semmiféle transzcendens gondolat nem jár a fejében, és közösséghez sem tartozik, és bizony ezzel ennek kapcsán kimutatták azt, hogy azok között, akik közösséghez tartozó hívő emberek, sokkal több azoknak a száma, akik kevesebb káros szenvedéllyel élnek, megbízhatóbb munkaerők, a bűnözési adatokban kevesebbet szerepelnek. Tehát az egyházaknak meg kell találni azt a racionális érvelést, amiért azt tudják mondani, hogy
3: a közhasznú tevékenységet folytatnak.
2: Hogy maximálisan közhasznú tevékenységet folytatnak, és hogy a modern társadalomban ők nem valami anakronisztikus maradvány, hanem a modern társadalom aktív részei, és az általuk végzett tevékenység az mindenkinek, és nem csak a keresztény közösségnek van a hasznára.
3: Köszönöm a beszélgetést. Fröle Gergellyel, a Magyar Evangélikus Egyház országos felügyelőjével, korábbi diplomatával és a Habsburg Otto alapítvány vezetőjével beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Néli és Virág kollégium vezető, az Egri Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a hitről szóló beszélgetést.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Két héttel ezelőtt a hit témakörével foglalkoztunk. Arról beszéltünk, hogy a hit, vallásos keresztény hitünk tulajdonképpen nem más, mint bizalommal teljes válasz Isten szerető hívására. A hit egy szabad emberi cselekvés, melyben egész lényünkkel igent mondunk Istennek. Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy a hit mindig Istentől indul ki, ő a hitünk forrása. A teológia nyelvén úgy tudnánk ezt megfogalmazni, hogy a hit kegyelem, Isten ingyenes ajándéka, hiszen ő az, aki hív és megszólít minket. Tehát a hit egyrészt Isten ajándéka, másrészt pedig egy mély, nagyon őszinte emberi cselekedet. Képzeljétek el, hogy a kereszténység történetét végig kíséri az egyházon belül egy vita arról, hogy az üdvösséghez elége az Isten kegyelme, elége a hit, vagy szükségesek hozzá az ember hitből fakadó cselekedetei is. Mit gondoltok, hogy ez a vita mikor hágott a tetőfokára, és végül mikor vezetett egyházszakadáshoz?
4: Az egyházszakadása a 16. században következett be, a reformáció során. Mivel a reformátorok azt vallották, hogy az ember a törvény tetteitől függetlenül igazul meg, s egyedül a kegyelem által kapott hit, és nem a jó cselekedetek révén nyeri el az üdvösséget.
2: Igen, jól mondtad, Klaudia, köszönöm szépen. A protestáns teológia megigazulástana szerint négy dolog szükséges az üdvösséghez. Úgy mondják, hogy sola fide, sola grácia, sola scriptura és sola Christus. Ez azt jelenti, hogy egyedül a hit által, egyedül a kegyelem által, egyedül a Szentírás által, és egyedül Jézus Krisztus által jutunk el az üdvösségre. No, véleményetek szerint szükséges ezt a négy, valóban nagyon fontos, és a keresztény életünk alapértékeit jelentő dolgokat kiegészíteni. Vajon valami, ami szerintetek ezen a négy dolgon kívül szükséges az üdvösséghez, amivel még ki tudnátok egészíteni ezt a négy szólát?
5: Szeretet, jó cselekedet, irgalmasság.
2: Nóra?
6: Az imádság és a szentségek, és az emberekkel való viszony.
2: Luca, van még valami ötleted?
7: Hát én is ezt szerettem volna mondani, hogy az emberekhez, ahogy viszonyulunk, szerintem ez is nagyon fontos. Uh-huh. Meg igazából, ahogy magunkhoz is viszonyulunk, meg Istenhez.
2: Igen, igen, pontosan nagyon jól látjátok, hogy ebből a négyes listából hiányzik még valami, és talán azt mondhatnánk, hogy ami hiányzik, az éppen maga az ember. Az ember, aki a hitben él, és Isten segítségével törekszik az igaz életre. Isten segítségével törekszik az üdvösségre, mintha ebből a négy nagyon fontos dologból kimaradt volna az ember, az emberi tett, az emberi cselekvés, az emberi odafordulás. Az egészen biztos, hogy az üdvösséghez szükségünk van a hitre. Az is biztos, hogy ez a hit, ez Krisztusból forrásozik. Az is biztos, hogy Isten kegyelme táplálja ezt a hitet, és az is egészen biztos, hogy a Szentírás az, amin keresztül megismerjük az Isten igazságokat. De tudjuk, hogy nem csak a Szentírás közvetíti Isten kegyelmét, hanem más dolgok is. Mi lehet még az, ami számunkra Isten kegyelmét közvetíti? Klaudia?
7: Szerintem nem kell nagy dolgokra gondolni, mert az is elég, hogyha csak így a mindennapokat végig gondoljuk, hogy hányszor kerültünk olyan helyzetbe, amiből sokkal rosszabb is kijöttünk volna, de aztán végül az embertársaink, ahogy viszonyulnak hozzánk.
2: Viszony a Luca. Igen, a Luca teljesen jól mondta, hogy tulajdonképpen Isten kegyelme az életünk minden percében, a mindennapjainkban ott van velünk, elkísér minket, és megszólít bennünket. De mondhattátok volna, hogy például ilyenek a szentségek, ugye, amelyek Isten kegyelmét közvetítik és jelenítik meg számunkra. Azt mondtuk, hogy ezen a négy dolgon kívül az emberi cselekedetek is számítanak, amikor az üdvösségünkről van szó, és Éppen a hit az, amely folyamatosan mozgat bennünket, és búzdít ugye a jó cselekedetekre. Látjuk, hogy minden jó cselekedetünk a hitből fakad. És azt is látjuk, hogy az a hit, amelyet nem kísérnek tettek, az bizony halott. Nagyon érdekes, hogy Máté, amikor az evangéliumában az utolsó ítélet képét festi elénk, akkor egy királyról beszél, aki jobbjára és a baljára állítja az embereket cselekedeteik szerint. És a cselekedetek mértéke az igazából az irgalmasság foka. Biztos ismeritek ezt az evangéliumi részletet, amikor a király a jobbjárokhoz állókhoz így szól: jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és adtatok innom, idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és felkerestetek. És Jézus ugye azt válaszolja nekik, mikor megkérdezik az urat, hogy hát mikor láttunk éhesen és szomjasan. A király így felelt, hogy amit a legkisebb testvéreim közül egyet is tettetek, velem tettétek. Tehát Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, arról, hogy mi szükséges, hogy üdvözöljünk, akkor igazából a hitet meg sem említi ennél a jelenetnél. Ugye nem azt mondja, hogy aki sokat imádkozik, elmélkedik, vasárnaponként templomba megy, az tuti biztos, hogy üdvözölni fog, hanem egyértelműen az irgalmasság cselekedetére mutat rá. Szeretnélek megkérni, Klaudia, hogy olvasd már fel, mit ír a hit és a cselekedetek viszonyáról Szent Pál a Jakab levélben. Ebben a levélben is láthatjuk, hogy ez a kérdés, a hit és cselekedetek kérdése és viszonya, hogy ez a kezdetektől foglalkoztatta a keresztény közösséget.
4: Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: menj békében, melegedj, és lakjál jól. De nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is. Ha tettei nincsenek, magában hold dolog. Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor oda tette fiát, Izsákot áldozatul az oltárra? Láthatod, hogy hite működött tetteiben, és tettei tették teljessé a hitét. Így teljesült az írás szava: Ábrahám hitt Istennek, és megigazulására vált, és Isten barátjának nevezték. Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.
2: A hittel kapcsolatban kit állít elénk példaként Szent Pál?
5: Ábrahámot.
2: Látjátok-e Ábrahám cselekedeteiben a hit magatartását, Isten megszólítását, Ábrahám válaszát és Isten iránti bizalomból, hitből fakadó cselekedetét? Hogy megvan ez a történet, amikor Ábrahám feláldozza Izsákot? Ugye a történet úgy kezdődik, Regi?
8: Hogy az Úr arra kéri Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát azért, hogy mutassa be, hogy az Isten iránti, az Istenbe vetett hitét és az Isten iránti szeretetét.
2: Pontosan. Az Úr próbára teszi Ábrahámot, és megszólítja. És a történetben ugye rögtön azzal folytatódik, hogy Ábrahám válaszol az Úrnak. Azt mondja, itt vagyok. De hogy nem áll meg a történet itt, hanem Ábrahám mit cselekszik? Klaudia?
4: Végül mindenféle habozás nélkül felajánlja a fiát, Izsákot, és áldozatul az oltárra teszi.
2: Igen, képzeljétek el, hogy úgy van az Ószövetség szövegében, én megnéztem, hogy az Úr azt sem mondja meg Ábrahámnak, hogy melyik az a hely, hogy hova menjen, ahol ezt az áldozatot bemutassa, hanem azt mondja, hogy menjél, és majd én megmutatom azt a helyet, ahol ezt az áldozatot be kell mutatnod. És Ábrahám fogja Izsákot, pár szolgált is, elindulnak, de azt se tudják, hogy hova mennek. 3 napig mennek, még meglátják azt a hegyet, ahol aztán végül Ábrahám kézbe mutatni ezt az áldozatot. Nagyon érdekes a történet, és nagyon drámai, hogy a Biblia ezt leírja, ahogy mennek, és nyilván Ábrahám magával is tusakodik, és nem érti, hogy miért kell ezt megtennie. Nyilván tele van félelemmel, és majd megszakad a szíve, zokog, merő magában, de viszi magával a fiát. És Izsák rá is kérdez, hogy hát apám, itt a tűz, visszük a fát, de hol az áldozati állat, amit be fogunk mutatni, amit el fogunk égetni. És Ábrahám azt mondja, Izsáknak azzal nyugtatja meg, hogy ne aggódjál, Izsák, az Úr gondoskodni fog bárányról, amit fel tudunk áldozni. És odaérnek a hegyre, Ábrahám oltárt épít, oda rakja a fát, megkötözi Izsákot, őt is oda teszi az oltárra, és emeli a kését, hogy a vérét ontsa fiának, amikor az Úr angyala ő megállítja, és mondja neki, hogy Ábrahám, ne öld meg a fiadat, az Úr nem kéri tőled ezt az áldozatot. Gondoljatok bele, hogy milyen nagy hitre volt ez Ábrahámnak szüksége, hiszen Izsák az egyetlen fia volt. És milyen szép a történetben, hogy ezek után, tehát úgy indult ez az áldozat, amikor Ábrahám kereste a kérdést, hogy de hát miért kell ezt neki megmutatnia, vagy bemutatnia az Úrnak, hogy talán egy engesztelő áldozatot vár, kér, érte az Úr, vagy vár tőle az Úr. És végül ez az áldozat egy hála áldozattá vált, egy hálaadássá vált Ábrahám és fia számára, és az Úr végül maga gondoskodott, ahogy Ábrahám ígérte a fiának áldozatról. Regi, emlékszel rá, hogy zárul a történet?
8: Sajnos nem emlékszem rá pontosan.
2: Klaudia, hát képzeljétek el, hogy egy közeli ágas, bokros, tüskés bokorban felakadt a szarvánál fogva egy kos. És ez az állat lesz, amit aztán bemutatnak az Úrnak.

0: Látjuk tehát, hogy Ábrahám életében a hit az igaz cselekedetek és Istennek tetsző cselekedetek formájában nyilvánul meg. Ezért az egyház Ábrahámra úgy tekint, mint a hit emberére, azt mondjuk róla, hogy ő minden hívő atya. Ábrahámnak van egy új szövetségi párja is, egy nő alak, akit az egyház szintén a hit példaképeként állít elénk. Benne a hit legtisztább megvalósulását tiszteljük. Ki lehet ő?
1: Szűz Mária.
0: Igen, persze, ő a Szűz anya. Vannak-e a ti életetekben is hasonló példaképek, akik hite számotokra is meghatározó volt, a hitükből fakadó életpéldájukra felnéztek, akik előttetek járnak a hitben?

0: vallásnézetem is, és nagyon sokat köszönhetek neki, úgy gondolom ezzel kapcsolatban. Nagyon megerősített a hitemben.
1: Luca?
2: Hát nekem a nagymamám. Amikor már kislány voltam, akkor is mindig ugye elvitt a templomba, aztán meg ez így, nem tudom, hozzám nőtt, és aztán így egyre erősödött a hitem is, és akkor mindig ő is mondott ilyen érdekes dolgokat, amiket amúgy így nem gondolnék, mert ez már egy másik gondolkodás, amit én gondolok, meg amit ő, és így tök jó, így a kettő együtt.
1: Köszönöm szépen! No, visszatérve az eredeti gondolatunkhoz, a hit és a cselekedetek kérdéséhez, hogy az igazi hit soha nincs egyedül. Mindig magával vonja a szeretetet és a reményt. Soroljuk már fel, hogy mi is ez a három isteni erény.
3: Moglárka?
0: A hit, a remény és a szeretet.
1: Pontosan. Látjuk tehát, hogy a hit az egyik legnagyobb erény, az isteni erények egyike, de nincs egyedül, másik két társa is van, ugye a remény és a szeretet. Hol találkozunk a Szentírásban e három egy erénnyel együtt? Klaudia?
4: Szent Pál korintusiakhoz írt első levelében, amit másképpen szeretett himnusznak is hívunk.
1: Felolvasnátok ezt az említett szakaszt?
4: Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.
1: Pál apostol ezzel a hit és a cselekedetek vitát lezárja, világosan megmondja, hogy a szeretet a legnagyobb erény, mindegy megkoronázza az összes többit. Ugyanakkor érdekes, hogy az első helyen említi a hitet, mint a szeretetünk forrását. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy az Egri bazilikában e három erény fogadja a betérőket. A főhomlokzat timpanonjában lévő Venite Adoremus Dominum, azaz jöjjetek, imádjuk az Urat felirat felett, ez a három erény őrködik. Három női alak jeleníti meg ezt a három erényt. Emlékeztek rá, hogy ki a kompozíció közepén álló fő alak? Nuca?
2: A hit.
1: A hit, igen, igen. És még az attribútumai. Regi?
0: A kereszt, az oltári szentség és a kehely.
1: Hogyan jelenik meg a szeretet alakja? Nóra?
5: Egy édesanyja a gyermekeivel.
1: Igen, igen, igen. És hogyan ábrázolja az alkotó a reményt? Klaudia?
4: A keze a szívén van, és a másikban pedig egy horgony tart. Reménnyel képéül.
1: No, a hátralevő időben próbáljuk megfejteni a reményt, mint isteni erény jelentését. Talán remélem, hogy ez a kép a női alak kezében a horgonnyal közelebb visz bennünket a remény teológiai értelmezéséhez. Mit gondoltok, mit szimbolizál ez a horgony? Minek lehet a jelképe? Klaudia?
4: A horgony jelképezheti az elköteleződést, azt, hogy valamiben megbízzon és higgyen benne, magát az utazást, aztán pedig a célba érkezést.
1: Igen, igen, a remény valószínűleg valami ilyesmi dolgot jelenik. Meg mindenféleképpen hajózáshoz, utazáshoz, tengerészethez kapcsoljuk, ugye? És ahol lehorgonyozunk, az egy biztos pont. Talán azt is mondhatunk, hogy az utazás célján, az utazás végén vetjük le ezt a horgonyt. Ugye, hogy mindenféleképpen a reményben ott van egy várakozás, és az is ott van, hogy egy jövőbeli cél felé irányul. Mi az, amiben mi reménykedünk, amit remélünk? Hogyha lenne egy ilyen mondat, hogy remélem, hogy, akkor hogy folytatnátok? Mi az, amiben ti reménykedtek? Moglárka?
0: Hát remélem, hogy sikerülnek az álmaim, a céljaim, és minden úgy lesz, ahogy szeretném.
1: No, milyen álmaink vannak még, milyen reményeink?
4: Én remélem, hogy ezt az évet sikeresen zárom, sikerül az érettségim, és ebben segítségemre lesz az Isten és a hitem is.
1: Regi?
0: Én is azt remélem majd, hogy kellőképpen át tudom majd hidalni az előttem álló akadályokat, és hogy mindig erőt fog adni nekem a hit abban, hogy kilábaljak az aktuális gondjaimból és problémáimból.
1: Igen, igen, elmondhatjuk, hogy a reményünk előtt, ahogy ti is mondtátok, mindig valamilyen cél lebeg. Reményünknek van egy konkrét tárgya, amely mindig a jövőben fog megvalósulni. Szerintetek ezek a céljaink, álmaink, reményeink mennyire biztosak? Uca?
2: Igazából szerintem ebben nincsen biztosság, mert mint hogy ez a hitünkre épül, hogy mennyire hiszünk benne, és nyilván, hogyha a Jóisten úgy látja, hogy ez jó nekünk, és hogy ez a javunkra válhat, akkor majd a hitünkön keresztül segít elérni ezeket a célokat.
1: Igen, a Luca mondta, hogy van benne egy ilyen bizonytalansági tényező,

0: a reményünkben? Mitől függ az, hogy az álmaink megvalósulnak, vagy nem? Regi?
1: Szerintem az általunk belefektetett munkából is, hogy valóban mennyire az akartunkon igazából, hogy mennyire akarjuk azt, hogy ez a cél megvalósuljon, és tényleg az, hogy mennyire hiszünk abban, hogy már pedig mi erre képesek vagyunk, és meg tudjuk tenni azért a szükséges lépéseket.
0: Igen, igen, tehát a mindennapi vágyaink, meg reményeink az bizonytalanok, mert részben függnek a körülményektől, ugye? És hát nyilván a saját erőnktől, képességeinktől is. Most mit gondoltok, hogy a keresztény életünkben a keresztény reményünk az vajon biztos-e vagy bizonytalan? Mire irányul a keresztény reményünk?
2: Az üdvösség.
0: Az üdvösség, persze. Ugye? Hogy tudjuk ezt más szóval mondani?
2: Örök élet.
0: Igen, igen, igen, igen. A mennyország, ugye? E felé törekszünk. No, a hétköznapi életünk reményeivel szemben, amiben mondtuk, hogy bizonytalanok, az örök élet az biztos azért számunkra. Az a keresztény remény, ez egy biztos remény. Miért mondjuk ezt, hogy ez egy biztos remény? Kapunk helpeket? Regi?
1: Igazából szerintem Isten végigkíséri az utunkat, és bizonyos segítségeket vagy kegyelmeket kaphatunk tőle, hogyha imádság útján kérjük. És szerintem, hogyha a cselekedeteink is olyanok, amilyennek ő azt jó, amit ő jónak lát, akkor bizonyára elnyerjük méltó jutalmunkat az örök élettel vagy a feltámadással.
0: Igen, ugye itt a Regi mondta, hogy a kegyelem az, ami mellettünk van, Isten jelenléte, mondhatjuk, hogy a Szentlélek segítsége, és maga Krisztus ígérete, aki számunkra a mennyországba hív minket, oda vár minket. Igazából Isten oldaláról mondhatjuk azt, hogy a mi reményünk biztos, ugye a mi üdvösségünket azt Jézus Krisztus garantálja, mi legfeljebb csak cselekedeteinkkel próbáljuk ezt többé-kevésbé ezen az úton járni. És azt kéri tőlünk, hogy tartsuk meg a parancsait. Ugye ennyit kér tőlünk. A keresztény reményünk tehát a mennyei üdvösségre irányul, melyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt és megteszik az ő akaratát. A reményünk tehát egy izgalmas várakozás, mely biztos egy szív.

0: Ja, ígéreteit. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk. Köszönjük a rádióhallgatóknak a figyelmet, és műsorunk végén Belong Gellért atya imájával búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké.
1: Belong Gellért, Istenem, remélek te benned. Sóvárogva várom tőled a jelen pillanatát, kegyelmét, az örök életre való választottságomat, üdvözülésem, szent munkálását, a jó hálát és az örök életet. És mindezt remélem, nem azért, mert méltó vagyok, nem azért, mert alkalmas vagyok, azért sem, mert kiérdemeltem, sem azért, mert rászolgáltam. Egyedül azért várom irgalmadat, mert végtelenül irgalmas vagy. Ki tudsz a kövekből is Ábrahámnak, a hívő atyának fiakat támasztani. Ki az elgurult drakmát, bármely szemétbe gurult is, kegyelmesen megkeresed. Ki a szakadékba tévedt bárányt is előhozod. Ki a tékozló fiút is kegyelmedbe fogadod, és a reménytelenül eladósodott szolgát is tartozásától megszabadítod. Nem gátja reményemnek méltatlanságom, sem tudatlanságom, sem lanyhaságom. Nem ölik ki belőlem a benned való reményt, kilátatlanságokat, sem a reménytelenségek. Add, hogy a reménytelenség ellenére is reménykedve éljek életemben és halálomban. Amen.

0: elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az október 1-e 31-ei időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei. A hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetés például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hívta fel a figyelmet. Szerda reggel újraindultak a Flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli hőség a működésben, derül ki Vitézi Dávid közösségi oldalán tett bejegyzéséből. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Flirt motorvonatok már kedden este elkezdtek éledezni, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. A rendszer kedden egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella hőmérsékletet is érzékelt a miniszter közlése szerint. Már lehet jelentkezni, Ne bánts világ, láss, hallj, érts, országos iskolai programsorozatra előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők a távirati irodával. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező a Dériné program. Kifejtették, az új struktúra lehetővé teszi, hogy az iskolák az általuk legfontosabbnak tartott prevenciós témaköröket válasszák ki, miközben a két témanapból álló folyamat mélyebb feldolgozást és tartósabb hatást biztosít a diákoknak. Az egészségügy nem lehet titkosított dossziék rendszere. A titkolózás ideje lejárt, közölte az egészségügyi miniszter kedden este a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, az előző kormány 10 évig titkolt egy jelentést a magyar kórházak valós állapotáról. Most kiderült, már 2015-ben is rendszer szintű volt a baj. Hiányzott orvos, ápoló, eszköz és sok helyen az alapvető higiéni és feltételek sem voltak rendben. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget. Szerda éjfélig van érvényben a hőségriasztás legmagasabb, 3. fokozata. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet, közölték a kormány.hu oldalon. Mint írták, az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint kedden országosan 56 esetben riasztottak mentőegységet a hőség okozta tünetek miatt. Az átlaghoz képest ez 15%-os emelkedést jelent a riasztások számában, tették hozzá. Végül az időjárásról. a sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A konvektív gócokat elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetik. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Szent István Rádió Értékadó című magazinját hallják. Én Trimba Miranda vagyok, a mostani adás szerkesztője. Mai gazdasági témáink. Szólunk a fakitermelési moratóriumról. Megemlékezünk dr. Ringelhan György Eger egykori polgármesterére. Bemutatjuk az egri turisztikai desztináció menedzsment aktualitásait. Górcső alá vesszük a cseresznye minőségét egy nagyrédei termelő segítségével. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Megjelent a fakitermelési moratórium szövege a Magyar Közlönyben. Az új rendelet értelmében egy hónappal meghosszabbítják a nyári időszakban bevezetett fakitermelési moratóriumot. Az erdőgazdálkodók bíznak egy pozitívabb megoldásban, és remélhetőleg társadalmilag is elfogadottabbak lesznek a moratóriumi időszak végeztével létrejövő új erdőgazdálkodási jogszabályok. Most Dobre Kecsmár Csabával, az Egererdő ZRT vezérigazgatójával készült riportunkat sugározzuk.
2: Nem olyan régiben érvénybe lépett a fakitermelési moratórium, mint ahogy az olvasható a Magyar Közlönyben. Erről kérdezném most Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját. Most pontosan milyen következményei lesznek ennek a fakitermelési moratóriumnak?
3: Igen, valóban így történt. Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László miniszter úr javaslatára megjelent egy kormányhatározat. A állami és védett erdőkben egy átmeneti fakitermelési moratóriumról. Maga a moratórium tartalmazza azokat a részletszabályokat, hogy mely területekre terjed ki ennek a hatája. Ez elsősorban a védett, fokozottan védett, illetve a Natura 2000-es közösségi EU-s védelem alá tartozó területek közül azokat a területeket jelenti, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv fennhatósága alá tartoznak, illetve ezeken a területeken belül is tartalmaz szűkítő feltételeket, mégpedig felsorolja tételesen azokat a fahasználati erdőkezelési módokat, amelyeket föl kell függeszteni a moratórium időtartamára ezeken a védett területeken, illetve tartalmazza azokat a kivételeket is, amely fahasználatok, beavatkozások pedig elvégezhetőek a moratórium ideje alatt is.
2: Mit jelent pontosan ez a moratórium, illetve úgy kérdezném inkább, hogy ennek most milyen következményei lesznek itt a nyári időszakban?
3: Klasszikusan az érvényben lévő jogszabályoknak az előírásai alapján egyébként is időbeli korlátozások vonatkoznak a védett erdőterületekben ezekre a véghasználati jellegű fakitermelési munkákra, csak ezeknek az időtartama, jogszabályi időtartama rövidebb, mint a moratóriumban megállapított időszak. Jellemzően a fakitermelési időszak a vegetációs időszak beindulásával március végével, március 31-ével ér véget, és szeptember 1-jéig tart a vegetációs időszak. Ebben az időszakban védett területeken eddig sem végeztünk véghasználati jellegű fakitermelési munkákat, kivéve, hogyha ezekre olyan indok volt, amelyet mind a természetvédelmi kezelő, mind pedig a vonatkozó hatóságok elfogadtak. Itt jellemzően az erdészeti és a természetvédelmi hatóságra gondolok. Ha ezek a szereplők hozzájárultak ebben az időszakban különleges indokok fennállása mellett a fakitermelés, akkor végezhettük el, de általánosságban mondható, hogy a moratórium kihirdetése előtt sem végeztünk ezeken a védett területeken fakitermelési, véghasználati jellegű fakitermelési munkákat. Az újdonság ebben a moratórium határozatban az, hogy ezt az időszakot egy hónappal még meghosszabbította, tehát kitolta szeptember végéig, illetve a moratórium határozatnak van egy olyan feladat szabó része, amely a Ebbő alapú gazdaságban érintett különböző ágazatokért felelős miniszterek számára is szab egy feladatot, mégpedig egy egyeztetési feladatot a tekintetben, hogy a moratórium ideje alatt kezdjék meg az egyeztetéseket arra vonatkozóan, hogy a moratórium időszaka után kialakuljanak azok az új erdőkezelési feltételek, azok a erdőkezelési körülményeket meghatározó jogszabályok, vagy induljanak el ezek az egyeztetések, amelyek reményeink szerint hosszú távon nagy társadalmi elfogadottság mellett tudják majd rendezni, hogy milyen módon és hogyan lehet fakitermelési munkákat végezni, mely területeken lehet fakitermelési munkákat végezni, milyen feltételekkel, akár védett területeken is.
2: Tehát hirtelen, úgymond váratlanul jelent meg ez a új rendelet, és nyilván, hogyha jól értem, akkor úgy lett volna a jobb megoldás, hogyha előre egyeztetnek, és erre úgymond fel tud készülni az Egererdő ZRT.
3: Nem, ezt nem mondanám így. Annyiban nem volt váratlan, hogy miniszter úr a hivatalba lépését követően, sőt a miniszteri bizottsági meghallgatásán is tett utalásokat arra vonatkozóan, hogy az újonnan felálló kormányzat változtatni kíván az eddigi védett erdők eddigi kezelési gyakorlatán, és ehhez szeretné megteremteni mind a társadalmi konszenzus, mind pedig a megfelelő jogszabályi háttér módosítását. Tehát ilyen értelemben nem volt váratlan a moratórium határozat. Tartalmát tekintve én azt gondolom, hogy egy jól átgondolt határozat jelent meg, hiszen figyelembe veszi az erdőknek azokat a funkcióit is, amik nem csak a védelmi funkciókhoz, nem csak a védelmi szolgáltatásokhoz kötődnek, hanem az erdők más társadalmi szolgáltatásaihoz, így az anyagi jellegű gazdasági szolgáltatásokhoz is, hiszen ezért jelenik meg a feladatszabó rész a moratórium határozatban a különböző ágazati miniszterek számára, hogy folytassák le a szükséges egyeztetéseket, hiszen az erdőknek nem csak ökoszisztéma vagy ökoturisztikai szolgáltatásai, hanem a társadalom számára nagyon fontos gazdasági szolgáltatásai is vannak. A kérdés az, hogy a védett erdő területeken ezek a gazdasági és egyéb vagy ökoturisztikai szolgáltatások milyen formában, milyen mértékben és milyen erdőkezelési módszerekkel jelenhetnek meg majd a jövőben.
2: Hogyha a jövőre tekintünk, akkor mi várható a moratórium értelmében, mi várható nyáron?
3: A nyári időszakban, ahogy elmondtam, eddig sem végeztünk jogszabályi előírásoknak megfelelően véghasználati jellegű fakitermelési munkákat. A költési időszak végével jellemzően ez a nyár utolsó időszaka állománynevelési munkákat indítjuk el. Ezek a köznyelvben úgynevezett ritkítások vagy gyérítések, tehát ezek nem eredményeznek drasztikus változást az erdő ökológiai állapotában. Gyakorlatilag az erdő szerkezetének a javítását szolgálják, többszintű, többkorú állományoknak a létrehozását célozzák meg ezek a beavatkozások. A madarak költési és fiókanevelési időszaka után kezdjük ezeket a munkákat, minden esetben egyeztetve az illetékes természetvédelmi kezelővel, illetve hatóságokkal. Ezek a munkák egyébként nem esnek a moratórium rendelet hatája alá, és van még egy másik olyan a társaságunknál jelenlévő feladat, amit szintén el lehet végezni a moratórium hatája alatt is, ezek pedig a klímaváltozás negatív hatásaira visszavezethető kipusztult vagy kipusztulóban kiszáradó félben lévő fenyves állományoknak a letermelése. Ezeknek a helyén minden esetben az adott termőhelynek megfelelő a klímaváltozás hatásait jobban tolerálni képes őshonos lombos szárazságtűrő fafolyó erdőket telepítünk. Én úgy gondolom, hogy a nyár hátra lévő részében, a nyár második felében, illetve az ősz első részében ezekre a munkákra fog majd sort kerülni.

0: Megemlékezést tartottak Egerben az 1990-től 1998-ig hivatalban lévő egykori városvezető életműve előtt, az egri lokálpatrióta egylet, valamint az egri fertájmesteri testület szervezésében június 23-án. A résztvevők a Dobótér 9 alatt található suttogóban gyülekeztek, majd pedig egy egri séta keretében átvonultak a minaret melletti dr. Ringelhan György térre, ahol köszöntő beszédekkel, valamint versekkel méltatták az egykori polgármestert. A folytatásban kérem hallgassák meg Habis Lászlóval, az egri lokálpatrióta egylet elnökével készült riportunkat, aki kiemelte dr. Ringelhan György a városért tett mérföldköveit. Ringelhan György életét nehéz lenne pár mondatban összefoglalni, hiszen sportoló, gyermekorvos, polgármester volt. Ugyanakkor most talán ami a legmaradandóbb az utókor számára, hogy milyen fejlesztések valósultak meg Eger városában, hogyha erről egy pár gondolatot meg tudna osztani, hogy melyek voltak azok az épületek, amelyek az ő polgármesteri időszaka alatt átadtak vagy felújítottak.
1: Valóban csak példaszerűen említek néhány dolgot. Az egyik, hogy akkoriban átrendeződött a gazdaság, egy sor állami vállalat gyakorlatilag tönkrement, és mi célul tűztük ki, hogy ezeknek a feleslegessé váló épületeknek közfunkciót adunk. Példaként említem az Országos Ész és Ásványbányák irodaházát, amit megvásároltunk, és a Bornemisza Gergely Szakképző Intézet számára biztosítottuk, alakítottuk át. Ez azt jelentette, hogy így a Bornemisza egységes épületegyüttesben tanművelyekkel, egyebekkel kiegészítve működhet. Aztán említhetem az Állami Építőipari Vállalat egykori székházát, munkásszállását, amit ugyancsak megvásároltunk, és ez azóta is a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a kollégiumaként működik. A szomszédságában pedig egy asztalos képző tanműhely működik. És a harmadik példát említek ebből a sorból, az egykori bervai munkásszállót, ahol egy 50 férőhelyes idősek otthonát alakítottunk ki, és azóta is szolgálja a város lakosságát. Ezek egy csepp a tengerben, ezek a fejlesztések, de említhetem Felnémet kiemelt fejlesztését. Az első legfontosabb döntéseink közé tartozott, hogy Felnémeten felépítünk egy iskolát, nem panel iskolát, amelyek akkoriban korábban épültek, hanem egy olyat, amelyik beleillik a millióbe, a kicsit falusias millióbe. Ez egy 12 év folyamos iskolává vált, tornateremmel, sportpályákkal, étteremmel, konyhával, szóval ez egy nagy, nagy dolog volt, és ezt a város önerőből valósította meg, és egyik beruházás mindig hozza a másikat, hiszen az egykori iskolában orvosi rendelők, gyógyszertár alakult ki, Felnémeten gázhálózatot építettünk, utakat fejlesztettünk, szóval a városias életforma lehetőségeit teremtettük meg. De említhetem a déli iparterület fejlesztését, Ipari Park Kft-t alapítottunk, mégpedig tudatosan oly módon, hogy önkormányzati tulajdon, alapítványi tulajdon, és ami állami tulajdon alapítvány volt, és egy magáncég részvételével elkezdtük a déli iparterület tudatos fejlesztését. Ennek része volt a szennyvíztelep rekonstrukciója, ehhez kapcsolódott a déli vízbázison a vasmangán tanító létesítése, és fontos eredmény volt, hogy elértük a déli összekötő út és vasúti felüljáró megépítését. Én akkor alpolgármesterként dolgoztam, álmaimban az szerepelt, ami aztán megvalósult több évtized után, hogy egy gyorsforgalmi útnak is ez egy csatlakozási pontja lett ez az út, tehát ezért mondom, hogy egyik fejlesztés megteremti a másik számára lehetőséget, és az iparfejlesztés is nagyon fontos. Itt olyan cégek jöttek Egerbe, mint a CETEF, mint a Schönzand, mint a Elzuelbe is sorolhatnám. És természetesen az időszak egyik központi kérdése volt, hogy Egernek legyen fedett uszodája. Ez egy 3 évtizedes álom volt. Én mikor alpolgármesterként elkezdtem dolgozni, volt egy szekrény a szobámban, ami tele volt meg nem valósult tervekkel. Nos, őszintén szólva sem az Antal kormány, és utána sem a Horn-Kunce kormány nem volt igazán támogató a megépítést illetően, úgyhogy itt évekig kellett dolgoznunk azon, hogy a pénzügyi és műszaki feltételek megvalósuljanak. Azt gondolom, hogy Makovec Imre alkotása Párját ritkítja. Emlékszem, egyszer a Nemzetközi Vízilabda Szövetség elnöke mondta, hogy ez tulajdonképpen a vízilabda temploma, egy olyan gyönyörű épület, és az, hogy például az egri vízipóló azt követően európai szinten is eredményes volt, és ma is az úszó és vízilabda sport fontos része a város életének, egy iskolavárosnak. Azt gondolom, hogy ez a Ringelhangy-György életműnek egy nagyon fontos eleme.

0: Mostani összeállításunk egy nyári hónapban hangzik el, mégpedig júliusban, és nyáron mi sem lehetne aktuálisabb, mint a turizmus. A következő percekben a turisztikai destináció menedzsment jelenlegi helyzetét fogjuk körbejárni egy idegenvezető közreműködésével. Beszámolunk arról, hogy szakmai összefogás a turizmus fejlesztéséért címmel tartottak workshopot Egerben a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában június 10-én. A workshop célja az volt, hogy a térség turisztikai szereplői közösen gondolkodjanak a jövő kihívásairól és lehetőségeiről, valamint erősítsék szakmai együttműködésüket. A rendezvény fókuszában az összefogás, a közös stratégiai szemlélet, továbbá a térségi turizmus versenyképességének növelése állt. Műsorunk folytatásában Badacsonyiné Bohus Gabriella, Kőrösi Csoma Sándor díjas idegenvezető osztja meg velünk gondolatait a TDM-ről. Előadását a komplex élmények és közös megoldások felé terelte, valamint rendkívül fontosnak tartotta, hogy az idegenvezetőknek, a vendéglátósoknak és minden turisztikai szereplőnek együtt kellene működnie az önkormányzatokkal. Tehát a fejlődés vagy bármilyen változás csak az önkormányzatok bevonásával lehetséges.
1: Nagyon sok minden, és mindenki ír és olvas róla. Számokat véletlenül se szeretnék mondani, mindenki tudja, hogy hogy vagyunk top, Eger, és hogy 2025-öt meg esetlegesen az első negyedévet hogy zártunk. Én igazából arról szeretnék beszélni, hogy a turizmus ma már nem egy különálló szolgáltatásról szól, hanem élmények láncolatáról. És ezt az élmények láncolatát kellene nekünk valahol megtalálnunk, hogy a vendégek számára például, hogy Eger ne egy hotel, ne egy szálláshely legyen, vagy egy étterem, vagy egy múzeum, hanem ez valahogy együtt. Ez adná egy komplexitását, és ez adná egy közös élményt, és adja úgymond a városnak a hangulatát. Ezért válik nagyon fontossá egy szakmai összefogás, amit már annyiszor nekifutottunk, és millió egy ilyen volt, mindenhová elmegyünk, mindenki bemutatkozik. Ígéretek nem születnek, csak úgy tapasztaljuk, hogy igen, itt jó sajt van, itt jó bor van, ez jó szálláshely, itt kirohannak a lovak, itt fel van épülve a város, a végén mégse lesz belőle egy egységes egész. És hogyha ezt az elkövetkezendőkben nem fogjuk egységessé tenni, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy esetleg nem jön a vendég, vagy olyan vendég jön, ami hát nyilván minden vendég jó vendég, csak mindig szeretnénk kategóriát ugrani, és ezt a kategóriát nagyon nehéz megugrani. És ehhez kellene egy kicsit valami más. Külön-külön értékek vagyunk, de úgy gondolom, hogy együtt kell, hogy élményt teremtsünk. Ebben az együttműködésben, amit én itt magamnak följegyeztem, ugye elsősorban a szálláshely adja az első benyomást, és egy biztonsági érzetet. No most, ha a szálláshelyre megérkezünk, és nem úgy fogadnak, vagy éppen rosszul csekkolunk be, vagy nem jó volt a foglalás, az már magában egy kicsit rossz szájízt ad. Az már nem is mondjuk, hogy ja Istenem, itt a távirányító, itt a légkondi gombja, és akkor induljunk el ezzel a maga mi voltjában. Ez egy ilyen dolog. Napjainkban az, hogy meleg a szoba, csöpög a csap. Tehát erre mindig oda kell figyelni. Tehát nagyon prózai dolgokat mondok. Én ott vagyok középen. Én egy idegenvezető vagyok. Két dolog van. Megkapom a vendégeket, és akkor vagy egy szálláshelyről, vagy sokszor én ajánlok neki szállásokat, vagy küldöm egy étterembe. Az, hogy aztán hova viszem, hogy mit lássanak, az megint egy dolog. De a vendég imádja elmondani, és szeretnek panaszkodni az emberek. Tehát ami pozitívum, az magától értetődik, de egy nagyon pici hiba van, azt meg előszeretettel fel is nagyítják. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. A másik a vendéglátás, ők ízeken keresztül kapcsolódnak be. Tehát azt lehet mondani, hogy mik azok, amiket például Egerbe is miért keressük fel, melyiknek vagy hogyan van tradíciója, erre majd vissza szeretnék térni. A kiállító helyek meg valójában kulturális terek, történelmi mesélnek, és ugye, mint ahogy mondtam, mi ezeket kötjük össze. És valójában itt most a saját személyemre rávetítve azt kell mondani, hogy mi vagyunk a híd. Tehát mi tudjuk ezt tompítani, és azt mondjuk, hogy ilyen még nem fordult elő, de hogy nem fordult elő, de a saját magunk érdekében azt mondjuk, hogy ez teljesen véletlen lehet. Mert ugye az ember azért saját magáért odarakjuk. Ami a egyik legfontosabb, hogy soha nem tudjuk megtalálni a közös élménycsomagot. Ebben már annyi próbálkozás volt. Csomag van, csak közös nincs. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz dolog, és a másik pedig a közös kommunikáció, hogy mennyire kellene nekünk egymás programjait ajánlani. Közös online felületek, közös eseménynaptár, egységes EGRI élmény például. Én megint csak mindig azt mondom, hogy egy szálláshelyre megérkezik a vendég, a szálláshely például nem kínál idegenvezetőt. Félkezemben meg tudom számolni, hogyha véletlenül, sőt, sok is hozzá. Tehát, ha engem nem találnak meg a saját weboldalamon, vagy szájhagyomány útján, a szálláshelyeknek esze ágába sincs. A legnagyobb szállodákról nagyon jól tudjuk azt, hogy ugye bent akarja tartani minden élményt, még animátort is visz. Tehát, hogy csak ott legyen. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Ha meg kiszabadul belőle, ott vagyok a recepción, azt mondja, hogy kerültél ide, aki ismer vagy, miért jött? Mondom, mindjárt jön le vagy 20 ember, és velem fog sétálni. Azt mondja, tényleg? Mondom, igen. Tehát igen, és akkor visszamennek, hál' Istennek, jó élménnyel, de hogy a szállodának nem jut eszébe, hogy lökje ki a vendéget, most csúnyán mondok, egy másfél-két órára, az mibe kerülne neki? Tehát ez tapasztalat. Egyértelműen nincs kivétel, azt szeretném elmondani. A másik, hogy fontos lennének tényleg valójában a szakmai találkozók. Ezzel is próbálkozunk. Hál' Istennek, hogy a kamara is próbálkozik, és tényleg most itt vannak az emberek. De én úgy gondolom, hogy egy ilyen kávéházi, tehát azt mondom, hogy kötetlen beszélgetésbe, ahol egymás szabába is vághatnánk, és élő kapcsolatépítésre lenne szükség. Ezzel nagyon-nagyon kellene próbálkozni, a szezonalitást pedig igazából tudjuk. A fejlesztési irányok mindig ugyanazokat mondjuk el, és kettőt nem lépünk előre. Attrakciófejlesztés, szállásfejlesztés, marketing támogatás és infrastruktúra karbantartása. És akkor ennyi a történet, ugye? Azt lehet tudni, például itt a mi esetünkben, hogy nagyon erős a belföldi bázis, és a jövőben is így lesz, most nem csak azért, mert nem tudom, lesz-e kerozin, repülünk, nem repülünk, ezekben nem megyünk be, de erősödik abból a szempontból, hogy nem tudom, kinek milyen az anyagi helyzete. Ha most úgy érzik, és a számok azt mutatják, hogy erősödik, akkor meg mi magunk is ugorjunk egy színvonalat, és adjunk többet a vendégnek, hogy visszajöjjön. Tehát ez megint egy ilyen történés lenne. Ne rivalizáljunk. Ilyen nincs. Tehát mindenki tudja a maga kategóriáját. Nyilván, hogy nincs 5 csillagos hotelünk, van 4 csillagos szállodánk, de van nagyon kedves apartmanok, és van vannak magánszálláshelyek. Ugye itt a legnagyobb gond megint az, hogy hány magánszálláshely van. Mindenki a saját bőrét viszi a vására. Most ugye, mert ennek nincs megállító lehetősége, ezt igazából tudjuk. És akkor visszatérve arra, hogy Eger túl magától értetődőnek gondolja például saját értékeit. A helyiek számára természetes, hogy van a vár, van a barokk belváros, a bor, a fürdő, még az irodalmat is ugye hozzá kapcsolhatjuk, mert hát Gárdonyi nélkül nincs Eger. A vendégeknek ezt élményé kell formálni. Nem elég a száraz beszéd, történetek kellenek, kutatások. Tehát ebben lenne megint fontos szerep. És akkor ki is tudna ebben még segíteni, hogy valami pluszt tudjunk nyújtani. Ahhoz, hogy jól dolgozzon minden vállalkozás, ideális esetben nem hivatal és a vállalkozók, hanem azt mondanám, hogy az önkormányzattal való kapcsolódásunk. Nem egyszerű a történet, valahol mindig megemlít bennünket, és aztán mindig mi vagyunk, akik a megtűrt nagynéni. Tehát körülbelül ezt tudom mondani a turizmusról. Keretet, infrastruktúrát, városképet, rendezvényeket és szabályozásokat ad. Ez természetes is, hisz össze-vissza nem működhet a dolog. De a turisztikai vállalkozások azok, akik megtöltik élettel a várost, a vendéget hoznak, munkahelyet teremtenek, és ez a veszőparipám, hogy ezt már a harmadik önkormányzati cikluson keresztül mondom el, hogy a városba élőknek 30-40%-a a turizmusból él. Nem az idegenvezető, meg a szállásadó, hanem ott a taxistól kezdve a fodrászon át mindenki, és amivel hozzájárulnak. A szállás az IFA-val, és az a baj, hogy az önkormányzat csak az IFA-ra szűkíti le ezt a történetet. Holott fizettünk iparűzési adótól kezdve, hagyd ne sorolja, mindenki tudja, hogy miket fizetünk még be, építményadó és hasonló dolgokat. Maradjunk annyiban, hogy a nehézség sokszor ott kezdődik, hogy ez a két oldal. Tehát nem együtt vannak, hanem mintha szembeállnának egymással. Ez szerintem nem egy szerencsés történet. Azt is elismerem, hogy az önkormányzatnak tulajdonképpen a szemszögéből fontos a városnak a működtetése, a lakók érdeke, a közterületi állapot, a rendezvények biztonsága, a költségvetés meg a hosszú távú városfejlesztés. De abba illeszik már be a turizmust. Tehát ezt nem találom valamilyen külön soron, tehát valamilyen formában, vagy a felsoroltakhoz hogyan kapcsolódik hozzá, én gondolom ez fontos lenne. A vállalkozás szempontjából pedig ugye mi a fontos, hogy legyen sok vendég, mennyire él a belváros, tudjuk, hogy nem él a belváros, sajnos, mert bezárnak az éttermek, ha nem zárnának be, jó, ő tudja, hogy megérje, de ha mindig bezár, akkor soha nem fog megélni, meg megérjük azt, hogy valójában ott maradjon még a vendég, és akkor, ha már vacsorázott, akkor megint iszok, meg még iszok, meg még iszok. Tehát ugye körülbelül itt tartana. És a vendég visszajelzésének az ellenzése. Csak visszatérek mindig, hogy egy turisztikai kerekasztal kellene. Én többször kértem az önkormányzatot is, hogy próbáljunk már leülni egy asztalhoz, ne én hívjam meg, de hál' Istennek most meghívott a kamara, csak ugye megint nincs, arra nem lesz idő, hogy most megint még 2-3 órát itt maradjunk és beszélgessünk, de igen, akik itt ülnek, itt van az önkormányzat, a TDM, a szálloda, az éttermek, a borászat, de például nincsenek itt a kiállítóhelyek. A kiállítóhelyek nélkül mit se ér a városunk? Az egy nagyon fontos dolog lenne, közös városmárka építés, de ez mindenhová el lehet mondani, azt kell mondani. Eger ne csak a programok meg a gyűjteménye legyen, hanem történelmi város, ugye borváros, kulturális központ, gyógyhely, és egy emberléptékű város. Mindig azt mondjuk, hogy jaj, de aranyos emberléptékű város. És a bizalom a legfontosabb. Ha a vállalkozók úgy érzik, hogy partnerként kezelik őket, sokkal aktívabban kapcsolódnának be a közös ügyekbe. Az önkormányzat pedig valódi szakmai visszajelzést kaphatna, ha jobb párbeszédet tudnánk folytatni. Ez egy klasszikus dolog, lehet, hogy ha most ez itt adná magát, a Eger turizmusának egy SWOT analízise, hogy mik az erősségeink. Mindenek előtt, amiket már kívülről tudunk, nem sorolom föl, történelem, kultúra, bor, a kiemelkedő belvárosnak a barokk hangulata, mennyire nemzetközi vonzerő. Várálott és kőhalom, bocsánat. Tehát a mi szívünknek kedves Egervára, de most már járjuk Európát, és látjuk, hogy milyen kastélyok, milyen várak vannak, milyen berendezések vannak, tehát könyörgöm, ha az egri várba fölmegyek, ha nem beszélek egy órát, és így vizionálom a történetet, akkor az nem élmény. Tehát legyünk őszinték, és ha ezzel nem szembesülünk, az már csak hetedrangú történet, hogy a várnak ott van a programja, 10 órakor, azt mondja, Hősök terme, 10:30-kor fegyverbemutató, 11 órakor kazamatába megyünk, délben a történeti kiállítás, utána séta a várfalon. Ki a manó fog ott maradni 10-től 1 óráig? Senki. Tehát nincs egy komplex séta a várba, ami kész. Aztán majd be lehetne kapcsolódni az eseményekbe. Egy széljegyzet volt a Margón. Jelentős belföldi kereslet, ezt tudjuk az erősségbe, és hát mindig azt a címkét kapjuk, hogy családbarát desztináció. Természetes, mert amíg az egri csillagok, ugye egy kötelező olvasmány, ami már ajánlott jelzővel van, tehát ezt nagyon oda kell figyelni, tehát a diákoknak hatodikban nem azt mondják, hogy el kell olvasnod az egri csillagot, hanem mellette még 2-3 regény megjelenik, és a gyerek azt válaszza, amit akar. Tehát, és ezt saját tapasztalatból mondom, a két unokámnak kötelező volt az egri csillag, de náluk már ajánlottba szerepelt másik 3 mellett. És nagyon sok helyütt így van. Tehát ez nem egy egyszerű történet. A gyengeségeinket tudjuk, hogy a szezonalitás van, nincs ugye a legmagasabb kategória szálláshelyünk, a közlekedés az úgy, ahogy, ugye most már az M25-ösön bejövünk, a parkolást nem szeretném megnyitni ezt a beszélgetést. Azt kell mondani, hogy az infrastruktúránk is nagyon vegyes állapotban van, de úgy gondolom, ezt minden város elmondhatja. Utcabútor, burkolat, közterület minősége, tehát kész, és széttagolt turisztikai kínálatok. Ami panaszként jelenik meg, a munkaerőhiány. Tehát ez megint egy sarkalatos dolog, tudják a szállásadók, főleg meg az éttermek. A veszélyek, ugye nyilván mindig azt mondják, hogy egy gazdasági bizonytalanság, túlzott turisztikai terhelés bizonyos időszakokban, például Egerbe is ugye a belváros zsúfoltságából kapva, aki ott lakik, az mindig nyekerek, bocsánat, hogy igen, most zaj van, most ez van, most miért van? Mert turisztikai város. A másik probléma az meg a helyieknél is jelentkezik, az, hogy hogyan lehet a városban közlekedni, vagy hogyan nem. Mert például akik mondjuk kint laknak a lakótelepen Berva, nagyon aktuális, bocsánat, 75 éves ugye a lakótelep, most ott éppen én is bemutattam ezt a telepet, még Egerből kijutnak 40 perc az út. Ez maga 40 percig 53, 54, 56-ba utaztam, és most könyörgöm, 2026-ot írunk, szerencsétleneknek semmi nem változott.

0: Most pedig egy tálból cseresznyézünk hallgatóinkkal. Ez a klasszikus magyar szólás illik ide legjobban, hiszen a cseresznyék minőségéről fogunk bővebben említést tenni. A vásárlók gyakran keresik az idén gyümölcsöket. Az utóbbi időben a cseresznye igen kedvelt a fogyasztók körében. A termelők törekedtek a tudatosságra, hiszen öntözéssel próbálták a csapadékhiányt pótolni. Országosan a korai cseresznye ára függ a minőségi besorolástól, továbbá a cseresznye méretétől. Június közepén, amikor beérnek a nagyszemű, ropogósabb fajták, mint a Germansdorfi, a Linda vagy a Katalin, az árak várhatóan mérséklődnek majd. A szomolyai rövidszárú fekete cseresznye igen kedvelt termék az egri piacon. Most Székely Zoltán, nagyrédei termelő nyilatkozik tapasztalatairól, valamint a cseresznye minőségéről.
1: Mivel öntözük, így normális méretet elért a cseresznye, szép darabos, ebben volt némi tudatosság, hogy olyan fajtát ültettünk az út mellé, ami látványos és nagyon finom is, ez a Carmen, amit ott tetszett látni az út mellett. Sok fa van belőle, 1000-nél biztosan több. A régi magyar fajtáink megvannak mind, a Brózik tanár úr által nemesítettekből szinte az összes, a Rita, a Katalin, a Linda, ezek mind itt vannak. Germesdorfink is van persze, de az új kertben már egészen furcsa nevű fajtáink van. Technovan, Kruploplodnaja. Szebbek, darabosabbak, és meg kell mondjam, hogy finomabbak is ezek az új fajták. Bár esőnek nyilván sokkal többnek kellett volna esni, mint ami most leesett. Majd most már azért rettegünk, hogy ha most fog esni az eső, akkor kireped a cseresznye. A vegetáció most megindult, és hát ehhez alomtrágyáknak a folyamatos kijutatása is kell, ami nem olcsó szórakozás, de látványos gyümölcsméret és fahabitus látunk a lomtrágyázás után. Ennek a cseresznyének is az alsó végén bizony vannak olyan fák, ahol 2-3-4 kiló cseresznye van, míg följebb 10 fával már egészen normális termést tudunk betakarítani. 1-2 tized fokon múlt, hogy nem fagytunk meg. Volt olyan, hogy mivel egy cső felspriccolta a vizet a fára, mert már akkor öntöztünk erősen, a víz vastagon fagyott a fára, de szerencsére a héján látni egy kis fagy színeződés, de egyébként ott megmaradt a gyümölcs. Nagyon sokkal, nem csak a gázolaj ára.

0: emelkedett, hanem a növényvédőszerek is. A nagyobb probléma az, hogy rengeteg olyan növényvédőszert kivontak a forgalomból, ami jó volt. Ezek az új szerek drágábbak sokkal. Az értékesítésnek a nagyobbik lába az a szed magad. Nagyon nagy az igényre.
1: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója, Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke, Badacsonyiné Bohus Gabriella, Kőrösi Csoma Sándor díjas idegenvezető, Székely Zoltán, nagyrédei termelő. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Sárospatakon nyílt tárlat az 50 éves zempléni rajztanárok alkotóköre munkáiból. Idén is diákok segítik a rendőrség munkáját Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros kereszt jelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hor völgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kuriszlán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára. Így ezentúl közvetlenül az összetartozás hídjának bejárásához vezeti a túrázókat. A jelzések részleteiről most Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
2: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról. A buszmegállóból a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros kereszt jelzésbe csatlakozik, amely piros kereszt jelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel. Tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe. Mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvafő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: 50 éve alkotnak együtt, és ma is ugyanazzal a lelkesedéssel keresik az új formákat és inspirációkat. A zempléni rajztanárok alkotóköre jubileumi alkotótáborral és egy ünnepi kiállítással emlékezett meg fennállásának fél évszázadáról. A Sárospataki tárlat az elmúlt 50 év munkáiból válogat, miközben a közösség ma is aktív, új alkotásokkal gazdagítja Zemplén kulturális életét. Frimmerni Ichnát Mariannát, a közösség vezetőjét hallják.
3: A körünk 1976. december 3-án tartotta az első foglalkozását. Ezt megelőzte egy szakmai továbbképzés, ami a szervezéshez volt szükséges, és a járásból, meg a két nagyvárosból, Patakról és Újhelyből gyűjtöttük össze a kollégákat, és így együtt szerveztük meg. Hát már sajnos elég sokan elmentek közülünk. 5 maradtunk még az alapító társaságból, viszont mindig jönnek új kollégák, és nem csak rajztanárok, mindenféle más foglalkozásúak is. A város igényli, szereti a társaságot. Nagyon sokszor volt már kiállításunk itthon is, de hogyha az zempléni rajztanárok alkotóköre nyári táborát nem Patakon, hanem a megye bármelyik helységében rendezi, a nyári táborok után abban a helységben van kiállítás. Így került sor Telkibánya, Füzérradvány, Gönc. Aztán legutóbb 5 éven keresztül tartózkodtunk Bodrogolasziba. Nagyon kedves, kellemes hely volt, és mindenütt bemutatkoztotta az alkotókörünk. Viszont ez csak az egyik oldala az elfoglaltságunknak, a másik az, hogy 2 hetenként rendszeres találkozókat szervezünk a Művelődésháza és Könyvtára helységében. Ott van egy ilyen alkotótermünk, és bizony nagy örömmel jönnek a kollégák, különösen ugye rajztanárok révén egy kikapcsolódás mindenkinek, hogy végre magának is festhet gyönyörű tájképeket, csendéleteket, attól függéppen, mert hát tájképre is gyönyörű szép patak, ugye, hogyha a hegykoszorún végignézünk, vagy pedig a Bodrogpartra megyünk, hát ugye ilyen helyszínek, mint a Vár és egyebek, nem sok helyen található. Tehát mindenütt megtaláljuk a magunk festeni valóját, és nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy összejön a társaság, és idestova 50 éve összejön, és szeretettel jönnek, és örömmel jönnek a kollégák. Az alkotók szinte, hát nagy többségben rajztanárok. Tehát egy rajztanár mindenféle technikát ismer, és hát kinek-kinek hangulata szerint jelenik meg a képein, Viszont vannak más foglalkozásúak is, akik szeretnek festeni, és jól érzik magukat köztünk, és segítséget kérnek tőlünk, esetleg szakmai tanácsot, amivel nagyon szívesen szolgálunk, hiszen tanárok vagyunk, rajztanárok.
1: Idén is diákok segítik a rendőrség munkáját a turisztikailag frekventált helyszíneken Nyíregyházán. Már több mint 10 éve működik a Turist Police, a programban közösségi szolgálatos diákok dolgoznak. A fiatalok szórólapokat osztanak, útba igazítják a városba érkezőket, valamint az egyenruhásokkal közösen a közbiztonságra is ügyelnek. A program ötletgazdája Gurbán Csaba rendőrőrnagy volt. Az ő vezetésével a Nyíregyházi rendőrkapitányság már 2012-től biztosít lehetőséget a fiataloknak, hogy az egyenruhások mellett teljesíthessék az 50 órás közösségi szolgálatot.
4: Szórólapot, amit a turistáknak tudunk átadni, illetve hát a parkolókat ellenőrizik a frekventáltabb helyeket. Hogyha segítségre van szükségük a turistáknak, akkor azt megadjuk, tájékoztatást, útbaigazítást, ezeket. Nagyon szeretik az ide látogatók, a közösségi szolgáltatót ellátókat, mert tudnak kommunikálni velük, tájékoztatást tudnak adni, útbaigazítást adnak nekik, meg hát egy üdeszínfolt itt a sóstai gyönyörű környezetben.
1: A programot a korábbi évekhez hasonlóan Nyíregyháza önkormányzata is támogatja. Például egységes pólókat kapnak a fiatalok. A városvezetés képviseletében Jászai Menyhért alpolgármester is köszöntötte a diákokat, aki kiemelte. Az önkormányzat is komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy Nyíregyháza biztonságos város legyen.
5: Az önkormányzat ezért nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegőrzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka, nyilván ahol a főcsapásnál rendőrség kezébe van. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
1: A Nyíregyházára érkező turisták legkedveltebb városrésze továbbra is Sóstó gyógyfürdő, miután itt találják a legnagyobb turisztikai attrakciókat, így például a Nyíregyházi állatparkot, a Sóstói múzeumfalut és a fürdőket is. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott rádiónknak.
6: Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát belföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön az átvonuló, hőségzáró hidegfront változó vastagságú felhőzete halad fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Délutántól nyugaton már határozottan csökken a csapadékhajlam. Arrafelé valószínű a több, zavartalanabb napsütés. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 1-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Szemmelweis napi ünnepséget rendeztek a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Átadták a felújított könyvtár és információs közösségi teret a Heves vármegyei Szihalmon. Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen, az intézmény egykori oktatójáról. Gyöngyösen mérték az ország negyedik legmagasabb hőmérsékletét, de sorra dőlnek meg a meleg rekordok országszerte. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Heves vármegyei Szihalom község önkormányzata rendkívül nagy hangsúlyt fektet a település intézményeinek felújítására, valamint a közösségi szakkörök felkarolására. Nemrégiben befejeződött a művelődési ház energetikai korszerűsítése, melynek átadó ünnepsége tegnap volt. A könyvtár és információs közösségi tér Szihalom mindennapjai során fontos szerepet tölt be, hiszen évnyitó rendezvények, ballagások, kulturális előadások, illetve kézműves szakkörök megvalósítására ad lehetőséget. Olyasné Dúsa Katalin Szihalom polgármestere kiemeli, közel 63 millió forintos keretösszegből valósult meg a beruházás.
2: A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás, ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserülték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, egészségnapot, és számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét. A ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére. 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és kora gyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. A Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat. Most a gyöngyfűzés, illetve a babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb alkotások születtek.
1: Ivanics Józsefné Ildikó, a Babamama horgoló szakkör koordinátora, a közösség összetartó erejére helyezte a hangsúlyt.
3: Nálunk most megnyílt a Babamama horgolási szakkör és a gyöngyfűző szakkör. Én a Babamama horgoló szakkörnek voltam egy ilyen koordinátora, mondhatom, mert én tudok horgolni, és ezzel segítettem be a lányoknak. 5 fiatal hölgy jött, és ők kisbabákkal is terhesen, és próbáltam nekik megmutatni. A videót megkapták, de amit kézzel foghatóan meg tudunk mutatni, az sokkal előnyösebb és sokkal jobb. És akkor mindig megcsináltam nekik előre azt a horgolási mintát, amit ők videó megkaptak, és akkor ezzel tudtam őket segíteni, és akkor látták, átlátták a nehézségekben, hogyha éppen az a minta nem úgy alakult, hol tudok nekik segíteni, hogy vagy fogyasztásba, vagy nem számolták meg a számszem, akkor ezeket felhívtam a figyelmet, hogy akkor a négyzet az négyzet legyen. Úgyhogy ezekben tudtam nekik segíteni, és akkor kisbabákkal jöttek el horgolni, nagyon aranyosak voltak, és lelkesek. Mindenki megcsinálta a maga módján, és ügyesek voltak. Voltak kihívások, de nagyon ügyesek voltak. Én megmondom őszintén, itt a szakkörön belül itt az alapokat tanulták meg a lányok, tehát a kis törlőkendőtől kezdve a táskáig, a nagymama horgolásos mintával a takaróig, a kis előke, egy igen, előkének mondjuk. És akkor ezeket készítették, és a legvégző, a záró, az pedig egy szundikendő volt. Egy kis maci szundikendő. Ezt kellett megcsinálni. Én emellett, én önkénteskedem akkor a babáknak, akkor ipot horgolom, és abba keresek segítőket, meg támogatókat, hogy hát, ha ezek a horgolós kis anyukák is bejönnek, és támogatnak engem is. És minden ilyen kreatív dolgokat szeretek készíteni. Szikra Egyesületben vagyok, ott vagyok szalmafonó, tojásíró, csuhéfonó, tehát minden, ami itt a szakkörben öten a babamama horgolóba, és öten a gyöngyfűzőbe. Csak a terhesek mentek el, akik szülni mentek, és annak helyét pótoltuk.
1: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen dr. Rozgonyi Tibor Győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus közel 5 évtizeden keresztül volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. Munkásságával generációk szakmai fejlődését segítette, miközben jelentős szerepet vállalt a tehetséggondozásban és a szakmai közélet szervezésében is. Tanyiné dr. Kocsis Anikót, a Matematika és Informatika Intézet igazgatóját hallják.
4: Dr. Rozgonyi Tibor kollégánk sajnos 25 augusztusában elhunyt. Annyit kell tudni erről a hatalmas pályáról, lehet így fogalmazni, hogy most fél év múlva lett volna, tehát a halála után fél év múlva 50 éve dolgozik itt a Nyíregyházi Egyetemen. A temetés során elgondolkodtunk azon, hogy mivel tudnánk segíteni, az emlékét életben tartani, és akkor jött ez a gondolat, hogy nevezünk el róla egy termet. Dr. Rozgonyi Tibor nagyon kedves egyéniség volt, lehet azt mondani, hogy nem csak kiváló szakmai tudással rendelkezett, hanem a hallgatókat is nagyon szívesen patronálta. Én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon sokat mond, hogy a Facebook oldalunkon megosztottuk az eseményt, a halála hírét is, illetve a mai eseményt, és mintegy 66 ezer megtekintésünk van. Tehát a népszerűségét, azt, hogy adták egymásnak a hírt a különböző matematikai tanárcsoportok, közéletben nagyon neves egyéniségről van szó, ez mind ennek köszönhető. Hogy ő mentorált, patronált és szívén viselt a hallgatók ügyét is.
1: Semmelweis Ignác, az anyák megmentője születésének 208. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak Egerben a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában. A rendezvényen elmondták, hogy 8 orvos, illetve 37 ápoló szerzett újabb végzettséget, ezen felül 28 kórházi alkalmazott kapta meg a 25 éves szolgálati elismerést, 44-en a 30 éves, valamint 18-an a 40 éves itt töltött éveik után kaptak elismerést. Köszöntötték azon munkatársakat is, akik az idei évtől 50 vagy több mint 50 éve dolgoznak az intézményben. Az átadóról dr. Stankovics Évát, az intézmény igazgatóját hallják.
5: Ahogy a beszédemben is jeleztem, ugye a Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb és legfontosabb ünnepe. Én azt gondolom, hogy minden ágazatnak, minden szakmának, minden hivatásnak szüksége van ilyen napokra, amelyen ünnepelhetik azt az elhivatottságot, azt az életpályát, azt a munkát, amit a kollégáink folytatnak. Én azt gondolom, hogy és méltó elismeréseket tudunk átadni ezen a napon olyan munkatársainknak, akik példát állítanak, például állhatnak a többiek, a többi munkatárs egy intézmény kollektívája vagy közössége elé. Nagyon-nagyon fontosak az ilyen megemlékezések és az ilyen ünnepek. Az EGRI Markot Ferenc kórházban, de én azt gondolom, hogy a Heves Vármegye valamennyi kórházában az a jellemző, hogy lojális, hűséges, hosszú évtizedek óta egy-egy intézményben dolgozó szakemberek, azok, akik ilyen ünnep alkalmával kiemelésre, méltatásra, elismerésre kerülnek. Itt is így történt Egerben. Hosszú évek óta van, aki pálya kezdet óta itt dolgozik az EGRI kórházban, és munkájával, életútjával, a hivatásával törekszik, fejlődik, és igyekszik a betegek maximális szolgálatába állni. Ilyen kollégákat ismertünk el a mai napon. Nagyon fontos, sok esetben minden területről igyekszünk kiválasztani munkatársakat, odaítélni ilyen elismeréseket, mert fontos hangsúlyozni, hogy a kórház valamennyi területe fontos, a kórház valamennyi területet tesz a betegellátásért, nézzük az orvos szakmát, vagy akár az ápolás szakmát, de akár a háttér gazdasági részeket, senki nélkül nincs intézmény, mindenki szükséges ahhoz, hogy egy intézmény a nap 24 órájában az év 365 napján működjön.
1: Gyöngyösen mérték az ország negyedik legmagasabb hőmérsékletét, miközben több helyen is rekord közeli vagy rekordot döntő értékeket regisztráltak. A rendkívüli hőség okairól, a következő napok várható időjárásáról és arról, hogy meddig tarthat a forróság, Csiki Gergő meteorológust hallják.
6: A térségünk időjárását jelenleg még egy magas nyomású légköri képződmény, egy anticiklon, és a benne kialakult már sokat emlegetett Pola nevű jelenség alakítja. Ennek is köszönhetjük ugye ezt a rendkívüli forróságot. Most így a hét elején, most már egyre inkább a nyugat felől közeledő hidegfrontnak az előterébe került térségünk, így fokozódik a délnyugati áramlás, amellyel még az eddigieknél is forróbb levegő érkezik, így tetőzik a hőség, a forróság, akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, ami Magyarország történetében a mérések kezdete óta eddig 2007. július 20-án Kiskunhalason jegyeztek fel, akkor a hungarometort 41,9 fokot mért. Most ez jó eséllyel megdőlhet. Ugye szerdán már ez a hidegfront, amit említettem, ez már megközelíti térségünket, így a naposabb délelőtti órákat követően egyre magasabbra törnek majd a gomoly felhők, meglehetősen füllet lesz a levegő szerdán, tehát ilyen folytogatós meleg lesz ott az áporok, zivatarok megérkezése előtt, bár ekkor már nem lesz 40 fok fölötti a forróság, de még 32-38 fok közé melegszik a levegő, mielőtt megérkeznek ezek az áporok, zivatarok. Ezek egyre több felé pattanhatnak a délutáni órákban, mivel ugye nagy melegre érkeznek, ezért heves zivatarokra is számítani kell közöttük, amiket nagyon méretű jég, illetve 80-90 km/h meghaladó szélök és felhőszakadás kísérhet. A zivatarozás az esti órákban is folytatódik, majd csütörtökre ez a zivataros csapadék zóna egyre inkább a keleti országrész felé helyeződik. Ekkorra már mindenhol megszűnik a hőség, a front mögött élénk erős, főként zivatarok környezetében viharos északét a nyugati széllel érkezik a felfrissülést hozó hidegebb levegő. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön már csak olyan 23 és 30 fok között alakulnak majd a maximumok, ami azért a mostanihoz képest jóval élhetőbb lesz, és ezt követően egy darabig nem is tér vissza ez a forróság. Egy ilyen jó 5-7 napig azért látszik, hogy nem lesznek 35 fok fölött értékek, sőt 30 fok fölött értékek is ritkábbak lesznek, tehát itt pénteken lett 26-31 fok, illetve vasárnap, szombaton, meg jövő hétfőn azért a legtöbb helyen 30 fok alatt maradunk, és az éjszakák is felfrissülést hoznak, hiszen több felé majd 15 fok alá csökken a hőmérséklet. A hideg zugokban, főként az északi középhegység völgyében a Kiskunság homokhátságain pedig 10 fok körüli minimumok is előfordulhatnak, így majd akkor érdemes lesz átszellőztetni a felforrósodott lakásokat.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fényt mutat, és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adelha Fitkehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az Olaszországi Iszlám Közösségek Uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedúzára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az ukrajnai Karitás szerint a 4 éve tartó háború miatt a lakosság 70%-ának pszichológiai támogatásra van szüksége. Kiemelték, közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal. Krisztina Szemegen-Bodak, az ukrajnai Karitás szervezet Harkivi egészségügyi programjának vezetője, egy olasz katolikus hírügynökségnek beszélt az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásáról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található 11 elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospiszház, 5 mobil pallitív gondozói csoport és 8 multidisziplináris csoport. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre. Közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A szervezet tájékoztatása szerint az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt 2 fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó Zöld Fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el támogatás. Befejeződött a felzárkózó települések program szociális bérlakás projektje. A program keretében 2 év alatt 617 lakó költözhetett új otthonba, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A közlemény szerint a Szeretetszolgálat alapítványa és egy egyesülete nyílt pályázaton tette elérhetővé a hátrányos helyzetű családoknak, hogy modern, egészséges és tágos otthonok bérlői legyenek. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásával összesen 50 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. Mint írták, a program keretében 2026. júniusáig összesen 227 szociális bérlakást alakítottak ki, mintegy 100 településen. Ebből 165 ingatlanba már be is költöztek a bérlők. A beköltöző 617 lakó közül 282 gyermek. Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában június 27-én. Dr. Dolhai Lajos rektor a hálaadó szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, s a napszentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott: neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Dolhai Lajos atyát, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát hallják.
8: Szent László királyunk méltóan élt abban a sajátos hivatásban, amit a gondviselő Isten kijelölt neki. Talán mindnyájan vagy sokan hallották már Prohászka Ottokár püspöknek a nevét, aki a két világháború között élt, székesfehérvári püspök volt, és Szent László királyunkkal kapcsolatban azt írja: Szent István apostoli királyunk volt, ő vezette el a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László királyunk tette igazán keresztényé. Ez volt az ő sajátos hivatása. Tegyük hozzá rögtön, hogy nem volt könnyű helyzete, mert nagyon nehéz időkben, 1077-ben lett országunk királya. Tudjuk jól, történelemben mindnyájan tanultuk, hogy Szent István királyunk halála után kitört trónviszályok és pártoskodások miatt szinte válságba került Magyarország. Gondoljunk csak arra, hogy az ország Szent István királya után 40 év alatt 8-szor cserélt gazdát. Valóban úgy tűnt, hogy szinte veszni indult István öröksége, mert külső és belső ellenségek veszélyeztették a magyar népet. A pogány magyarok pedig elérkezettnek látták az időt a kereszténység kiirtására. Voltak a magyarok között olyanok, akik ismét elkezdtek a bálványoknak áldozni, felgyújtották a templomokat, megölték a papokat. Ezzel kapcsolatban gondoljunk csak Szent Gellértnek a vértanúságára. Már-már úgy tűnt, hogy a pogányság győzedelmeskedik a kereszténység fölött. Éppen ezért László királyunk rögtön uralkodásának kezdetén kiadta a parancsot, hogy a pogány szertartásokkal hagyjon fel mindenki, és éljen Isten törvényei, meg Szent István törvényei szerint. Folytatta Szent István királyunk egyház építő tevékenységét, templomokat épített. 1092-ben Szabolcs várában zsinatot hívott össze az egyházi életnek a megreformálására. A magyar nemzet és a magyar egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, hogy Szent István, Szent Imre és Szent Gellért erekjéért oltára emeltette. Ezzel a magyar népnek saját fajtájából adott szenteket, vagyis igazi példaképeket. És lehetne még sokáig sorolni, hogy mi mindent tett Szent László a magyar kereszténység megszilárdítása érdekében.
7: Dolhai Lajos rektor Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza. Mindenkinek van Krisztustól kapott hivatása, van, aki papi, szerzetesi hivatást kap, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszi a közösségben Jézust. akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten ismeretére, szeretetére. Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet, hangsúlyozta Dolhai Lajos rektor. Kiemelte, a keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók, megkapják az erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak. A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta beszédét a rektor. Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanár nevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben vett részt. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyünkön július 4-én szombaton lesz. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklaton a résztvevők Kósede Egri cigány pasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket is meghallgathatnak. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egri cigány pasztorációs referenspont tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nyikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Deac jégkorong csapata. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deac labdarúgó csapatánál az új vezetőedző Kondás Elemé. Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Ismét helyi sportsikernek örülhettek az ószdiak. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nyikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Deac. A 31 éves fehér orosz védő 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste Liga szezonjában is aktívan termelte a pontokat. Az alapszakaszban 32 mérkőzésen 7 gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, még a negyeddöntő során 7 meccsen 1 gólt szerzett és 5 asszisztot jegyzett. Usztinyenko

0: Ugye a 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után több mint két évig nem igazán volt munkám. Aztán utána, hogy megkerestek Tiszaújvárosból, igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda. Aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Deanshoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzés is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkba, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
1: Kondás Elemér beszélt a jövőbeli keretről is.
0: Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy 2-3-4 játékos érkezését szeretnénk még a csapatba egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye mert az NB3-ban kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2008 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább 4-nek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni. Ezért fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, lecsekkoljuk, és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy 2-3 játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbáljon szerencsét máshol. És olyan játékost kell hozni, aki a kezdőcsapatba még tud motivációt, valamint versenyhelyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Deac, ugye nem sokon múlott, hogy nem tudott oda kerülni a osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történhet. Viszont nekünk első cél az, hogy olyan helyen végezzünk, amelyik megengedi azt, hogy osztályozót játszassunk. És erre kell törekedni, ahhoz viszont nyilván mérkőzéseket kell nyerni, és ahhoz viszont dominálni kell a mérkőzésen.
1: Hatalmasat küzdve megnyert az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Hosszabbításban 41-39-re győzték le a Csesem Bukarest együttesét az MVM Dómban. A történelmi sportsikert elérő debreceni együttest a régi városházán köszöntötte Pap László polgármester.
2: A városra mindig lehetett számítani, ha a kézilabdáról volt szó, a női kézilabdáról volt szó, és ez így lesz a jövőben is. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az akadémia működése az a következő években is megfelelően biztosítva legyen, és hogy minél több tehetség válassza a Debreceni Kézilabda Akadémiát annak érdekében, hogy ilyen nagyszerű eredmények szülessenek.
1: A finálét a román együttes kezdte jobban, ám a debreceni lányok fokozatosan felzárkóztak, így a szünetre 13-13-as döntetlennel vonultak az öltözőbe. A második félidőben már egyre inkább a DVSC akarata érvényesült. Stabilabbá vált a védekezés, támadásban pedig bátrabban és eredményesebben játszottak. A rendes játékidő végén továbbra sem dőlt el a trófea sorsa, így hosszabbítás következett.

0: A ráadás perceiben a debreceniek bizonyultak higgadtabbnak és pontosabbnak, végül 41-39-es győzelemmel szerezték meg az U18-as Bajnokok Ligája serlegét. A játékosok számára különleges élményt jelentett, hogy több ezer néző előtt az ország legnagyobb fedett sportcsarnokában játszhattak. Kunliliánát, a DVSC Kézilabda Akadémia játékosát hallják.
1: Annyira nagy dolog volt ilyen sok ember előtt játszani ilyen nagy helyen, és én nagyon jól éltem meg ezt. Én nagyon örültem, hogy ilyen közösség előtt játszhattunk, és tényleg, hogy annyira jó csapatmunkát tudtunk mutatni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra.
0: A siker értékét növeli, hogy az együttes felkészülését több nehézség is hátráltatta az idény során. Marianne Blancát, az akadémia vezetőedzőjét hallják.
2: Erről felül teljesítettek, mindent megtettek annak ellenére, hogy nagyon sok probléma volt a felkészülésünket, nagyon sok minden nehezítette, de egységes csapatként küzdöttek, és az utolsó pillanatig nem adták föl. Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igyekszünk egy egységes rendszert kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy így, ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon nehéz felkészíteni, edzés környezetben nem tudunk ekkora stressz helyzetet, verseny helyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező, az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
0: Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott Antaliában, a K1-es világkupán. Most őt hallják.
3: A felkészülés az hát elég kemény volt, sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
0: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
4: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskol előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI fájdalmas anya Szervita plébánia ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: őknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Az

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy édesanya és egy nagymama teljes gyógyulásáért kéri családja a segítő szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy súlyos beteg édesapa mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal házas pár mielőbbi gyermek áldásáért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Amen.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy házas pár kéri a szűzanya közbenjárását, testvéreik és többi rokonaik Istenhez való megtéréséért. Ugyanebben a tizedben egy bükkábrányi család kéri a szűzanya segítségét testi-lelki egészségükért, és egy közös családi feladat mielőbbi sikeres megoldásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: kell. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk,

Mária szent orvosójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI fájdalmas anyja Servita plébánia ima csoportjával imádkoztunk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikán városból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a köz szolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A közjó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentálta Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3 000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása. A konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti. A Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás. Ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Boldog Taigi Anna Mária özvegy. Szénában született 1769. május 29-én. Édesapja Giannetti Alajos gyógyszerész volt, édesanyja Massi Mária. A vallásosan élő szülők kislányuk születése után 6 évvel elszegényedtek, ezért Pizától Rómáig a 200 kilométeres utat mindhárman gyalog tették meg. Rómában édesanyja keresetéből tengették életüket. Anna időközben szép lányá fejlődött. Szolgáló lett egy előkelő családnál, ahol gyakran veszélybe került tisztasága. Isten kegyelmével azonban megőrizte azt. A mindenható férjet rendelt neki 20 éves korában, Taigi domokos főúr személyében, aki kezdetben igencsak nyers természetű és kötekedő ember volt. Anna életében 1790 táján nagy fordulat állt be. Egy szervita atyánál végezte a szentgyónást, és ettől fogva egyszerűen öltözködött, a férje beleegyezésével a fogolykiváltó rend tagja lett. Felöltötte a harmadrendiek ruháját, aztán keményen kezdett böjtölni, és önsanyargatásokba kezdett. Minden hajnalban szentmisén vett részt, szentáldozáshoz járult, majd odahaza a házi munkákkal foglalatoskodott. 4 fiúnak és 3 leánynak lett az édesanyja, akik közül 3-at rövid idő leforgása alatt eltemetett. Bőségesen kijutott neki a rágalmakból, de nem roppant össze alattuk. Bár igen szerényen éltek, mégis tudta segíteni a szegényeket. Mind a francia forradalom szörnyűségeiben, mind a napóleoni zsarnokságban az Isten büntetőkezét látta. Egyházáért pedig önmagát ajánlotta fel áldozatul. Isten rendkívüli adományokkal halmozta el. Már 22 éves korában látomásai voltak. A jövőbelátás adományával 47 éven át rendelkezett. Sok embernek a lelkébe látott, és előre megmondta, hogy milyen kísértések várnak rá. Ehhez a tanulatlan asszonyhoz bizalommal fordultak tanácsért államfők és egyházi vezetők. Betegségéből maga az Úr Jézus gyógyította meg. Felgyógyulva mások számára is kieszközölte a gyógyulást. Amikor főzés vagy takarítás közben érezte közeledni Isten szívére ölelését, alázatos egyszerűséggel így imádkozott: "Hagy békét, Uram, hagy békét, Uram! Én szegény, családanya vagyok, vonulj vissza tőlem!" Nem egyszer a konyhában esett elragadtatásba, és a falhoz támaszkodva várta ki a jelenés végét. Ilyenkor sohasem aludt ki a tűz a fazék alatt, a lábasból nem futott ki az étel. Nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. 1836 őszén súlyos beteg lett. 6 hónapon át lassan haldoklott, s bár egész életében Isten elhalmozta rendkívüli kegyelmek özönével, mégis szentségek nélkül halt meg, de nem a kegyelem állapotának a hiányában. 1837. június 9-én hagyta el ezt az árnyékvilágot. Róma köztemetőjében temették el. Teste épp maradt. 1865-ben átvitték a trinitáriusok Szent Krizogon templomába. 1920-ban avatta boldoggá 15. Benedek pápa. Megemlékezünk ezen a napon boldog Giovanni da Triora ferences vértanú papról. Kínában halt meg 1816. február 7-én. 56 éves volt. Olaszország virágát, ahogyan Kínában nevezték hívei, szülei vallásosan nevelték. Minden reggel iskolába menetele előtt buzgó minisztráns volt. Elemi iskolái elvégzése után szülei Porto Maurizóba küldték tovább tanulni a barnabita atyákhoz. 17 éves korában elhagyta családját, és Rómába ment. A Kapitóliumra sietett, hogy Szent Ferenc ruháját kérje a római rendtartományban élő kisebb testvérek provinciálisától. A János, a Giovanni nevet adták neki. Próbaéveit dicséretesen végezte, és letehette szerzetesi fogadalmait. Elvégezte a teológiát. Pappá szentelése után filozófiát tanított Tivoliban, majd több kolostor rendfőnöke lett, de érezte, hogy Isten nem a katedrára hívta. Szívében missziós hivatást érzett. 1798-ban engedélyt kapott egy kínai útra. 7 hónapig tartott az út Makaóig. Itt még egy évet várakoztatták. 1801. januárjában átléphette az úgynevezett mennyei birodalom határait. Kantonban tovább ismerkedett e nép minden sajátosságával. Tekiaking császár rossz szemmel nézte a keresztények missziós tevékenységét. János atyára Liantainban csak nem 8000 keresztény hívőt bíztak. A papot rég nem látott hívek öröme határtalan volt. Faluról falura járt, és vitte Krisztus örömhírét, keresztelt, és kiszolgálta a többi szentséget is, ami szükséges volt. A keresztutat imádkozta. Később Hubeiben működött, majd Hezhou faluban. Valamennyi állomás helyén apostoli fáradozásait eredmény koronázta, de újra föllángolt a keresztények üldözése. Nagy fogásként keresték. 1815. július 26-án 12 társával együtt ütöttek rajtuk egy kápolnában. Azonnal elhurcolták Luoyangba, a körzeti mandarin ítélőszéke elé. Bátran megvallotta katolikus szenthitét társaival együtt. Akkor a kínzások következtek. Helységről helységre hurcolták, hogy ezáltal másokat is megfélemlítsenek. Nyilvánosan megvesszőzték. Végül arra akarták kényszeríteni, hogy taposson rá Krisztus keresztjére. Minden erejét összeszedve ellenállt. A császár maga rendelte el, hogy végezzék ki. 1816. február 7-én János atyát börtönéből a vesztőhelyre hurcolták. A kínai új év napja volt. Nagy tömeg várta a kivégzést. Keresztet vetett, pénzét odaadta hóhérnak, majd végtagjait összekötötték, keresztetették és megfojtották. Halála pillanatában a nap elsötétedett, s nagy madársereg ereszkedett le keresztjére. Holtteste még egy napig függött a fán, aztán eltemették. Később Kantonba, majd Makaóba vitték, és a székesegyházban temették el. 1866-ban Rómába szállították, s a Santa Maria Aracioli bazilikába helyezték el. 1900. május 27-én 13. Leó pápa boldoggá avatta.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, remélem újabb levelem jó egészségben talál, és szép nyári élményekben van részed családoddal együtt. A természet ilyenkor nyáron is remek alkalmat biztosít arra, hogy rácsodálkozzunk a teremtett világ szépségeire, és ezek által pedig magára a teremtőre. Éppen ezért ebben a levelemben arról szeretném megosztani veled gondolataimat, hogy miként szemléljük Istent. Mint említettem, a természet és a körülöttünk lévő világ szemlélése is alkalmas arra, hogy magát az Isten tudjuk szemlélni. Erre a kontemplatív életmódra az egyik legeklatánsabb példa Assisi Szent Ferenc, egyik legszebb összefoglalója pedig az általa írt naphimnusz. Ahhoz, hogy Isten szemléljük, viszont elég az is, ha csendben maradunk és befelé figyelünk. A katolikus hagyomány ezt a szemlélődést az imádság egyik formájának tartja, és nem olyan bonyolult, mint amennyire annak tűnik. Ez az ima az egyszerűségre fókuszál, a túlbonyolítással ellentétben. Nincsenek olyan formulák, melyeket követni kell a szemlélődő imádsághoz. Ez az Isten gyermekének imádsága, és az imádság misztériumának legegyszerűbb kifejeződése. Olvashatjuk a Katolikus Egyház katekizmusában. Isten hangjának a meghallására összpontosítunk ilyenkor, amihez csend szükséges, nagy alázat és türelem, valamint teljes bizalom az iránt, hogy Isten jelen van, attól függetlenül, hogy hallod a hangját a szívedben, vagy nem. Loyolai Szent Ignác ezt írta. Egy-két lépéssel azelőtt a hely előtt, ahol szemlélődni akarok, megállok az Atya előtt, felemelem a szívem, és végig gondolom, hogy az Úr, az én Istenem hogyan néz rám. Ezután kifejezem a tiszteletemet és az alázatomat iránta. Az árci plébános, azaz viennai Szent János megfigyelte, hogy a templomban, ahol gyóntatni szokott, rendszeresen ül egy ember. Nem morzsolt rózsafűzért, nem mormolt imát az orra alatt, hanem csak ült a templomban. Egy este kíváncsian ment oda ehhez az egyszerű parasztemberhez, és megkérdezte, hogy mit csinál a templomban minden áldott nap. Ó, plébános úr, nem csinálok én semmit, csak nézem őt, és ő néz engem, válaszolta az. A szemlélődő imát röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy megpihenni Istenben. Olvastam egy plébánosról, akinek viennai Szent Jánoshoz hasonló élményben volt része a templomában. Oda is betért minden nap délután egy óra erejéig egy idős ember, aki mindig a leghátsó padba ült be. Amikor a plébános megkérdezte tőle, hogy délutánonként miért jár be a templomba, a férfi elmondta, hogy hálából az életéért. Bejön, leül, és csendben ezt az órát Istennek adja. Kedves barátom, mondhatod, hogy a mi mai fogyasztói társadalmunk és az ezáltal kialakult értékrend nem hagy teret az elmélyülésnek és a szemlélődő életformának. A mai emberre amúgy is az jellemző, hogy nem képes figyelni. Túl sok az információ, képek, hangok, adatok, hírek, és ha lemaradsz, elvesztél. Megdöbbentő és megrendítő a tizenévesek gyakorta tapasztalható hozzáállása. Ha nem vagyok online, úgy érzem, nem is létezem. Kétségtelen, hogy igazad van ezekben, de mégis arra bíztatlak, hogy keress időt az elcsendesülésre, szemlélődésre, akár a természetben, akár egyedül az otthonodban vagy a templomban. A szemlélődő ima gyakorlása révén módunk nyílhat a Jóisten türelmes, figyelmes pillantásával nézni a világunkat, és ezáltal az életünk is hihetetlenül gazdaggá válhat. Olyan dolgok fognak szemünk elé kerülni, amelyek

0: mellett az unott, ezerszer járt útvonalon akár napi szinten eljárunk. Fák, növények és épületek. Meglátjuk ezek szépségét, rá tudunk csodálkozni az ablakban nyíló virágokra, de a rejtett szépségeket is egyre részletesebben tudjuk látni, hallani. A madarak énekét, a csillogó gyermeki tekinteteket, vagy akár a társunk fáradt mosolyát. Kedves barátom! Mindenképp szükségünk van az elcsendesedésre életünkben, ugyanis az emberi személyiség kutatói alapvetően elménk kétfajta működésmódját különböztetik meg. Az aktív, cselekvő és a szemlélődő. Amikor az aktív énünk dominál, akkor vagyunk képesek belemerülni a tevékenységbe és átélni az élményeket. Amikor pedig bekapcsoljuk a szemlélődő üzemmódot, akkor énünk sajátos, kívülálló helyzetbe kerül, aktivitás helyett megfigyel, értelmez, kilép a folyamból, és mintegy a partvonalról próbálja egészében látni, hogy mi is történik. Az egyik énünk tehát csinál dolgokat, a másik pedig átéli ezeket. Mindkettőre óriási szükségünk van. A kettő közötti egyensúlyt kell megteremtenünk, hiszen a szakemberek szerint ez lelki egészségünknek is az egyik legfontosabb záloga. Ez felidézi számomra a Lukács evangélista által leírt Márta és Mária történetét. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta sürgött, forgott és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. Sosem volt szimpatikus, amikor úgy értelmezték ezt, hogy ellentétet láttak a két testvér hozzáállásában. A két nővérben ugyanis az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Az egyik legszebb és legkifejezőbb értelmezését ennek a történetnek Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg egyik írásában. Márta és Mária. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallgassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adni a számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. A másik megszívlelendő tanulság, sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, és nem Mária, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Óra et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot. Nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását. Kedves barátom! A hátralévő nyári napokra kívánok neked és szeretteidnek aktív és szemlélődő órákat, élményeket egyaránt. Szeretettel ölel, barátod!
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban. Közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a köz szolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A közjó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A készpénzes parkolási díj fizetés lehetőségének megtartását követelte budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke. A politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. Azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül. Ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a 100 000-eket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. A jogtalan kilakoltatások kiszűrésének azonnali leállítására szólította fel szerdán a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna közleménye szerint a törvényi tiltás dacára egyes végrehajtók továbbra is megpróbálják megfélemlíteni a devizacsalás áldozatait és kilakoltatásról szóló értesítést küldenek nekik. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása, a konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti, a Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás, ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
6: Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
6: Sziasztok!
7: Sziasztok!
8: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a japán küzdősportokról, harcművészetekről, versenyekről, nyilvános edzésekről beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Béla, itt a stúdiónkban. Szervusz!
1: Üdvözlök minden hallgatót!
0: Mikor is jött létre a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület, és milyen céllal?
1: Hát a mi egyesületünk egy nagyon-nagyon-nagyon régi egyesület Miskolcon, ez talán a bejegyzési számából is kiderül, hiszen 082-es bejegyzési számunk van egy egész országban tulajdonképp. Tehát ez azt jelenti, hogy 1996-ban, tehát pontosan 30 év alakult az egyesületünk.
0: Mi volt a cél?
1: A cél már akkor is egyértelmű volt, hogy létrehozzunk egy olyan egyesületet a fiatalság és a sportolók számára, amivel meg tudjuk ismertetni a japán kultúrát, a japán harcművészetet, és egyáltalán magát a jiu-jitsut, mint harcművészet.
0: Te mikor találkoztál először a jiu-jitsuval, és miért ez a szerelem?
1: Én magával a jiu-jitsuval 1986-ban, azaz 40 évvel ezelőtt találkoztam, viszont előtte már karatéztam. Tehát karatéztam, és annak idején, mint valahol mindenki, Jesus de Matilde Pitti Hernandeznél, azaz Matinál kezdtem a karate pályafutásomat. A személyes edző még, akkor még a Kiliánban levő gimnáziumban Homa Jancsi volt, aki azóta is nagyon jó barátom, és a lényeg, hogy ott kezdtem magát a harcvésztekkel való ismerkedést a karate által. 2 évi karatéztam is, de nekem valahogy mindig maga forma gyakorlatok, ugye, ami a karatéban ez a kata, ez a elképzelt, úgymond elképzelt ellenféllel való harc, ez nekem sose tetszett. Tehát én mindig imádtam a test elleni valódi bizonyított küzdelmet, és 86, olyan március-február 85-ben, ezt már most nem tudom pontosan megmondani, vásároltam egy könyvet a Sétáló utcán, akkor még volt egy idegen nyelvű könyvesbolt, ott annak a könyvnek az volt egy címe, hogy Jiu-Jitsu. Sok információ nem volt benne, de nagyon jó képek voltak, hogy mi is ez, hogy működik. Én akkor már tudtam, hogy na ezt szeretném csinálni. És 1986 májusában megláttam egy plakátot a Búzatér sarkán, hogy jiu-jitsu edzés indul Miskolcon. Na most én egyszerűen május 9-én lementem az első edzésre, és hát egyszerűen azóta ott vagyok. Ennyi a történet.
0: A karate és a jiu-jitsu között mik a legnagyobb különbségek? Az említetten túl tehetnem az elképzelt ellenfél elleni harc.
1: Talán a legnagyobb különbség az, ugye nyilván az, hogy a karatéban ütések, a neve is ugye karate, az két japán szó, puszta kéz. Tehát a karate arra alapult ki, hogy egy olyan földműves, vagy olyan ember Japánban, akinek nincs joga fegyvert viselni, nem viselhet eszközt, az is puszta kézzel képes legyen megvédeni magát, és ezért alakultak ki az ütés-rúgás rendszerű küzdésportok, ezek voltak a karate ágazatok, ugye azon belül nagyon sok iskola alakult aztán ki, de ami a lényeg, hogy a karatében ütések és rúgások, amik a domináns szerepet képviselik, és ugye csak kisebb mértékben van jelen, esetleg magasabb fokozaton már maga az önvédelmi rész, de a fő rész ugye az ütés és rúgás. A jiu-jitsu, amit Japánban is hívják, japánosan jiu-jitsu a rendes kiejtés, de ugye halljuk kiejteni jiu-jitsunak, mint hogy mi is mondjuk, ez én inkább angolos, vagy a németes, meg a brazil területen a jiu-jitsu, ugyanarról van szó, csak ugye a kiejtés más, egy kicsit úgy, mint mikor mi azt mondjuk, hogy utca, vagy utca 100 évvel ezelőtt, vagy Miskolc, attól még az ugyanazt jelenti. Na, de a lényeg az, hogy a jiu-jitsuban viszont, ahogy Japánban mondják, a harcművésznek anyja, tehát ebben még benne van az ütés-rúgás, úgy, mint a karatéban. Benne vannak a dobások, ugyanúgy, mint a judóban, és benne vannak a feszítések, folytások, egy komplex önvédelmi rendszer. Volt olyan jiu-jitsu mester, akit a Goju-Ryu karatét is alapította, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta a többit, és inkább az ütés-rúgást helyezte a hangsúlyt. Volt olyan mester, Jigoro Kano, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta az ütéseket, rúgásokat és a judót. Egyébként ő hozta létre. Hát ez a legfőbb különbség talán.
0: Jelent valamit a szó? A jiu-jitsu?
1: Persze, hogy ne jelentene. Minden ilyen szónak jelentése van. Úgy, mint ahogy a karate puszta kéz vagy üres kéz. A jiu-jitsu az lágy művészet. Ugye a judo az lágy út. Mi a különbség egy jiu-jitsu, ez egy jiu-jitsu, egy lágy út, stílus meg egy másik között? A lágy művészet az azért érdekes megfogalmazás, mert amikor megnéz valaki az edzéseinket, hát akkor biztos nem a látság jut eszébe. Viszont a lágy művészet az azt jelenti, hogy az lehetőség szerint az ellenfél energiáját igyekszünk el ne fordítani. Ez mit is jelent? Azt, hogyha valaki engem meg akar tolni, tehát hanyat akar lökni, akkor Igaz, hogy egy pillanatra ellenállok, mint egy általános reakció, hogy ne tudjon hanyat lökni, azonban a következő pillanatban még meg is húzom, hogy minél nagyobbat essen. Tehát az ő ereje is egy pillanat múlva önmaga ellen fordul, egyébként a judónak is ugye ez lesz majd az alapja. Tehát a lényeg az, hogy lágyan, nem ellenállva törekszünk, olyan ez, mint van, hogy van egy vihar, és van mondjuk egy hatalmas, erős tölgyfa a mezőn, akkor egy nagy viharban a vihar a tölgyfa kemény ágait képes letörni, képes leszakítani a fáról, mert a tölgyfa természeténél fogva ellent akar neki állni. Viszont a jiu-jitsu, vagy a jiu-jitsu, a lágyművészet inkább a fűszálhoz hasonlít, hogy jön a nagy vihar, elhajlik a támadások elől el, a viharban hajladozik ide-oda, majd a vihar végén visszaáll és sértetlenül úszta meg. Talán ez.
0: A jiu-jitsuban használtok eszközöket? Tehát, hogy üres a kezetek általában, vagy van valami olyan eszköz, amit használtok?
1: Valójában a jiu-jitsu, úgy, ahogy mondtam, az régen nem a puszta kézre jött létre. Tehát a puszta kezes védelemre inkább a karate, mint jött étre, mint ágazat, mert a jiu-jitsut, a japán nevén a javarát, azt szamurájoknak tanították arra az esetre, hogyha ugye ők fegyvert használtak. Tehát egy szamurájnál volt, ugye, amit mi ismerünk, a szamuráj kard, az a katana. Volt nála egy rövid szamuráj kard, ami egykezes, ugye ez volt a vakizasi, illetőleg tőr, a tantó, általában még lándzsa is volt nála, ugye így, tehát elég sok fegyvere volt, hát nyilván az akkori kornak ő volt a katonája, és ami a lényeg, hogy volt olyan helyzet, amikor ő sem tudott eszközt hordani. Például, amikor egy fürdőbe ment be, egy magasabb fokozatúhoz ment. Tehát mindig adódott olyan helyzet, hogyha a fegyverei nincsenek nála, akkor is meg tudja magát védeni. Tehát az ősi jiu-jitsuban az önvédelem, mint puszta kéz, csak egy pici kis szelet volt, a nagy része az valójában az eszközös védekezés volt, de nyilván, ahogy a világ fejlődik, és ez a jiu-jitsunak pont a legnagyobb előnye, hogy tudott vele alkalmazkodni. Tehát jobban elhagytuk az eszközös technikákat, hiszen a mai korban már senki nem járkál szamurájkarddal, senki nem járkál lándzsával a hátán, senki nem járkál íjjal a hátán, de a puszta kéz az mindig ott van, és ma már a támadás is gyakorlatilag puszta kézzel éri az embert. Még szoktam mondani viccesen is, hogy mikor küzdünk edzésen, hogy jó, hogy most kesztyűben küzdünk, de azért azt ne felejtsétek el, hogy az utcán nincs nálad a kesztyű, csak a kezed. Tehát teljesen a jiu-jitsu, hál' Istennek, tudott lépést tartani a modern világgal, és ezért alkalmas arra ma is, hogy megvédjük magunkat, mert most már a puszta kézre van valóban a hangsúly, és nem pedig az eszközökön.
0: Rendszeres edzések vannak nálatok, és várjátok is fiatalok jelentkezését. Hány éves kortól ajánlod?
1: Tulajdonképpen így én 5 éves kort szoktam mondani, de az az igazság, hogy van olyan kisgyerek, aki 5 évesen már teljesen készen van arra, hogy egy órán át figyeljen egy edzőre, és komolyan tudja venni az edzést, van, aki meg még 7 évesen sem. Tehát ez gyerekfüggő általában, és az egyik gyerek képes rá, a másik nem, de 5 éves kortól szoktunk már felvenni gyerekeket, de azért mindig elmondom a szülőknek, hogy amennyiben a gyerek még játszana, inkább ilyesmi, akkor semmi gond, hagyjunk ki egy évet, nem történik semmi, a gyerek még élvezi a játékot, szórakozik, és inkább térjünk vissza rá egy év múlva, amikor már komolyan tudja venni az edzést, mert az edzés már nálunk nem játék. Tehát az edzés az edzés.
0: Milyen készségek, képességek jók, ha megvannak egy gyerekben a figyelmen túl, mert ezek szerint ez mindenképpen kell, de milyen például testalkat számít?
1: A testalkat semmit nem számít, hiszen ez az utcán megtámadnak vékonyt is, alacsonyt is, magasat is, kövérebbet is, tehát ennek abszolút nem lehet jelentősége. Talán inkább, ami nagyon fontos, hogy a figyelmen túl legyen kitartó, képes legyen arra, hogy tudja a saját erejét fejleszteni a korlátokhoz mélten, és megtanulja eltűrni azt a fajta támadási agressziót, ami érheti, tehát pszichésen is rendben legyen. Az összes többit valahol az edzésen kell megtanulnia, ez a mesternek a feladata, hogy mind az erejét, mind a technikai tudását aztán erre ráépítse.
0: Tudom, ez elég tág kérdés, de mégis mennyi idő alatt lehet megtanulni mondjuk az alapokat? Tehát, hogyha nem is versenyszinten, de hogy azt mondja valaki, hogy én tudok jiu-jitsuzni.
1: Ez azért nagyon kérdés, mert ha most azt mondanád, hogy én tudok, azt mondom, hogy én még nem tudok. Én 40 éve csinálom. Tehát ez azért nehéz kérdés, mert mire akarom használni? Tehát amikor megkérdezel egy zongoraművészt, aki már a világon az egyik legjobb zongoraművész, hogy ő már a tökéletesen, azt fogja szerintem mondani, hogy még ő sem az. Valahol, amikor az ember elkezd tanulni, és ez mindennel így van az életben, amikor valami keveset tud valaki, akkor azt, hogy minden tud. Amikor már sokat tud, akkor jön rá arra, hogy milyen keveset tud. Tehát minél jobban belemerül az ember, annál jobban inkább életforma. A japán mesterem mondott egy nagyon-nagyon jó példát egyébként erre. Ez pedig úgy hangzott, hogy Béla, képzeld el azt, hogy amikor kezdő vagy, a tudásod olyan körülbelül, mint egy olyan embernek, akinek van egy Suzuki autója, egy sima Suzuki Samurai mondjuk. Egyszerű kis terepjáró, olyan autója van, beáll a lámpához, és lámpánál még mozgatja is az autót, villog vele, hogy milyen gyors, és alig várja, hogy a lámpánál őrüljön ki a leggyorsabban, hogy megmutassa, hogy ez a Suzuki Samurai milyen jó. Ezek a fehér övesek. Aztán, amikor elkezdesz edzeni tartósabban, és már azért van tudásod, akkor olyan leszel, mint akinek mondjuk van egy, mondjuk egy Mercedes-e, ami egy szép és jó autó, akkor beállsz a lámpához, akkor még menőbb akarsz lenni, akkor még jobban mutogatod, hogy milyen van, még vagányabb akarsz, még jobban ki fogsz lőni a lámpától, hogy megmutasd, milyen jó vagy. Amikor már érett leszel, és olyan fekete öves, akkor olyan leszel, mint akinek van egy Ferrari-ja. Beállsz a lámpához, és szépen nyugodtan lassan elindulsz, mert tudod, hogy a többiek úgy se érnek a nyomodba. Hát valahogy így.
0: Zenélünk, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgetünk.
1: Milyen gyakran vannak versenyek, és Magyarországon is rendszeresek, meg gondolom nemzetközi szinten is szoktatok járni versenyezni.
2: Így van, versenyzünk, van egy nagyon jó versenyzői gárdánk, és itt van a nagy különbség a versenyzők és a harcművészet között. Na, a harcművésznek nagy része az ugye nem rendez versenyt, holott a verseny az igazi mérce. Tehát könnyű volt régen. 1603 előtt Japánban, ugye a háborúkban megmérettetett az, hogy ki az, aki jó. Egyszerű volt, aki életben maradt, az valószínűleg jó harcművészet csinált, aki meghalt, az valószínűleg hibázott. 1603-tól aztán Japánban kialakultak a harcművészetek, amik elvesztették a kapcsolatot a valódi küzdelmekkel. Gyakorlatilag formagyakorlatokat, katákat gyakoroltak a legtöbb iskolában, és mivel nem volt valódi test elleni valós küzdelem, így elhitték, hogy ezek a dolgok működnek. Tehát azok, akik csak harcművészettel foglalkoznak, én szerintem zsákutcában vannak. Kicsit olyan ez, hogy a harcművésznek régi részei olyanok, mint mondjuk az autók közül, ha már az előbbi példa autó volt, a Ford T-modell, ami az 1900-as évek elején egy nagyon-nagyon jó autónak minősült, nagyon praktikus volt, sorozat gyártották, tökéletes volt abban az időben. Na most képzeljük el az autót a mai forgalomban. Képtelenség. Tehát a harcművészetek nagy része megállt a Ford T-modellnél, mert a sportok, a sportolók, azok egy valódi küzdelemben bebizonyították, hogy mi az, ami működőképes, és azok olyanok, mint a mai autók. És ugyanúgy fejlődnek, ugyanúgy csiszolódnak. Ennek a legjobb ágazata volt egyébként maga az MMA, azért csak a neve egy rövidítés, hogy Mixed Martial Arts, kevert harcművészet, ugye ez a rövidítés, Mixed Martial Arts. Ott egyszerűen mindig vita volt, hogy most akkor a karate jobb, a thai box jobb, a kung fu jobb, a judo jobb, a sambo jobb, vagy éppen az indonéz botvívás, vagy melyik a jobb. És akkor egyszer azt mondták 1994-ben, hogy nagyon egyszerű. Van ott egy ketrec, be kell menni, és amelyik kijön abból a ketrecből, na az a harcművészt a jobb. És hirtelen azok az ágazatok, amik eddig a legjobbnak gondolták magukat, hát hamar véget értek a ketrecben, nem is mennek manapság már oda. Úgyhogy igazán a jiu-jitsu, a brazil jiu-jitsu, a birkózás és az ökölvívás és a thai box lett az, ami uralkodó, és itt jött már a lényeg, hanem ezeknek a keveréke, mert most már tényleg kialakult az MMA, a Mixed Martial Arts, ami ezekből a stílusokból kiveszi azt, ami a legjobb, és bizony-bizony a világon ők a ketrecben a bajnokok, és ha valaki ezt megkérdőjelezi, hogy milyen jók, akkor mindig nagyon egyszerű, be kell menni, és győzz le. Ennyi az egész.
1: Gyakran vannak versenyek?
2: Mi a Magyar Grappling Szövetséghez tartozunk, a Grappling Szakszövetség, bocsánat. A Grappling Szakszövetség a United World Wrestlinghez, az a birkózó világszövetségnek ez tartozik, úgy, mint a szabadfogás, a kötött fogás. Magyarországon önálló szakági szakszövetségként működik, és egy évben ligakupa forduló, 4-5 ligaforduló van. Ugye van magyar bajnokság ezen kívül, diákolimpia, ugye a nemzetközi versenyek, tehát azért egy olyan 10-12 verseny egy évben mindenféleképp adódik.
1: Mesélj a miskolci büszkeségekről.
2: Hát aki a legújabb büszkeségünk, az Bartók Leonóra, aki a legújabb tehetségű versenyzőnk. Tavaly a Görögországban rendezték meg a világbajnokságot Lutrakiban, és ott a világbajnokságon bronzérmes volt, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy most ő a legújabb eredményesünk, de egyébként már a régebbi versenyzőink közül, Budaszabolcs, Ördög Balázs, Máté Ádámon keresztül már jó pár világbajnokunk van, tehát nem nagyon tudják sokan, de bizony már jó pár világbajnoki arany, ezüst, bronzérem van a zsebünkben.
1: Akkor nemzetközi szinten is jó helyen állunk, mondhatjuk.
2: Olyan szinten jól, hogy jelen pillanatban az országban körülbelül közel 100, vagy legalábbis 100 ilyen grappling klub van. Tavalyi évben a Nogi, tehát ebben a nem a japán ruházat, hanem a ilyen birkózó ruházatban elkövetett versenyekben az egyesületünk a második az országban. Jól állunk. Szoktam is magyar tanítványainak mondani, hogy ez azért nagy teher, hogy ennyire jók vagyunk, mert mindenki ugye mindig a bajnokot akarja legyőzni. Tehát ha már egyszer mi vagyunk a legjobbak, akkor most ezt még többet kell edzenünk, hogy nehogy utolérjenek. mert legtöbbször mindig az van, aki az élen áll, hogy hagyja el, kényelmesedik, és utolérik a többiek, én mondtam, nem, ha már egyszer megelőztünk, akkor most még többet teszünk bele, hogy még jobban elől legyünk, és tényleg most ez van, hogy most is a magyar válogatott keretben 5 versenyzőnk van, akik hamarosan mennének. Hát Örményországban lenne az Európa-bajnokság májusban, Örményország ugye Iránnal határos, tehát vélhetően ez a verseny nem lesz meg, emiatt Lengyelországban lesz egy Európa kupa, és oda mondom a magyar válogatottban, mi tennénk egy oszlopos tagokat komoly reményekkel, ugye ősszel meg világbajnokság, de ami a lényeg, hogy keményen dolgozunk azért, mert mindenki most minket akar legyőzni, és mondtam, hogy nem hagyjuk, hogy legyőzzenek, mert jelen pillanatban a versenyzőink Magyarország legjobbjai. Tehát Magyarországon nincs, aki legyőzi őket. Ez már nem túl bonyolult, és mondtam, hogy jó, innen most már az kell, hogy nemzetközibe se legyen, aki legyőz minket.
1: Beszéljünk a ruháról. A karate ruhát úgy általában ismerik az emberek, van egy fogalmuk róla, mennyivel különbözik, vagy milyen a ruházat, amiben küzdetek?
2: Nos, így ahogy mondtad, nagyon-nagyon jól. A karate ruha az megőrizte azt a régi jellegét, ami onnan kialakult maga a karate, ahogy mondtam, főképp Okinawa szigetéről, hogy egy japán földműveseknek való hétköznapi ruha. Ez egy fehér színű felső, egy fehér színű nadrággal. Ez egy vékony lemvászomból készült, ez van egy nagyon praktikus, kényelmes, és ugye abban a japán monszuni időjárásban egy nagyon jó kényelmes viselet, de ugye nem téphető. Hát ők nyilván, hát ők csak ütöttek, rúgtak. Viszont a judóban már ugye már olyan ruhára volt szükség, ami egy vastag stílusában teljesen hasonló, mint a karate ruha, tehát ugyanaz a fehér felsőt képzeljük alapvetően, azzal a nadrággal, egy kimono jellegű felső, csak rövidebben. Viszont a szövése sokkal erősebb, vastagabb, azért, hogy ne tépődjön szét, hogy ne tépjön, tépni ezt a ruhát. Aztán már ugye az évek alatt maga a judósok is kéket használtak, hogy megkülönböztessék a versenyzőket, meg fehért, hogy a bírónak ugye könnyebb dolga legyen. És hát a brazil jiu-jitsu elterjedésével aztán már egy divatcikk lett kicsit belőle, mert most már aztán a feketétől a zöldön át a lányoknak a rózsaszínen, a terepszínűn át mindenféle színű gi van, ami jó és nagyon tényleg szép, hiszen azért Japánban maga ezek a felsők is mindenféle színben léteznek, tehát nem kell úgy elképzelni, hogy csak fehérben létezik, hanem igenis a japán szamurájnak a felsője az is mindenféle színben volt. Viszont amit mondtam, hogy mi versenyezni, inkább a no-gi-ben versenyzünk. Egyébként gi az a japán ruhának a neve, tehát ez azért van, hogy gi, az azt jelenti, hogy ebben a hagyományos, mindenki által ismert úgymond judo vagy karate ruha jellegű ruházatban övvel átkötve, ebben van ez a gi versenyszám, és van a no-gi, ami rásgárdnak mondják ezt a ruhát, ami ráfeszül az emberre, mint egy birkózó ruha, aminek az a lényege, hogy nem tudod megfogni a ruhát, hiszen nincs rajta ruha. Én azért szeretem ezt, mert ahogy mondtam, a jiu-jitsu fejlődése, hogy ha valaki megszokja azt, hogy mindig a ruhába kell kapaszkodni, annak óriási hátrány egy önvédelemben, amikor a másikon mondjuk egy póló van, vagy mondjuk a strandon vagyunk, ahol nincs. És mi ezért no-gi-ben versenyzünk, mert sokkal közelebb áll a valós utcai küzdelemhez. Ilyen küzdelem egyébként az MMA-ban a ketrecbunyósoké is, tehát ugyanez, hogy ne legyen azzal gond, hogy megfogják a ruhát rajtunk. Ezért mi erre alkalmazkodtunk, erre specializálódtunk, és ami külön jó, hogy az a technika, ami no-gi-ben, tehát ebben a ruházatban működik, azt meg tudom csinálni egy olyan emberen is, aki ruha van, de csak azt tanulja meg, ami a ruhás technika, az nem fogja tudni megcsinálni a technikáit, mert neki arra épít, hogy megfogja a ruhát, megfogja a nadrágot, ami nincs, az övéké nem mindegyik működik ugye no-gi-ben.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgettünk. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a témát. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének hetedik részét, melyet Gupás Gabi olvas fel nektek.
2: Ötödik fejezet. A boszorkány első álma. A vendégszoba egykor igen szép lehetett. Most azonban pókhálók függönyözték el a falak színes virágcsokrait, és vastag porréteg borította a kerek asztalkát, meg a két nagy karos széket. Fáni sietve hámozta le magáról a nyirkos ruhát, akkor jutott csak eszébe, hogy nincs hálóinge. Ez a felfedezés elszomorította. Olyan jó volna száraz hálóingbe bújni. Sóhajtotta bánatosan. Már egészen liba bőrös vagyok. Magára terítette a csipketerítőt, amelyből bodor porfelhő szállt ki. Így járta körül a szobát abban a reményben, hogy talál valami száraz holmit. A szobakonyha felőli sarkában kemenceszerű építmény volt. Kellemes meleg áradt belőle. Fáni örömmel hamar fel is mászott rá melegedni. Addig-addig nézelődött, míg kitalálta, hogy a konyhai tűzhely kéménye melegíti a vendégszobát. Fent a kemence tetején mindenféle limlom porosodott, nagy rozsdás kulcsok, dugók, félelmetes egérfogók és egy kis füzet, zsinegen függő ceruzával. Mindig szerettem volna rajzolni, örvendezett Fáni. Most mindjárt le is rajzolom, milyen hálóingre lenne szükségem. Homlokát ráncolva rajzolni kezdett. A nagy igyekezettől még szuszogott is. Szurtos kezével alaposan összemaszatolta a papírt. Mikor a rajz elkészült, messze eltartotta magától a füzetet, és bírálóan nézte. Nem szép, állapította meg. Úgy látszik, a ceruzát nem kellett volna olyan erősen rányomnom a papírra. Kitépte a lapot a füzetből, összegyűrte, és ledobta a kemence sútba. Lepottyant a kis füzet is a ceruzával. Fáni hozta a seprőt, hogy kikotorja a sötét zugot. Kövér porgombócok, tavalyi penészes vadgesztenyék, üres gyufás dobozok, kanalak, bögrék gurultak elő. Előkerült a füzet meg a ceruza, sőt valami poros vászongöngyöleg is. Akármi legyek, ha ez nem hálóing, újjongott Fáni. Csak tudnám, miért tartja Hercsula macska a vendégeknek szánt hálóinget a poros sarokban. Alaposan kirázta a gyűrött hálóinget, aztán belebújt, és a tükör elé állt. Milyen ismerős, mondta csodálkozva. Egyik ujja rövid, másik ujja hosszú. Fekete tenyérnyomok égtelenkednek rajta. Alig, hanem abból a rajzból lett, amit összegyűrve a kemences útba hajítottam. Ha tudtam volna, hogy igazi hálóingé változik, szebbet rajzoltam volna. No, de még jó, hogy ilyen is van. Még egyszer szemügyre vette a furcsa kis füzetet a zsinóron függő ceruzával. Milyen jó nekem, gondolta elégedetten. Ha új ruhára lesz szükségem, csak rajzolok egyet erre a bűvös papírra ezzel a bűvös ceruzával, összegyűröm, és igazi ruha válik belőle. Miután gondolatban 50-60 szebbnél szebb ruhát, kabátot, pongyolát és kötényt tervezett magának, végre nagy ásítozva rászánta magát, hogy lefeküdjék. Igen, de hol az ágy? Kiáltott fel, és arca valósággal megnyúlt a megdöbbenéstől. Ilyetten kapkodta fejét jobbra-balra. Szép kis vendégszoba, mondhatom. Kénytelen leszek vackot készíteni magamnak, mint egérkoromban. Csak tudnám, honnan vegyek rongyocskákat a fészekhez. Abban reménykedett, hogy az egyik faliszekrényben talál valami puha vacok készítéshez alkalmas holmit, rongyot, mi egymást. Kinyitotta az első szekrény ajtaját, de nagy bánatára csak üres polcok ásítottak rá. A másikat már kevesebb bizakodással nyitotta ki. Legnagyobb meglepetésére az ajtó hálófülkébe nyílt, amelyet teljesen betöltött a széles ágy. Igazi ágyban fogok aludni, újjongott. Finom ágyban, párnák között, kövér dunnák alatt. Boldogan fészkelte be magát a puha párnák közé. Tegnap éjszaka szoborkoromban nem gondoltam, hogy ma ilyen pompás helyem lesz. Jaj, csak álmodnék valami érdekeset. Azelőtt mindig szalonna bőrkékről álmodtam, meg jó kis rejtett járatokról a falban, ahová macska nem fér be. Ma éjjel valami boszorkának való álmot szeretnék látni? két ujjával ügyesen elcsípte a gyertyalángját, ahogy cukoranyótól látta, ki nem szerette elfújni a gyertyát, mert akkor füstszag maradt utána. És a gyertyalánggal majdnem egy időben ő is elaludt. Reggel, mikor felébredt, megrőkönyödve tapasztalta, hogy az ágy egészen mélyre süllyedt vele. Semmi kétség, a padlón fekszem. Annak a keménységét érzi a hátam, még a szalmazsákon keresztül is. Mikor derekát tapogatva a konyhába ment, Hercsula macska már javába reggelizett. Hogy aludtál, boszorkány? Kérdezte barátságosan. Remélem, jól kipihented magadat, és lesz erőd a nagy munkához. Úgy bizony. Napvilágnál látszott csak igazán, milyen elhanyagolt minden. Fáni körülnézett, azután savanyú képpel Hercsula macskához fordult. Nem mondhatnám, hogy túlontúl kipihentem magamat. Leszakadt velem az ágy, és megfájdult a derekam a kemény padlón. Azám, kiáltott Hercsula macska, az ágydeszkákat elhasználtam a kútház javításához, a deszkákat pedig paradicsomkaróval pótoltam. Holmi könnyebb vendéget talán a karók is elbírtak volna, de mi tagadás? Te oly sokat vacsoráztál az este.
0: Jó lenne, ha már elindulnál, szakította félbe Fáni. Amíg itt vagy, láb alatt. Nem tudok nyugodtan dolgozni.
2: Hercsula macska szót fogadott. Fáni egyedül maradt a piszokban, a rendetlenségben. Csüggetten nézett körül. Aj, hogyan hozom én rendbe ezt a házat? Konyha, kamra, udvar, minden felforgatva. Nem három nap, de három hét is kevés lenne ehhez a munkához. Különben sem értek a takarításhoz. Úgy érezte, soha nem fogja tudni elvégezni azt a feladatot, amellyel Hercsula macska megbízta. És mikor elképzelte, hogy Hercsula macska ezért világgá fogja őt kergetni, annyira elszomorodott, hogy leült a zsámolyra és sírni kezdett. Amint zsebkendő után kotorászott a zsebében, hirtelen eszébe jutott az álma. Hogy is volt? Álmomban is itt ültem és sírtam, mert Hercsula macska világgá akart kergetni. Egyszer csak valami furcsa zúgást hallottam a konyhából, olyasfélét, mint amikor erősen fúj a szél. Megijedtem, mert egyedül voltam itthon. Végre mégis kinyitottam az ajtót, hogy lássam, mi zúg olyan különösen. Nagyon meglepődtem, mert az én seprőm táncolt odakin. Először a földön táncolt, és a piros kő olyan tiszta lett a nyomában, hogy fehér harisnyába lehetett volna sétálni rajta, aztán felugrott az asztalra, ott is végig táncolt, és nyomában csillogtak, ragyogtak az edények, mintha valaki mindegyiket elmosogatta és kifényesítette volna. A nagy zúgás pedig attól volt, hogy a tiszta holmik egyszerűen a helyükre repültek, a konyhaszekrénybe vagy a polcokra. Ahogy ott álltam és bámészkodtam, a húskalapács hirtelen a levegőbe emelkedett és felém repült. Ijedtembe felébredtem. Egy darabig csendesen üldögélt. Egyre az álom járt az eszében. Végre is, mióta boszorkánnyá változott, ez volt az első álma. Méghozzá a féle bűbájos, valódi boszorka álom. Hát, ha beteljesedik. Kiment a konyhába, és megcirógatta a falhoz támasztott seprűt. Így szólt hozzá. Seprűcském, segítsél! Kéne ám segítség! Poros a kis konyhaköve, koromos, mint a bögrefüle, nem csillog a részkilincs, tisztaságnak nyoma sincs. Ha segítesz, szeretlek, a sarokból kiveszlek, befekhetsz majd ágyacskámba, ez lesz munkádért a hála. Felelt a seprő.
3: Megperdülök, táncba kezdek, munkám során ez a kezdet. Egyet pergek, száll a por, kettőt pergek, csuporfor. Három vagy négy forduló, felsúrolva a padló, cserébe meg elvárom, alhassak a párnádon.
2: Fáni boldogan ígérte meg a seprűnek, hogy minden este puha ágyba fekteti. Magába meg azt gondolta,
0: nem hiszem ám, hogy a seprük szoktak aludni, szemük sincs, amit lehunyhatnának.
2: Visszaállította a seprűt a sarokba, és elhatározta, hogy míg az dolgozik, ő elmegy kirándulni.
0: Kellemesebb az úzmarás erdőn sétálni, mint négy kézláb súrolni a kormos, sáros padlót. Bement az éléskamrába, leemelt a rúdról egy rövidebb pár kolbászt, kenyeret is vágott hozzá, zsebét meg megtöltötte dióval, hogy útközben legyen mit rákcsálnia.
1: Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mese 7. részét hallottátok, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
4: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
6: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztvetésről elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Hittanórákon, olykor már az óvodákban is, a gyermekeknek először a keresztvetést igyekszünk megtanítani. Azt is mondjuk nekik, hogy minden imánkat keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be. A keresztvetés maga is imádság, különösen akkor, ha tudatosan és összeszedetten végezzük. Barsi Balázs ferences atyától hallottam egy alkalommal. Amikor keresztet vetünk, és azt igazán szépen tesszük, akkor beöltözünk a Szent Háromság egyisten szeretetébe. Azt mondjuk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és a szavakkal teljes összhangban először zárt öt ujjunkkal megérintjük homlokunkat, majd mellkasunkat, bal és jobb vállunkat, és végül szépen összetesszük két kezünket, és azt mondjuk ámen, vagyis úgy legyen. A kereszt

amikor megkereszteltek minket. Hatalmas változás történt ekkor életünkben, egész személyiségünkben. Isten, az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg rómaiakhoz írt levelének 5. fejezet 5. versében, a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Azaz, Isten a saját örök életébe részesít minket. Ezt az isteni örök életet nevezzük teológiai, azaz hittudományos kifejezéssel megszentelő kegyelemnek. A kegyelem régies, de szép szláv eredetű szóval a malaszt, Isten élete bennünk. A megszentelő pedig azt jelenti, hogy megszentel, vagyis az örök életre tesz alkalmassá. Amikor belépünk egy-egy szentegyházba, azaz katolikus templomba, és a szentelt víz tartóhoz lépve ujjainkat, mutató és középső ujjunkat, a szentelt vízben mártva igaz áítattal keresztet vetünk, akkor mindig a keresztségünkre emlékezünk. Arra, hogy Krisztus megváltói kegyelméből fakadóan vízből és Szentlélekből újjászülettünk, új emberré váltunk. Ezt az új életet kell nekünk, keresztényeknek, Krisztus követőinek folyamatosan növelnünk, gazdagítanunk Isten szeretetében és szentségében. Például azáltal, hogy a napunkat, az imáinkat, a munkánkat, különböző tevékenységeinket a kereszt jegyével kezdjük.

Lelki pásztorként jó néhányszor mondták nekem különféle beszélgetések alkalmával. Atyám, reggel nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm. Sietnem kell ugyanis a munkába, illetve iskolába. Ilyenkor mindig azt válaszoltam. Ajánlok egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb ima módot a nap elkezdésére. Ébredésemet követően, akár még az ágyban ülve vessek úgy keresztet, hogy az igazán átölelje testemet, lelkemet, egész valómat. Ezután pedig mondjak egy ilyen vagy ehhez hasonló fohászt, Istenem, szeretlek, segíts, hogy szeressem az embertársaimat is. Istenem, ma a te dicsőségedre szeretnék élni. Vagy egyszerűen, Jézusom, szeretlek. A szép keresztvetés és a fohász egy percnél többet nemigen vesznek igénybe, mégis eltöltheti szívünket annak öröme, hogy imával kezdtük a napot, méghozzá úgy, hogy ennek fényében szemléletjük aztán a történéseket, és végül este így vizsgálhatjuk meg a lelkiismeretünket, és imádkozhatunk, beszélgethetünk a Jóistennel, mielőtt keresztet vetünk magunkra, esetleg párnánkra is, ez nem babona, és békében nyugovóra térünk. A kereszt jele és a keresztvetés megerősített minket a kísértésekben, a nehézségekben, a próbatételekben is. A keresztvetés a hitünk megvallásának, a bátor tanúságtételnek is eszközöltetés.

köze és lehetősége. Például akkor, amikor gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközön egy szentegyház katolikus templom mellett elhaladunk, és keresztet vetünk, mert kifejezzük hálánkat és szeretetünket az iránt, a Jézus Krisztus iránt, aki vállalta értünk a szenvedést és a kereszthalált, de feltámadt, él örökké, és jelen van a templom szentségházában, az oltári szentségben.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a köz szolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A közjó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A készpénzes parkolási díj fizetés lehetőségének megtartását követelte budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke. A politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. Azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül. Ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a 100 000-eket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. A jogtalan kilakoltatások kiszűrésének azonnali leállítására szólította fel szerdán a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna közleménye szerint a törvényi tiltás dacára egyes végrehajtók továbbra is megpróbálják megfélemlíteni a devizacsalás áldozatait és kilakoltatásról szóló értesítést küldenek nekik. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása, a konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti, a Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás, ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Sinkovics Andra, a hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek a következő programjainkhoz. 25 perckor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben Neil Boyd Egek mit évül legyek című regényének negyedik részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban dr. Megyesi Melinda ügyvéddel a pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint családi életéről beszélgetünk. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Grillusz Dániellel beszélget Farkas Éva. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd Zöldi Pál a férfi sátor alapítója és vezetője beszél. Ezt követően Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével Pap Ildikó beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a szerzetes rendek feloszlatásáról a témában született könyvekről hallanak összeállítást. Az óra második felében Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallgathatják meg Lélekszava című műsorunkban. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a hitről szóló beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: Nekem semmit

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének negyedik részét Tóth Levente előadásában hallják.
2: Neil Boyd Egek mit évő legyek.

Ebben a pillanatban jött be Mrs. Spring, hogy elvigye az első fogás maradékait, és epret meg sodót szolgáljon föl nekünk. Az epres tálba mutatva Dudleswell atya megkérdezte, szent szívek már megint, Mrs. Spring. Igen, tiszteletlen atyám, tele van velük a piac, és az áruk gyorsabban zuhan le, mint maga a Lucifer. Ha tovább is így folytatódik, reggelire is epret kaphatnak. Sodóval! Tudom, hogy szereti, hát miért ne kényeztessem? Miközben Mrs. Spring evőeszközök és piszkos edények csörömpölése közepette távozásra készült, Dudleswell atya az ő füleinek számba elmesélte. Múlt nyáron egy amerikai pap helyettesített itt, és azt javasolta, Angliában a csapokra ezt kellene írni. Hideg, meleg és sodó. Mrs. Spring fújtatott, mint hideg reggelen a tehén, és megvetően húzta fel az orrát. Igen, és még valami, Mrs. Spring, mondta Dudleswell atya, mielőtt az asszony behúzta volna maga mögött az ajtót. Tudom, ma este megint bábáskodás. Méri 8-kor jön ide, mint rendesen, és én mindkettejüket kiviszem az Eston pályaudvarra. Most fogom harmadszor világra segíteni ezt a kis puját, és utoljára, Mrs. Spring. Méri kedvéért örülök, hogy végre beleegyezett, hogy Kathleen a világra jöjjön. Ez bizonyára a leghosszabb terhesség lehet, amit valaha is feljegyeztek. Mikor távozott, Dudleswell atya megjegyezte. Megvan a haszna a Mrs. Springnek, tré formidable valaki. Olyan karjai vannak, mint Mózesnek. Ablaktisztítónak kellett volna lennie. Majd elmondta, hogy Mary Mrs. Spring konyhai párnáit hordja. Ő és Mrs. Spring pénteken találkozott Maryvel az Easton pályaudvaron, ahol a Hölgyek című helyiségben behelyezték a magzatot, a koraszülés pedig a következő vasárnap este történik meg. Na, most már csak a keresztelést kell megoldani, mondta Dudleswell atya. Kathleen már meg van keresztelve, ami hátra van, az csak a szertartás többi része, amit a Szent Júdásban kell elvégezni. És erre mikor kerül sor? Nem kell sietni, várni kell kicsit, hogy ne legyen olyan könnyű megállapítani, milyen idős a kisbaba. Mindenki azt fogja mondani, hogy Kathleen a korához képest nagyon fejlett, és ettől jó nagymamája még büszkébb lesz, és még érettebb a pokol tüzére. Hogy egy kicsit még kavarjam a dolgokat, új elmélettel álltam elő. Mi van, ha Méri valóban megint terhes, és a másik gyerek túl hamar születik meg az első után? Nem kell majd újra végigcsinálnia ezt a komédiát? Eszem ágában sincs, ha agyonütnek sem. Nem csinálom. Azt se bánom, ha az új kisbaba két nappal a fogantatás után megszületik. Ez minden bizonnyal csoda lesz, de a törvényessége körül nem lehet csámcsogni. Kész. Attól nem fél, kérdeztem végül, hogy Méri és Patrick elárulják magát? Ez nem történhet meg, Neil atya. Hát nem látja, mennyire reszketnek az öreg hárpiától, aztán tette hozzá kevésbé meggyőzően, tőlem is félnek. Megmondtam, ha kiengedik a macskát a zsákból, pépé verem őket a rózsafüzéremmel. Akkor hát elég biztonságos a dolog. Természetesen alaposan az agyukba véstem. Megmondtam, hogy az egész dolog gyónási titok. Szót se fognak erről ejteni még az őrangyaluknak sem. Pár héttel később Kathleen keresztelője után elmentem McCauley-ékhez a fogadásra. Itt megismerkedtem Paddyvel, egy zavarodott szeplős fiúval, aki az egész eseménysort elindította, és újra üdvözöltem a csinos, takaros, és immár megkönnyebbült Mérit. Láttam, hogy a szoba másik végében Dudleswell atya növekvő izgalommal hallgat valamit, amit Mrs. McCauley suttog a fülébe. Egyre vörösebb lett, és tologatta az orrán a szemüvegét, azt már megtanultam, hogy ez nála a harag jele. Néhány perc múlva hirtelen megszakította a csevegést, mesteri önuralommal nyilatkoztatva ki. Aranyos kis unokája van, Mrs. McCauley, igazán aranyos. De ahogy az ajtó felé indulva elhaladt mellettem, odasúgta, hogy csak én halljam. Szép pirtyó, undorító némber, hogy így átejtett egész idő alatt. Vagy sietséggel távozott. Mrs. McCauley viszont üdvözült mosolyjal nézett utána, aztán odajött hozzám, és oda vezetett bölcsőjében alvó Kathleenhez. Dudleswell atya, kezdte, igen,
Ez a drága ember igazi szent, és olyan naív, mint egy ma született bárány. Ahogy a Smaragd szigeten mondják, bár csak fél órával előbb már az égbe érne, mielőtt az ördög észrevenné, hogy meghalt. Nagyon örülök, hogy ilyen sokra tartja, mondtam magamban sajnálva, hogy a plébános iránti meleg érzelmei nem találnak viszonzásra. Igen, mondta Mrs. McCauley, magának megmondhatom, atyám, mivel maga pap. Maga Duddleswell atya rendezte a dolgokat úgy, hogy a mi kis Kathleenünk törvényesnek születhetett.

A harang. Remélem nem zavartam meg. Egy szép reggel, ahogy kényelmesen üldögéltem dolgozó szobámban, és breviáriumomat olvasgattam, Dudleswell atya nyitott rám. Szó sincs róla, atyám. Nem magához beszélek, Neil atya. Mosolyogva mutatott fölfelé. A főnökhöz. Ó, persze, mondtam, és helyjel kínáltam. Na, épp ideje, hogy egy kicsit elcsevegjünk erről, meg arról, meg arról, meg erről. Letelepedett, és a szemüvegét feltolta az orrára. Mennyi ideje már, hogy itt van nálunk? Egy hónapja, atyám. Na hát, hogy szalad az idő? Nekem 9 hónapnál is többnek tűnik. Maga mennyi időnek érzi? Körülbelül 1 hónapnak, válaszoltam becsületesen, de lehet 1-2 nappal több vagy kevesebb. Újra helyére tolt a szemüvegét, mintha közelebbről akarná megvizsgálni azt a furcsa csodabogarat, akinek ilyen sajátos időérzéke van. Épp azon gondolkoztam, vajon mit kezd a délutánjaival? Bármit, atyám, amit kíván. Mit óhajt, mit csináljak velük? Válasza határozott volt. Semmit. Semmit? Tudja, Neil atya, miután már 9 hónapja itt él velem, vagy nagyjából ennyi ideje, úgy gondolom rájöhetett volna én, mivel töltöm a délutánjaimat. Azzal, atyám, hogy alszik, hogy aludni próbálok, Neil atya. Úgy beszélt, mintha valami hősi küzdelemben viaskodna délutánonként. Maga jól alszik, Neil atya. Tisztában voltam vele, hogy alvási szokásaim nem érdeklik kifejezetten, de válaszoltam. Köszönöm, nagyon jól. Na, Isten áldja, megérte, ennek talán az az egyik oka, hogy amikor maga esténként álomra hunja a szemét, én nem nyitom ki a rádiót, nem sípolom a légiriadó megszűnt jelzését, mint Mrs. Spring forró vizes fazeka, vagy nem dobogok ide-oda 7 mérföldes csizmámban. Elnézést kértem. Ugyan miért, Neil atya? Meghökkent arcot vágott. Mondtam talán valamit, ami befeketíteni a jellemét. Egyáltalán kritizáltam talán magát valamiért. Nem, atyám, hazudtam. És biztos vagyok benne, erre nem is lesz soha okom. Másra fordította a szót, hogy mutassa, milyen jó véleménye van rólam. Mrs. Spring viszont, a mi bohó özvegyünk már egészen más eset. 20 éven, szinte évszázadokon keresztül ki kellett bírnom a zsémbelését, kakas kukorékolástól a vörösbegy daláig. Jelzem, hagyta abba hirtelen, jó házvezetőnőm volt, ezt ki kell jelentenem, mert jó keresztény vagyok, érti? Felmutattam a breviáriumomat. Ha kívánja, imádkozhatod délutánonként. Hangosan? Nem, csak magamnak. Magának nem imádkozhat, fiam, mondta pislogva. Úgy értem, halkan, atyám, a lehető leghalkabban. Remek, remek. Újra felnézett, ha nem esik nehezére. Mivel úgy talált, ez a tréfa már kicsit kopott, azzal folytatta, hogy úgyis minden délután Billy Basil galambjai miatt kell kínlódnia. Hogy alátámassza érvelését, kis szünetet tartott. Az ablakon galambok nyájas turbékolása árad be, frissítően, mint a napsugár. Billy Basilnak felelnie kell ezért a kurrogó zsibbásárért. A kérdéses úr a templom mellett lakott, és hátsó udvara szomszédos volt a miénkkel. Sokszor láttam, ahogy a délutáni órákat a virágai között ődöngve üti agyon. Külseje mindig egyforma volt. Májfoltos arc, szögletes áll, bozontos szemöldök, jobb szemöldökére egy sütővassal pödörített hajfürt lógott. Kivétel nélkül divatos, vékony csíkos öltönyt viselt kabátujjaiból nagy, fehér, merev manzsetták álltak ki, gyémánt gombokkal, emiatt úgy tűnt, mintha a könyöktől lefelé mindkét karja sínbe lenne téve. Neil atya, mikor Jézus azt mondta, szeresd fele barátodat, mint te magadat, gondolja, hogy ezt a közvetlen szomszédokra is értette? Rámutattam Dudleswell atyának, hogy neki én vagyok a közvetlen szomszédja. Ez így van, akkor egy szeretetteljes tanács a legközelebbi szomszédomnak. Vártam, anélkül, hogy biztattam volna. Ha mint pap boldog akar lenni, kezdte oktató hangon. Hagyja, hogy a pejvát elfújja a szél, és a fát elvigye a víz sodra, érti?
Nem vagyok benne teljesen biztos, atyám, mondta némileg szépítve a tényállást. Na, próbálja meg újra, ha okos, ne akarja kényszeríteni a vizet, hogy felfelé folyjon, vagy ne próbáljon tejet fejni a bakkecske tőgyéből. Költői képességei ilyetén fitoktatásával elégedetten hátradőlt. Világosabb most már? Megráztam a fejemet. Azt akarom ezzel mondani, hogy amíg a Szent Júdásban van, ne ellenkezzen a természettel. Hogyan tenném ezt, atyám? Úgyhogy ne tegye, amit én fenemód alaposan megmondok magának. Vigyorgott, és az öröm könnyeitől fátyolos lett a tekintette. Ne legyen olyan ünnepélyes, Níl atya. Jusson eszébe, hogy a lábak nem csupán járásra szolgáló botok. Azzal folytatta, hogy közölte hivatali funkcióját fogja most teljesíteni. Az iskola tanács választmánya a tanácsteremben készül ülésezni, és ő az elnök. Minden évben készfeltartással választanak meg, mondta. Idén azonban ragaszkodni fogok a szabad és titkos szavazáshoz, hogy demokratikusan választhassanak meg. Mrs. Spring jött jelenteni, hogy a tanács tagjai érkezőben vannak. Dudleswell atya rászólt, hogy ne vesztegesse az időt locsogással, amikor ő funkcionál. A csónakot sem a bólogatás hajtja, tette hozzá. Levitt, hogy bemutasson a tanács tagoknak, majd erős túlzással kijelentette. Fullasztó a por mindenütt ebben a házban. Tudja, Níl atya, egyszer vettem ő nagyságának egy csokor művirágot, és 3 nap alatt elpusztult. Egymás mellett álltunk a bejárati ajtónál, és üdvözöltük a tanács tagokat, ahogy kettesével, hármasával érkeztek. Utolsónak egy nyugalmazott katonatiszt, Timmins őrnagy vonult fel, sofőr vezette Daimlerén. Első szavai Dudleswell atyához a következők voltak. Mit szólna egy haranghoz, padre? Miféle haranghoz, őrnagy úr? Öntött vas harangformájú, hiszen tudja, hogy néz ki egy harang. Dudleswell atya előzőleg elmondta, hogy az őrnagy kevés szavú, gazdag, jóindulatú úr, és tény, hogy a leírás illet rá. Pár 100 fontot nyom, mondta az őrnagy. A falumban vettem, Wiltshire-ben. Úgy látszik, ez tényleg az őrnagy faluja volt. Családja generációkon keresztül birtokolta a vidék földjeinek nagy részét. Nagyon régi holmi, őrnagy úr? Viktória korából való, tip-top állapotban van. Az anglikán templomból vitték el a háború végén, a háború ügyét akarták vele szolgálni, ágyú, gránátok, ilyesmi, utána pedig, horkant fel az őrnagy, aki nyilvánvalóan gyűlölte a szakszerűtlenséget, nem tudták visszarakni a helyére. A tökfejek újraépítették a tornyot, és a fenette harang nem fért bele. Hú, ez nagyon nagy lelkű gesztus öntől, őrnagy úr. Ha, semmi az egész, hencegett a bókra az őrnagy. Nekem csak 50 fontomba került. Mindjárt magára gondoltam, padre. Miközben Dudleswell atya bevezette az őrnagyot az ülésterembe, az öreg katona ezt motyogta. Na, örülök különben, hogy új regrutát kapott maga mellé. Mrs. Spring becsalogatott a konyhába egy csésze teára. Csupa forté ez az alak, mondta a tűzhely mellett állva. Dudleswell atya adhat magának 90 yard előny százastávon, és mégis megelőzi 10-zel. Kezdett derengeni előttem, hogy Mrs. Spring és Dudleswell atya úgy élvezik a játékos boxolást, mint 2 pillangó. Olyan harcias, mondta, hogy ahányszor kézbe vesz egy kést és egy villát, azok azonnal vívni kezdenek. Nagyon érdekes, mondtam. A felvilágosítás kicsit zavarba hozott. Mindennek ellenére, mondta Mrs. Spring, megtöltve a teáskannát, olyan nagy szíve van, mint egy csűr. Nagyon szeret és nagyon gyűlöl. Vagy megpróbálja. Rendszerint kötelességérzetből gyűlöl, és ez néha egész komikus. Azt tanácsolom magának, van tehát valami tanácsa, Mrs. Spring? Harapja meg a buldog farkát. Az egyetlen mód, hogy rávegye a buldogot, hogy húzza ki magából a fogait, ha megharapja a micsodáját. Megköszöntem a tanácsát. Szegény Níl atya, mondta. Látom már, megcsapkodta magát a fütykösével. Megnyugtattam, hogy beszélgetésünk egyetlen tárgya Mr. Basil volt. Mrs. Spring ellentétben Dudleswell atyával nagyra tartotta, nem csak a galambokról van itt szó, magyarázta. Billinek éjjeli lokálja van, a kék csillag.
Dudley-Bell atya ezt nagyon helyteleníti, azt tartja kétes dolog. Aztán meg Billy Bookmaker is. Ahogy kiderült, Billy számos bedolgozót tart, akik utcasarkokon, kocsmákban, gyárakban, kávéházakban, építkezéseknél, ahol sok ír tengerész dolgozik, fogadásokat vesznek fel számára. Ezeket az ügynököket a rendőrség néha elkapja és megbírságolja. Billy kifizeti a bírságot abból a pénzből, amit a jövedelemadóból elspórol. De, fejezte be Mrs. Spring, az igazi ok, amiért Dudley-Bell atya állandóan bíjaskodik Billyvel, az, hogy túlságosan hasonlítanak egymásra. Szerintem viszont nagyon kedves valaki. Már úgy értem, hogy Billy. Halló, fiatalember! A kertben szorgoskodtam, mikor Billy a kerítésen át ilyen barátságosan átszólt hozzám. Jó reggelt, uram! Billy Basil? Hívjon csak Billynek. Meg Boyd atya, Mrs. Spring megmondta. Ahogy kezet ráztunk, így szólt. Hadd mutassam be Ponciusnak. Remek, fekete labrador volt. Amikor megvettem, kiskölyök volt, még az első tulajdonos a Pilotnak hívta. Én Ponciusnak kereszteltem a főnöke tiszteletére. Azt válaszoltam, Dudley-Bell atya bizonyára méltányolja a búkot. Az én Ponciusom is jól ért hozzá, hogy a mancsait mossa. Mondjam neki, hogy nyaljon rajtuk egy jót. Dudley-Bell atya jelent meg a kertben, egyenesen a tanácsülésről érkezett. Boyd atya, kiáltotta, mit csinál, bratyizik az ellenséggel? Billy magatartása hirtelen barátságtalanra fordult. Látom már, hogy a harmadik világháború ennél a kerítésnél fog kitörni. Mr. Basil, mondta Dudley-Bell atya, hogy közelebb jött, hányszor kell magát megrónom a ronda madarai illetlen viselkedéséért, amelyeket engedély nélkül telepített a tornyomba. Billy öklével verte a palánkot. Pontosan itt fog kitörni a háború, pontosan itt, e fölött az istenverte kerítés fölött. Mindörökre el kell tűrnöm, kezdte Dudley-Bell atya egyszerre kiabálva Billyvel, a lármájukat, a mocskukat, a bűzüket. Újra szólóban folytatva, tényleg el kell tűrnöm? Billy visszakozott a meredek széléről. Hát, talán nem szent madarak ezek, Dudley-Bell atya. Szent madarak nem csinálnak olyan dolgokat, amilyeneket ezek csinálnak a tornyomban. És vajon a maga úristene is nem kedveli talán a galambokat? Folytatta Billy zavartalanul. Zagyvaság, zagyvaság, volt Dudley-Bell atya válasza. Nos hát, arra használt egyet, hogy megmondja a világnak, vége a vízözönnek, nem igaz? Nem Jézus, hanem Jehova áztatta el a földet vízözönnel, maga pogány, és legalábbis a Biblia korszakában soha nem alkalmaztak semmiféle nyambat galambot semmire. És mi van azzal a galambbal, amely Jézus fején ült, amikor megkeresztelkedett? Már pedig az, vicsorgott Dudley-Bell atya, nem afféle ronda galamb volt. Hát akkor micsoda? Gerle volt, mondom magának, egy szép, hófehér gerle. És hol itt a különbség, Dudley-Bell atya? Kérdezte kihívóan Billy. Gerléket nem lőnek az emberek. Ha egyetlen kövér ujját felemeli a galambjaim ellen, mondta fenyegetően Billy, elevenen falatom fel magát Ponciussal, még ha meg is betegszik tőle. Dudley-Bell atya felén fordult. Ebédidő, Neil atya, a levegőbe szimatolt. Azt hiszem, igen, minden bizonnyal galambpástétom lesz.

0: Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának negyedik részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiatal.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a köz szolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A közjó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3 000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A készpénzes parkolási díj fizetés lehetőségének megtartását követelte budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke. A politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. Azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül. Ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a 100 000-eket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. A jogtalan kilakoltatások kiszűrésének azonnali leállítására szólította fel szerdán a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fisztel Zsuzsanna közleménye szerint a törvényi tiltás dacára egyes végrehajtók továbbra is megpróbálják megfélemlíteni a devizacsalás áldozatait és kilakoltatásról szóló értesítést küldenek nekik. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása, a konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti, a Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás, ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Mai vendégem azt gondolom, hogy sosem unatkozik, hiszen ügyvédirodát vezet, rengeteg ember jogi problémájának a megoldásán dolgozik, és minden mellett 4 gyermekes édesanya. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt rádió mikrofonjánál.
1: Köszönöm szépen.
0: Utazunk most vissza az időbe egy kicsit, és mesélj a fiatalkorodról, illetve a pályaválasztásodról. Hogyan jött a te életedbe ez az igen komoly hivatás?
1: Lehet, hogy már az óvodáskort említeném, mert ott már a nagycsoportos ballagásomkor Béka királynő főszerepet kaptam. Igen, valójában szerintem itt indulhatott a karrierem. Volt egy nagyon domináns és irányító nagymamám, aki minden szervezett, intézett, recskán laktunk, és a házi orvos mellett volt asszisztens, hát a faluban mindenkit ismert. És ugyanakkor nagyon pártfogásába vett, mert csípőficammal születtem, és 7-szer műtöttek. És emiatt ő úgy gondolta szerintem, hogy nagyon sok mindent el kell, hogy intézzen nekem, úgyhogy szerintem ezt a főszerepet is ő intézhette, és így indultam el. Aztán 2 évet a Recski általános iskolában tanultam, ott is egy tündér aranyos osztályfőnököm volt, Erzsike néni, bár nem kaptam kitűnő bizonyítványt másodikban, mert azt mondta, hogy egy falusi kitűnő az ki tudja, hogy a városban majd hogy fog muzsikálni, úgyhogy jó lesz ez a jeles bizonyítvány is, ez egy kicsit fájt, de azzal érkeztem, és akkor Idegerben a 2. gyakorló iskolában énekzenetagozatra iratott be anyukám, hát különösebb zenei tehetségem meg affinitásom nem volt, de hogy a sima tagozathoz képest az jó lesz. Úgyhogy itt jártam, és 4. koromban volt, hogy fogalmazás órán viszonylag kitűnt, hogy ez nekem jól megy. Utána szépkiejtési versenyekre nevezett be az irodalomtanárnőm Pajtókné versmondó versenyre, és akkor ez alapján gondoltam, hogy a színészi pálya az egyenes út, és jó lehet nekem. De aztán végül mégsem ez lett, mert ugye én inkább a komoly szerepekhez idomultam volna, vagy azok álltak volna jobban, és hát ugye nem lehet válogatni szerep meg szerep között. Úgyhogy anyukám, amikor közigazgatási alapvizsgára készült, akkor javasolta, hogy szerinte ez így illene, és hát a jogi pálya is a szereplést azt igényli, meg a szép beszédet, úgyhogy így kerültem jogra a Debreceni Egyetemre. Anya mindig többet gondolt rólam, mint amit valójában tudtam, megértem szerintem. Rettenetesen büszke volt, és mindig úgy gondoltam, hogy dupla és tripla annyit mond el rólam, mint amit valójában teljesített. Viszont az ennek való megfelelési vágy volt az, ami ösztönzött, hogy akkor ne okozzak már csalódást. Úgyhogy bár sosem fejezte ki, hogy csalódott volna, bármikor is bennem szerintem, ha nem sikerült volna a felvételi, akkor sem, de ő sosem fogadta el, hogyha valaminél nem volt, én mindig rosszabbnak láttam a helyzetet és az eredményt, tehát például a felvételinél is én úgy láttam, hogy nem sikerült és nem vettek föl, és aztán én fogalmam sincs, hogy amikor ő nézte meg, ő meglátta, hogy igen. És akkor érdekes, hogy nem Pestre kerültem, pedig az első helyre az LT-t írtam be, hanem talán 1-2 ponton múlott, szerintem a jó Isten intézte, hogy ahol engem műtöttek 7-szer, meg visszakaptam az egészségemet, Debrecent, oda kerültem egyetemre is aztán. Másodéven volt, hogy hirdettek egy tanulástechnikai tréninget, ahol villámolvasást, meg egy kicsit más szemléletet tanítottak. És utána ugrásszerűen meglódult az, hogy is kell tanulni, tehát a memóriafogaskerekek, meg tényleg, hogy a tartalomjegyzéket kell megtanulni, és ezt először nem fogadtam és nem hittem el, aztán rájöttem, hogy ez tényleg mennyire hasznos. Úgyhogy megéri a szemléletváltást sokszor, ami szerintem a fiúknak születésüktől fogva megvan. Nekünk lányoknak ez nem adottság.
0: Egyetem után nem sokkal ismerkedtél meg a férjeddel, hiszen ti egy ügyvédirodában töltöttétek a gyakorlatotokat. Hogyan emlékszel vissza a kapcsolatotok elejére, illetve mit tudnál mondani a házasságotokról?
1: Különleges. Azt elmondanám, hogy elváltak a szüleim viszonylag korán, 1,5 éves lehettem, nem sokra emlékszem belőle, meg egy nagyon-nagyon jó nevelő apukám volt, de mindig vissza szoktam utalni az ügyfeleknek is arra, hogy szerintem nincs szép válás. Mert annak ellenére, hogy nem emlékszem csatározásokra, nem volt nagy pereskedés és ellenségeskedés, anyukám soha nem tiltott apukámtól, apukám is a körülményekhez képest próbálta a kapcsolatot tartani velem, meg mindig éreztem, hogy szeret, bár ő focista volt, NB1-es focista, és ez a bohém élete, ez a mai napig megvan nála. Én már ezt így elfogadtam, meg így jó a kapcsolatunk, de szerintem emiatt nem engedtem senkit közel magamhoz. Tehát sem középiskolában, sem egyetem alatt barátaim voltak, fiúbarátaim is, meg vágytam mindig egy romantikus, szép szerelmi kapcsolatra, de nem volt. És szerintem ez lehetett ennek az alapja. Na hát Ákossal való megismerkedésünk az úgy történt, hogy az első találkozás alkalmával jött az irodába, az ITES ügyvéd irodába sikerült elhelyezkedni, de neki még akkor azt hiszem államvizsgái voltak. És hát felajánlottam, hogy nálam pont vannak vizsgajegyzetek, és hogy szívesen kölcsönadom, és hát eléggé határozottan és viszonylag nyersen mondta, hogy hát jó, adjam oda, de adjam meg a telefonszámomat is, mert mire ő érkezik, én már biztos ki leszek rúgva, már nem leszek ott. És provokatív volt, kifejezetten, úgyhogy egy kicsit így zavart is a dolog. Furcsa volt, és egyáltalán nem volt romantikus a kapcsolatunk. Hát meghívott egyszer randevúzni egy oltárira lebukkant sörözőbe, a napfénykocsma lehetett a strandbejárat mellett, én fizettem. És azt tudom, hogy egy írtózatos fejfájással mentem haza, úgyhogy algopirint kellett bevennem, mert hogy filozófiát hallgathattam, de valamiért ez megfogott. Szóval, hogy más volt, mint a többiek, hogy nem rózsával udvarolt, meg nem tudom, számokat küldött, meg nem dicsért, mert ez nekem mindig gyanús volt, hogy valami biztos nem stimmel. Szóval szerintem ez a nyersége, ez az őszinteségét bizonyíthatta számomra, és egyébként ez tényleg így is van. Szóval ez egy fontos dolog így a kapcsolatunknál, hogy bele szoktam gondolni halva ezeket a történeteket, sorsokat, amiket a munkám kapcsán hallok, hogy olyan jó szokott lenni, hogy talán, persze semmi nem biztos, de talán már nem csalódhatok benne, mert már elég sok rossz oldaláról megmutatkozott. Szóval azért azt gondolom, hogy próbatételeknek jócskán alá voltam vetve, én is kiálltam ezeket a próbákat, meg úgy őt is megismertem. Szóval azt hiszem, még azt a részét végig kísértem az életének, amikor egy nagy szerelmét hát feldolgozta, hogy ugye nem jöttek össze. Tehát így el tudta engedni, de azért ez is egy eléggé küszelmes időszak volt, úgyhogy ebbe támogattam, és ezért nem egy időponttól számítjuk az együttjáráson kezdetét szerintem. De aztán ez így kisimult valahogy. Aztán, amikor fordult a kocka, akkor meg én mondtam, hogy jó, de ki kell állni a néhány próbát, hogy a Kistályai úton laktunk, és akkor az még nem volt annyira kiépülve, de hogy haza kell, hogy kísérjen. Meg volt egy zarándoklat Csesztóvába, Lengyelországba, ahová elmentünk, vagy eljött velünk. Aztán most nemrégiben ő is mondta, hogy úgy érzi, mintha ott valami áldásban részesültünk volna, hogy ő ott döntötte el, hogy szeret, és hogy feleségül akar kérni. De hát ez is, ez a házassági kérés is egy hétköznapi nap történt az irodában végül is, és aztán...
0: Tehát abszolút nem egy romantikus pillanatban.
1: Csak így odavetett, hogy akkor hozzám jössze, és aztán mondtam, hogy hát jó, de hát valami foglaló, adásvételi szerződésnél is kiszoktuk fejezni a szándékunkat jogi nyelven, és akkor a jogász gyűrűjét húzta az ujjamra, úgyhogy hát érdekes volt. 2007-ben volt az esküvünk, és 2008-ban alapult az ügyvédiroda, 2009-ben pedig született a lányunk Villő. Úgyhogy ezeket így meg kellett szervezni, még akkor azért béreltük az irodát. Ákos Füzesabonyban dolgozott, tehát az ő jövedelme volt a fix. Ebből következett az, hogy majd ő lesz otthon Gyesen, Gyeden. Úgyhogy az irodát azt én alapítottam, a Medgyesi ügyvédiroda kezdte meg a működését abban az évben, és aztán később vált Medgyesi és Pápai ügyvédirodává, úgyhogy most már ketten vagyunk benne. Tulajdonképpen olyan, mintha nem együtt dolgoznánk, mert ő a büntető részével foglalkozik az ügyeknek, neki nincs így az irodában konkrétan íróasztala. Ha ügyfeleket fogad, persze így szokott, de én vagyok az, aki a papírmunkát, a precízebbet, a szerződéseket végzem, ő pedig hát két dolog, vagy két területen nagyon fontos szerepe van. Az egyik az ügyfélszerzés. Tényleg azt mondom, hogy nagyon jó menedzserem, olyan sokat szokott dicsérni, én ebben sajnos fukarabb vagyok vele kapcsolatban, mert hogy én csak szidom. Hogyha nem mondom ki, akkor ugye bennem marad, tehát ha már kim van, akkor már én is megkönnyebbültem, és ő tényleg soha nem válaszol vissza durván, tehát ezeket így el szokta nyelni, hál' Istennek, nem veszi komolyan, de tehát az ügyfélszerzés tekintetében azt mondom, hogy mint amikor anyukám mondta, és többet hitt és gondolt rólam, mint ami vagyok, na Ákosnál is kicsit ezt érzem, hogy azért nagyon jó körítés szokott erköré köríteni, miközben ő jár a büntető kirendelésekben is, és ott is jótékony hatású egyébként a munkája, amit végeztet. Azt nagyon szeretem benne, hogy az elveihez hű,

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetünk. Sok olyan hölgyel találkozol, akinek akár párkapcsolati problémáik is vannak, sőt, ezzel fordulnak a leginkább hozzád. Igen. Mit látsz ezeken a hölgyeken? Most akkor elsősorban emeljük ki a hölgyeket, akik válásban vannak, vagy válás előtt, vagy után vannak. Mi a tapasztalatod?
1: Érdekesen alakult ez így egyébként, és kicsit ilyen bélyegnek érzem, hogy vállóperes ügyvéd vagyok, de mégiscsak azt tudom mondani, hogy a polgári területtel foglalkozom elsődlegesen. Aki benne van, hát megviseli. Tehát kell hozzá szakember, szerintem, ami én nem vagyok. Tehát én nagyon szeretek erről sokat beszélni. Szoktam is mondani, hogy az első konzultáció, amikor onnan kezdünk, hogy meddig fog tartani, mennyibe kerül, mik a kimenetelek, hát az egy nagyon tömény egy óra szokott lenni, és sok konkrét jogesetből merítek, hogy milyen irányba mehetnek el a dolgok, de nem tudok elmondani nyilván mindent az alatt a rövid idő alatt, és el is szoktam mondani, hogy nincs hozzá képzettségem, tényleg csak a tapasztalatom van, meg a jó érzésem, amit így átadok, bár nem lebecsülendő abból a szempontból, hogy el is dönti azt, hogy az ügyfél engem választ-e vagy sem, vagy én tudok-e vele együtt dolgozni vagy sem, mert szerintem ez fontos, mint egy orvos-páciens kapcsolatban, hogyha hisz és bízik bennem, akkor az már egy fél siker. El szoktam azt mondani, hogy a legerősebb fegyver, ha szereti a másikat. Jó értelemben véve, nem kell már mondjuk szerelmesnek lenni a férjébe, vagy a haragosába. De hogyha ezt a szót komolyan veszi, és úgy intézi a dolgokat, akkor ez kihat a saját ügyének az alakulására is. Ha van egy olyan lelki segítője, aki, ha szerencsés, akkor a családbölcse, édesanyja, testvér, barátnő, de ha nem akarja családon belül, mert túl elfogultak, és túl jót akarnak, és nagyon szeretik, és nem látnak reálisan, akkor meg tényleg coach, pszichológus, atya, szóval érdemes, mert én is érzem, és már láttam ilyet leírva igazságügyi pszichológus szakértői véleményben, hogy az az ügyem, ami mondjuk már 5 éve zajlik, a szakvélemény elején még a pszichológus bizonytalanul mondta, hogy igen, az ügyfelem, hát talán egy hajszálnyival jobb, mint a másik. És most a sok év elteltével, ahol egy eljárási hiba miatt az egész eljárást meg kellett ismételni, új igazságügyi pszichológus szakértő, természetesen költséghatékonyság jobból ugyanazt a szakértő rendelték ki, és szerintem ez egy szerencsés dolog, és most már sokkal határozottabban azt mondta, hogy fejlődött, érződik, hogy dolgozott az önismeretén, dolgozott magán az ügyfél, és most már biztos, hogy itt vannak jobb helyen a gyerekek. Ezt jó leírva látni. Mindig el szoktam mondani, hogy azért, ha helyzet van, nem csak a büntető ügyek olyanok, hogy ha rendőrség van, vagy komolyabb intézkedés, akkor lehet éjszaka is hívni, lehet hétvégén. Kérni szoktam, és azért ezt általában tiszteletbe is tartják. De most is volt hétvégén, hogy rákérdeztem meg, hogy na akkor a nyári szünetben hogy van, és mi a helyzet, és akkor hát ugye sok kommunikációs csatorna létezik, nem is mindig van nincs összehangolva a telefonom az e-maillel, pont ezen oknál fogva, hogy azért nem minden jusson el, de nem szoktam kikapcsolni a telefont, és akkor bizony megkapom az üzeneteket.
0: El kell mondani, hogy te 4 gyermekes édesanyja vagy, és minden mellett, a nagyon sok munka mellett, te azért logisztikázol, a családban helytállsz, terelgeted az életüket. Hogyan tudod ezt összehangolni?
1: Csak törekszem rá, egyébként nem tudom 100%-osan, mindig szeretném jobban. De azért úgy összességében talán elégedett vagyok. Ez változó, a legelején azt mondom, hogy vakrepülés volt, pedig nem fiatalon szültem. 28 éves voltam, ha jól számolom, igen, tehát talán mostanában már fiatalabbnak számít, de 2009-ben nem számított fiatalnak. Ennek ellenére akkor még egyáltalán nem voltam tudatos. Akkor azért jobban élt az, hogy na, ügyvédirodát nyitunk, karriert építünk, és akkor persze törvényszerűen szükséges a gyermek is. Vágytam rá, de még annyira nem volt olyan tudatos családtervezés. Úgyhogy hát vélő lányunk volt az, aki minden előnyét és minden hátrányát élvezte ennek, meg mi is annak, hogy mindkettőnk szülei elváltak, meg újra házasodtak. Ákosé is, meg az enyém is. Szóval Ákos volt gyesen és gyeden villővel, de nagyon sokat segített annak idején még anyukám mellett anyósom, nagymamám, másik anyósom, meg még a titkárnőnk is, szóval voltunk körülötte egy páran. Ő nem tesz nekem szemrehányást emiatt, de nekem lelkiismeret furdalásom van, hogy az azért tényleg is anyateljes volt mindegyik gyermek. Hál' Istennek legalább egy éves korukig tudtam őket szopiztatni, ezt tudtam, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Meg azért így utólag villővel tényleg próbálom az anyalánya kapcsolódásnak is helyet meg teret adni. Ő erre nagyon fogékony, meg nagyon érzékeny. És nagyon örülök annak is, hogy nem volt féltékeny a sorba jövő kis testvéreire, mert 2,5 évente kapott még egy kisöcsit, meg még egy kisöcsit, aztán 10 év kihagyással a harmadikat. Szóval abban a logisztikázásban így tudtunk helytállni, hogy közben az iroda, meg a sok segítő. Aztán sajnos az évek előre haladtával ugye már nem tudott annyi segítő jönni, mert már nincsen nagymamám sem, meg anyósom sem. Zétény kapcsán még azért azt mondom, hogy élveztük ennek az előnyeit, hogy voltak a segítők. Bölcsödések 1 meg 2 éves koruk után lettek, tehát végül is egy pár hónap volt az, ami azért eléggé hajmeresztő módon ment. Én élveztem benne lenni, de azért voltak pillanatok. Volt egy olyan alkalom, azt hiszem akkor talán Kolos volt kicsi, hogy Tiszafüreden volt egy ügyem és tárgyalásom. És a mai napig megvannak ezek a checklisták, hogy akkor mivel indulunk tárgyalni, hogy akkor ugye bébi, teltartalékruha, esőkabát, a játékok kis könyvekkel, és akkor ugye útnak indultunk. Akkor jött Ákos is, a titkárnőnk, Kolos, meg én, és akkor én tárgyaltam, és ez egy több órás tárgyalás volt, több tanút hallgattak meg, ők meg addig Tiszafüreden, a Tiszaparton ugye kocsikáztak a babakocsival. Csak amikor végeztem és telefonáltam, hogy lehet jönni, az egy kicsit gyanús volt, azért ezeket így a csápjaim leszokták tapogatni, hogy olyan röviden válaszolgatották a kérdéseimre, hogy miért nem jönnek már kocsival, hát már több óra kimaradt, már etetési idő lenne, úgyhogy én elindultam gyalog, de már majdnem a parton, ugye a gáton voltak ők, akkor találkoztunk, amikor bemerték vallani, hogy elhagyták a stuszkulcsot. Egy fél óra volt talán bizonytalanságban, a közmunkások pontot dolgoztak, akkor is megtalálták és leadták, tehát nem kellett, pedig már nagyon elkezdtük a szervezkedést. Ákos felderítő volt a katonaságnál. Na ez is egy nagyon fontos erénye és tulajdonsága, hogy a probléma megoldó képessége is határtalan. Általában a gyerekek 1 éves koráig kellett így ilyen extrém körülmények között, mert azért tényleg mondom, sok helyen voltunk tárgyalni, de megoldódott. Úgyhogy ilyenek voltak benne. Aztán, ahogy elkezdték a bölcsit, meg elkezdték az ovit, akkor már tényleg csak az volt, hogy a reggeli logisztika, meg a délutáni, meg azért, és ezt mi is így tanultuk anyukánktól, és ez szerintem nagyon hasznos, hogy hogyanállóak lettek. Tehát érdekes, hogy például Kolos rettenetesen az, szerintem. Ő járni is úgy tanult meg, hogy azt hitte, hogy ma ott kellett van tartania, mint a két nagyobb tesójának, és így önállóságban is a korosztályhoz képest sokkal több mindent tud. Szóval az osztályfőnöke nagyon aggódott mindig is érte. Én, hál' Istennek, nem kellett, tehát nem volt ön és közveszélyes. Persze az iskolában azért a csibész kategóriába tartozik, de olyan megnyugvás nekem, hogy az érseki fiúkórus az egyik példa arra, hogy több órát előkészülni, meg próbákra járni, meg fegyelmezetten végigállni, meg utána segíteni a mindenféle elpakolásban, szóval hát csak nem lehet semmi mentális problémája, csibész. Úgyhogy az önállóságot kellett, hogy tanulják, mert igen, mindig mindenhol nem lehetek ott, de azért próbálkozom. Úgyhogy az nagyon jól esett most, hogy az idén ballagott 8. zétény, és akkor én is kaptam oklevelet, mint aktív szülői munkaközösségi tag, szóval ezek a részek jók. Szerintem későn érő típusok vagyunk mindenben. Mint ahogy mondtam, hogy a házassági dolgokat, meg ezeket a romantikus dolgokat is Ákos is későn kapott rá az ízére, hogy ez mennyire kifizetődő, és mennyire kedves, és táplálkozunk belőle. Mindannyiunk családi életéből hozzuk ezt, de azt gondolom, hogy amikor a Szent Imre katolikus általános iskolába kerültünk, ott vált úgy jobban tudatossá a templomba járásunk. Az első áldozás, bérmálkozás az már utána ugye természetes volt, meg az étkezéseknél mondott ima. Tehát ezek a formalitások látszólag nem annyira fontosak, egyébként meg azt gondolom, hogy nagyon is. Meg van egy olyan szokásunk, hogy, hogyha autóval közlekedünk, és mondjuk látunk egy szirénázó mentőt elmenni, akkor egy mi atyánkat szoktunk imádkozni, hogy minél hamarabb odaérhessen, ahová siet a mentő. Úgyhogy ezt tényleg Mária Magor is szokta így jelezni, mondani előre. Szerintem ezek a külsőségek is nagyon jók, és egyfajta keretet adnak így az életünknek. Egyébként meg így mindent áthat. Mondjuk leginkább a probléma a kezelésünknél, vagy ha van valami helyzet, hogy mit, hogy reagáljunk le, akkor azt így elő szoktuk venni, hogy na akkor, hogy kéne ezt tényleg, ne csak beszéljünk róla, hanem a szerint is éljünk. Meg ha vannak így rendezvények, akkor azokra, ha van családi zarándoklat, elmegyünk, lelki gyakorlat.
0: Mondtad, hogy lehet, hogy idén-nyáron jut egy kicsi időd önmagadra. Igen. Ami gondolom, hogy ennyi minden mellett az utóbbi években nem nagyon következett be. Szalízi oratóriummal van most lehetőséget, ha jól tudom, utazni.
1: Bizony.
0: Hogyan érzed magad, hogyan éled ezt meg, és milyen lenne most, hogyha gyerekek nélkül, család nélkül utazhatnál? Hogyan utaznál, milyen szívvel, milyen lélekkel?
1: Hatalmas megtiszteltetés volt, amikor megkaptam ezt a meghívást, hogy ha tudok, akkor menjek el, és hálás vagyok Ákosnak is, amiért ilyen dolgokat megengedhetek magamnak. Nem jellemző, nem szoktam, annyira nem is vágyom egyébként. Most Magor kapcsán szokott az, vagy azt vettem észre, hogy vele azért nagyon ki van maxolva, vagy amikor tudunk, együtt vagyunk. Ő is igényli, ha mosalok, ott legúzik a lábamnál, ha az irodában vagyok, itt van mesét nézszól, nagyon össze vagyunk így kötve. Még ő az egyetlen, aki nem is aludt soha anyukámnál, tehát pár órára már, meg talán egész napra már rád bízva, de egyébként nem. Hát 3 éves elmúlt, szóval most így úgy gondolom, hogy jó lesz neki is egy kicsit, nem is árt, így az önállósodás véget. Szóval el vagyok engedve, és nagyon várom, és vágyok rá, mert hogy azért ez nem csak egy klasszikus utazás lesz, hanem egybekötve zarándoklattal, imádsággal is. Ezen a helyen már Villő volt, ő már ebben a megtiszteltetésben egyszer részesült saját korosztályával, és nagyon örülök neki, hogy fontosnak érzik azt is, hogy mi vagyunk, mi a hátteret biztosítjuk és segítünk, és akkor ez egyfajta viszont hála, mert tényleg jelképes a hozzájárulás, amiért mehetünk, de nagyon kiváltságnak érzem, meg akik jönnek is, mind olyanok tényleg, akikkel már ismerjük egymást, találkoztunk, és hogy nagyon bízom benne, és tudom, hogy jó lesz. Tehát elképzeltem magunkat, mondjuk ilyen filmbe illően, először azt hittem, hogy ugye kis busszal megyünk, hogy apácákkal együtt, hogy ez beöltözöttekkel milyen menő, de akárhogy is lesz, szóval jó lesz.
0: Nagyon jó utat kívánok neked, és nagyon jó feltöltődést ezen az arándok után, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm én is, hogy beszélhettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban az Élet Szent, a Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Az Élet Szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezetőt kérdezzük.
5: A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az Élet Szent, Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
6: Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban, munkban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt. Úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Bestes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a Bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a Bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
4: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
6: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
4: A Szent Janka kiállítás keretében szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Szenes István atya, Pócs Petri plébánosa, a Viannei testvérek a Tisztuló Lelkekért közösség vezetője. Szentbeszédében mosolygó szentnek nevezte Szent Jankát, aki mindig mindenben, az élet legapróbb dolgaiban is Isten akaratát kereste, a gondviselésben feltétel nélkül tudott bízni. A Szent Mise végén két tanúságtétel hangzott el arról, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsa Réka édesanyát kérdezzük.
5: Az Élet Szent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk, most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás, Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
7: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül, és hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, de tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adj, amennyit elbírok viselni. Egy nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkel, de vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéből, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam férjemnek, hogy itt ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ez elől nem lehet. Ennek nem lehet hátot fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, mert nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután lecsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja szerelmes levelekben nagyon szépen, ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, És aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. Most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életembe hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam. Most kezdtem el tanulni, kérni, és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez, és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.

0: Lukács Krisztina a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője és férje Lukács László gépészmérnök, cégvezető, a Pietro Molla férfi imaszövetség tagja, 4 gyermek szülei. Most 3. gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves és az ő életében is közben járó Szent Janka. Az Életszent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben, a Bazilikában. Ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető, Szent Janka életéről szól. Szent Janka, miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
1: Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
0: Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad, a te megszületésedben Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
1: Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálatelt volt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
0: Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
1: Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most

0: Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokba, vagy egyébként az iskolába is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokba, vagy kisebb emberek előtt, de így, hogy kiállni egy tömeg eléjem még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit Istvántya is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
0: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Szent Gianna Beretta Molla, azaz Szent Janka, és férje Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, a levelezéseikből hangzanak el részletek. Előjáróban annyit. Gianna és Pietro 1954 végén ismerkedtek meg, pontosabban a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Az évben utoljára egy balett előadáson voltak együtt a Milánói Scalában, és 1955 elejétől kezdtek el összejárni. A leveleket felolvassa Sinkovics Andrea és Tikovics Ernő.
1: Stockholm, 1955. január 12. Kedves doktornő, az egymást szünet nélkül követő látogatások, értekezletek, ráadásul a vége láthatatlan és fárasztó északi ceremóniával megtartott bankettek csupán napi néhány órát hagytak pihenni egészen ma estig anélkül, hogy megújíthattam volna magának leghevesebb és legillőbb köszönetemet az együtt töltött csodálatos estéért. Ezekben a napokban nagyon gyakran eszembe jutott az az este. A munka ezen az utamon a lehető legjobban alakult. Péntekig be fogom fejezni, és úgy tervezem, vasárnapra vagy hétfőre hazatérek. Az ég szinte mindig derűs volt, még ha a fényei halványak voltak is napkeltétől napnyugtáig. Nap szinte végig volt, még ha oly távolinak is tűnik. Hó mindenütt, de a hideg nem volt olyan nagy, mint amire számítottam, csak néhány fokkal a fagypont alatt. Hazatértemkor el fogom mesélni magának utazásom érdekességeit. Szívélyes üdvözlettel, Pietro Molla.

0: 1955. február 21-én a következő levelet írta Gianna Pietrónak. Drága Pietró, bocsáss meg, hogy írásom határozottan azzal kezdem, hogy keresztneveden szólítalak és tegezlek. A tegnapi találkozás után, melyen mindketten megnyíltunk egymásnak, úgy gondolom, tovább léphetünk a bizalomnak erre a fokára, mely segít majd jobban megértenünk és szeretnünk egymást. Igazán szeretnélek boldoggá tenni, és az lenni, akire vágysz. Jó, megértő és kész az áldozatokra, melyeket az élet megkövetel tőlünk. Még nem mondtam neked, hogy én mindig is szeretetre éhező és nagyon érzékeny teremtés voltam. Amíg éltek a szüleim, elég volt nekem az ő szeretetük. Aztán továbbra is az Úrral egységben maradva és neki dolgozva éreztem, hogy szükségem van anyára. Meg is találtam őt abban a kedves apácában, akiről tegnap beszéltem neked. Most itt vagy te, akit már most szeretek, és szeretném egy valóban keresztény család megalakításának szentelni magam. Szia, drága Pietró! Bocsásd meg a bizalmasságot, de én ilyen vagyok. Viszlát, szeretettel, Gianna.
1: Magenta 1955. február 22-e, kedd. Én, édes Giannám, többször is elolvastam leveledet és megcsókoltam. Számomra egy új élet kezdődik, a te nagy és elhitott szeretetedé és a te ragyogó jóságodé. Kezdjük el szeretetünk életét, szeretlek én, édes Giannám. Nagyobb és kívánatosabb kegyelmet nem is adhatott volna a szűzanya, az én kedves Pontenuovói templomocskámban lévő jó tanácsanyja, akihez fohászkodtam. Oly nagy szükségem volt erre, és úgy vágytam a szeretetre és egy saját családra. Most már itt vagy nekem te, a te szereteted és ajándékod, és én boldog vagyok. A szeretetem érted van, és veled szeretném családomat megalapítani. Én is boldoggá akarlak téged tenni, és szeretnélek teljesen megérteni. Bocsáss meg, hogy nem hagytam magam megelőzni a bizalmasságban. Köszönöm a segítséget és a bizalmat minden szeretetemmel, Pietro.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: 22 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikán városból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a közszolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A közjó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentálta Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3 000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A készpénzes parkolási díjfizetés lehetőségének megtartását követelte budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke. A politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. Azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül. Ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a 100 000-eket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. A jogtalan kilakoltatások kiszűrésének azonnali leállítására szólította fel szerdán a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna közleménye szerint a törvényi tiltás dacára egyes végrehajtók továbbra is megpróbálják megfélemlíteni a devizacsalás áldozatait és kilakoltatásról szóló értesítést küldenek nekik. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása. A konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti. A Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás, ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
5: Ruhát cseréltünk, de szívet nem, vallották a zirci apátságban élő szerzetes nővérek, akiket a magyarországi szerzetesekkel együtt 1950-ben fosztott meg a kommunista diktatúra a hivatásuktól, elhurcolt kényszerlakhelyekre, összezsúfolt kolostorokba, majd az 1950-ben meghozott törvényerejű rendelettel feloszlatta a szerzetes rendeket. A szerzetesek, apácák többségükben civil pályán folytatták életüket. 75 évvel ezelőtt a Zircre internált nővérek kézzel írtak és rajzoltak egy emlékalbumot, amelyben a Zircen töltött idejükre emlékeztek. Ennek az albumnak a hasonmás kiadását jelentette meg az Új Ember kiadó. Megjelentetett egy másik könyvet is, amelyben tanulmányt szentelt a magyarországi szerzetes rendek feloszlatásának, és 500 nővér életútját írta le Halász Nivárd, Ciszterci és Kálmán Peregrin ferences szerzetes. A Lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem és a Bilincsbe vert szeretet című kötetekről Halász Nivárd beszélget Császi Elzsébettel.
6: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A budai Ciszterci Rendház plébániáján vagyunk, a Móri Zsigmond körtér körül. Két könyv miatt jöttünk ide, amelyek az 1950-es években a feloszlatott szerzetes rendekről szólnak, illetve az egyik könyv egy 1950-es kiadású, az a címe, hogy a Lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem. Ezt a nővérek írták, akik az Irci apátságnak a tagjai voltak, és amikor megtudták, hogy feloszlatják a szerzetes rendeket, akkor írtak és rajzoltak egy könyvet Endrédi Vendel apátnak, aki a vezetőjük volt az Irci apátságban. A másik könyv pedig egy mai kiadás, amelyben 500 nővérnek az életrajzát gyűjtötték össze. Két szerző foglalkozott ezzel a két könyvvel. Az egyik itt ül velünk szemben, Halász Nivárdnak hívják, ő ciszterci szerzetes, az Irci ciszterci apátság tagja és levéltáros. A másik pedig Kálmán Peregrin, ferences atya. Ő a Ferenciek téri templom igazgatója, házfőnöke. Halász Nivárdot kérdezzük arról, hogy hogyan történt, mi volt az előzménye az 1950-es években a szerzetes rendek feloszlatásának.
7: Gyakorlatilag ez a feloszlatás, ez nem váratlanul éri a szerzeteseket, ami 1950 nyarán őszén bekövetkezik, hiszen 1945-ben a már nagy birtokkal rendelkező rendek birtokait államosítják, illetve földosztás keretében azokat a szegény parasztságnak osszák ki, majd pedig 1948-ban a tanítással foglalkozó szerzetes rendeket éri egy újabb csapás, amikor a felekezeti iskolák államosításával a katolikus szerzetes iskolák is államosításra kerülnek, ezzel gyakorlatilag a munkaterületüknek az egyik legnagyobb hányadát veszítik el ezek a szerzetes rendek, itt egyaránt gondolhatunk férfi és női rendekre, az óvodáktól egészen tanárképzőkig bezárólag, tehát egy teljes oktatási palettát felvonultató képet, vagy egy rendszert érint ez az államosítás, és a következő mozzanat az pedig az lesz, amikor 1949 végétől 1950 májusáig bezárólag a kórházi lelki gondozással, betegápolással foglalkozó elsősorban, mint a női rendeket érinti ez az intézkedés, a betegápoló nővéreket eltávolítják a kórházakból, és aztán ezt május 26-a az a végső időpont, amikor az utolsó kórházakból is távolítják a nővéreket, majd pedig június 8-áról, illetve június 9-éről 10-ére virradóra pedig megkezdődik az első hulláma a szerzetesek deportálásának. Négy nagy hullámot különthetünk el ebben a nyári időszakban. Ez az első, ami legváratlanabbul éri a szerzeteseket. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben az első fázisban a déli és a délnyugati határszérről, az a határsából, vagy annak közeléből a lévő szerzetes házakból a karhatalom segítségével az éj leple alatt internálják különböző gyűjtő kolostorokba a szerzeteseket. Egyaránt érint férfi szerzeteseket, női szerzeteseket, tehát gyakorlatilag olyan város, mint Pécs egyik napról a másikra arra ébredt, hogy a gyakorlatilag százas nagyságrendben voltak Pécs esetében szerzetesek, ott ferencesek, ciszterciek, irgalmasok a férfiak részéről, a mi asszonyunk női kanonok rend, irgalmas nővérek, keresztes nővérek, annunciáta nővérek, és talán még folytathatnánk a sort a női részről, akiket egyetlen éjszak alatt teherautókra pakolnak, és a legszükségesebb dolgokat vihetik csak magukkal, általában 20 kilóban maximalizálják azt a csomagot, amit egy-egy szerzetes magával vihet. és hasonlóan drasztikus és durva a második hullám is, ami 1950. június 18-ról 19-ére viradóra történik. Ekkor már az ország belsejéből is deportálnak szerzeteseket, akár itt Budapestre is gondolhatunk, Székesfehérvár, különböző helyeket érintenek. Például a mi ciszterci rendi emlékezetünk megőrzött egy olyan momentumot, amikor a székesfehérvári rendház tagjai deportálják, ahol volt az egyik idős és beteg atya, akit Lakatos Dénesnek hívtak, ő ideggyulladásban szenvedett, ezért mozogni sem tudott, és itt a visszaemlékező rendtársak szerint elhangzott az a mondat, hogy dobjátok fel a teherautóra, útközben majd úgyis megdöglik. Ez az első két hullám a deportálásnak, ez hagyta a legmélyebb nyomokat és a legnagyobb megrázkódtatásokat. Ez jelentette, amikor már később júliusban és augusztusban kerül sor ilyen deportálási hullámra, az már sokkal emberségesebb, vagy a visszaemlékezések is azt tükrözik. Nyilván ekkor már a szerzetesek is felkészültnek, tehát hogy gyakorlatilag várják azt, hogy őket mikor deportálják, és így vannak ezzel az érci monostorban a rendtársak is, hogy készülnek arra, össze vannak a legszükségesebbet, akkor már összecsomogolják arra az esetre, hogy valamelyik éjszaka megérkezne értük is a teherautó. Azonban máshogy alakul az érci monostornak a sorsa, mivel ugye ennek az egész deportálási hullámnak a nyomásgyakorlása célja a püspöki kari felé, hogy egyezzen meg a kommunista állammal. Egyrészt az, hogy így a szerzeteseket összegyűjtik, ezzel rájuk is nyomást akarnak helyezni, hogy önként lépjenek ki a rendből, viszont ezt a célt nem tudják elérni. Nagyon minimális, tehát hogy 1% alatt van az, akik ekkor kilépnek a rendből. Olyanok ugyan vannak, akik mondjuk pszichésen vagy egészségileg nem bírják ezt, és hazamennek rokonokhoz, de ez nem a rendből való kilépést jelenti. Illetve sokan megszöknek akár az előjárók biztatására is ezekből a internáló táborokból, amik legtöbb esetben egy-egy vidéki monostort, kolostort jelentenek, de azért erre vigyáztak, vagy ezt jól kigondolták a kommunisták, hogy olyan helyekre vigyék őket, egy-egy kisebb monostor, kolostorba, ahol az oda deportáltaknak a számos többszörösen meghaladja az épületeknek a befogadó képességét. Tehát például a ciszterciéket az első hullám idején Pécsről, Bajáról és Szent Gotthárdról, tehát több közel 35 főről beszélünk, ezt egy 12 fő számára épült Kármelita kolostorba, Kunszentmártonba szállítják őket, illetve rajtuk kívül még lazaristákat és jezsuitákat is, tehát el tudjuk képzelni a léptéket, hát hogy legalább négyszerese, ötszöröse az oda telepített szerzeteseknek a létszáma, mint a befogadó képesség, hogy mennyire tudják ezt tűrni, viselni. A kommunisták nyomást gyakoroljanak a püspöki karra, illetve a Magyar Katolikus Egyházra, és utána ez az első körben nem sikerül úgy, ahogy ezt elvárják, akkor döntenek, hogy jó, akkor egy újabb deportálási hullámban még inkább koncentráljuk ezeket, és még nagyobb létszámú deportáló helyeket, internáló kolostorokat hozunk, vagy hoznak létre, és ennek lesz az egyik ilyen célpontja Zirc is, hogy annyi felkészülési időt kapnak a ciszterciek, hogy ők kézen közön még 1950. július végén információt kapnak arra, hogy 500 apáca fog napokon belül Zirc érkezni, tehát amikor 1950. augusztus 1-én hajnalban begurulnak az apácsák díszudvarára az első autók, akkor nem váratlanul érik, hanem akkor már elő vannak készítve, kiürítve a szobák, előkészítve a terek arra, hogy ide nővéreket, apácákat fognak hozni.
6: Beszéljünk adatokról. Hány szerzetest és hány apácát érint a deportálás körülbelül?
7: Országos szinten ez közel 3000 szerzetest és szerzetes nővért érintett a különböző hullámokat össze, vagy a különböző hullámokban érintetteknek a számát. És ha kifejezetten Zirc tekintetében gondolkozunk, vagy arról beszélünk, akkor pontosan 490 nővér az, akit Zircre hoznak. Emellett Zircen ekkor már tartózkodnak nővérek, hiszen ott az Isteni Szeretett Leányainak volt egy zárdája, ami korábban az államosítás előtt leányiskola és óvodaként működött, illetve a Szent Ferenc Leányai betegápoló közösségnek, pedig a nővérei az Érci kórházban dolgoztak, tehát több mint 500 szerzetes nővér tartózkodik végül is 1950 augusztusában Zércen, illetve akkor az Érci közösségben a férfi szerzetesek, tehát az Érci apátság törzs állomány, a ciszterci szerzetesek nagyjából 80-an vannak itt a 17-18 éves noviciusoktól a 84-5 éves aggastyán idős rendtárs, akik bezárólag, tehát egy elég széles korfát mutat ez a társaság, és maguk a nővérek is, és 19 éves a adataink szerint a legfiatalabb, akit ekkor az Ércre deportálnak, és 89 éves volt a legidősebb. A 19. század közepétől a 30-as évekig terjed ez a korfa, vagy hát akkor születtek ezek a szerzetesek, és alapvetően ugye maga a monostor az Ércen az úgy 100 főre épül, vagy annyinak a befogadására képes, meg annak az ellátására, tehát itt akár most a szennyvízrendszerre gondolunk ilyen gyakorlatilag szempontból, akár csak az elhelyezésre, tehát és itt hónapokon keresztül majdnem 600 ember él egy fedél alatt, tehát gyakorlatilag itt minden talpalatnyi helyet felhasználtak, tehát az úgynevezett királyterem, ami egy ilyen reprezentatív az előkelő vendége fogadására egy ilyen nyugat-európai szemléletben épült tér, azt is oda a beteg, fekvőbeteg nővére kerülnek, akárcsak az apátnak a saját lakosztályába, illetve az irodájába is. Ő egyetlen egy szobát tart meg, de még a kápolnáját is átadja, hogy ott a fekvőbeteg apácák számára ott külön misét mutathassanak be, és hát ők is így, akik nem tudnak az apátsági templomba lemenni, azok is részesülhessenek a szentmise áldozatban. Tehát nagyjából ilyen számokról beszélhetünk, hasonló léptékű volt még közel 400-450 nővér a Mária Besnyői internáló táborban, de a többi, az újszászi, az egri érseki palotában is internáltak nővéreket, ott is közel 100 főről beszélhetünk, tehát ezek általában elég népes kolóniák voltak, hogyha fogalmazhatunk így.

0: Ebben a könyvben a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem, ebből mit tudna felolvasni ez a búcsúzó a nővéreknek?
1: Igen, hát a nővérek ebben több pontra is kitérnek, akár a megérkezésükre, de a mindennapjaikra, tehát kezdhetnék akár egy részlettel, hogy hogyan fogadják ők azt, hogy Zírszre kerülnek. Ennek talán érdemes a hátterét ismerni, hogy nem tudták, amikor ők felszálltak ezekre a teherautókra, ahhoz otthonukból, amikor deportálásra indulnak, hogy hova fognak kerülni. Az a hír terjenget, hogy Szibéria a cél. Elképzelhetjük az ő lelkiállapotukat, hogy mennyire megnyugvás az, hogy nem Szibériában, hanem egy másik kolostorba kötnek, ahol még ráadásul szeretettel is fogadják őket. Erre így emlékeznek például vissza a nővérek ebben a faksimile kötetben. Minden fáradtságunk eltűnt, aggodalmunk szertefoszlott, midőn megláttunk téged, édes jó anyánk az érci templom művészi oltárképén. Tudtuk már, hogy jó helyre hoztál minket, testvéri szívekhez, a te fiaidhoz, akiket éppen úgy szeretsz, mint minket, s akik a szeretetet megértve dolgoznak, fáradnak a lelkekért, a mi lelkünkért.
0: Ez volt a fogadtatás.
1: Igen. Én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ismertem olyan idős rendtársat, aki ennek szemtanúja volt, ennek az 1950 nyári eseménynek, meg gyakorlatilag tevékeny résztvevője is. Ő maga mesélte azt, hogy amikor begördültek ezek a teherautók a nővérekkel, hogy a krumplit vagy a szenet teherautókról viszonylag könnyen le lehet hányni, le lehet szólni, de idős fekvőbeteg apácákat nem. Tehát ez több óráig tartott, még a nővérek felhurcolkodtak a számukra előkészített helyekre, de ezt, ha elgondoljuk, hogy 60 olyan fekvőbeteg nővér érkezett, akiket tolókocsiban, székeken, hordágyakon cipeltek föl a számukra előkészített helyekre, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora előkészületet igényelt, illetve tőlük is mekkora áldozatot. Egyébként maga Endrédi Vendel, az Zirci apát, aki a közösség vezetője és aki gyakorlatilag a vendéglátója, ha így tekintünk a nővéreknek. Ő maga is az egyik külföldi rendtársnak írt levelében azt leírta, hogy még a legelesettebb, legmegtörtebb idős beteg nővérek szemében is, és az arcán is a megnyugvás és az öröm látszódott, hogy a fogadtatás láttán, illetve az, hogy egy ilyen ősi monostorba, szerzetesi környezetbe kerülhettek. Hogy mennyire előkészültek a szerzetesek, vagy próbáltak gondoskodni a nővérekről, illetve hogy a mindennapokat is mennyire megpróbálták megszervezni. Egyrészt létrejött egy úgynevezett nővériroda, ami ezt az 500 nővérnek a mindennapjait próbálta koordinálni, illetve hogy ők miben tudnak segítségére lenni a vendéglátóknak. Másrészt pedig a szerzetesek tudták, hát, hogy nővéreknek lelki táplálékra is szükségük van. Persze nem 500 személy estében nem volt elhanyagolható a fizikai táplálék sem, de hogy a lelki táplálék meglegyen a lelki gondozásuk, ezt is megszervezték, de ezen túl szabadidős tevékenységeket is, ha így tekintünk, tehát kórus szerveztek, nyelvtanulást, akkor varroda létesült, tehát hogy valamivel a nővérek is le tudják magukat foglalni, és hasznosnak érezzék magukat még ebben a helyzetben is. Erre a nővéri irodára emlékeznek vissza itt a nővérek, hogy kopogunk, s barátságos tessékre belépünk. Mosolygó arcok, derűs hangulat fogad bennünket. Többször itt találjuk dr. Palos Bernardin főigazgató urat, Detre és Gusztáv atyákat, kik a nővérek zavartalan életének és ezer kérésének szentelték ez időtájban idejüket. A legkisebb kérés sem kicsi nekik, és a legnagyobb sem teljesíthetetlen. Így próbálták ezt az egész időszakot számukra gördülékenyebbet tenni, de tényleg ez akár a mi atyáinknak a visszaemlékezéséből kitűnik, hogy senki sem erre készült, hogy egy ilyen lágerkolostorban éli a szerzetes életét, de hogy mégis nem tört ki egyfajta pánik hangulat, hanem mindenki megpróbált ebben a helyzetben is a legjobbat kihozni magából, és a tőle telhetőt azt adni. Tehát, hogy nyilván a beteg idős nővérek az imádságukkal kapcsolódtak be ebbe a szeretett közösségbe. Kiki, mondjuk, aki varni tudott, vart, de ugyanakkor maga ez a könyv is annak a példája, hogy ezek között a nővérek között rengeteg kiváló művészi tehetséggel megáldott nővér volt, akik szentképeket kezdtek kvázi gyártani. Ugye arra említettem, hogy 500 fő, illetve a teljes létszámnézők közel 600 emberről beszélünk, az élelmezése nem kis feladat. De azt el kell mondani, hogy az állam ehhez nem nyújtott támogatást. Az apátságnak a készletei azok végesek voltak, tehát itt szükség volt egy civil összefogásra is, és ez meg is valósult a környék lakossága azonnal a nővérek, illetve az apátság segítségére sietett, és még csak azt sem mondhatjuk, csak a katolikusok. Az Irchez közeli Dudar, ez egy szinte teljesen református település, még onnan is maga a református lelkész, aki felszólította híveit, hogy adakozzanak erre, és ő maga hajtotta azt a szekeret, ami adományokkal, élelemmel megpakolva kezdett meg a nővéreknek a megsegítésére, és azt egyébként tudjuk visszaemlékezésekből, hogy az ilyen internáló táborok közül a Zirci volt a legszervezettebb, illetve itt volt a legzökkenőmentesebb akár az étkezés megszervezése is volt, ahol majdhogy nem már az éhezés közelébe kerültek a nővérek. Mária Besnyőn azért tudjuk, hogy elég vékony volt a koszt. Zircen viszont annyira nagy lelkű volt a közösség, és tényleg ezt a közelmúltban, amikor bemutattuk ezt a kötetet, akkor ki is emeltük és meg is köszöntük így utólag is az írcieknek és a környékbelieknek, hogy ennyire egy emberként össze tudtak fogni, és a szükséget szenvedők mellé tudtak állni. Hogy lelkileg is azért gondozni próbálták a nővéreket, egy-egy ilyen lelki foszlányt a nővérek feljegyeztek ebbe a facsimile kötetbe, amit itt szeretnék idézni, az így kezdődik, az efezusi levélből vett idézettel: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy Krisztus a hit által szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva legyetek. Ezt a belső emberi átalakulást munkált a lelkünkben a Szentlélek a kedd, csütörtök, szombat esti elmélkedésekben. A sötét egyetlen mentődeszkájába fogódzott a kezünk, és mindent megoldó Isten szeretet mélységében merítgetett. A szeretetbe, amely erősebb, mint a legerősebb kötelék, több, mint a mennyasszonyi ruha és a fogadalom kimondott szava. Isten a szeretet. Mi szakíthat el tőle? Rendeletek, parancsok, új körülmények, nagy csütörtök esték, vagy nagy péntek délelőttök. Minden csak közelebb visz hozzá, és mind jobban megsejteti lelkünkkel a szélesség és hosszúság, a magasság és a mélység misztériumát. Még egy történelmi esemény, illetve most már utólag tudjuk, hogy történelmi esemény is zajlott ekkor, ugyanis ebben az időben szintén Zircen tartózkodott a novíciusok között, ekkor kezdte meg a szerzetes életét, az a Brenner János, akit ma már boldog Brenner Jánosként tisztelünk, és ő ekkor kapta a ciszterci szerzetesi nevét, az Anasztázt, és ekkor került sor a beöltözésére is, tehát amikor a szerzetes életét megkezdi, ekkor egyébként 17 társával együtt. Fontos azt elmondani, hogy olyan körülmények között, hogy gyakorlatilag másnapot sem tudták, hogy annak, hogy itt vannak a nővérek, lehet, hogy hamarosan őket is deportálják. Ebben a lélekállapotban, ebben az ilyen körülmények között vállalja 18 fiatalember azt, hogy Isten szolgálatára szegődik, és itt a kötetben találhatunk néhány foszlányt abból a nővérek feljegyeztek, amit a Rendrédi Vendel a beöltözési szertartáson elmondott. Elkaptunk néhány hangfoszlányt apátok szavaiból. Az új beöltözöttekhez szólt a szentélyben. A nagy kérdés, mi végre jöttél? A lélek hangtalan válaszol. Mi végre jöttél ma, 1950. augusztus 19-én, Néró megismételt uralkodásának nem tudjuk pontosan hányadik esztendejében. Mertél ma jönni? Nem magadtól jöttél. Meg tudod-e köszönni, hogy meghívott az Isten? Új név. Talán nem tetszik. Isten adja. És új nevet ad nekik. Pillanatra felfénylik lelkünkben életünk boldog titka, a mi nevünk, amelyre a kegyelem egy órájában megkereszteltettünk, az ő lelke által. Ismét csak szélesség, vég és határ nélkül. És hogy gyakorlatilag itt indul meg az a szerzetes élet, vagy az a egyháznak adott élet, amiben aztán ő 1957. december 15-én teljesedik be a vértanúság koronáját elnyerve.
0: Mi történt a szerzetesekkel, meg a nővérekkel? És ebben a nagy zsúfoltságban sem maradtak sokáig.
1: Átmeneti megoldás volt, vagy elképzelés volt a kommunizmusnak részéről is, és végleg le akartak számolni az egyházzal is, és ennek keretében aztán 1950. szeptember 7-én megjelenik a 34. törvényerejű rendelet, amely megvonja a szerzetes rendek működési engedélyét. Tehát arra hivatkoznak, hogy ezek a szerzetes rendek, bár illetve ezek a szerzetesek haszontalanok a társadalom számára, hiszen már nem tanítanak, nem foglalkoznak betegápolással és hasonlók. Mindezt azért nem teszik, mert néhány évvel, hónappal korábban a kommunista államhatalom volt az, ami ezt a működést ellehetetlenítette. Ilyen körülmények között végül is négy rend az, amit a vallásszabadságnak a látszatát fenntartva tani kívánva a kommunisták engedélyeznek, és két-két iskolát, tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek megtarthatnak, de az összes többi rend, a négy megmaradó rend is korlátozott létszámban, tehát nem a teljes létszámukat tekintve folytathatják a szerzetes életüket, a többi rend viszont, ha úgy tetszik, illegalitásba vonul, mivel hiába vonják meg a működési engedélyüket, egy szerzetes rendet egy állami hatalom nem oszlathat fel. Egyházjogi értelemben csak a római pápának, illetve a szerzetesi dikasztériumnak van erre a mai egyházjog szerint is joga, hogy egy rendet, egy szerzetesi közösséget megszüntessen. Tehát ahogy ezt fogalmazták is nővérek, hogy ruhát cserélhetünk, de szívet nem.

0: civil életben kellett megpróbálni elhelyezkedni a férfi szerzeteseknek, nővéreknek, és a férfi szerzeteseknek talán az, vagy első ránézésre talán a könnyebbség, hogy papként vagy megpróbálhatnak elhelyezkedni, meg is próbálhattak. Ebben a püspökök is készségesek voltak, egészen addig az állam azt mondja, hogy jó, de mi maximalizáljuk, hogy egy püspök hány volt szerzetes, az ő terminusuk szerint vehet át. Tehát itt is csak egy részükről volt szó, ott is mások civil munkát kellett, hogy vállaljanak. Szerencsés volt az, aki mondjuk szellemi munkához jutott, de többségben itt is inkább fizikai munka jutott nekik osztályrészül. A nővéreknek pedig sokszor még mostohább volt a sorsuk. Ott is azok talán szerencsésebbek voltak, akik egy-egy püspökségen vagy szemináriumban tudtak elhelyezkedni, ahol mégis egyházias környezetben, kisebb csoportokban együtt élhetnek. Azok is, akik még akár egy egyházi szolgálatban sekrestésként, kántorként, plébániai házvezetőnőként helyezkedtek, azok is egyfajta biztonságot találhattak, de itt is a túlnyomó többség a szerzeteseknek, szerzetes nővéreknek teljesen civil életben volt kénytelen visszatérni. Tudunk olyan példát, hogy amelyik nővér bányában talált munkát, más vasgyárban, tehát mondjuk törékeny nők is kemény, súlyos fizikai munkát kénytelenek voltak vállalni, és csak évekkel később tudtak, mondjuk akik korábban betegápolással foglalkoztak, azok kórházakban újra elhelyezkedni, és nagyon minimális volt azoknak a létszám, akik mondjuk valamilyen oktatási területen. Tehát mondjuk lehet, hogy valaki korábban a rendi főiskolán, a tanárképzésben működött, és utána egy eldugott kis településen lett általános iskolai tanárnő.
1: A rendeket megszüntethették egy tolvonással, de a társadalomban igény mutatkozott továbbra is a hitéletre és a gyerekek oktatására. Titokban végezték mindezt. Hogyan működött?
0: A nővérek és az atyák az a hivatásokat azt továbbra is meg szerették volna élni ezek között a körülmények között is. A szerzetesi ruhájukat nem viselhették, nem hívhatták őket a szerzetesi nevükön, hanem ők nekik vissza kellett vedleni gyakorlatilag civil emberekké. Ez sem ment olyan könnyen, hát belegondolunk abba, és ott is vannak ilyen visszaemlékezések, hogy gyakorlatilag a nővéreket sokszor meg kellett tanítani járni a civil ruhában. Tehát, hogyha belegondolunk abba, voltak olyan idős nővérek, akik már 50-60 éve éltek a közösségben, és csak ezt a szerzetesi ruhát viselték. Teljesen más mozgást igényelt, ebbe is bele kellett szoktatni őket. De ebben az új helyzetben is a hivatásuknak, és pláne azok a rendek, ahol ifjúságneveléssel foglalkoztak, azt próbálták folytatni, nem veszélytelenül, sőt, ez bizonyos esetekben kifejezetten veszélyesnek minősült, hiszen az állam ezt illegálisnak minősítette, ezt a fajta tevékenységet. Mégis főleg itt, ha Budapest tekintetében gondolkozunk, de akár vidéki városokban, például én Eget is ki tudom emelni, ott a mi atyáink, tehát a ciszterci atyák az angol kisasszonyokkal együttműködve folytatták titokban az ifjúság nevelését, de egy-egy nővér vagy egy-egy atya is kis csoportokat, vagy csak egy-egy diákot vállalt, akiknek a nyilván itt a szülők is, ha olyan pozícióban voltak, olyan állást töltöttek be, akkor nem volt kívánatos, hogy az ő gyerekük mondjuk hivatalosan hittanra járjon, de ezt a család fontosnak tartotta, akkor ezt ilyen körülmények között egy kedves nővérnek, vagy egy kidobott szerzetesnek a segítségével lehetett megvalósítani. És ez, hogy mennyire nem volt veszélytelen, hogy számos esetet ismerünk, amikor ezért retorzió is érte a szerzeteseket is, nyilván a családokat is, de a szerzetesek vitték el végül is a balhét, ha szabad ilyen pórjasan fogalmazni, és akkor ezek közül a nővérek, atyák közül többen börtönbe is kerültek, vagy nagyobb átfogó perek, koncepciós perek keretében, vagy pedig csak egy-egy ilyen kisebb per keretében elítélték őket, vagy kidobatták őket, kirúgatták őket az addigi munkahelyükről.
1: Mielőtt áttérünk az életrajzokat és ismertető könyvre, még erről a címről szeretném kérdezni, hogy a lágerből alászállt mennyei Jeruzsálem. Ezt a képet, ezt hogy magyarázná, hogy fordítaná le ezt a címet? Mit jelent ez?
0: A láger körülményekbe kényszerítették ezeket a szerzeteseket, szerzetes nővéreket a megtörésük érdekében, de számukra ez a szeretett közösségnek a megnyilvánulása lett, tehát, hogy hiába voltak szűkösek a körülmények fizikailag, a lelkileg a tér az kitágult, mint a mennyei Jeruzsálem előképe sejlett föl előttük ez az élet, és valahogy ezt próbáltuk így, ezt a kettősséget, hogy megfogalmazni, illetve egy olyan címet találni, ami ezt megmutatja, hogy mi volt a cél a kommunisták részéről, és milyen célt értek el, abszolút nem azt, amire ők számítottak.
1: Még annyit a könyvről, hogy ez gyakorlatilag gyöngybetűkkel van írva, ez valószínű végig ugyanaz a nővér írta, szinte mint egy könyv, sok oldal úgy van, szinte kézzel úgy van tördelve, képek vannak benne, rajzok, ábrák, népművészeti motívumok, színesek, idézetek, tehát nagyon dekoratívan elkészítette.
0: Igen, igen, tehát ez egy nagyon precíz munka volt, valószínű több kézalkotása, de a nővérek tényleg a rajzokat, az illusztrációkat is ők maguk készítették, festették, kvázi kiállítás is készült, vagy bemutatás is készült azokból a szent képekből, amiket ők az ércen töltött hónapok alatt készítettek, és kvázi ez egy ilyen fizeti eszközzé vált, ahogy már említettem, a nyersanyagokat hozták a főzéshez, azoknak hát nem tudtak mivel fizetni, de szentképekkel igen, és ezt a híveinktől, az írt híveinktől tudjuk, hogy nem egy család ma is, ahol a nagymama, dédnagymama imakönyvébe őriz ezekből a szentképekből, amit a nővérek készítettek. Nem is csak ebben a könyvben maradtak nyomai, hanem az írt környéki családok imakönyve is rejtenek ilyen kis kincseket.
1: Akkor ez volt a hasonmás kiadás, vagyis a facsimile könyv az 50-ből, és most a másik könyv, amit Halász Nivárd és Kálmán Peregrin írtak, Bilincsbe vert szeretet, ez a címe. Az alcíme pedig a szerzetes rendek felszámolása és az írtárnáló tábor élete 1950 nyarán. Ez egy tanulmány tartalmaz először is a Halász Nivárd és Kálmán Peregrin tanulmányát, és utána 500 nővér életútja olvasható. Felolvasni egy nővéri életutat belőle.
0: Igazán sokszínű a nővéreknek az életútja. Akit én kiválasztottam, az egy irgalmas nővér, ugye az ő hivatalos nevük a Szeretett Leányai Társulata. Vincés nővérekként is ismerik még ezt a közösséget, és itt Páhi Katalin Ilona nővérnek az életét szeretném ismertetni, aki 1906. november 28-án Nemesvitán született, és 1998. december 3-án itt Budapesten a Ményesi úti rendházában hunyt el a nővéreknek, de ugye között a két évszám között ebben hosszú életben mi fér bele. 1926-ban csatlakozott a rendjéhez, tehát a Szeretett Leányai Társulatához, ahol 1931-ben köteleződött el fogadalommal, majd ő, mint betegápoló elsősorban kórházakban működött Szekszárdon, illetve Újpesten, majd pedig Kaposváron, végül pedig Pécsen, onnan dobják ki a nővértársaival együtt a kórházból. A nővéreket sem teljesen váratlanul érte ez a kidobás, tehát hogy ez hónapokon átartó folyamat volt, így próbálták felkészíteni az előjárókat, a rendtársaikat. Ez a nővér is, Ilona nővér is kántori oklevelet szerez, és egy nővértársával egy Pécs környéki plébániára kerül, ahonnan aztán annak ellenére, hogy ott ők már dolgoznak, egy júliusi éjszakán deportálják őket, és először Pilisligetre viszik, és talán itt fontos még megemlíteni azt, hogy Zirc is, ez egy ilyen második állomás volt a legtöbb nővér esetében, tehát Pilisligetről és Ludányi Halásziba volt két olyan internáló tábor, ahonnan aztán Zircre hozták több más kisebb hely mellett is, és ez az Ilona nővér is itt tölt néhány hónapot, majd pedig az egyik ciszterci szerzetes, akit ő még a szülőhelyéről, a szerzetes gyerekkorából ismert, és még Dajkát is, az isteni gondviselés hogyan működik, ő veszi magához, és egy pápa környéki Nagy Tevel nevű faluba kerül kántornak, de aztán az atyát onnan hamarosan kidobatja az állam. Ő ott nem működhet, illetve elhelyezik onnan a nővér, ezután kézen közön végül is sikerül neki a korábbi hivatásában ápolónőként elhelyezkedni, először pápán, majd pedig a Celdömölki kórházban dolgozott, és aztán később megint visszatér ez a kántori vonal az életébe, és akkor a Celdömölk mellett Izsákfán kántorkodik, és ő abban a szerencsés helyzetben is részesült, hogy megérhette a rendszerváltozást és a rendjének az újraindulását, és az életének az utolsó másfél évét azt már a rendjének a visszakapott anyaházába tölthette, és ott a nővértársai között újra szerztesi életet élve térhetett meg a teremtőjéhez 1998-ban.
1: A rendszerváltásig búvópataként működtek a rendi tagok. Feldolgozták a tanulmányokban ezt a részt is?
0: A tanulmányot az elsősorban az 1950-es eseményeket mutatja be, annak az előzményeit, illetve egy ilyen kitekintést arra, hogy Közép-Európában mennyiben volt hasonló vagy különböző ez a helyzet. Azt elmondhatjuk, hogy a kommunista államok tekintetében hasonló eseményekre sor került, van, ahol már korábban, valahol magyarországi eseményekkel egy időben az deportálásokra. Hasonló volt a megoldási, tehát ilyen internáló kolostorokat hoztak létre. Ami a különbség, ha a Csehszlovákiára gondolunk például, ott, hogy sokkal hosszabb távon álltak fönn ezek az internáló kolostorok, akár hosszú évekig, és aztán csak később bontották ezeket kisebb egységekre, de a nővérek akkor is együtt élhettek, és együtt végezték a munkájukat. Például az érdekesség, hogy kikhez engedték, hogy hozzáférjenek ezek a nővérek azokhoz, tehát a Csehszlovákiában, azokhoz, akikre azt gondolták, hogy nem lehetnek rossz hatással, tehát a kommunisták szempontjából rossz hatással, nem káros klerikális befolyás nem fejthetik rájuk ki, tehát az idősek és a fogyatékosok. Idős otthonokat és a fogyatékosokkal foglalkozó otthonokban dolgoztak ezek a nővérek. Itt is nem csak arra kell gondolni, hogy a betegápoló nővérek, hanem azok is, akik eredendően mondjuk tanító rendek voltak. Így működtek, de ugyanúgy ugye Romániában is feloszlatták a szerzetes rendeket. Ami egy ilyen kivétel, az Lengyelország esete. A Lengyelországban a katolikus egyház annyira erős volt, és annyira nagy társadalmi felháborodást okozott volna ez, ahol ez rendek azok működhettek, ha korlátozva is, de működhettek kvázi szabadon. Magyarországon gyakorlatilag azt is megtiltották, hogy 3 főnél több egy adott rendi közösségből, 3 főnél több nővér például, vagy szerztes egy lakásban, vagy egy fedél alatt éljen, tehát ezzel is szét akarták zilálni ezeket a közösségeket. Ez nem sikerült, mivel a rendszerváltáskor ezek a nővérek, atyák, szerzetesek vállalták, hogy újra már 60-70-80 éves fejjel újra közösségi életet kezdenek, illetve voltak olyan rendek, akik pedig vállalták azt a kockázatot, hogy ők titokban megpróbálnak fiatalokkal foglalkozni, azt már említettük, hogy itt akár hitoktatás keretében, de olyan szempontból is, hogy hivatásokat toborozzanak, hivatásgondozást végeztek, új vendégeket vettek fel, tehát hogy a rend is tovább éljen. Ez csak korlátozott keretek között sikerült. Ez előbb-utóbb ezeket leleplezték, és az ezekben résztvevőket, akár a mi rendünk esetében Zsigmond Lóránt atya volt az, aki itt a beszélgetésünk helyszínt Szent Imre városban szervezte ezt az egész titokban folyó növendéknevelést, és ő például 3 év börtönt érdemelt ezért a kommunisták szerint, és aztán hamarosan a börtönben szerzett megbetegedése miatt meg is halt. Tehát, hogy ez korán sem volt veszélytelen, de hogy mégis hősies módon ezek a szerzetesek, szerzetes nővérek vállalták ezeket a kockázatokat Isten nagyobb dicsőségére, és hogy az a rendi karizma, amit ők képviselnek, az átmenekíthető, átmenthető legyen egy új generáció számára, és azt hiszem ezért hálával tartozunk nekik, mert egyrészt, hogy ők ezek az adott szerzetesek a hivatásukban, a szerzetességükben, kereszténységükben kitartottak áldozatosan. Másrészt azért, hogy ezzel a hűséggel, amit ők ebben a helyzetben megvalósítottak, vagy amiről tanult bizonyságot tettek, azzal lehetőséget adtak arra, hogy a rendszerváltás után ezek a rendek újraindulhassanak, és mi, akik a rendszerváltás után lettünk ezeknek a rendeknek a tagjai, azok volt hova belépniük, és volt hol formálódniuk.
1: Halász Szilárddal beszélgettünk. Ő ciszterci szerzetes, az írt ciszterci apátság tagja, levéltáros. 2 könyvről volt szó, amely a szerzetes rendek 1950-es években történt feloszlatásáról szólnak. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztvetésről elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Beöltözünk a Szent Háromság egyisten szeretetébe. Azt mondjuk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és a szavakkal teljes összhangban először zárt öt ujjunkkal megérintjük homlokunkat, majd mellkasunkat, bal és jobb vállunkat, és végül szépen összetesszük két kezünket, és azt mondjuk ámen, vagyis úgy legyen. A keresztvetéssel a keresztény ember megvallja a hitét. Azt, hogy ahhoz a Jézus Krisztushoz tartozik, aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott minket. A keresztvetés különösen is arra emlékeztet mindnyájunkat, hogy Jézus a kereszten az életét adta értünk azért, hogy nekünk örök, isteni életünk legyen. Ebből az örök életből először akkor részesültünk, amikor megkereszteltek minket. Hatalmas változás történt ekkor életünkben, egész személyiségünkben. Isten, az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg Rómaiakhoz írt levelének 5. fejezet 5. versében, a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Azaz, Isten a saját örök életében részesít minket. Ezt az isteni örök életet nevezzük teológiai, azaz hittudományos kifejezéssel megszentelő kegyelemnek. A kegyelem régies, de szép szláv eredetű szóval a malaszt, Isten élete bennünk. A megszentelő pedig azt jelenti, hogy megszentel, vagyis az örök életre tesz alkalmassá. Amikor belépünk egy-egy szentegyházba, azaz katolikus templomba, és a szentelt víz tartóhoz lépve ujjainkat mutató és középső ujjunkat, a szentelt vízbe mártva igaz áítattal keresztet vetünk, akkor mindig a keresztségünkre emlékezünk. Arra, hogy Krisztus megváltói kegyelméből fakadóan vízből és szentélekből újjászülettünk, új emberré váltunk. Ezt az új életet kell nekünk, keresztényeknek, Krisztus követőinek folyamatosan növelnünk, gazdagítanunk Isten szeretetében és szentségében. Például azáltal, hogy a napunkat, az imáinkat, a munkánkat, különböző tevékenységeinket a kereszt jegyével kezdjük.

Lelki pásztorként jó néhányszor mondták nekem különféle beszélgetések alkalmával. Atyám, reggel nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm. Sietnem kell ugyanis a munkába, illetve iskolába. Ilyenkor mindig azt válaszoltam. Ajánlok egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb imamódot a nap elkezdésére. Ébredésemet követően, akár még az ágyban ülve vessek úgy keresztet, hogy ez igazán átölelje testemet, lelkemet, egész valómat. Ezután pedig mondjak egy ilyen vagy ehhez hasonló fohászt, Istenem, szeretlek, segíts, hogy szeressem az embertársaimat is. Istenem, ma a te dicsőségedre szeretnék élni. Vagy egyszerűen, Jézusom, szeretlek.

A szép keresztvetés és a fohász egy percnél többet nemigen vesznek igénybe, mégis eltöltheti szívünket annak öröme, hogy imával kezdtük a napot, méghozzá úgy, hogy ennek fényében szemléletjük aztán a történéseket, és végül este így vizsgálhatjuk meg a lelkiismeretünket, és imádkozhatunk, beszélgethetünk a Jóistennel, mielőtt keresztet vetünk magunkra, esetleg párnánkra is, ez nem babona, és békében nyugovóra térünk. A kereszt jele és a keresztvetés megerősíthet minket a kísértésekben, a nehézségekben, a próbatételekben is. A keresztvetés a hitünk megvallásának, a bátor tanúságtételnek is eszköze és lehetősége. Például akkor, amikor gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközön egy szentegyház katolikus templom mellett elhaladunk, és keresztet vetünk, mert kifejezzük hálánkat és szeretetünket az iránt, a Jézus Krisztus iránt, aki vállalta értünk a szenvedést és a kereszthalált, de feltámadt, él örökké, és jelen van a templom szentségházában, az oltári szentségben.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
0: Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a közszolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A közjó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3 000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A készpénzes parkolási díj fizetés lehetőségének megtartását követelte budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke. A politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül. Ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a százezreket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. A jogtalan kilakoltatások kiszűrésének azonnali leállítására szólította fel szerdán a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna közleménye szerint a törvényi tiltás dacára egyes végrehajtók továbbra is megpróbálják megfélemlíteni a devizacsalás áldozatait és kilakoltatásról szóló értesítést küldenek nekik. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása. A konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti. A Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás, ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Az est hangjai.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucho Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, his all-holiness Bartholomew, ecumenical patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Színódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György patriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta. Hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a lefevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Dávide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a lefevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelkijavát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a lefevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A lefevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Dávide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekonban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a lefevristák, Marcel Lefevre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa és maga 14. Leó pápa két nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldade, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appier mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Fellay püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin Amerikában, ahol a Latin Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősség érzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New Yorki ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Néli és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a hitről szóló beszélgetést.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. 2 héttel ezelőtt a hit témakörével foglalkoztunk. Arról beszéltünk, hogy a hit, vallásos keresztény hitünk tulajdonképpen nem más, mint bizalommal teljes válasz Isten szerető hívására. A hit egy szabad emberi cselekvés, melyben egész lényünkkel igent mondunk Istennek. Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy a hit mindig Istentől indul ki, ő a hitünk forrása. A teológia nyelvén úgy tudnánk ezt megfogalmazni, hogy a hit kegyelem, Isten ingyenes ajándéka, hiszen ő az, aki hív és megszólít minket. Tehát a hit egyrészt Isten ajándéka, másrészt pedig egy mély, nagyon őszinte emberi cselekedet. Képzeljétek el, hogy a kereszténység történetét végig kíséri az egyházon belül egy vita arról, hogy az üdvösséghez elége az Isten kegyelme, elége a hit, vagy szükségesek hozzá az ember hitből fakadó cselekedetei is. Mit gondoltok, hogy ez a vita mikor hágott a tetőfokára, és végül mikor vezetett egyház szakadáshoz?
4: Az egyház szakadása a 16. században következett be, a reformáció során. Mivel a reformátorok azt vallották, hogy az ember a törvény tetteitől függetlenül igazul meg, s egyedül a kegyelem által kapott hit, és nem a jó cselekedetek révén nyeri el az üdvösséget.
2: Igen, jól mondhat Claudia, köszönöm szépen. A protestáns teológia megigazulástana szerint 4 dolog szükséges az üdvösséghez. Úgy mondják, hogy sola fide, sola grácia, sola scriptura és sola Christus. Ez azt jelenti, hogy egyedül a hit által, egyedül a kegyelem által, egyedül a Szentírás által, és egyedül Jézus Krisztus által jutunk el az üdvösségre. No, véleményetek szerint szükséges ezt a 4, valóban nagyon fontos, és a keresztény életünk alapértékeit jelentő dolgokat kiegészíteni. Vajon valami, ami szerintetek ezen a 4 dolgon kívül szükséges az üdvösséghez, amivel még ki tudnátok egészíteni ezt a 4 szólát?
5: Szeretet, jó cselekedet, irgalmasság.
2: Nóra?
6: Az imádság és a szentségek, és az emberekkel való viszony.
2: Luca, van még valami ötleted?
7: Hát én is ezt szerettem volna mondani, hogy az emberekhez, ahogy viszonyulunk, szerintem ez is nagyon fontos. Uh-huh. Meg igazából, hogy magunkhoz is viszonyulunk, meg Istenhez.
2: Igen, igen, pontosan nagyon jól látjátok, hogy ebből a 4-es listából hiányzik még valami, és talán azt mondhatnánk, hogy ami hiányzik, az éppen maga az ember. Az ember, aki a hitben él, és Isten segítségével törekszik az igaz életre. Isten segítségével törekszik az üdvösségre, mintha ebből a 4 nagyon fontos dologból kimaradt volna az ember, az emberi tett, az emberi cselekvés, az emberi odafordulás. Az egészen biztos, hogy az üdvösséghez szükségünk van a hitre. Az is biztos, hogy ez a hit, ez Krisztusból forrásozik. Az is biztos, hogy Isten kegyelme táplálja ezt a hitet, és az is egészen biztos, hogy a Szentírás az, amin keresztül megismerjük az Isten igazságokat. De tudjuk, hogy nem csak a Szentírás közvetíti Isten kegyelmét, hanem más dolgok is. Mi lehet még az, ami számunkra Isten kegyelmét közvetíti? Claudia?
7: Szerintem nem kell nagy dolgokra gondolni, mert az is elég, hogyha csak így a mindennapokat végig gondoljuk, hogy hányszor kerültünk olyan helyzetbe, amiből sokkal rosszabb is kijöttünk volna, de aztán végül az embertársaink, ahogy viszonyulnak hozzánk.
2: Viszony a Luca. Igen, a Luca teljesen jól mondta, hogy tulajdonképpen Isten kegyelme az életünk minden percében, a mindennapjainkban ott van velünk, elkísér minket, és megszólít bennünket. De mondhattátok volna, hogy például ilyenek a szentségek, ugye, amelyek Isten kegyelmét közvetítik és jelenítik meg számunkra. Azt mondtuk, hogy ezen a 4 dolgon kívül az emberi cselekedetek is számítanak, amikor az üdvösségünkről van szó, és éppen a hit az, amely folyamatosan mozgat bennünket, és búzdít ugye a jó cselekedetekre. Látjuk, hogy minden jó cselekedetünk a hitből fakad. És azt is látjuk, hogy az a hit, amelyet nem kísérnek tettek, az bizony halott. Nagyon érdekes, hogy Máté, amikor az evangéliumában az utolsó ítélet képét festi elénk, akkor egy királyról beszél, aki jobbjára és a baljára állítja az embereket cselekedeteik szerint. És a cselekedetek mértéke az igazából az irgalmasság foka. Biztos ismeritek ezt az evangéliumi részletet, amikor a király a jobbjárakhoz állókhoz így szól: jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és adtatok innom, idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és felkerestetek. És Jézus ugye azt válaszolja nekik, mikor megkérdezik az urat, hogy hát mikor láttunk éhesen és szomjasan. A király így felelt, hogy amit a legkisebb testvéreim közül egyet is tettetek, velem tettétek. Tehát Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, arról, hogy mi szükséges, hogy üdvözöljünk, akkor igazából a hitet meg sem említi ennél a jelenetnél. Ugye nem azt mondja, hogy aki sokat imádkozik, elmélkedik, vasárnaponként templomba megy, az tuti biztos, hogy üdvözülni fog, hanem egyértelműen az irgalmasság cselekedetére mutat rá. Szeretnélek megkérni Klaudia, hogy olvasd már fel, mit ír a hit és a cselekedetek viszonyáról Szent Pál a Jakab levélben. Ebben a levélben is láthatjuk, hogy ez a kérdés, a hit és cselekedetek kérdése és viszonya, hogy ez a kezdetektől foglalkoztatta a keresztény közösséget.
4: Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: menj békében, melegedj, és lakjál jól. De nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is. Ha tettei nincsenek, magában hold dolog. Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor oda tette fiát, Izsákot áldozatul az oltárra? Láthatod, hogy hite működött tetteiben, és tettei tették teljessé a hitét. Így teljesült az írás szava. Ábrahám hitt Istennek, és megigazulására vált, és Isten barátjának nevezték. Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.
2: A hittel kapcsolatban kit állít elénk példaként Szent Pál?
5: Ábrahámot.
2: Látjátok-e Ábrahám cselekedeteiben a hit magatartását, Isten megszólítását, Ábrahám válaszát és Isten iránti bizalomból, hitből fakadó cselekedetét? Hogy megvan ez a történet, amikor Ábrahám feláldozza Izsákot? Ugye a történet úgy kezdődik, Regi?
8: Hogy az Úr arra kéri Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát azért, hogy mutassa be, hogy az Isten iránti, az Istenbe vetett hitét és az Isten iránti szeretetét.
2: Pontosan. Az Úr próbára teszi Ábrahámot, és megszólítja. És a történetben ugye rögtön azzal folytatódik, hogy Ábrahám válaszol az Úrnak. Azt mondja, itt vagyok. De hogy nem áll meg a történet itt, hanem Ábrahám mit cselekszik? Claudia.
4: Végül mindenféle habozás nélkül felajánlja a fiát, Izsákot, és áldozatul az oltárra teszi.
2: Igen, képzeljétek el, hogy úgy van az Ószövetség szövegében, én megnéztem, hogy az Úr azt sem mondja meg Ábrahámnak, hogy melyik az a hely, hogy hova menjen, ahol ezt az áldozatot bemutassa, hanem azt mondja, hogy menjél, és majd én megmutatom azt a helyet, ahol ezt az áldozatot be kell mutatnod. És Ábrahám fogja Izsákot, pár szolgált is, elindulnak, de azt se tudják, hogy hova mennek. 3 napig mennek, még meglátják azt a hegyet, ahol aztán végül Ábrahám kézbe mutatni ezt az áldozatot. Nagyon érdekes a történet, és nagyon drámai, ahogy a Biblia ezt leírja, ahogy mennek, és nyilván Ábrahám magával is tusakodik, és nem érti, hogy miért kell ezt megtennie. Nyilván tele van félelemmel, és majd megszakad a szíve, zokog, merül magában, de viszi magával a fiát. És Izsák rá is kérdez, hogy hát apám, itt a tűz, visszük a fát, de hol az áldozati állat, amit be fogunk mutatni, amit el fogunk égetni. És Ábrahám azt mondja, Izsáknak azzal nyugtatja meg, hogy ne aggódjál, Izsák, az Úr gondoskodni fog bárányról, amit fel tudunk áldozni. És odaérnek a hegyre, Ábrahám oltárt épít, odarakja a fát, megkötözi Izsákot, őt is oda teszi az oltárra, és emeli a kését, hogy a vérét ontsa fiának, amikor az Úr angyala ő megállítja, és mondja neki, hogy Ábrahám, ne öld meg a fiadat, az Úr nem kéri tőled ezt az áldozatot. Gondoljatok bele, hogy milyen nagy hitre volt ez Ábrahámnak szüksége, hiszen Izsák az egyetlen fia volt. És milyen szép a történetben, hogy ezek után, tehát úgy indult ez az áldozat, amikor Ábrahám kereste a kérdést, hogy de hát miért kell ezt neki megmutatnia, vagy bemutatnia az Úrnak, hogy talán egy engesztelő áldozatot vár, kér, érte az Úr, vagy vár tőle az Úr. És végül ez az áldozat egy hála áldozattá vált, egy hálaadássá vált Ábrahám és fia számára, és az Úr végül maga gondoskodott, ahogy Ábrahám ígérte a fiának áldozatról. Regi, emlékszel rá, hogy zárul a történet?
8: Sajnos nem emlékszem rá pontosan.
2: Claudia, hát képzeljétek el, hogy egy közeli ágas, bokros, tüskés bokorban felakadt a szarvánál fogva egy kos. És ez az állat lesz, amit aztán bemutatnak az Úrnak.

0: Látjuk tehát, hogy Ábrahám életében a hit az igaz cselekedetek és Istennek tetsző cselekedetek formájában nyilvánul meg. Ezért az egyház Ábrahámra úgy tekint, mint a hit emberére, azt mondjuk róla, hogy ő minden hívő atya. Ábrahámnak van egy új szövetségi párja is, egy nő alak, akit az egyház szintén a hit példaképeként állít elénk. Benne a hit legtisztább megvalósulását tiszteljük. Ki lehet ő?
1: Szűz Mária.
0: Igen, persze, ő a Szűz anya. Vannak-e a ti életetekben is hasonló példaképek, akik hite számotokra is meghatározó volt? A hitükből fakadó életpéldájukra felnéztek, akik előttetek járnak a hitben? Nóra?
2: Nekem például a szerzetesek és a szerzetes rendek.
0: Boglárka?
3: Nekem anyukám, mivel hogy ő is az egyháznál dolgozik, és hát igen, ő.
0: Regi?
4: Nekem a falun papja, ugyanis nyáron nála dolgoztam, nyáron, hát nem dolgoztam, igazából ilyen közösségi munkát csináltunk együtt, hogy ott, ahol ő lakott, házik volt, ezt kicsinosítottuk együtt, és nagyon-nagyon sokat tanított és mesélt nekem az alatt, az időszak alatt, és nagyon, hát emiatt nagyon megváltozott a vallás nézetem, és nagyon sokat köszönhetek neki, úgy gondolom ezzel kapcsolatban, nagyon megerősített a hitemben.
0: Utca?
5: Hát nekem a nagymamám, amikor meg kislány voltam, akkor is mindig ugye elvitt a templomba, aztán meg ez így, nem tudom, hozzám nőtt, és aztán így egyre erősödött a hitem is, és akkor mindig ő is mondott ilyen érdekes dolgokat, amiket amúgy így nem gondolnék, mert ez már egy másik gondolkodás, amit én gondolok, meg amit ő, és így tök jó, hogy a kettő együtt.
0: Köszönöm szépen! No, visszatérve az eredeti gondolatunkhoz, a hit és a cselekedetek kérdéséhez, hogy az igazi hit soha nincs egyedül. Mindig magával vonja a szeretetet és a reményt. Soroljuk már fel, hogy mi is ez a három isteni erény. Moglárka?
3: A hit, a remény és a szeretet.
0: Pontosan. Látjuk tehát, hogy a hit az egyik legnagyobb erény, az isteni erények egyike, de nincs egyedül, másik két társa is van, ugye a remény és a szeretet. Hol találkozunk a Szentírásban e három egy erénnyel együtt? Klaudia?
1: Szent Pál korintusiakhoz írt első levelében, amit másképpen szeretett himnusznak is hívunk.
0: Felolvasnátok ezt az említett szakaszt?
1: Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.
0: Pál apostol ezzel a hit és a cselekedetek vitát lezárja, világosan megmondja, hogy a szeretet a legnagyobb erény, mintegy megkoronázza az összes többit. Ugyanakkor érdekes, hogy az első helyen említi a hitet, mint a szeretetünk forrását. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy az Egri bazilikában e három erény fogadja a betérőket. A főhomlokzat timpanonjában lévő Venite Adoremus Dominum, azaz jöjjetek, imádjuk az Urat felirat felett, ez a három erény őrködik. Három női alak jeleníti meg ezt a három erényt. Emlékeztek rá, hogy ki a kompozíció közepén álló fő alak? Nuca?
5: A hit.
0: A hit, igen, igen, és még az attribútumai. Regi?
4: A kereszt, az oltári szentség és a kehely.
0: Hogyan jelenik meg a szeretet alakja? Nóra?
2: Egy édesanyja a gyermekeivel.
0: Igen, igen, igen, és hogyan ábrázolja az alkotó a reményt? Klaudia?
1: A keze a szívén van, és a másikban pedig egy horgony tart. Reménnyel képéül.
0: No, a hátralevő időben próbáljuk megfejteni a reményt, mint isteni erény jelentését. Talán remélem, hogy ez a kép a női alak kezében a horgonnyal közelebb visz bennünket a remény teológiai értelmezéséhez. Mit gondoltok, mit szimbolizál ez a horgony? Minek lehet a jelképe? Klaudia?
1: A horgony jelképezheti az elköteleződést, azt, hogy valamiben megbízzon és higgyen benne, magát az utazást, aztán pedig a célba érkezést.
0: Igen, igen, a remény valószínűleg valami ilyesmi dolgot jelenik. Meg mindenféleképpen hajózáshoz, utazáshoz, tengerészethez kapcsoljuk, ugye? És ahol lehorgonyozunk, az egy biztos pont. Talán azt is mondhatunk, hogy az utazás célján, az utazás végén vetjük le ezt a horgonyt. Ugye, hogy mindenféleképpen a reményben ott van egy várakozás, és az is ott van, hogy egy jövőbeli cél felé irányul. Mi az, amiben mi reménykedünk, amit remélünk, hogyha lenne egy ilyen mondat, hogy remélem, hogy, akkor hogy folytatnátok? Mi az, amiben ti reménykedtek? Moglárka?
3: Hát remélem, hogy sikerülnek az álmaim, a céljaim, és minden úgy lesz, ahogy szeretném.
0: No, milyen álmaink vannak még, milyen reményeink?
1: Én remélem, hogy ezt az évet sikeresen zárom, sikerül az érettségim, és ebben segítségemre lesz az Isten és a hitem is.
0: Regi?
4: Én is azt remélem majd, hogy kellőképpen át tudom majd hidalni az előttem álló akadályokat, és hogy mindig erőt fog adni nekem a hit abban, hogy kilábaljak az aktuális gondjaimból és problémáimból.
0: Igen, igen, elmondhatjuk, hogy a reményünk előtt, ahogy ti is mondtátok, mindig valamilyen cél lebeg. A reményünknek van egy konkrét tárgya, amely mindig a jövőben fog megvalósulni. Szerintetek ezek a céljaink, álmaink, reményeink mennyire biztosak? Uca?
5: Igazából szerintem ebben nincsen biztosság, mert mint hogy ez a hitünkre épül, hogy mennyire hiszünk benne, és nyilván, hogyha a Jóisten úgy látja, hogy ez jó nekünk, és hogy ez a javunkra válhat, akkor majd a hitünkön keresztül segít elérni ezeket a célokat.
0: Igen, a Luca mondta, hogy van benne egy ilyen bizonytalansági tényező a reményünkben. Mitől függ az, hogy az álmaink megvalósulnak, vagy nem? Regi?
4: Szerintem az általunk belefektetett munkából is, hogy valóban mennyire az akartunkon igazából, hogy mennyire akarjuk azt, hogy ez a cél megvalósuljon, és tényleg az, hogy mennyire hiszünk abban, hogy már pedig mi erre képesek vagyunk, és meg tudjuk tenni azért a szükséges lépéseket.
0: Igen, igen, tehát a mindennapi vágyaink, meg reményeink, az bizonytalanok, mert részben függnek a körülményektől, ugye? És hát nyilván a saját erőnktől, képességeinktől is. Most mit gondoltok, hogy a keresztény életünkben a keresztény reményünk az vajon biztos-e vagy bizonytalan? Mire irányul a keresztény reményünk?
5: Az üdvösség.
0: Az üdvösség, persze. Ugye? Hogy tudjuk ezt más szóval mondani?
1: Örök élet.
0: Igen, igen, igen, igen. A mennyország, ugye? E felé törekszünk. No, a hétköznapi életünk reményeivel szemben, amiben mondtuk, hogy bizonytalanok, az örök élet az biztos azért számunkra. Az a keresztény remény, ez egy biztos remény. Miért mondjuk ezt, hogy ez egy biztos remény? Kapunk helpeket? Regi?
4: Igazából szerintem Isten végigkíséri az utunkat, és bizonyos segítségeket vagy kegyelmeket kaphatunk tőle, hogyha imádság útján kérjük. És szerintem, hogyha a cselekedeteink is olyanok, amilyennek ő azt jó, amit ő jónak lát, akkor bizonyára elnyerjük méltó jutalmunkat az örök élettel, vagy a feltámadással.
0: Igen, ugye itt a Regi mondta, hogy a kegyelem az, ami mellettünk van, Isten jelenléte, mondhatjuk, hogy a Szentlélek segítsége, és maga Krisztus ígérete, aki számunkra a mennyországba hív minket, oda vár minket. Igazából Isten oldaláról mondhatjuk azt, hogy a mi reményünk biztos. Ugye a mi üdvösségünket azt Jézus Krisztus garantálja. Mi legfeljebb csak cselekedeteinkkel próbáljuk ezt többé-kevésbé ezen az úton járni. És azt kéri tőlünk, hogy tartsuk meg a parancsait. Ugye ennyit kér tőlünk. A keresztény reményünk tehát a mennyei üdvösségre irányul, melyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt és megteszik az ő akaratát. A reményünk tehát egy izgalmas várakozás, mely biztos egy szilárd, mert Isten jóságára, szeretetére épít, isteni ígéretekre támaszkodik. Ez a remény, ez tevékeny, mert Krisztus követésére és parancsainak megtartására hív bennünket. A remény jelképe, ez a horgony, ennek van három ága, amely Istenbe kapaszkodik. Azt mondják, hogy a horgony egyik ága az Isten végtelen jóságába kapaszkodik, amelyen segíteni akar minket, a másik ága Isten mindenhatóságába, amelyel tud is minket bármilyen akadályok között is segíteni, és a harmadik ága pedig Isten hűségébe, amelyel tényleg fog is rajtunk segíteni és beváltja ígéreteit. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk, Köszönjük a rádió hallgatóknak a figyelmet, és műsorunk végén Belon Gellért atya imájával búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké.
5: Belon Gellért, Istenem, remélek te benned. Sóvárogva várom tőled a jelen pillanatát, kegyelmét, az örök életre való választottságomat, üdvözülésem, szent munkálását, a jó hálát és az örök életet. És mindezt remélem, nem azért, mert méltó vagyok, nem azért, mert alkalmas vagyok. Azért sem, mert kiérdemeltem, sem azért, mert rászolgáltam. Egyedül azért várom irgalmadat, mert végtelenül irgalmas vagy. Ki tudsz a kövekből is Ábrahámnak, a hívő atyának fiakat támasztani. Ki az elgurult drakmát, bármely szemétbe gurult is, kegyelmesen megkeresed. Ki a szakadékba tévedt bárányt is előhozod. Ki a tékozló fiút is kegyelmedbe fogadod, és a reménytelenül eladósodott szolgát is tartozásától megszabadítod. Nem gátja reményemnek méltatlanságom, sem tudatlanságom, sem lanyhaságom. Nem ölik ki belőlem a benned való reményt, kilátatlanságokat, sem a reménytelenségek. Add, hogy a reménytelenség ellenére is reménykedve éljek életemben és halálomban. Amen.
6: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett.

0: Majd kapcsolj rá címmel, keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a szerzetes rendek feloszlatásáról és a témában született könyvekről lesz szó. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben a 350 éve született második Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről, Dr. Gebei Sándorral, az EKKE Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetése legközelebb holnap 6 óra előtt várjuk Önöket. A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kovaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
1: Napbúcsúztató.

Jézust nagy tömeg kísérte, de a zsinagóga elöljáró házából hírt hoztak, leányod meghalt, minek fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját, ne félj, csak higgy, olvasom a Márk evangéliumban. Rónai György írta, magam vagyok, és nem vagyok magam. Pusztaságom a pusztaságod. Gondolataid gondolom magamban, véreddel vérzem. Szomjaddal szomjazom, halálomban halálodat halod. Ketten vagyunk. Isten nem peremjelenség. Ő olyan, mint az égbolt, amely mindent átfog, mint a kéz, amely mindent tart, mint az élet, amelyben minden létezik. Ő a lét forrása, nem egy valami a sok létező közül, hanem minden létezőnek ő soka. Nem állíthatod félre, ha egyszer már valóban találkoztál vele, így szól hozzád örökre. Isten nem haragszik rád, ha vészfékként használod. Tudja, hogy gyenge vagy, aki csak szükségében kiállt hozzá. Egész szeretetével szereti a gyengéket. Azt is megérti, ha csak azért kerülgeted, mert magányosságodban partnert keresel. Még azért sem haragszik, ha csak biztonság kedvéért kiáltasz hozzá, ha azt gondolod, hát ha létezik még valami más is. Ő ugyanis ismeri pislákoló mécsesedet, és örül, hogyha fellobban. De ha egyszer valóban teljes nagyságában és hatalmasságában a mindenség uraként, a végtelenségként, életed nagy céljaként találkoztál vele, akkor nem szabad róla többé megfeledkezned, mert akkor utánad jár mindaddig, amíg véglegesen ki nem mondod, hogy veled tarthat-e, vagy odébb álljon. És ő odébb áll, ha te így döntesz. Elfogadsz engem, Uram? Érzem gyarlóságomat, mégis beléd fogódzom lelkem minden rostjával. Hozzád tapadok, el nem eresztlek. Mindent kiengedek kezemből, csak hogy annál görcsösebben fokassalak téged. Mindent levetek magamról, amit az élet rámaggatott. Akinek semmije sincs, csak az a vágya, hogy te elfogadjad őt. S íme, mintha világosan hallanám hangodat, Uram, ha te akarsz engem, akkor én is akarlak téged.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezetéről szóló tájékoztató. Ennek közzététét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a távirat irodának küldött közleményében arról írt: új költségvetési politikát hirdetett meg Kármán András, akit alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. Előre szólunk, ebből baj lesz. A hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni, fogalmazott. A Fidesz közleményében azt írta: Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitelkamat stoppot, kivezették a védett üzemanyagárakat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató pedig további megszorításokat jelez előre. A Fidesz a megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni, rögzítette közleményében Havasi Bertalan. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata, a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el a táviratirodához. Azt írták: 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsájtott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. 7 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben. Ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, közölte a távirati iroda megkeresésére Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy Puskás Péter korábbi harmadik kerületi fideszes alpolgármester letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek. A központi nyomozó főügyészség ezzel együtt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve 2 meggyanúsított vállalkozó esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását további 3 hónappal. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi következmények is várhatók, közölte a társaság a táviratirodával. Közleményük szerint pár, taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművek menetleveleit és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Végül az időjárásról. Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Csütörtökön a nap első felében még több felé, ezt követően már inkább csak az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd, Egek mit évő legyek című regényének negyedik részét Tóth Levente előadásában hallják.
2: Neil Boyd, Egek mit évő legyek.

Ebben a pillanatban jött be Mrs. Spring, hogy elvigye az első fogás maradékait, és epret meg sodót szolgáljon föl nekünk. Az epres tálba mutatva Duddleswell atya megkérdezte, szent szívek már, megint Mrs. Spring. Igen, tiszteletlen atyám, tele van velük a piac, és az áruk gyorsabban zuhan le, mint maga a Lucifer. Ha tovább is így folytatódik, reggelire is epret kaphatnak. Sodóval! Tudom, hogy szereti, hát miért ne kényeztessem? Miközben Mrs. Spring evőeszközök és piszkos edények csörömpölése közepette távozásra készült, Duddleswell atya az ő füleinek számba elmesélte. Múlt nyáron egy amerikai pap helyettesített itt, és azt javasolta, Angliában a csapokra ezt kellene írni. Hideg, meleg és sodó. Mrs. Spring fújtatott, mint hideg reggelen a tehén, és megvetően húzta fel az orrát. Igen, és még valami, Mrs. Spring, mondta Duddleswell atya, mielőtt az asszony behúzta volna maga mögött az ajtót. Tudom, ma este megint bábáskodás. Méri 8-kor jön ide, mint rendesen, és én mindkettejüket kiviszem az Eston pályaudvarra. Most fogom harmadszor világra segíteni ezt a kis puját, és utoljára, Mrs. Spring. Méri kedvéért örülök, hogy végre beleegyezett, hogy Kathleen a világra jöjjön. Ez bizonyára a leghosszabb terhesség lehet, amit valaha is feljegyeztek. Mikor távozott, Duddleswell atya megjegyezte. Megvan a haszna a Mrs. Springnek. Tré formidable valaki. Olyan karjai vannak, mint Mózesnek. Ablaktisztítónak kellett volna lennie. Majd elmondta, hogy Méri Mrs. Spring konyhai párnáit hordja. Ő és Mrs. Spring pénteken találkozott Mérivel az Easton pályaudvaron, ahol a Hölgyek című helyiségben behelyezték a magzatot, a koraszülés pedig a következő vasárnap este történik meg. Na, most már csak a keresztelést kell megoldani, mondta Duddleswell atya. Kathleen már meg van keresztelve, ami hátra van, az csak a szertartás többi része, amit a Szent Júdásban kell elvégezni. És erre mikor kerül sor? Nem kell sietni, várni kell kicsit, hogy ne legyen olyan könnyű megállapítani, milyen idős a kisbaba. Mindenki azt fogja mondani, hogy Kathleen a korához képest nagyon fejlett, és ettől jó nagymamája még büszkébb lesz, és még érettebb a pokol tüzére. Hogy egy kicsit még kavarjam a dolgokat, új elmélettel álltam elő. Mi van, ha Méri valóban megint terhes, és a másik gyerek túl hamar születik meg az első után? Nem kell majd újra végigcsinálnia ezt a komédiát? Eszem ágában sincs, ha agyonütnek sem. Nem csinálom. Azt se bánom, ha az új kisbaba két nappal a fogantatás után megszületik. Ez minden bizonnyal csoda lesz, de a törvényessége körül nem lehet csámcsogni. Kész. Attól nem fél, kérdeztem végül, hogy Méri és Patrick elárulják magát? Ez nem történhet meg, Neil atya. Hát nem látja, mennyire reszketnek az öreg hárpiától, aztán tette hozzá kevésbé meggyőzően, tőlem is félnek. Megmondtam, ha kiengedik a macskát a zsákból, péppé verem őket a rózsafüzéremmel. Akkor hát elég biztonságos a dolog. Természetesen alaposan az agyukba véstem. Megmondtam, hogy az egész dolog gyónási titok. Szót se fognak erről ejteni még az őrangyaluknak sem. Pár héttel később Kathleen keresztelője után elmentem McCauley-ékhez a fogadásra. Itt megismerkedtem Paddyvel, egy zavarodott szeplős fiúval, aki az egész eseménysort elindította, és újra üdvözöltem a csinos, takaros, és immár megkönnyebbült Mérit. Láttam, hogy a szoba másik végében Duddleswell atya növekvő izgalommal hallgat valamit, amit Mrs. McCauley suttog a fülébe. Egyre vörösebb lett, és felletologatta az orrán a szemüvegét, azt már megtanultam, hogy ez nála a harag jele. Néhány perc múlva hirtelen megszakította a csevegést, mesteri önuralommal nyilatkoztatva ki. Aranyos kis unokája van, Mrs. McCauley, igazán aranyos, de ahogy az ajtó felé indulva elhaladt mellettem, odasúgta, hogy csak én halljam. Szépírtyó, undorító némber, hogy így átejtett egész idő alatt. Vagy sietséggel távozott. Miss McCauley viszont üdvözült mosolyal nézett utána, aztán odajött hozzám, és oda vezetett bölcsőjében alvó Kathleenhez. Duddleswell atya, kezdte, igen,
Ez a drága ember igazi szent, és olyan naív, mint egy ma született bárány. Ahogy a Smaragd szigeten mondják, bár csak fél órával előbb már az égbe érne, mielőtt az ördög észrevenné, hogy meghalt. Nagyon örülök, hogy ilyen sokra tartja, mondtam magamban sajnálva, hogy a plébános iránti meleg érzelmei nem találnak viszonzásra. Igen, mondta Mrs. McCauley, magának megmondhatom, atyám, mivel maga pap. Maga Duddleswell atya rendezte a dolgokat úgy, hogy a mi kis Kathleenünk törvényesnek születhetett.

A harang. Remélem nem zavartam meg. Egy szép reggel, ahogy kényelmesen üldögéltem dolgozó szobámban, és breviáriumomat olvasgattam, Dudleswell atya nyitott rám. Szó sincs róla, atyám. Nem magához beszélek, Neil atya. Mosolyogva mutatott fölfelé. A főnökhöz. Ó, persze, mondtam, és helyjel kínáltam. Na, épp ideje, hogy egy kicsit elcsevegjünk erről, meg arról, meg arról, meg erről. Letelepedett, és a szemüvegét feltolta az orrára. Mennyi ideje már, hogy itt van nálunk? Egy hónapja, atyám. Na hát, hogy szalad az idő? Nekem 9 hónapnál is többnek tűnik. Maga mennyi időnek érzi? Körülbelül 1 hónapnak, válaszoltam becsületesen, de lehet 1-2 nappal több vagy kevesebb. Újra helyére tolt a szemüvegét, mintha közelebbről akarná megvizsgálni azt a furcsa csodabogarat, akinek ilyen sajátos időérzéke van. Épp azon gondolkoztam, vajon mit kezd a délutánjaival? Bármit, atyám, amit kíván. Mit óhajt, mit csináljak velük? Válasza határozott volt. Semmit. Semmit? Tudja, Neil atya, miután már 9 hónapja itt él velem, vagy nagyjából ennyi ideje, úgy gondolom rájöhetett volna én, mivel töltöm a délutánjaimat. Azzal, atyám, hogy alszik, hogy aludni próbálok, Neil atya. Úgy beszélt, mintha valami hősi küzdelemben viaskodna délutánonként. Maga jól alszik, Neil atya. Tisztában voltam vele, hogy alvási szokásaim nem érdeklik kifejezetten, de válaszoltam. Köszönöm, nagyon jól. Na, Isten áldja, megérte, ennek talán az az egyik oka, hogy amikor maga esténként álomra hunja a szemét, én nem nyitom ki a rádiót, nem sípolom a légiriadó megszűnt jelzését, mint Mrs. Spring forró vizes fazeka, vagy nem dobogok ide-oda 7 mérföldes csizmámban. Elnézést kértem. Ugyan miért, Neil atya? Meghökkent arcot vágott. Mondtam talán valamit, ami befeketíteni a jellemét. Egyáltalán kritizáltam talán magát valamiért. Nem, atyám, hazudtam. És biztos vagyok benne, erre nem is lesz soha okom. Másra fordította a szót, hogy mutassa, milyen jó véleménye van rólam. Mrs. Spring viszont, a mi bohó özvegyünk már egészen más eset. 20 éven, szinte évszázadokon keresztül ki kellett bírnom a zsémbelését, kakas kukorékolástól a vörösbegy daláig. Jelzem, hagyta abba hirtelen, jó házvezetőnőm volt, ezt ki kell jelentenem, mert jó keresztény vagyok, érti? Felmutattam a breviáriumomat. Ha kívánja, imádkozhatod délutánonként. Hangosan? Nem, csak magamnak. Magának nem imádkozhat, fiam, mondta pislogva. Úgy értem, halkan, atyám, a lehető leghalkabban. Remek, remek. Újra felnézett, ha nem esik nehezére. Mivel úgy talált, ez a tréfa már kicsit kopott, azzal folytatta, hogy úgyis minden délután Billy Basil galambjai miatt kell kínlódnia. Hogy alátámaszta érvelését, kis szünetet tartott. Az ablakon galambok nyájas turbékolása árad be, frissítően, mint a napsugár. Billy Basilnak felelnie kell ezért a kurrogó zsibbásárért. A kérdéses úr a templom mellett lakott, és hátsó udvara szomszédos volt a miénkkel. Sokszor láttam, hogy a délutáni órákat a virágai között ődöngbe üti agyon. Külseje mindig egyforma volt. Májfoltos arc, szögletes áll, bozontos szemöldök, jobb szemöldökére egy sütővassal pödörített hajfürt lógott. Kivétel nélkül divatos, vékony csíkos öltönyt viselt kabátujjaiból nagy, fehér, merev manzsetták álltak ki, gyémánt gombokkal, emiatt úgy tűnt, mintha a könyöktől lefelé mindkét karja sínbe lenne téve. Neil atya, mikor Jézus azt mondta, szeresd fele barátodat, mint te magadat, gondolja, hogy ezt a közvetlen szomszédokra is értette? Rámutattam Dudleswell atyának, hogy neki én vagyok a közvetlen szomszédja. Ez így van, akkor egy szeretetteljes tanács a legközelebbi szomszédomnak. Vártam, anélkül, hogy biztattam volna. Ha mint pap boldog akar lenni, kezdte oktató hangon. Hagyja, hogy a pejvát elfújja a szél, és a fát elvigye a víz sodra, érti?
Nem vagyok benne teljesen biztos, atyám, mondta némileg szépítve a tényállást. Na, próbálja meg újra, ha okos, ne akarja kényszeríteni a vizet, hogy felfelé folyjon, vagy ne próbáljon tejet fejni a bakkecske tőgyéből. Költői képességei ilyetén fitoktatásával elégedetten hátradőlt. Világosabb most már? Megráztam a fejemet. Azt akarom ezzel mondani, hogy amíg a Szent Júdásban van, ne ellenkezzen a természettel. Hogyan tenném ezt, atyám? Úgyhogy ne tegye, amit én fenemód alaposan megmondok magának. Vigyorgott, és az öröm könnyeitől fátyolos lett a tekintette. Ne legyen olyan ünnepélyes, Níl atya. Jusson eszébe, hogy a lábak nem csupán járásra szolgáló botok. Azzal folytatta, hogy közölte hivatali funkcióját fogja most teljesíteni. Az iskola tanács választmánya a tanácsteremben készül ülésezni, és ő az elnök. Minden évben készfeltartással választanak meg, mondta. Idén azonban ragaszkodni fogok a szabad és titkos szavazáshoz, hogy demokratikusan választhassanak meg. Mrs. Spring jött jelenteni, hogy a tanács tagjai érkezőben vannak. Dudleswell atya rászólt, hogy ne vesztegesse az időt locsogással, amikor ő funkcionál. A csónakot sem a bólogatás hajtja, tette hozzá. Levitt, hogy bemutasson a tanács tagoknak, majd erős túlzással kijelentette. Fullasztó a por mindenütt ebben a házban. Tudja, Níl atya, egyszer vettem ő nagyságának egy csokor művirágot, és 3 nap alatt elpusztult. Egymás mellett álltunk a bejárati ajtónál, és üdvözöltük a tanács tagokat, ahogy kettesével, hármasával érkeztek. Utolsónak egy nyugalmazott katonatiszt, Timmins őrnagy vonult fel, sofőr vezette Daimlerén. Első szavai Dudleswell atyához a következők voltak. Mit szólna egy haranghoz, padre? Miféle haranghoz, őrnagy úr? Öntött vas harangformájú, hiszen tudja, hogy néz ki egy harang. Dudleswell atya előzőleg elmondta, hogy az őrnagy kevés szavú, gazdag, jóindulatú úr, és tény, hogy a leírás illet rá. Pár 100 fontot nyom, mondta az őrnagy. A falumban vettem, Wiltshire-ben. Úgy látszik, ez tényleg az őrnagy faluja volt. Családja generációkon keresztül birtokolta a vidék földjeinek nagy részét. Nagyon régi holmi, őrnagy úr? Viktória korából való, tip-top állapotban van. Az anglikán templomból vitték el a háború végén, a háború ügyét akarták vele szolgálni, ágyú, gránátok, ilyesmi, utána pedig, horkant fel az őrnagy, aki nyilvánvalóan gyűlölte a szakszerűtlenséget, nem tudták visszarakni a helyére. A tökfejek újraépítették a tornyot, és a fenette harang nem fért bele. Fú, ez nagyon nagy lelkű gesztus öntől, őrnagy úr. Ha, semmi az egész, hencegett a bókra az őrnagy. Nekem csak 50 fontomba került. Mindjárt magára gondoltam, padre. Miközben Dudleswell atya bevezette az őrnagyot az ülésterembe, az öreg katona ezt motyogta. Na, örülök különben, hogy új regrutát kapott maga mellé. Mrs. Spring becsalogatott a konyhába egy csészeteára. Csupa forté ez az alak, mondta a tűzhely mellett állva. Dudleswell atya adhat magának 90 yard előny százastávon, és mégis megelőzi 10-zel. Kezdett derengeni előttem, hogy Mrs. Spring és Dudleswell atya úgy élvezik a játékos boxolást, mint 2 pillangó. Olyan harcias, mondta, hogy ahányszor kézbe vesz egy kést és egy villát, azok azonnal vívni kezdenek. Nagyon érdekes, mondtam. A felvilágosítás kicsit zavarba hozott. Mindennek ellenére, mondta Mrs. Spring, megtöltve a teáskannát, olyan nagy szíve van, mint egy csűr. Nagyon szeret és nagyon gyűlöl. Vagy megpróbálja. Rendszerint kötelességérzetből gyűlöl, és ez néha egész komikus. Azt tanácsolom magának, van tehát valami tanácsa, Mrs. Spring? Harapja meg a buldog farkát. Az egyetlen mód, hogy rávegye a buldogot, hogy húzza ki magából a fogait, ha megharapja a micsodáját. Megköszöntem a tanácsát. Szegény Níl atya, mondta. Látom már, megcsapkodta magát a fügykösével. Megnyugtattam, hogy beszélgetésünk egyetlen tárgya Mr. Basil volt. Mrs. Spring ellentétben Dudleswell atyával nagyra tartotta, nem csak a galambokról van itt szó, magyarázta. Billinek éjjeli lokálja van, a kék csillag.
Dudley-Bell atya ezt nagyon helyteleníti, azt tartja kétes dolog. Aztán meg Billy Bookmaker is. Ahogy kiderült, Billy számos bedolgozót tart, akik utcasarkokon, kocsmákban, gyárakban, kávéházakban, építkezéseknél, ahol sok ír tengerész dolgozik, fogadásokat vesznek fel számára. Ezeket az ügynököket a rendőrség néha elkapja és megbírságolja. Billy kifizeti a bírságot abból a pénzből, amit a jövedelemadóból elspórol. De, fejezte be Mrs. Spring, az igazi ok, amiért Dudley-Bell atya állandóan bíjaskodik Billyvel, az, hogy túlságosan hasonlítanak egymásra. Szerintem viszont nagyon kedves valaki, már úgy értem, hogy Billy. Halló, fiatalember! A kertben szorgoskodtam, mikor Billy a kerítésen át ilyen barátságosan átszólt hozzám. Jó reggelt, uram! Billy Basil? Hívjon csak Billynek. Meg Boyd atya, Mrs. Spring megmondta, ahogy kezet ráztunk, így szólt. Hadd mutassam be Ponciusnak. Remek, fekete labrador volt. Amikor megvettem, kiskölyök volt, még az első tulajdonos a Pilotnak hívtam. Én Ponciusnak kereszteltem a főnöke tiszteletére. Azt válaszoltam, Dudley-Bell atya bizonyára méltányolja a búkot. Az én Ponciusom is jól ért hozzá, hogy a mancsait mossa. Mondjam neki, hogy nyaljon rajtuk egy jót. Dudley-Bell atya jelent meg a kertben, egyenesen a tanácsülésről érkezett. Boyd atya, kiáltotta, mit csinál, bratyizik az ellenséggel? Billy magatartása hirtelen barátságtalanra fordult. Látom már, hogy a harmadik világháború ennél a kerítésnél fog kitörni. Mr. Basil, mondta Dudley-Bell atya, hogy közelebb jött, hányszor kell magát megrónom a ronda madarai illetlen viselkedéséért, amelyeket engedély nélkül telepített a tornyomba. Billy öklével verte a palánkot. Pontosan itt fog kitörni a háború, pontosan itt, e fölött az istenverte kerítés fölött. Mindörökre el kell tűrnöm, kezdte Dudley-Bell atya egyszerre kiabálva Billyvel, a lármájukat, a mocskukat, a bűzüket. Újra szólóban folytatva, tényleg el kell tűrnöm? Billy visszakozott a meredek széléről. Hát, talán nem szent madarak ezek, Dudley-Bell atya. Szent madarak nem csinálnak olyan dolgokat, amilyeneket ezek csinálnak a tornyomban. És vajon a maga úristene is nem kedveli talán a galambokat? Folytatta Billy zavartalanul. Zagyvaság, zagyvaság, volt Dudley-Bell atya válasza. Nos hát, arra használt egyet, hogy megmondja a világnak, vége a vízözönnek, nem igaz? Nem Jézus, hanem Jehova áztatta el a földet vízözönnel maga pogány, és legalábbis a Biblia korszakában soha nem alkalmaztak semmiféle nyambat galambot semmire. És mi van azzal a galambbal, amely Jézus fején ült, amikor megkeresztelkedett? Már pedig az, vicsorgott Dudley-Bell atya, nem afféle ronda galamb volt. Hát akkor micsoda? Gerle volt, mondom magának, egy szép, hófehér gerle. És hol itt a különbség, Dudley-Bell atya? Kérdezte kihívóan Billy. Gerléket nem lőnek az emberek. Ha egyetlen kövér ujját felemeli a galambjaim ellen, mondta fenyegetően Billy, elevenen falatom fel magát Ponciussal, még ha meg is betegszik tőle. Dudley-Bell atya felén fordult. Ebédidő, Neil atya, a levegőbe szimatolt. Azt hiszem, igen, minden bizonnyal galambpástétom lesz.

0: Neil Boyd Egek mit évül legyek című írásának negyedik részét hallották, a felolvasó Tóth Levente színművész volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Sárospatakon nyílt tárlat az 50 éves zempléni rajztanárok alkotóköre munkáiból. Idén is diákok segítik a rendőrség munkáját Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros kereszt jelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hor völgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kuriszlán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára. Így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejárásához vezeti a túrázókat. A jelzések részleteiről most Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
3: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról. A buszmegállóból a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros kereszt jelzésbe csatlakozik, amely piros kereszt jelzés a Hor völgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az Összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a Összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék kereszt jelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
2: 50 éve alkotnak együtt, és ma is ugyanazzal a lelkesedéssel keresik az új formákat és inspirációkat. A Zempléni Rajztanárok alkotóköre jubileumi alkotótáborral és egy ünnepi kiállítással emlékezett meg fennállásának fél évszázadáról. A Sárospataki tárlat az elmúlt 50 év munkáiból válogat, miközben a közösség ma is aktív, új alkotásokkal gazdagítja Zemplén kulturális életét. Frimmerni Ichnát Mariannát, a közösség vezetőjét hallják.
4: A körünk 1976. december 3-án tartotta az első foglalkozását. Ezt megelőzte egy szakmai továbbképzés, ami a szervezéshez volt szükséges, és a járásból, meg a két nagyvárosból, Patakról és Újhelyből gyűjtöttük össze a kollégákat, és így együtt szerveztük meg. Hát már sajnos elég sokan elmentek közülünk. 5 maradtunk még az alapító társaságból, viszont mindig jönnek új kollégák, és nem csak rajztanárok, mindenféle más foglalkozásúak is. A város igényli, szereti a társaságot. Nagyon sokszor volt már kiállításunk itthon is, de hogyha az Zempléni Rajztanárok Alkotóköre nyári táborát nem Patakon, hanem a megye bármelyik helységében rendezi, a nyári táborok után abban a helységben van kiállítás. Így került sor Telkibánya, Fűzér, Radvány, Gönc. Aztán legutóbb 5 éven keresztül tartózkodtunk Bodrogolasziba. Nagyon kedves, kellemes hely volt, és mindenütt bemutatkoztotta az alkotókörünk. Viszont ez csak az egyik oldala az elfoglaltságunknak, a másik az, hogy 2 hetenként rendszeres találkozókat szervezünk a Művelődés Háza és Könyvtára helységében. Ott van egy ilyen alkotótermünk, és bizony, nagy örömmel jönnek a kollégák, különösen ugye rajztanárok révén egy kikapcsolódás mindenkinek, hogy végre magának is festhet gyönyörű tájképeket, csendéleteket, attól függéppen, mert hát tájképre is gyönyörű szép patak, ugye, hogyha ha a hegykoszorún végignézünk, vagy pedig a Bodrogpartra megyünk, hát ugye ilyen helyszínek, mint a Vár és egyebek, nem sok helyen található. Tehát mindenütt megtaláljuk a magunk festeni valóját, és nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy összejön a társaság, és idestova 50 éve összejön, és szeretettel jönnek, és örömmel jönnek a kollégák. Az alkotók szinte, hát nagy többségben rajztanárok. Tehát egy rajztanár mindenféle technikát ismer, és hát kinek-kinek hangulata szerint jelenik meg a képein, viszont vannak más foglalkozásúak is, akik szeretnek festeni, és jól érzik magukat köztünk, és segítséget kérnek tőlünk, esetleg szakmai tanácsot, amivel nagyon szívesen szolgálunk, hiszen tanárok vagyunk, rajztanárok.
2: Idén is diákok segítik a rendőrség munkáját a turisztikailag frekventált helyszíneken Nyíregyházán. Már több mint 10 éve működik a Turist Police, a programban közösségi szolgálatos diákok dolgoznak. A fiatalok szórólapokat osztanak, útba igazítják a városba érkezőket, valamint az egyenruhásokkal közösen a közbiztonságra is ügyelnek. A program ötletgazdája Gurbán Csaba rendőrőrnagy volt. Az ő vezetésével a Nyíregyházi rendőrkapitányság már 2012-től biztosít lehetőséget a fiataloknak, hogy az egyenruhások mellett teljesíthessék az 50 órás közösségi szolgálatot.
5: Szórólapot, amit a turistáknak tudunk átadni, illetve hát a parkolókat ellenőrizik a frekventáltabb helyeket. Hogyha segítségre van szükségük a turistáknak, akkor azt megadjuk, tájékoztatást, útbaigazítást, ezeket. Nagyon szeretik az ide látogatók, a közösségi szolgáltatott ellátókat, mert tudnak kommunikálni velük, tájékoztatást tudnak adni, útbaigazítást adnak nekik, meg hát egy üdeszín volt itt a sóstai gyönyörű környezetben.
2: A programot a korábbi évekhez hasonlóan Nyíregyháza önkormányzata is támogatja. Például egységes pólókat kapnak a fiatalok. A városvezetés képviseletében Jászai Menyhért alpolgármester is köszöntötte a diákokat, aki kiemelte. Az önkormányzat is komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy Nyíregyháza biztonságos város legyen.
6: Az önkormányzat ezért nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka, nyilván ahol a főcsapás a rendőrség kezébe van. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
2: A Nyíregyházára érkező turisták legkedveltebb városrésze továbbra is Sóstó gyógyfürdő, miután itt találják a legnagyobb turisztikai attrakciókat, így például a Nyíregyházi állatparkot, a Sóstói múzeumfalut és a fürdőket is. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott rádiónknak.
7: Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát belföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk.
2: Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön az átvonuló, hőségzáró hidegfront változó vastagságú felhőzete halad fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Délutántól nyugaton már határozottan csökken a csapadékhajlam. Arrafelé valószínű a több, zavartalanabb napsütés. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 1-én.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. A főbb híreink egy-egy mondatban. Szemelvesz napi ünnepséget rendeztek a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Átadták a felújított könyvtár és információs közösségi teret a Heves vármegyei Szihalmon. Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen, az intézmény egykori oktatójáról. Gyöngyösen mérték az ország negyedik legmagasabb hőmérsékletét, de sorra dőlnek meg a meleg rekordok országszerte. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Heves vármegyei Szihalom község önkormányzata rendkívül nagy hangsúlyt fektet a település intézményeinek felújítására, valamint a közösségi szakkörök felkarolására. Nemrégiben befejeződött a művelődési ház energetikai korszerűsítése, melynek átadó ünnepsége tegnap volt. A könyvtár és információs közösségi tér Szihalom mindennapjai során fontos szerepet tölt be, hiszen évnyitó rendezvények, ballagások, kulturális előadások, illetve kézműves szakkörök megvalósítására ad lehetőséget. Olyasné Dúsa Katalin Szihalom polgármestere kiemeli, közel 63 millió forintos keretösszegből valósult meg a beruházás.
2: A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás, ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserélték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, egészségnapot, és számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét. A ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére. 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és kora gyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. De a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat, most gyöngyfűzés, illetve a babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb alkotások születtek.
1: Ivanics Józsefné Ildikó, a Babamama horgoló szakkör koordinátora, a közösség összetartó erejére helyezte a hangsúlyt.
3: Nálunk most megnyílt a Babamama horgolási szakkör és a gyöngyfűző szakkör. Én a Babamama horgoló szakkörnek voltam egy ilyen koordinátora, mondhatom, mert én tudok horgolni, és ezzel segítettem be a lányoknak. 5 fiatal hölgy jött, és ők kisbabákkal is terhesek, és próbáltam nekik megmutatni. A videót megkapták, de amit kézzel foghatóan meg tudunk mutatni, az sokkal előnyösebb és sokkal jobb. És akkor mindig megcsináltam nekik előre azt a horgolási mintát, amit ők videó megkaptak, és akkor ezzel tudtam őket segíteni, és akkor látták, átlátták a nehézségekbe, hogyha éppen az a minta nem úgy alakult, hol tudok nekik segíteni, hogy vagy fogyasztásba, vagy nem számolták meg a számszem, akkor ezeket felhívtam a figyelmet, hogy akkor a négyzet az négyzet legyen. Úgyhogy ezekbe tudtam nekik segíteni, és akkor kisbabákkal jöttek el horgolni. Nagyon aranyosak voltak, és lelkesek. Mindenki megcsinálta a maga módján, és ügyesek. ügyesek voltak. Voltak kihívások, de nagyon ügyesek voltak. Én megmondom őszintén, itt a szakkörön belül itt az alapokat tanulták meg a lányok, tehát a kis törlőkendőtől kezdve a táskáig, a nagymama horgolásos mintával a takaróig, a kis előke, egy igen, előkének mondjuk. És akkor ezeket készítették, és a legvégző, a záró, az pedig egy szundikendő volt. Egy kis maci szundikendő. Ezt kellett megcsinálni. Én emellett, én önkénteskedem akkor a babáknak, akkor ipot horgolom, és abba keresek segítőket, meg támogatókat, hogy hát, ha ezek a horgolós kis anyukák is bejönnek, és támogatnak engem is. És minden ilyen kreatív dolgokat szeretek készíteni. Szikra Egyesületben vagyok, ott vagyok szalmafonó, tojásíró, csuhéfonó, tehát minden, ami itt a szakkörbe öten a babamama horgolóba, és öten a gyöngyfűzőbe. Csak a terhesek mentek el, akik szülni mentek, is annak helyét pótoltuk.
1: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen dr. Rozgonyi Tibor Győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus közel 5 évtizeden keresztül volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. Munkásságával generációk szakmai fejlődését segítette, miközben jelentős szerepet vállalt a tehetséggondozásban és a szakmai közélet szervezésében is. Tanyiné dr. Kocsis Anikót, a Matematika és Informatika Intézet igazgatóját hallják.
4: Dr. Rozgonyi Tibor kollégánk sajnos 25 augusztusában elhunyt. Annyit kell tudni erről a hatalmas pályáról, lehet így fogalmazni, hogy most fél év múlva lett volna, tehát a halála után fél év múlva 50 éve dolgozik itt a Nyíregyházi Egyetemen. A temetés során elgondolkodtunk azon, hogy mivel tudnánk segíteni, az emlékét életben tartani, és akkor jött ez a gondolat, hogy nevezünk el róla egy termet. Dr. Rozgonyi Tibor nagyon kedves egyéniség volt, lehet azt mondani, hogy nem csak kiváló szakmai tudással rendelkezett, hanem a hallgatókat is nagyon szívesen patronálta. Én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon sokat mond, hogy a Facebook oldalunkon megosztottuk az eseményt, a halála hírét is, illetve a mai eseményt, és mintegy 66 ezer megtekintésünk van. Tehát a népszerűségét, azt, hogy adták egymásnak a hírt a különböző matematikai tanárcsoportok, közéletben nagyon neves egyéniségről van szó, ez mind ennek köszönhető. Hogy ő mentorált, patronált és szívén viselt a hallgatók ügyét is.
1: Szemmelweis Ignác, az anyák megmentője születésének 208. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak Egerben, a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában. A rendezvényen elmondták, hogy 8 orvos, illetve 37 ápoló szerzett újabb végzettséget, ezen felül 28 kórházi alkalmazott kapta meg a 25 éves szolgálati elismerést, 44-en a 30 éves, valamint 18-an. A 40 éves itt töltött éveik után kaptak elismerést. Köszöntötték azon munkatársakat is, akik az idei évtől 50 vagy több mint 50 éve dolgoznak az intézményben. Az átadóról dr. Stankovics Évát, az intézmény igazgatóját hallják.
5: Ahogy a beszédemben is jeleztem, ugye a Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb és legfontosabb ünnepe. Én azt gondolom, hogy minden ágazatnak, minden szakmának, minden hivatásnak szüksége van ilyen napokra, amelyen ünnepelhetik azt az elhivatottságot, azt az életpályát, azt a munkát, amit a kollégáink folytatnak. Én azt gondolom, hogy és méltó elismeréseket tudunk átadni ezen a napon olyan munkatársainknak, akik példát állítanak, például állhatnak a többiek, a többi munkatárs egy intézmény kollektívája vagy közössége elé. Nagyon-nagyon fontosak az ilyen megemlékezések és az ilyen ünnepek. Az Egri Markot Ferenc kórházban, de én azt gondolom, hogy a Heves vármegye valamennyi kórházában az a jellemző, hogy lojális, hűséges, hosszú évtizedek óta egy-egy intézményben dolgozó szakemberek, azok, akik ilyen ünnep alkalmával kiemelésre, méltatásra, elismerésre kerülnek. Itt is így történt Egerben. Hosszú évek óta van, aki pályakezdet óta itt dolgozik az Egri Egri kórházban, és munkájával, életútjával, a hivatásával törekszik, fejlődik, és igyekszik a betegek maximális szolgálatába állni. Ilyen kollégákat ismertünk el a mai napon. Nagyon fontos, sok esetben minden területről igyekszünk kiválasztani munkatársakat, odaítélni ilyen elismeréseket, mert fontos hangsúlyozni, hogy a kórház valamennyi területe fontos, a kórház valamennyi területet tesz a betegellátásért, nézzük az orvos szakmát, vagy akár az ápolás szakmát, de akár a háttér gazdasági részeket, senki nélkül nincs intézmény, mindenki szükséges ahhoz, hogy egy intézmény a nap 24 órájában az év 365 napján működjön.
1: Gyöngyösen mérték az ország negyedik legmagasabb hőmérsékletét, miközben több helyen is rekord közeli vagy rekordot döntő értékeket regisztráltak. A rendkívüli hőség okairól, a következő napok várható időjárásáról és arról, hogy meddig tarthat a forróság, Csiki Gergő meteorológust hallják.
6: A térségünk időjárását jelenleg még egy magas nyomású légköri képződmény, egy anticiklon, és a benne kialakult, már sokat emlegetett Pola nevű jelenség alakítja. Ennek is köszönhetjük ugye ezt a rendkívüli forróságot. Most így a hét elején, most már egyre inkább a nyugat felől közeledő hidegfrontnak az előterébe került térségünk, így fokozódik a délnyugati áramlás, amellyel még az eddigieknél is forróbb levegő érkezik, így tetőzik a hőség, a forróság, akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, ami itt Magyarország történetében a mérések kezdete óta eddig 2007. július 20-án Kiskunhalason jegyeztek fel, akkor a hungarometort 41,9 fokot mért. Most ez jó eséllyel megdőlhet. Ugye szerdán már ez a hidegfront, amit említettem, ez már megközelíti térségünket, így a naposabb délelőtti órákat követően egyre magasabbra törnek majd a gomoly felhők, meglehetősen füllet lesz a levegő szerdán, tehát olyan igaz, ilyen folytogatós meleg lesz ott az áporok, zivatarok megérkezése előtt, bár ekkor már nem lesz 40 fok fölötti a forróság, de még 32-38 fok közé melegszik a levegő, mielőtt megérkeznek ezek az áporok, zivatarok. Ezek egyre több felé pattanhatnak a délutáni órákban, mivel ugye nagy melegre érkeznek, ezért heves zivatarokra is számítani kell közöttük, amiket nagyon méretű jég, illetve 80-90 km/h meghaladó szél és felhőszakadás kísérhet. A zivatarozás az esti órákban is folytatódik, majd csütörtökre ez a zivataros csapadék zóna egyre inkább a keleti országrész felé helyeződik. Ekkorra már mindenhol megszűnik a hőség, a front mögött élénk erős, főként zivatarok környezetében viharos északét a nyugati széllel érkezik a felfrissülést hozó hidegebb levegő. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön már csak olyan 23 és 30 fok között alakulnak majd a maximumok, ami azért a mostanihoz képest jóval élhetőbb lesz, és ezt követően egy darabig nem is tér vissza ez a forróság. Egy ilyen jó 5-7 napig azért látszik, hogy nem lesznek 35 fok fölötti értékek, sőt 30 fok fölötti értékek is ritkábbak lesznek, tehát itt pénteken lett 26-31 fok, illetve vasárnap, szombaton, meg jövő hétfőn azért a legtöbb helyen 30 fok alatt maradunk, és az éjszakák is felfrissülést hoznak, hiszen több felé majd 15 fok alá csökken a hőmérséklet. A hideg zugokban, főként az északi középhegység völgyében, a Kiskunság homokhátságain pedig 10 fok körüli minimumok is előfordulhatnak, így majd akkor érdemes lesz átszellőztetni a felforrósodott lakásokat.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fényt mutat, és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén. Jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az Olaszországi Iszlám Közösségek Uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedúzára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az ukrajnai Karitás szerint a 4 éve tartó háború miatt a lakosság 70%-ának pszichológiai támogatásra van szüksége, kiemelték. Közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal. Krisztina Szemegen-Bodak, az ukrajnai Karitás szervezet Harkivi egészségügyi programjának vezetője, egy olasz katolikus hírügynökségnek beszélt az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásáról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található 11 elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospiszház, 5 mobil pallitív gondozói csoport és 8 multidisziplináris csoport. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A szervezet tájékoztatása szerint az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt 2 fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el támogatás. Befejeződött a felzárkózó települések program szociális bérlakás projektje. A program keretében 2 év alatt 617 lakó költözhetett új otthonba, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A közlemény szerint a Szeretetszolgálat alapítványa és egy egyesülete nyílt pályázaton tette elérhetővé a hátrányos helyzetű családoknak, hogy modern, egészséges és tágos otthonok bérlői legyenek. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásával összesen 50 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. Mint írták, a program keretében 2026. júniusáig összesen 227 szociális bérlakást alakítottak ki, mintegy 100 településen. Ebből 165 ingatlanba már be is költöztek a bérlők. A beköltöző 617 lakó közül 282 gyermek. Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában június 27-én. Dr. Dolhai Lajos rektor a hálaadó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, s a napszentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott: neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Dolhai Lajos atyát az Egri Hittudományi Főiskola rektorát hallják.
8: Szent László királyunk méltóan élt abban a sajátos hivatásban, amit a gondviselő Isten kijelölt neki. Talán minnyájan vagy sokan hallották már Prohászka Ottokár püspöknek a nevét, aki a két világháború között élt, székesfehérvári püspök volt, és Szent László királyunkkal kapcsolatban azt írja: Szent István apostoli királyunk volt, ő vezette el a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László királyunk tette igazán keresztényé. Ez volt az ő sajátos hivatása. Tegyük hozzá rögtön, hogy nem volt könnyű helyzete, mert nagyon nehéz időkben, 1077-ben lett országunk királya. Tudjuk jól, történelemben mindnyájan tanultuk, hogy Szent István királyunk halála után kitört trónviszályok és pártoskodások miatt szinte válságba került Magyarország. Gondoljunk csak arra, hogy az ország Szent István királya után 40 év alatt 8-szor cserélt gazdát. Valóban úgy tűnt, hogy szinte veszni indult István öröksége, mert külső és belső ellenségek veszélyeztették a magyar népet. A pogány magyarok pedig elérkezettnek látták az időt a kereszténység kiirtására. Voltak a magyarok között olyanok, akik ismét elkezdtek a bálványoknak áldozni, felgyújtották a templomokat, megölték a papokat. Ezzel kapcsolatban gondoljunk csak Szent Gellértnek a vértanúságára. Már-már úgy tűnt, hogy a pogányság győzedelmeskedik a kereszténység fölött. Éppen ezért László királyunk rögtön uralkodásának kezdetén kiadta a parancsot, hogy a pogány szertartásokkal hagyjon fel mindenki, és éljen Isten törvényei, meg Szent István törvényei szerint. Folytatta Szent István királyunk egyház építő tevékenységét, templomokat épített. 1092-ben Szabolcs várában zsinatot hívott össze az egyházi életnek a megreformálására. A magyar nemzet és a magyar egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, hogy Szent István, Szent Imre és Szent Gellért erekjéért oltára emeltette. Ezzel a magyar népnek saját fajtájából adott szenteket, vagyis igazi példaképeket. És lehetne még sokáig sorolni, hogy mi mindent tett Szent László a magyar kereszténység megszilárdítása érdekében.
7: Dolhai Lajos rektor Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza. Mindenkinek van Krisztustól kapott hivatása, van, aki papi, szerzetesi hivatást kap, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszi a közösségben Jézust. Akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten ismeretére, szeretetére. Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet, hangsúlyozta Dolhai Lajos rektor. kiemelte. A keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók, megkapják az erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak. A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta beszédét a rektor. Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanár nevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben vett részt. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyünkön július 4-én szombaton lesz. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklaton a résztvevők Kósede egri cigány pasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket is meghallgathatnak. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede egri cigánypasztorációs referenspont tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Deac jégkorong csapata. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deac labdarúgó csapatánál az új vezetőedző Kondás Elemé. Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Ismét helyi sportsikernek örülhettek az ószdiak. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Deac. A 31 éves fehér orosz védő 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste Liga szezonjában is aktívan termelte a pontokat. Az alapszakaszban 32 mérkőzésen 7 gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, még a negyeddöntő során 7 meccsen 1 gólt szerzett és 5 asszisztot jegyzett. Usztinyenko a 2025-26-os idényben a liga negyedik legtöbb pontot szerző hátvédje volt. A Deac az elmúlt két szezonban magyar bajnoki ezüstérmes lett. Domináns támadó futballt és osztályozós hely elérését tervezi a Deac labdarúgó csapatának új vezetőedzője, Kondás Elemér. Most őt hallják.
2: Félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, hajdúbiharban már 33. év, úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye a 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után egy több mint 2 évig nem igazán volt munkám. Aztán utána ugye megkerestek Tiszaújvárosból. Igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda. Aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Deachoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzés is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkban, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
1: Kondás Elemér beszélt a jövőbeli keretről is.
2: Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy 2-3-4 játékos érkezését szeretnénk még a csapatba egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye mert az NB3-ban kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2008 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább 4-nek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni. Ezért fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, lecsekkoljuk, és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy 2-3 játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbáljon szerencsét máshol. És olyan játékost kell hozni, aki a kezdőcsapatba még tud motivációt, valamint versenyhelyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Deac, ugye nem sokon múlott, hogy nem tudott oda kerülni a osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történik.

0: ha a kézilabdáról volt szó, a női kézilabdáról volt szó, és ez így lesz a jövőben is. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az akadémia működése az a következő években is megfelelően biztosítva legyen, és hogy minél több tehetség válassza a Debreceni Kézilabda Akadémiát annak érdekében, hogy ilyen nagyszerű eredmények szülessenek.
1: A finálét a román együttes kezdte jobban, ám a debreceni lányok fokozatosan felzárkóztak, így a szünetre 13-13-as döntetlennel vonultak az öltözőbe. A második félidőben már egyre inkább a DVSC akarata érvényesült. Stabilabbá vált a védekezés, támadásban pedig bátrabban és eredményesebben játszottak. A rendes játékidő végén továbbra sem dőlt el a trófea sorsa, így hosszabbítás következett. A ráadás perceiben a debreceniek bizonyultak higgadtabbnak és pontosabbnak, végül 41-39-es győzelemmel szerezték meg az U18-as Bajnokok Ligája serlegét. A játékosok számára különleges élményt jelentett, hogy több ezer néző előtt az ország legnagyobb fedett sportcsarnokában játszhattak. Kunlilianát, a DVSC Kézilabda Akadémia játékosát hallják.
2: Annyira nagy dolog volt ilyen sok ember előtt játszani ilyen nagy helyen, és én nagyon jól éltem meg ezt. Én nagyon örültem, hogy ilyen közösség előtt játszhattunk, és tényleg, hogy annyira jó csapatmunkát tudtunk mutatni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra.
1: A siker értékét növeli, hogy az együttes felkészülését több nehézség is hátráltatta az idény során. Márián Blankát, az akadémia vezetőedzőjét hallják.
3: Erről felül teljesítettek, mindent megtettek annak ellenére, hogy nagyon sok probléma volt a felkészülésünket, nagyon sok minden nehezítette, de egységes csapatként küzdöttek, és az utolsó pillanatig nem adták föl. Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igyekszünk egy egységes rendszert kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy így, ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon nehéz felkészíteni, edzés környezetben nem tudunk ekkora stressz helyzetet, verseny helyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező, az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
1: Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott Antaliában, a K1-es világkupán. Most őt hallják.
4: A felkészülés az hát elég kemény volt, sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
1: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
5: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejező, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyen korú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad.

0: De hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezetéről szóló tájékoztató. Ennek közzététételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a távirat irodának küldött közleményében arról írt: új költségvetési politikát hirdetett meg Kármán András, akit alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. Előre szólunk, ebből baj lesz. A hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni, fogalmazott. A Fidesz közleményében azt írta: Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitelkamatstoppot, kivezették a védett üzemanyagárakat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató pedig további megszorításokat jelez előre. A Fidesz a megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni, rögzítette közleményében Havasi Bertalan. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata, a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el a távirat irodához. Azt írták: 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsájtott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. 7 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben. Ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, közölte a távirat iroda megkeresésére Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy Puskás Péter korábbi harmadik kerületi fideszes alpolgármester letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek. A központi nyomozó főügyészség ezzel együtt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve 2 meggyanúsított vállalkozó esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását.